Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió. Most fejeződik be az Optimál. Jön az Orion. És ne feledjétek, indul ma a Tilos Maraton. Nagyon fontos esemény minden Tilos Rádió hallgató számára. Figyeljétek a programokat, gyertek minél többször. No hát, és akkor búcsúzik az Optimál. Jön az Orion. Szól a Tilos, szevasztok!

Hello, sziasztok! Ez itt az Orion. Ismét 90-es évek közepét írunk. Egészen 5 óráig.

This is my war. I've been lost. My plan is to stay here till I die.

Tilos FM 90.3, és most pedig egy kicsit más stílusba csapunk bele a maradék 20 percben. Szintén 90-es évek közepe, nagy kedvenc

halló mindenkinek, jó reggelt! Edemet, ezzel búcsúzik mára az Orion, holnap pedig, az a szombaton találkozunk Dürerkertben. Tudós maraton, ami ma kezdetét veszi. Gyertek ki, ha lehet minden nap. Itt az FM-en és az interneten a tilos.hu-n pedig egy hét múlva találkozunk újra ebben az időpontban. Hamarosan következik a tilos hírei.

0: A Tilos Rádió hírei következnek. Kialakulásuk korai szakaszában juttat ezüst jodid hatóanyagot a zivatar felhőkbe az országos jégkármentesítő rendszer, amely 2018 májusában indult. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, ezért a kártétel csökken. A rendszer belépése előtti 3 évben 57 ezer hektárral jelentettek be jégkárt, ami 2018 és 2025 között 44%-kal 31.514 hektárra mérséklődött. Kelet-magyarországi gazdálkodók azonban éppen a jégágyúzást kárhoztatják, az utóbbi évek tartós esőhiánya és ismétlődő aszályos időszakai miatt, holott a rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt, ismertette az Agrárkamara közleményét a sokszínű vidék.
1: A Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbuvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Kuberten báró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a Tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
0: 2013 óta május 22-én tartják a Nemzetközi Sherlock Holmes napot. Az alakját 1887 és 1927 között 4 regényben és 56 novellában szerepeltető skót Arthur Conan Doyle 1859-ben e napon született. Idén a londoni Sherlock Holmes társaság és vele a detektív bőrébe bújó Philip Porter színész a svájci Reichenbach vízeséshez zarándokolt. Az utolsó eset című 1893-as novella szerint itt csap össze Holmes és ősellensége James Moriarty professzor. Az emléktáblával jelölt drámai helyszínen elő is adták a jelenetet. Moriarty és a más témákra vágyó író megölik a hőst, akit olvasói és kiadói követelése föl kellett támasztani, a folytatást azzal magyarázva, hogy a halhatatlan nyomozó csak megrendezte saját halálát, írta a Euronews.
2: Ezek voltak a hírek.

to another way.

fear. And to another man's fear. And to another man's fear.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Márciusban végzett közvéleménykutatást az Amerika szerte gomba módszaporodó AI adatközpontokról a Gallup. A válaszadók 71%-a, ebből 48 határozottan, ellenzi, hogy lakóhelye közelében adatközpont épüljön, míg az atomerőművek elutasítottsága jelenleg 53%-os. Az ellenzők ötöde a túlzott hűtővíz, illetve villamos energiafogyasztás, 15%-uk a megugró költségek magas közüzemi számlák miatt fejezte ki aggodalmát. Lakatási és az ingatlanok értékvesztésére vonatkozó félelmüket, vagy a környezetszennyezés irántiakat is többek osztották meg. Csupán 3%-uk véli úgy, az adatközpont burjánzás elfogadható ár azért, hogy az Egyesült Államok világelső legyen a szektorban, írta meg a HVG.
2: Több millió éves leletekre bukkantak a Normafa Park munkatársai a leendő oktatóközpont területén, olvasható a park Facebook oldalán. A fosszíliákról az ELTE őslénytani tanszékének professzora dr. Galácz András paleontológus azt mondta, azok édesvízi mocsári csigák, amelyek a pleisztocén mészkőben maradtak meg ebben a formában. A leletek arról tanúskodnak, hogy a mai Normafa helyén egykor vízzel borított völgyek húzódtak. A pleisztocén kor több mint 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, a kőzetekben található csigák és más kis vízi lények akkor éltek, amikor a Kárpát-medence területén még őselefántok, gyapjas mamutok, óriás szarvasok, karfogú tigrisek és barlangi oroszlánok éltek. Ekkor még nem volt Duna és Tisza sem, csak ezek előfutárai vízzel borított völgyek léteztek, és vélhetően a mai Normafa környékén, illetve Peremén is ilyen völgy húzódott, a különleges kőzeteket később a látogatók is megnézhetik, írja a Telex.
1: Egy nemzetközi tudós csoport a 2500 kilométeres Kafuei hasadék mentén 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vett felszíni gázmintát. A térség egy ideje geológiailag aktív, ami nem feltétlenül okoz jelentős változást a földkérekben, de ha tektonikus lemezhatár alakul ki, az 100 millió év múlva akár ketté szakíthatja az afrikai kontinenst. A kutatók magas hélium-izotóp szivárgást tapasztaltak, tehát a melegvízű források révén a földköpeny anyagainak közvetlen kijáratuk van a földkérek felé. A felszíni izotóp arány ugyanis megegyezett a köpeny folyadékokban mérttel. A kialakuló hasadékokból ugyanakkor földhő, hélium és hidrogén is kinyerhető. Szemlézte a Frontiers in Earth Science-ban megjelent tanulmányt a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Puty.
1: Jó reggelt kívánunk!
0: Jó reggelt kívánunk!
1: Kedves hallgatók! Igen. Itt a közeli állatok, Malkovicsal
0: és Konstival.
1: Már itt szépen letörlöm ezt a kis tükröcskét.
0: Hagyományos maraton berúgó, az NMH, a bomladozó NMH, hogy mondjam, kedvéért bemondjuk, hogy nem alkoholi értelemben berúgó, hanem hogy mint a motort berúgó.
1: Igen. Szóval szerintem a darálnak megint, hogy úgyse figyelnek ránk nagyon.
0: Nem hallatszunk a darálók hangját.
1: Kisebb gondjuk, és ne jobban ránk figyeljenek, de azért ne, hogy hívják, ne próbálkozzunk, vagy nem tudom, ezt kiderül, hogy mégis.
0: Ne húzogassuk a
1: cica bajszát. Kiderül, hogy mégis miket hallgatnak, nem bírnak erről elmondani, erről az egy kedvenc műsorukról.
0: Vannak olyan emberek, akiket az utolsó hivatalban töltött leheletükkel is szivatnak a hatóságok erről. Én is tudok sokról, vagy nem sokról, de párról is, ez nagyon bosszató. Lehet, hogy mi is közéjük tartoznánk, úgyhogy inkább
1: jobb
0: a békés.
1: Igen. Hát ez nem biztos majd, hogy most sikerülni fog.
0: Igen.
1: Hoztam egy-két olyan kontentet, ami lehet, hogy mennyire kezdén feszegeti még az NMH, határait.
0: Most már csak HH.
1: Igen, nem tudom, mi lesz egyiket az NMH, azt is be akarják szántani, azt nem tudom most pontosan, nyilvánvalóan elküldenek oda minden ilyen pár delegáltat.
0: Szeretnék de... szántani.
1: Nem tudom, helyére mit, ilyen médiatörvényekről ilyesmi nem hallottam még, de lehet, hogy én vagyok kellőképpen tájékozatlan. Na, nagyon, hogy hiák, ilyen szertágazó menetrendünk lesz, úgyhogy mivel is kezdjük? Kezdjük azzal, hogy ugye... Mi lesz ma? Tehát ma adománygyűjtés lesz, maratoni adománygyűjtés, és ahogy a nem régiben a Facebookra is kikerült, szóval keressétek azt is. Ugye lesznek ajándéktárgyak, amikre lehet, hogy van, licitálni? Vagy csak simán betelefonálni? Licitálni, betelefonálsz, mondasz egy összeget, azzal kalapba kerülsz, aztán a végén meg ki leszel sorsolódva.
0: Várj, akkor előveszem a papírkámat.
1: Ja, jó.
0: Ja, nem hoztam papírkát. Akkor... Hülye vagyok, gépbe írom, és utána a randomize timer nevű.
1: Szóval az a helyzet, hogy vannak ajándékaink, ezt mindjárt el is mondom majd, de mindenki menjen fel a Facebookra, és ott meg is tudja nézni képen ezeket az ajándékokat. Egy, tehát lesznek ajándékok kisorsolva, helyesebben, igen, nem kisorsolva, vagy jobban, ezt jól mondtam. Kettő, hoztam random szarzenéket, vagy hát, hogy igénytelen zenéket, vagy hát még annál is igénytelenebbeket, ami nálunk szokott elhangzani. Ugye erre volt Szabány Györgynek az örök becsüje, hogy mondtam, hogy hogy van, akkor Mr. Thierry, vagy Kazimix Károlyról volt szó, és akkor mondtam, hogy ő az, ami, hogy volt, hogy ő csinálja a zenét, amikor nem szar a zene, de hát nálatok mindig szar a zene. Igen. Szóval, hogy erre ennyit, de hogy ez most még a szokásosnál is. Ugye ez a szokásos, már volt ilyenünk, és most találtam még hozzá a zenéket. Hát ugye pénzért le lehet ezeket állítatni velünk, ha nem, akkor nem tudom, lehet, hogy ilyen végtelenítve bejátszuk is, mert némelyik. Szóval azt vettem észre az előző ilyen alkalomnál, hogy ez tök jó, mert ez jó ötlet, meg vicces, meg minden, csak néha annyira, és azt mondta egyébként nekem egyik hallgatónk is, hogy ezek annyira rosszak ezek a zenék, hogy ezt ilyen élvezet hallgatni. Tehát, hogy így nem állítják le, mert hogy mondod, hogy betelefonál, de az annyira, hogy ez mi lesz még ebből a borzalomból, és hát az nem akarta leállítani. Tehát ez így lehet, hogy nem fog sikerülni, úgyhogy az lesz, hogy újra kezdjük azt, és addig megy, amíg le nem állítjátok. De tényleg, tehát hoztunk rossz zenéket leállítandó, mit hoztunk még? Hoztunk, igen, a csetreszek azok voltak. És hát hoztunk ígéreteket. Azon gondolkoztam, hogy van itt egy ilyen, hát volt a kampányidőszak, meg most ugye már teljesítik a kampányígéreteket elvileg. Nem tudom, most arra gondoltuk, hogy mi is ezeket a kampányígéreteket fogjuk megcsinálni. Tehát az a helyzet, hogy, de nem mi ígérgetünk, helyesebben majd lesz egy-kettő, amit betárasztam ígéretet, de ami fontosabb, hogy ugye hát mindent a hallgatókért. Tehát, hogy... Be lehet
0: telefonálni.
1: Populisták vagyunk, pontosan. És
0: minden hullámosszon.
1: És így be lehet telefonálgatni nekünk, és el lehet mondani, hogy mi az, amit a következő időszakban elvártok két esetben, tehát a mi műsorunktól, tehát hogy mit szeretnétek. Nem feltétlenül az, hogy vendég vagy valami, hanem hogy mit szeretnétek, hogy betartsunk ebben a műsorban. Tehát hogy ez a műsor, nem tudom, mindig kezdődjön pontosan. Az mondjuk már eleve egy nehéz dolog. De hát a pontosan az, hogy nálunk azt jelenti, hogy 7 óra 5 és 10 között, tehát nem tudunk, de hogy mondjuk ne kezdődjön később, mint 7 óra 10. Tehát tényleg legyünk pontosak, nem tudom, mit tudom, vendégekre vonatkozóan, tehát amit hiányoltok, vagy nem szerettek annyira a műsorokban, szóval ez is lehet, hogy szűnjünk meg, de az mondjuk 1 millió forintnál kezdődik, tehát tudom, de hogy mit vártok a műsorotól, illetve hát, ami szerintem lehet, hogy még jobban föl fogja piszkálni a hallgatók fantáziát, az az, hogy vállaljuk azt, hogy megreformáljuk a tilos rádiót, ezt egyébként több pénzért, tehát ez legalább egy 10-esről indul.
0: Nem 20-ast írtunk?
1: De igen, bocsánat, 20-asról.
0: Ne adjuk ilyen olcsón.
1: 5 és 10 között van az, hogy a műsort megreformáljuk, és a másik, hogy valamit kérhettek a tilosról, tehát hogy megpróbáljuk nektek elintézni, nyilván valami logikusan. Tehát, hogy igen, nyilván, hát jó, a liftet én nem tenném ide be, mert annak most egyéb gondjai, tehát ez már elkezdődött a folyamat, csak megakadt egy másik helyen, meg a liftből nem csinálnak ilyen ökörködést, tehát a mozgási ültép, az tényleg fontos, és ez az az egy, amit nem akarok abból ilyen bohóckodást csinálni, de hogy de meg az, hogy mondják, ez egy alap dolog kéne, hogy legyen, és azt hát most igen. Már, igen, csinálgatjuk, az most azért nem kérünk külön pénzt a hallgatóktól, de hogy valamit, amit szeretnétek elérni, mármint, hogy rajtunk keresztül, azt megígérjük, hogy megpróbáljuk elérni egy jó pénzért. Na most és? Az is van, hogy a saját munkánkat azt úgy tudjuk beélni, hogy van, hogyha nem tudjuk betartani az ígéretet, hát most az nem jár, hogy így most azonnal, tehát ez később kiderül majd, igen. Hogyha az első alkalmunkon nem tartottuk be, ezt fölírjuk egyébként, tehát nem tartottuk be, akkor bizony beteszünk mi is egy komolyabb pénzösszeget, tehát én akkor fizetek a tilosnak az évébe.
0: És mennyi mind a ketten?
1: Mind a ketten, igen, tehát beteszünk egy komolyabb pénzösszeget az első adandó alkalmat. Azt mondjátok, hogy mit tudom én, legyen, ez csak egy példa, legyen mindig pontos az adás, tehát neki és a tek meg ne értek be 10 után, mint hogy 7 óra 10 után, tehát sose kezdődjük.
0: Én inkább befizettem most.
1: És igen, előre, egy évre, egy 30-as.
0: Ja, nem úgy, hogy alkalmanként, az első alkalommal.
1: És akkor az van, hogy az első ilyen alkalommal, akkor nem, egyébként erre figyelmeztetettek is, akkor azonnal megy a pénz a tilosnak, tehát akkor befizetjük, de amíg betartjuk, addig meg. Na mindegy, szóval ez a ti pénzetekbe kerül. Egy kicsit többére, gondolom, a rádiót is megreformáljátok. Mindjárt ezt majd leegyszerűsítjük, azt jó párszor bemondjuk az adásba. És mit akartam ezzel kapcsolatban? Igen, és a tilos rádióval kapcsolatos dolgok, ez nagyon fontos. Ne csak úgy
0: elszálljon a levegőbe.
1: Maximum ugye 10 darabot lehet kérni, vagy a 10 ilyen ezért vállalást. Viszont cserébe, hogy ez ne csak így az éterbe elrepülj, meg nem tudom, Konszti, hát tulajdonképpen kőbevési, azzal a különbséggel, hogy egy fa darabra, vagy nem tudom, a fára, de fogja a
0: gravírozni.
1: Fából készült kőre, igen, tehát ilyen tilosos kő, ami fába, az kicsit fából van, kicsit törékeny a miénk, szóval, hogy egy fába fogja belevésni, Konszti, nem itt helybe.
0: Ez nem egy hangjegy, hanem...
1: De hogy egyébként, nem tudom, az mennyi idő van, hogy megcsinálod a vasárnapi adásunkig? Kéréseiteket, ami a Tilos Rádióval kapcsolatos kérés, amit majd ugye, hogy mondják ezt?
0: 20 ezer forintért,
1: amit továbbítanunk kell Gábor és a vezetőség felé, vezetőség, hát mindegy, az iroda felé, azt be is fogja gravírozni egy fába, tehát meg lesz Gábornak, lehet egy két példány, lemásoljuk a fát, nem tudom. Famásolók, ez egy famásoló.
0: Hát papír is fából van sokszor.
1: Igen. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ezek meg lesznek, tehát hogy ez fába lesz vésve, és fába vésve fogjuk odaadni az irodának.
0: Így van. És ebből csak 10 lehet.
1: Kiszögeljük az ajtóra, basszus, ez kéne. Kiszögeljük a fa ajtóra, az ajtóra a fát, és jó, nem tudom, mennyire fog ez titeket megmozgatni, de maximum 10-et tudtok kérni, tehát óvatosan és okosan kérjetek.
0: Igen, de 20 ezer forint annak darabja, amit meg tőlünk kértek, annak meg 5, ha jól látom. Ja, igen, és még van egy kitétel, ha olyat kértek, hogy mit tudom én mostantól, nem tudom, minden alkalommal neonációkat hívjunk reggel striptease show-ra, akkor nyilván nem fog. Tehát van olyan, amit így nem feltétlenül vállalnánk.
1: Ja, ezt nem.
0: És, ja.
1: Neked itt a határa.
0: Nem.
1: Neked ezek belefér, na igen?
0: Nem. Jó, hát amíg nem beszélnek, lehet. De igen. Hogy a izé...
1: Hát túródórá.
0: Igen, az teljesen jó. Igen. Na mindegy, szóval, hogy...
1: Duro-dora striptease show, de striptease show az 50 ezer forintnál indul. Tehát azt most mondom.
0: Na igen. Akkor már csak
1: az szükségük van mindenféle.
0: Nem, szóval a lényeg az, hogy... hogy akkor viszont van nekünk egy visszakozási lehetőségünk. Hoztam egy nagyon remek, egyébként tök méltatlan ezzel a csiliszószal, mert ami... A csiliszósza? Megmondok. Sajnos nem találtam meg a Kuliana-féle csipős cukrokat, úgyhogy hoztam egy üveg szójaszószt. Ez volt az egyetlen legkevésbé fogyasztható dolog, amit találtam idefele. És ide már hoztam be kupicákat, úgyhogy egy kupicával megiszunk abból a jó kis szójaszószból. Egyébként ez egy finom fajta szójaszósz, de hát azért nem kupicás fogyasztásra van kitálva. Tehát, hogyha valamire azt mondjuk, hogy ne haragudjatok, ezt nem fogjuk tudni vállalni, akkor egy jó kupica szójaszószal kezdjük. Nem tudom, én szerintem kiiszom az üveget, és én nem jövök be. Pontosan vagyok. Egy előre, hitelbe.
1: Na, nem, ez, jó, hát olyat lehet semmit, ugye nem tudunk vállalni.
0: Igen.
1: És akkor
0: Na de várjál, várjál. A telefon megy? Jó, oké. Na szóval, de a kicsit mutassuk be, föltetted elvileg, ha jól sejtém, a...
1: Föltettem, bocsánat, igen, a Tilos Rádió Facebook oldalára, hogy miket lehet nyerni, tehát minden évben vannak tárgyeremények, teljesen nyilvánvalóan, tehát az idén is, idén az a különlegessége, hogy nem csak úgy random charity shopból, shopokból lett összeválogatva, hanem ezek bizony mind Malkó, hogy milyen háztartásából jöttek, tehát valami már használva is
0: a villogóról
1: ebben
0: a szemüveg is.
1: A szemüveg az egyébként tudod micsoda?
0: Na,
1: elmondom akkor szépen, hogy mik vannak. Tehát van először is 4 darabos flamingós csipesz készlet. Tehát akinek flamingós csipeszre van szüksége, ezzel bármit lehet csiptetni.
0: Biológiai laborokban is.
1: Kemenes valami bácsi vagy, hogy hívják az ének a lárandrásnak. Ide csiptettük az éhez. Nincs meg az, tudod, a lábad, gyúrom a lábamat, és közben ide csiptettem a csipesz, de közben meg már a másikon, meg már ott van a kis rudacska. Nincs meg ez a kemenes falvi bácsi, neki nézze meg, majd akkor mindegy. Tehát egy flamingós csipeszek, mutatom a hangjukat, tehát az persze a legfontosabb egy csipesznél. Flamingós csipesz készlet. Ez konyhába való, írják, de ez egy marhaság, tehát bárhol lehet használni.
0: Biológiai laborban is, így mintavételre.
1: Igen, tehát egy pontosan, mire azt nem
0: mazár influenzát.
1: De oké. Van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép, ezt tudod, micsoda?
0: Ilyen, az, amit az ilyen középkorban szoktak a hölgyek így buzerálni, nem? Ez a...
1: Ezt goblennek hívják, igen. Goblen. Nagyon nehéz megmondani, ilyen gyönyörű, szép rovar vagy bogár alakja van, és ezt lehet...
0: Ez egy csótány alak, nem?
1: Lehet egy csótány, de viszont nagyon szép...
0: Virágos
1: virágmintás csótányt lehet goblenezni.
0: Ja, hogy ez még nincs kész?
1: Nem, ez nincs kész, ezt neked ki megcsinálni, nem neked, úgy értem, hanem aki megnyeri. Aha. És ez mindez egyébként egy nagyon szép pingvines északi sarkos karácsony zacskóba, de hát ez mindig van, amiben bele kellett tenni, szóval egy karácsonyi zacskóba egy virágmintás csótány goblen. Aztán, ezt majd mindjárt mutatom, ez egyetlen, ami nem tőlem jött. Ez az ébresztő?
0: De nem az ébresztő.
1: Ez ébresztő. Na, ez egy tükör, ez tulajdonképpen az éjszakát szimbolizáló tükör, egy hold és csillagok mintája tükör, nagyon kevett föl nyugodtan.
0: Nem.
1: És hogy mit néz ebbe a tükörben? Adunk hozzá egy, azt hiszem még nem járt le, nem, természetesen nem. Ez kérlek szépen egy csokoládés arcpakolás. Tehát egy csokoládés arcpakolást tudtok kapni egy tükörrel, ez is otthonról van, de nagyon kedves volt. Ez az enyém egyébként, de Sár nagyon kedvesen felajánlotta nektek. Tehát egy csokoládés arcpakolás, amit föltettek
0: az arcotokra,
1: azt hiszem, hogy igen, tehát akár meg is eheted.
0: Fölpakolod az arcot?
1: Hogy valaki lenyalja rólad, ez nagyon jó. Vagy a kutyusod, vagy ha szeretnél.
0: Kutyus az lenyaljon csak itt, mert a deobromin nem tesz.
1: Ja, tényleg. Hát ebbe amennyi, na mindegy, szóval szerintem ez még nagyon nem árthat. Az a lényeg, hogy ezt fölpakolod, valaki lenyajorulod, és mindeközben ezt egy csillagos, holdas tükörben nézitek.
0: Júj.
1: Van egy ilyen srác, a Sztoikus Borzongás nevű Facebook oldal, vagy nem tudom, ezt nem tudom, láttad, de nagyon jó pofa gyerek, mindig úgy fejezi be, a videóit, júj. Na hát ez azt hiszem, hogy itt viszonylag indokolt volt. Ez egy kis apróság, itt csigás jelölők vannak. Na most, hogy ez mit jelent, ugye? Tudod, van, amikor mész így vendégségbe, vagy hát mennek hozzád, hogyha ezt megjelent, akkor jönnek hozzád, és akkor jaj, melyik legyen a Józsi meg a Jucika pohara, ráteszed szépen a kis csigákat, ezek iszonyatos cukik, tehát így rárakod, a csigák ott vannak, különböző színűek, van 6 színű csiga, ott lesz a pohárnak az oldalán, kicsit bizarr, hogy mászik a csiga oldalán a poharadnak, de szerencsére nem mászik bele, úgyhogy csigás pohár jelölők.
0: Aki nehezen tudja elképzelni, az képzeljen el egy csigás íjat, csak ez nem íj, hanem csiga. Nem, csak mi? Pohár jelölő.
1: Uh-huh. Jó.
0: Igen.
1: Hát, képzeljen egy csigás bármit, és ez nem az, hanem pohárjelölő.
0: Igen.
1: Aki nem el akarja képzelni egy csigás pohárjelölőt, az képzeljen egy csigás pohárjelölőt. És akkor itt van egy óriási nagy szemüveg.
0: Ja, hogy ez külön van.
1: Imitáltam, ez külön van.
0: Ja, én azt hittem,
1: ez, ami úgy néz ki, mint egy szemüveg, csak hatalmas nagy. Ilyen volt, amiben Osama Bin Laden, hogy hívják volt, a Family Guy-ba Osama Bin Laden föltette egy ilyet, hogy ilyenbe kéne mondani a robbantásra kapcsolatos videókat, nem tudom, emlékszel a Family Guy és Osama
0: Bin Laden.
1: Lehet, körülbelül ilyet vett föl az egyik vizénél, hogy mindegy, ha ilyenbe mondaná. Na, ez egyébként, amit egyébként mondom még egyszer, a Facebookon is láthattok, ez nem valamiféle ilyen, persze fölöteltitek, mert jó pofa, csak nem látok benne semmit, ez egy ilyen képtartó. Tehát ebbe tudtok két képet belerakni. Nagyon-nagyon-nagyon vicces, ugye hát épp halálra rögik munkat, de ami fontos, hogy ha mégis magad magatokra akarnátok rakni, akkor kaptok hozzá. Ezt otthon találtam. Van otthon, és volt otthon, nem tudom miért, megkérdezd, volt otthon egy bohóc orrunk. Tehát volt otthon egy föltehető bohóc orr, egy piros bohóc orr, azt izével ilyen gumival fölteheted magadra, tök jó.
0: Bohóc doktorokat is látogatta, Sári?
1: Amúgy érdekes kérdés, igen. Ez honnan van, de ezt szerintem ő sem tudja. De ami a lényeges, hogy mondtuk, hogy jó, bedobjuk, nem érdekes. Ott bizonytalanodtam el egy pillanatra, hogy bedobjam, amikor rájöttem, hogy ez villog. Tehát ez piros, de egyébként kéken is pirosan villog egy ilyen, egyfajta ilyen rendőrbohócor. Állati jó, akkor nagyon elgondolkozni, hogy ezt felajánljam, mert ez így azért már nekem is kéne. Még lehet, hogy licitálok, vagy nem licitálok rá, hanem befizetek, hogy hát megnyerem. De ami lényeges, hogy itt a szemüveg alakú képtartó mellé kaptok egy kéken is pirosan villogó bohócorrot is. Hát
0: ez a szemüveg, meg ez a bohócor egy tulajdonképpen egy ilyen fordított Freddy D, nem?
1: Tehát... Igen. Ez nagyon jó, meg itt föl is lehet tenni, és jó vicces lesz, csak mondom, tehát ebbe konkrétan nem látsz semmit.
0: Kiveheted a hátulját.
1: Kiveheted a hátulját, és elvileg látod. Tehát, hogy akarod, akkor ilyen vicces nagy szemüvegnek használod. Jó, hát ilyen közepén, mérsékelten vicces. Ha meg akarod, akkor meg ez a bohócorral együtt, de hogyha rendeltetésre akarod használni, ebbe két kisebb képet bele tudsz rakni, valami családi emlék, stb. Nagyon jó. És akkor az utolsó, ez még nem tőlünk jött, ezt találtam egy charity shopba, és ez egészen fantasztikus, és most veszem le róla az árát egy pillanat. Jaj, nem jött le róla, jaj. Funny Astronaut, ugye azon gondolkoztam, hogy nagyon sokszor, tehát egyrészt a Tilos Rádiónak is nagyon zászlós hajója és íres műsora, ugye a Szokolébresztő.
0: Így van.
1: Ami egy nagyon jó űrtematikájú műsor. Eleve mostanában ugye Kapu Tibor, meg a holdraszállás, nem holdraszállás, holdkerülés, vagy mi volt?
0: Igen, Artemis volt, kerülés volt.
1: Megkerülték a hold, meg ugye most eleve is holdbázis tévétek, nem tudom, tehát így nagyon-nagyon forró, meg a Hélméri küldetés, nagyon híres, népszerű film volt. Most
0: eleve meg hát azért, hogy a csillagászat népszerű általános.
1: Igen,
0: Kislaci is sokszor, meg Norton.
1: Norton, Kislaci, stb. Tehát igen, hozzánk is járnak nagyon sokat, ezért gondoltam meg, ez a Funny Astronaut játékot. Ez semmi extra űrhajós küldetés, egy olyan pici táblás játék. A leírása szerint Logicka Krista, nem, ez is egyébként el tudom mondani, ezért is, csehül is, de
0: jó neked.
1: Logikai játék a világűr varázslatos világába kalauzol minket, segítünk az asztronautáknak eljuttatni a küldeményt a megfelelő helyre. A készlet különböző nehézségi küldetéseket tartalmaz, még ez nem tudom, ez a három lépés, ez mennyire ne tud nehéz lenni, de meglátjuk. Kiváló játék a gondolkodás a fejlesztésére.
0: Kis lépés az embernek, nagy ugrás a játékosoknak.
1: Szóval itt látszik, hogy mennyire lehet örülni neki, hiszen a dobozon nagyon jól látható, hogy hogy örül neki a gyerek, aki éppen játszik vele.
0: A gyerek úgy örül, aki nem tudja elképzelni. Van az a mém, amikor a számítógép előtt ül a kisgyerek, ilyen 80-es vagy 90-es évek, és örül. Így föltartja a két öklét, és azt a képet képzeljétek oda, csak egy másik kisgyerekkel.
1: Jól van. Szóval, ahogy csak egy kisgyerek körülni tud, asztronautás társas játék. Tehát akkor még egyszer, van egy virágmintás csótánygoblen, van egy flamingó csipesz készlet, van egy éjszakát megidéző tükör csokoládépakolással, már hogy nem úgy, hogy neked kell pakolni csokoládét, hanem hogy fölteszed az orcádra, igen, meg ja, tudom, igen, a mém, igen. Van egy asztronautás társasjáték, ja, bocsánat, hiánytalan készlet, tehát ez nagyon fontos, van egy készletnyi csigajelölőnk, ez majd, ez tényleg lutri, tehát hogyha nem értitek, akkor meglátjátok, hogy micsoda, és van egy óriás szemüveg bohóc orral, tehát ezt körülbelül ezt tudom így elmondani, és egész nagy örömömre egyébként van már 6 like egyébként azon a Facebook poszton, ahol ez ki van rakva, remélem, ez mert dinamikusan növekszik a adás alatt, úgyhogy hát aki akarja, mondom még egyszer a Facebookon, a Tilos Stádió Facebook oldal, az fontos, mert nekünk nincs. A Tilos Stádió Facebook oldalán meg tudja tekinteni ezeket a fantasztikus hát nyereményeket, ajándékokat, adományokat, amiket...
0: És igazából még egyszer a feltételeket, tehát el tudjuk mondani, lehet venni ugye ezekre tombolát, az gyors, azt az adás második felében kihúzzuk majd.
1: Igen, de ez 5000 forint.
0: 5000 forint, illetve lehet kérni.
1: Bocs, 5000 forint a tombola, de hogyha azt mondjátok, hogy úristen, nekem kell a izé, akármelyik, tehát hogy azt mondod, hogy én inkább befizetek, akkor egy 10-esért tiéd lehet a akármelyik, amelyiket akarod.
0: Így van.
1: Tehát, hogy akkor választhatsz, de az egy 10-esbe kerül.
0: Na, és egyrészt ugye ezekkel lehet nálunk most játszani, illetve ugye egyrészt a műsorunkkal kapcsolatban jó tanácsot, változtatási igényt elfogadunk.
1: Reformokat.
0: Reformjavaslatokat elfogadunk 5000 forintért, amennyiben nem tudjuk vállalni, akkor megiszunk egy kupica, mi ez? Szójaszószt.
1: Hogyha egyből olyan, hogy nem tudjuk vállalni, igen. Ha pedig később nem vállaljuk, akkor ugye
0: akkor pedig mi fizetünk.
1: Mi is befizetjük.
0: Ugye azt az összeget mi is befizetjük.
1: Hogyha jó megszivattok, mert túl sok ennek érjetek. Igen. Nincs például, most éppen két munka között vagyok.
0: És a másik pedig ugye, hogyha a tiloson, tehát a rádióban szeretnétek valami változást elérni, azt is mondhatjátok, az 20 000 forint, és a rádióban kért változások azok egy fára kerülnek
1: kő, gravírozva.
0: Igen, egy fából készült kőre kőbe lesznek vésve, és át lesznek nyújtva Gábornak.
1: Fából készült vaskarikára.
0: És Gábornak átnyújtódnak majd.
1: És azért ez is nagyon fontos, hogy ezt is vállaljuk azért, hogy nyomonkövetés lesz. Tehát nem csak azt, hogy odaadjuk, és akkor jót szórakoztunk, és akkor ennyi volt a hallgatók akarata, hanem mondjuk, mit tudom én, majd beállítok egy emlékeztetőt, tehát 30 nap múlva visszatérünk erre egy műsorba, jó? Tehát, hogy a következő, egyik következő közel állatokban visszatérünk arra, hogy hogy állnak ezek, és megkérdezzük az irodát, hogy éppen a kért változtatások, vagy a kért reformok, tilosos reformok, ugye mindez pedig ugye a kampányígéretek, meg a most betartoló, meg betartatandó kampányígéretek jegyébe csináljuk. Közleményen is vannak, de mondjad, mit
0: szeretnél. Igen, az első közlemény az igen. Mondod, a tavalyi ajándékokról egy ilyen enyhe leszúrás a tisztelt nagyérdeműnek és a nyerteseknek. Ezzel nyilván tisztelt az a kivétel, aki már átvette is, mert hogy törődött vele. Valamint szobakutyának, akivel többször próbáltuk összehozni, hogy átvegye.
1: Igen, igen.
0: Aztán csak nem sikerült mindig valami úgy közbejött, vagy szétszerveztük, tehát ők így ki vannak véve, viszont az összes többiek nem vettétek át a cuccokat, még mindig nálam vannak.
1: 52 hete borosodnak konstinál az ajándékokat.
0: Itt voltak egyébként a rádióból, hogy át lehessen bármikor venni
1: borosodnak, őket. Tehát nem, direkt nem poroltuk le, ezek igen. nemes penész, nemes por, tehát a konsti porai, már nem úgy, mert nem olyan konsti alvai, konsti porai nemesednek az ajándékokon. Egy-kettőre emlékszem, de nem tudom, mi az, amit nem vittek el. Tehát, hogy valamire emlékszem, hogy voltam, sörös korsó is.
0: Azt elvitték is pont, mert az ápolói
1: pulóver volt, azt tudom.
0: Vagy nem, a korsó, várja, az lehet, hogy mert a Hammerlivent kapott, Batman kapott ugye tőlem pár dolgot.
1: Ő átvette,
0: Kaktusz is azt hiszem átvette.
1: Hát az nagyon szépen
0: Kaktusz elvitte. Tehát, hogy mondjam neked így a szűkebbi ilyen analizátori kör az teljesen becsületesen átvette az összes nyereményét, illetve mondom, szobakutya felmentést kap hivatalosan a dorgálás alól.
1: Mivel
0: ő nagyon keményen próbálkozott.
1: Néhány ajándék még be van ragadva, úgyhogy azért vegyétek.
0: De vigyétek el, mert hogy tényleg ott van egy nagy zacsi.
1: Már lassan. Úgy akkor tudod, mi kéne, mint az izébe. Hát ha nem, újra húzzuk.
0: Ja, jövőre újra húzzuk.
1: Akkor az idén meg kellett volna csinálni. Csak ezt nem tudtuk külön kommunikálni az illetők felé, de kellett volna az illetők felé kommunikálni, mint 3 hete, hogy újra
0: most kommunikáljuk.
1: De ugye most kommunikáljuk, hogy még egy év, még van 364 napotok átvenni, és utána jövünk a következő maratoni adással, és jövőre kíméletlenül kis sorsú.
0: Viszont legyünk jó fejek annyiban igen. magunkkal, hogy ez ne történjen többször meg. Mondjuk el, hogy a mostani kisorsolható ajándékokat, ha nem veszitek át, azokat jövőre automatikusan kifogunk. És ez mind mostantól mindig így lesz.
1: Igen. Tehát, hogy ez jövőre két. Jövőre nem is kell hoznunk már meg, hanem két évnek az ajándékai. Jó, valószínűleg az így lesz benne, de mindegy. Tehát oké. Tehát így lehet nálunk. Illetve aztán néha majd megakasztjuk az adást szarzenékkel, és egyébként azoknak a leállítása is 5000 forintba kerül, és azzal is a tilos rádió. Ugye természetesen ezt mondani is kell, de hát, hogyha valaki éppen most hallgat először tilos rádiót, vagy szexakciós csoportot, amit hiába,
0: ami most közeli állatok.
1: Az cseszheti. Szóval, hogy annak el kell mondani, hogy természetesen minden, amit így pénzbe szedünk, az a tilos rádió működésére megy. Tehát, hogy nyilván ezt ugye tudjuk, hogy becsületi alapodat megmutatjátok, átutaltátok, tök jó, megérkezik az ajándék hozzátok, meg fölkerül a kívánságotok a táblára, és így tovább, a gravírozható táblára, stb. Na, ez az első közlemény. Mondanék még egy apró közleményt, igen. Mert hogy azt akartuk, ugye mondtuk, hogy két hétig nem tudunk lenni, hát teljesen szóval egyik héten csak én, a másik héten, múlt héten egyik mi sem tudott lenni, és ezért Azért ne kelljen ismételni, meg legyen valami változatosság, felállottuk itt a különböző tilosos fórumon a műsorunkat, és Kis Jankó kollégánk, barátunk, harcostársunk, barátunk, jó, most ne hazudjunk, még nem találkoztunk személyesen azért, de most egyébként mondta, hogy nem, és írt nekünk, hogy tök jó lenne maratonon valamikor összefutni, meg is írta, hogy milyen napokon vagyunk én, úgyhogy tökre örülök neki, remélem, hogy majd el tud jönni, mondtam neki, hogy meg van hívva egy adag káposztás kondíra, amiről mindjárt beszélünk, szóval a helyzet az, hogy a Kis Jankó állati jó műsort hozott össze, vagy a Kis Jankó égbocsánat, állati jó műsort hoztak össze, azt mondta, hogy retteltesen élvezte egyébként ezt, milyen jó az a reggel 7-es műsor, se fel van, nem tudom, milyen világban ész, de jó, oké, rendben van, tehát egy örülök, ha örömet okozhattunk, de nem csak nektek, hanem a hallgatóknak is. Azt mondta, hogy külön megdicsőt a cseteseket, hogy milyen aktívak voltak, szerintem főleg abból állt, hogy minden jó, hogy nem mi vagyunk, de mindesetre nagyon szépen köszönjük, hogy átvállalt a műsort, és hogy egy ilyen remek szórakozással jött. Egy kicsit le kell öcidjem Kis Jankót, mert hogy túl buzgálkodott, ugyanis nem, tehát nagyon jó műsort csinált, csak hát írtak hozzá, vagy csinált hozzá adásnaplót is. Ezzel egy elég éles kontrasztba került a mi körülbelül elmúlt két hónapunkkal, amikor egyáltalán tudtam adásnaplóval foglalkozni, úgyhogy a múltati adásról van adásnapló, de ezt onnan tudjátok, hogy innen is látszik, hogy nem mi csináltuk.
0: Igen, egyrészt, másrészt meg hát...
1: Hatalmas big up és hála Kis
0: Jankónak, hogy akkor nem iskola rádió volt, mint hogy...
1: Igen.
0: Láttam, pont most itt a cseten írja a Marika az elégedetlenségét, vagy nem tudom, ez lehet, hogy elégedettség, vagy titkos elégedettség az iskola rádióval, hogy ugye ez az. Egyébként ezzel kapcsolatban is nagyon szívesen ugye fogadunk javaslatokat, nem csak a cseten, telefonon érdemes adomány cserébe, és akkor adományért cserébe.
1: Hogy tudjuk tovább növelni a műsor értékét, az, hogy legalább iskola rádió szintre eljussunk.
0: Igen.
1: Na, szóval, tehát ez volt a közlemény, nagyon jó volt egyébként, aki meg akarja, az hallgassa vissza, mert tök jó ilyen. Én azt mondták, hogy ilyen reggeli mix, tehát hogy reggelhez idomított mix, és teljesen jó volt egyébként. Mármint én nem reggel hallgattam meg utólag, de nagyon jó volt, úgyhogy köszönjük szépen én is.
0: Közben én lapozgattam a szánkókat, ugyanis minden évben ugye a Szexakció hírcsoport stábja.
1: Visszament az ára?
0: Igen, nagyjából már igen, most már egész jó áron lehet kapni. De micsoda befektetés volt azoknak, ugye mindenki röhögött, ugye az elmúlt években, ugye mi minden évben kisorsolunk, szóval felajánlunk a maratonra egy szánkót, most már ez talán harmadik éve hagyomány, most negyedik éve már, és hogy ugye micsoda furcsaság volt, de hát ugye aki az elmúlt télen a szánkó árak elszánkózását figyelemmel kísérte.
1: Tehát egy milliómossá tettünk embereket, mondjuk ki.
0: Igen.
1: Nem akartam köbösszönni, de fogjuk rövid, de milliómossá tettünk embereket az elmúlt években.
0: Tulajdonképpen olyan volt, mint olyanok vagyunk, mint Orbán Viktor, hogy mi nekünk semmink nincs, de azért
1: mások. Nagyjából ez igen, nagyjából ezt tudnám mondani. Csak hát nálunk ez tényleg így van. Na, szóval, a következő a helyzet. Ha már hagyományokról beszélsz, akkor azért beszéljünk kicsit más hagyományokról is. Tulajdonképpen programajánlót mondhatunk. Uh-huh. Mindjárt jönnek a hagyományaink, de akkor már menjünk sorba. Tehát természetesen azt ugye majdnem mindenki tudja, de biztos, hogy van olyan hallgató, aki éppen még nem értesült róla, hogy ez ugye a Tilos Rádió adománygyűjtő hetesült két hete. Ez már elkezdődött a héten, meg műsorokkal, és mi is folytatjuk ezt a hagyományt. Ám, de ma meg már kezdődik ugye az offline, tehát a valódi, a jelenléti maraton. Ez ugye a Dürer kertben lesz, ma 5-én elkezdődik a warm-up nappal, vagy warm-up, vagy hogy szokták, vagy hogy kell szépen mondani. Olyan
0: Warm-up,
1: olyan nagyszerű előadókkal, mint, és akkor most gyorsan itt Mosi, sikerült megnyitnom. Szóval az én Ferget, a Swim Sim Naked, amit hallottam egyszer, és
0: Az én előadásom,
1: mert egész nap én fogok zenélni. Nem, a Swim Sim Naked lesz például a nagy színpadon, illetve hát az én személyes óriási kedvencem Lenke, akiről talán nem tudjátok, de neki az édesanyja 14 évvel ezelőtt már volt a Tilos Rádió vendége. És mondjuk úgy, hogy Renkinek van egy nagyon pici kapcsolódás az Fecskéhez is, így a Fecske meg Fecske, hát nem az a színpadhoz, de a gyerek színpadához. Tehát ő is lépett már föl gyerekkorában Fecske színpadon, hogyha valamit ne akartatok tudni a zseniális és szendációs zenét játszó Lenkének így a korai, nem tudom, a diák életéről, akkor csak annyit, hogy szerepelt Fecskének színdarabjaiba, ám de ez semmit nem volna az értékéből, talán inkább hozzád, úgyhogy mindenképpen menjetek Lenke nagy koncertre, vagy hát az egy nagy teremi koncertjére ma 3-kor, de hát lesz még egy csomó jó a Tigris Szofi is lesz ma, Zotyka és Tomanek például, Jarnek Suriken is DJ-zik ma, úgyhogy már az első nap barom jó lesz. Menjetek warm napra. Ugye időrendben haladunk tovább. Ezt nem tudom, miért szombatot írtam, mert vasárnap lesz. Tehát vasárnap, ugye június 7-e lesz, ugye? Igen. Dicső nemes nap, nem csak azért, mert lesz a monokói nagydi, hanem mert ezen az esten, hát este az már fél hat, még ilyenkor
0: június. Kora este.
1: Ezen a kora estén leszáll, nem, de hogy száll le, még a végén sem fog lemenni a nap, szóval nem tudom, mit mondjak, ezen a kora estén a délutáni kora esti napfényben összegyűlünk, és természetesen a tavalyi kihagyást után újra találkozunk Pálinkás Szűcs Robert barátunkkal, akivel fél hattól...
0: Beton Robi.
1: Beton, alias Beton.Robival, és Beton Robival, alias Pálinkás Szűcs Robert, alias Punksnodded Miklóssal egy szenzációs maratoni, mármint szó szerint maratoni, két órás adást fogunk csinálni, különböző remek zenékkel egyébként, erre majd megkérem, hogy hozzon zenéket magával, hogy legyenek remek zenék, mert egyébként csak zenék lennének. Ja. Szóval, hogy jön Robi, és van már kitalált, hogy hívják ezt?
0: Téma ötlet
1: is, úgyhogy jön Robi, és azért akarom mondani a hagyomány, mert ez a 10. közös adásunk lesz. Tehát 2014 óta, hogy ilyen különböző elmaradásokkal, és hogy hívjákkal, mi az? Bovidokkal, nem tudom, micsodákkal tarkítva, a 10. közös adásunk Pálinkás Szűcs Robert.
0: Jaj.
1: Méltóképpen meg fogjuk ünnepelni. Azt mondja, hogy még egyszer, tehát, hogy aki akar személyesen eljönni és találkozni Robival, az vasárnap, június 7-én, hát fél hat körültől kezdődik a műsor, azért 5-kor még másik rádióban van adásban, és onnan élőben, tehát onnan meg át kell jönnie, úgyhogy szerintem ő nagyjából 3-4 körül becsatlakozik majd. Mi azért szerintem 5-6 körül elkezdjük, tehát már mondjuk majd az okosságunkat, meg a szolgálati közleményeket, és akkor 3-4-6 körül Robi teljes valójában becsatlakozik,
0: így
1: és
0: van.
1: Nyomunk egy 2 órás maratonadást.
0: És azt még érdemes ilyenkor tudni, hogy Robi ilyenkor nem feltétlenül mindig siet, és ugye mivel elég sok kedves ismerőse van a tilos köreiben, ezért hogy mondjam, lehet vele dumálgatni.
1: Van Robi simogató.
0: Roma, igen, Robi.
1: De simogató. Ez nem csak utána, hanem közben is lehet Robit simogatni, tehát hogy
0: egyébként nem tud mit csinálni, mert hát a mikrofon az.
1: Igen, így van, tehát egy hasz használja, aki Robit akar simogatni, pokorra kellene, hanem hogy szóval, hogy van, milyen nap az? Vasárnap 7-én 17:30 a Türerkedben megtalálja Robit. És hát ez egy nagyon szabad műsor, tehát hogy aki akar, le tud ülni, és tud vele két szót váltani, úgyhogy ez ilyen nyitott adás.
0: Ugye
1: 3 és 5 között ugye be tudtok telefonálni a Klubrádióban, tehát az Robinak az ilyen, hogy menjek ezt ilyen telefonon elérhető, és hát utána pedig személyesen tudtok beszélni Robival.
0: Szóval. Vagy betelefonálni a hát, vagy kinti adásba.
1: Igen, ez is igaz, hogy kinti adásba is be tudtok telefonálni, szóval hajrá. Aztán még egy hagyomány, ez pedig a legkomolyabb hagyományunk, és ez is jubilál idén, mert hogy mi nap lesz? A 10-e? Igen, számokkal vagy problémás. Tehát egy 6-10-én szerdán este érkezik a Tilos Rádió várva várt káposztás kondérja.
0: Tudulú,
1: ami szintén, hogy hívják, jubilál, mert a 10. káposztás kondérunk lesz. Én ezt is ki tudtam számolni. Korábban kezdődött az, hogy a Robival adást csinálunk, mint hogy a káposztás kondért elkezdjük főzni. Mármint, hogy ez így nem úgy, tehát egy jó évvel korábban kezdtünk Robival beszélgetni, mint a káposztás kondérokat csinálni, de mivel a káposztás kondérból sose maradt ki, a Covidon kívül Robiból meg kimaradt egy év tavaly, ezért nagyjából mind a kettő most, nem nagyjából pontosan mind a kettő idén jubilál, hogy a gyönyörű 10. jubileumi adás után pár nappal jön a 10. káposztás kondérunk, tehát június 10-én szerdán este, ami most kivételesen nem regi nap lesz, hanem alternap, remek zenékkel, csak neked kislány Európa kiadó, úgyhogy arra is gyertek el, mindenképpen ezt baromi jó zenék lesznek aznap is. Olyannyira, hogy remélem, hogy gyorsan megeszitek, mert mennék aztán be egy-két zenét meghallgatni, hogy egyszer gyorsan egyetek, ez a fontos kérésem. Szóval az van, hogy hát a káposztás kondért, ha valaki nem ismeri, de szerintem alig van ilyen, 4 húsból, különböző, egy-két remekbe szabott húsokból. Idén nem, de mindig nagyon jó alapanyagokból készül, de idén még a kenyér, meg a tejföl is egészen speciális és különleges szuper helyekről fog érkezni, úgyhogy idén aztán tényleg egy egészen ingyenceket kaptok, de hát, hogy ezt, aki nem tudja elképzelni a káposztás kondért, az képzelje el egy felpimpelt székely káposztát, azt szokták mondani.
0: Tulajdonképpen.
1: Igen, mert hogy többen a hús, tehát a lapockán kívül, ami általában, vagy valami ilyen hús illik azért egy székely káposztába is, ezen kívül van benne ugye füstölt csülök, füstölt kolbász és füstölt szalonna is.
0: és tegyük hozzá, hogy ugyanaz a jókedvű társaság főzi, mint minden évben eddig, és annyi bónusz van, hogy idén is jön a Nyikom Tibor szakács úr, úgyhogy...
1: Na, első hallgató. És akkor mindjárt mondok még valamit.
0: Hello?
1: Hát így nehéz, aztán nem tudsz felvenni. Szia, jó reggelt!
2: Szervuszok, kaktusz vagyok. A főzéshez az az el nem hanyagolható kiegészítés, hogy egy kiváló mesterszakáccsal készül.
1: Akkor mondd, hogy kicsoda.
2: Hát a Nyikom Tibi, aki egyébként évekkel ezelőtt még a Colorba segített be, aztán átigazolt hozzánk is, meg aztán majd ápolóhoz is, kicsit előre szaladva jövő héten pénteken. Amikor is egy halászai lesz, egyébként a mi napunk nagyon-nagyon sűrű lesz ott a kondérok környékén, mert a másik kondérban pedig a Color meg a nemzeti felkelés.
1: Hát ez gyakorlatilag egy főzőverseny alakul ki.
2: Tulajdonképpen igen. Oké, ennyit szerettem volna, csak felbúztam.
1: Szia! És ugye részben az imént telefonált kaktusz, Virág Gyuri barátunk, részben meg mi is ugye meghívtunk olyan embereket, akik már évek óta segítenek, tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy így a elmúlt 10 évnek a best of-ja. Tehát aki valaha hozzáadott csomó ilyen egyébként a kajához is, meg a kaja körítéséhez is, tehát egy egészen best of emberek lesztek most.
0: Hát igen, a szokásos jó kedvű társaság.
1: És mondom, most még egyébként minden, tehát minden szintjén az ételnek tejfölből is olyant szerzek, hogy megőrültök. Nem azt akartam, hogy beszarhatok, de nem, tehát az nem jó, mert hogy tejfölből szerzek, hogy nem szartam. És mondom most még, tehát máskor sincs semmi probléma azzal az eledet kenyérrel, amit veszünk, de most még abból is egészen profi és ilyen kenyér fog
0: a profiba fogja meg.
1: És a profiba szerint a Tesco-ba ennyi a különbség. Nem, tehát egészen
0: van kialakul. Van meg egyáltalán profi?
1: Nem tudom, de ez így jó volt. Hagyjuk egy... Majd kivágjuk. Szóval, hogy egészen ingyen, hogy milyen fantasztikus falatok jönnek, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk a káposztás kondérunkra. Hát a többi alapanyag meg egészen egyértelmű, hogy jó helyről jön, mert azokat mindig ugyanabból a színvonalas helyről veszük, úgyhogy...
0: Terveink szerint a főzésnek ugyanúgy, ahogy eddig években vendége lesz Dávid Gyula fizikus, tehát hogyha valami fizikával kapcsolatos kérdéssel zaklatnátok, akkor esetleg őt meg lehet zaklatni őt egy picit, de...
1: Hát ez a nagyon fontos,
0: hogy hagyjuk élni.
1: Nem, hát élni hagyjuk, de egyébként nagyon sok hallgatónk szoktam mondani, hogy tök jót beszélgetett a Dávid Gyulával. Uh-huh. Ezt reméljük, hogy Dávid Gyula is azt mondja, hogy tök jót beszélgetett a hallgatóinkat. Nem, tehát
0: hogy jön,
1: tényleg ott van Dávid Gyula az ország, hanem a legjobb fizikus, elméleti fizikusa, részecske fizikusa, állandó vendégünk, tehát gyakorlatilag, és volt olyan év is, nem tudom, idén el tud jönni András, de már próbáljuk őt is azért beszervezni, szóval Lugosi András is. Ugyanúgy volt már a hallgatónk, aki azt mondta, hogy mennyiről beszélt a Lugosi András, és milyen tök jó volt vele beszélni. Szóval néhány olyan vendégünk, aki itt országosan elismer, mert a maga szakterületén jön, és akkor ugyanúgy lehet.
0: Rókamentők is lesznek idén is.
1: Tehát tessék akkor jönni és beszélgetni velük, úgyhogy, de ez minden évben így szokott lenni, és tök jó szokott sikerülni, úgyhogy hajrá, ez lesz majd tehát június 10-én szerdán, ott a bográcsok mellett. És szeretnék ránézni pillanatra a Facebookra, hogy valaki megnézte már, nem mindig csak 6-nál tart. Szóval kedves hallgatók, nézzétek meg a Facebookon, menjetek fel a Facebookra, és nézzétek meg az utolsó bejegyzést a tilos oldalán, már amelyik nem hirdetés. Ott 40 perce kiraktam azokat az adományokat, azokat a tárgyakat, amikre tudtok most nem licitálni, hanem tombolát, vagy mi az Isten, hogy ilyek?
0: Hát, tombolai jegyet, igen.
1: Jegyet, vegyetek.
0: Biztosan nyerő tombolai jegyet.
1: Igen. Tehát, mert 6-nál leállítjuk a jegyet. Vegyetek jegyeket, és nyerjetek különböző ajándéktárgyakat, Csótainkó Blend, astronauta játékot, csigás jelölőt.
0: Fordított Freddy D. állarcot.
1: Igen, fordított Freddy D. állarcot, inverse Freddy D. állarcot.
0: Az a gonosz Freddy, az hogy mondja.
1: Csokis maszkos, éjszakai tükröt, és mi ez, flamingós csipeszeket. Nagyon szépen kérlek benneteket, hogy vigyétek el, akkor van a minisza. Nem.
0: Hallod, figyelj, föl kéne vennünk a izét, Marikát, ezért ilyen, nekünk ilyen, minek mondják, ilyen marketingesnek, vagy ilyen, nem tudom, szövegírónak, az mondja, hogy ugyan, írja rólunk ugyanaz az osztály hülyei íz, megfélve ezzel a héliumos Kabos Gyula reppeléssel.
1: Az mi?
0: Nem tudom. De
1: az micsoda?
0: Ez, mármint, hogy a mi műve, de hogy...
1: Ez jó.
0: Ez nekem nagyon tetszik. Azért mondom, föl kell vennünk, úgyhogy Marika föl vagy véve marketingesnek.
1: Ez nagyon jó reklám, és már heten lájkolták, úgyhogy jó, hogy bemondtuk. Már nem ezt, hanem ezt remélem többen lájkolják, mert ez jó. Kicsit, ugye, kezdtem volna azt mondani, hogy mindig ugyanazt ismételgeti, tehát az már unalmas kezdeni, de jó, hogy beletesz ilyeneket, ez tetszik, határozottan tetszik, úgyhogy na jó.
0: Big up.
1: Az van, hogy, bocsánat, csak szeretném elmondani, ugye van, ilyet már csináltak Szabiék is, most idén bevallom, hogy szerintem nem tudtam hallgatni Szabiékat, szeretném majd visszahallgatni. Egyébként hívott kezed a Szabi műsorba.
0: Akartam neked mondani, pont most igen, csak
1: szerintem. Annyira rossz bakker, mert én egy ilyen nagyon pici egészségügyi beavatkozás miatt nem tudtam, tehát pont abban az időszakban, nagyon rövid altatásban voltam, de volt egy ilyen kis rövid egészségügyi kivizsgálásom, és nem tudtam jönni. És pont a Marika jutott eszembe, mert mondtam Szabinak, hogy figyelj, az van, hogy amikor a műsor van, abban a pillanatban én pont altatásban leszek. Hogy ez most bizonyos embereknél mondjuk legyen Virág Gyuri, ez veszít az értékemből, Marikánál valószínűleg ez hozzáadna az értékem, ez nem így. De akarod mondom, hogy betettek adásba, éppen hatatásba fogsz indikálni, de sokkal viccesebb lett volna a fölébredésből, mert szerintem azért az izgalmasabb lett volna.
0: Jaj, vannak ilyen videók, de olyan szomorú.
1: Egyébként nagyon hamar, tehát nagyon hamar túl voltam rajta, minden, de mindegy aprócska kis egészségügyi, szerencsére minden tök negatív, és teljesen rendben vagyok, jobban, mint újkoromban. Ez nem tudom, melyik volt az újkoron, de mindegy. De az a helyzet, hogy nem tudtunk sajnos jönni, úgyhogy legalább azt az adást nem rontottuk el. Viszont ott is szoktak lenni ilyenek, hogy gagyi zenéket betesznek, és utána jó pénzért kikapcsolják. Én arra szeretnék megkérni, legyen az első. Várján, ez egy ilyen körülbelül fél éves találatom, és valami elképesztő. Tehát, hogy annyira egybe van ez, ugye azt mondom most a hallgatóknak, hogy 5000-esért nagyon szívesen leállítjuk ezt a zenét. Hogyha véletlenül Sári hallgatja ezt, akkor egészen biztosan fizetne érte, sajnos szerintem most éppen nem hallgatja, mert igen, tehát most pont nem, szerintem nem hallgatja ezt a műsort, de ő egész biztosan fizetne 5000-et azért, hogy állítsuk le.
0: Jaj, várjál, rosszat írtam be.
1: Ez a legelső, bocsánat, ugye, tehát ez a Buda és Pest nevű együttesnek, akik egy pár, és én nem is nagyon mondanék róla többet, tehát ez egy szerelmes dal. Annyit mondanék benne, hogy van benne rebbetét, van benne dal, és mind a kettő magáért beszél, és szerintem mind a kettő tökéletes. Úgyhogy az első, nem mondanám, hogy
0: jó zene,
1: első különleges zenei betétünk ma, ez lenne, Buda és Pesttől most a címét elfelejtettem, de mi a címe, Mokker, ezt látod?
0: Igen, Ne Tombolj.
1: Ne Tombolj című számuk. Nem tudom, hogy ti meg tudjátok állni, hogy erre ne tomboljatok, mert
0: Sárközi Vénusz töltötte föl.
1: Ez különösen izgalmasra teszi, de hát szerintem az utóbbi évek egyik legjobb szerelmes száma. Minket csak úgy kicsit halkíts le közben, vagy nem tudom, tehát akkor kommentelhetjük is közben. Szóval az a helyzet, na várj, még azért ne. Szóval, hogy az a helyzet, hogy 5000 forintért bármikor állítható az a zene. Én szerintem merénylet ezt a zenét leállítani, de mindegy, ezt ti tudjátok. Szóval, hogy hát zene következzen.
0: Zönő.
1: Mindegy, alázzuk meg ezt a szót, hogy zene, alázzuk meg ezzel, hogy ezt berakjuk, de mindegy, tehát legyen zene. Legyen tánc.
0: Jaj, te figyelj, ezt már valaki játszotta.
1: Nem mondod, remélem nem volt még tilos adásban, hát az annyira gáz lenne, hogy nem az elsők vagyunk, aki ezt valaha adásban lejátszuk.
0: Na mindegy, nyomjuk.
1: Már a zene. Nagyon jó. Sajnos a képvilágot nem tudjuk hozzá.
0: A Moszkva teret láthatjuk, amint egy úr és egy hölgy a egy hídon.
1: Az Erzsébet hídról látom.
0: Igen, ez a japán kert.
1: Figyelj.

0: Ez a legkedvesebb részem, tehát annyira szépen kijön a ritmus.
1: Ajajaj, hívás.
0: Jaj, nem áll, leállítjátok. Jó, mindegy, pénzért bármit. Szia, jó reggelt.
2: Sziasztok, Csaba vagyok.
1: Szia.
2: Fafar boldog tulajdonosa. Egyrészt szeretném elütni ezt a borzalmat elég ebből.
0: Elég már. Igen.
2: De legfőképp azért, hogy hallgathassunk még többet, legyen idő arra is. Meg egyúttal szeretnék venni egy jegyet is. Tehát igazából 2000 forintot szeretnék felajánlani.
0: Ez 10.000 forintotba került, tudod, hogy most
2: a kettő.
0: Ez egy drága hívás volt. 0-9-2. Ja. Mondjuk lehet, hogy elmondhatok volna egyébként a számot, de mindegy.
1: Ja, igen.
0: Bocsánat.
1: A fafar mellé valami szépet.
0: Tehát akkor magyarul a fafar mellé szeretnél egy valamit. Ugye ti 5000-et, és akkor a véletlenül
2: hát bírod? Hát egy csokis pakolást bogócfarral tudnék elképzelni.
0: Ajaj, várj, hát igazából megcsinálhatjuk azt, mert ugye az volt, hogy 10.000 az, hogyha mondasz valamit, hogy szeretnéd.
2: Nem, jobb szeretem a meglepetést.
0: Jó, akkor jó. Reméljük, hogy
1: jó, rendben. Jó.
0: De tudod, sajnos, hogy a csoki pakolás meg a bogócfar az nem egybe van. Tehát az,
2: Tudom.
0: Tehát, hogyha nagyon akarod, akkor egybe tehetjük. Hát.
1: Mint visszatérő kuncsafnak.
0: Igen.
2: Majd osztozkodunk a nyertesség.
0: Jó, oké. Így hozzuk össze az embereket. Rendben van. Tehát akkor vettél most egy ilyen tombolégyet, és hát leállított a zenét. Kicsit nem vagyok hálás, de mindegy. Mert azért annyi, volt az olyan szar, hogy mi lehet, hogy még egyszer beteszünk.
2: Jó.
0: Bocsánat.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszi szépen.
0: Ugye, hogyha valaki nem ismeri az adásunkat, annak el kell mondanunk, hogy ez ugye 7 óra 5-10-től tart körülbelül olyan 8:30-ig, és az a specialitás, erre már rájöttünk az évek során, hogy ilyen dinamikusan nő a hallgatók száma, ami azt jelenti, hogy folyamatosan újabb és újabb hallgatók jönnek be, ami mondjuk egy vendégnél tök jó, mert elmondjuk egy szexaktívcsoport, Háner Péterrel, vendégnél legyünk tovább, de ez most nem olyan, hanem hogy állandóan el kell mondanunk, hogy mit vállaltunk, tehát fölmentek a Facebook oldalonra, meglátjátok, sok szép nyeremény van, és hát a mindjárt jön még majd valami borzalmas zene, amit beteszünk, és azt le lehet állítani, hogy az hallgatátok az előbb egy 5000 forintot fizettek a Tilos Rádió számlájára, vagy hát akár többet is, tehát minimum 5000-et, mindig ez a fontos. Betelefonáltok ez a 2153-as budapesti számra, leállítjátok a zenét, és akkor én ugye szomorú leszek, de nektek nem kell tovább hallgatni ezt a szörnyűséget. És a harmadik pedig, hogy vannak ilyen műsorreformok, tehát hogyha szeretnétek valamit a műsorunkban elérni,
1: 5000 forintért
0: meg tudjuk tenni, hát ha nagyon nem, akkor iszunk szójaszószt, akkor cintunk rá. Figyelj, ez önmagában a szójaszószat nagyon meg tud hajtani, vagy valami, mert azért kérdezem csak, mert hogy nekem még kellene mennem ma valahova, tehát apukám nagyon segíteni. Jó, azon kívül is, tehát nagyon picit így, érted, így apukám olyan ki kórházból, az a kéne vinnem, vagy kísérnem, csak ennyi, jól van ő is, mert
1: akkor neki ne adjál.
0: Igen, nem tudom, aztán lehet, hogy pont jó lenne neki a bajára, nem tudom, hogy kiderül, mindenre jó vagyok. De nem, tehát addig, amíg hazaérünk, addig jó lenne.
1: Oda, ja, nem fog, fosat, de szerintem nem fog.
0: Nem, hányni fogok. Na jó, szóval remélem lesz semmi baj belőle, mert nekem még vannak ma dolgaim, nem igen. Sok, de még ezt jó lenne az
1: jó, hát figyelj, lehet, hogy nem lesz annyira durva, hogy nem, tehát nem vallaljuk be, és lehet, hogy nem lesz szükség arra, hogy...
0: Jó, tehát azt akarom mondani, hogy ha valamit reformálnátok az adásunkon, vagy tényleg úgy vagytok vele, hogy ez nagyon jó az adás, ilyet nyilván nem sokkal
1: lesz. Héliumos Kabos Gyula
0: adás.
1: Kétfős kvartett.
0: Iskola rádiója nagyon jó, de azért még egy picit lenne rajta javítani, és hogy ígérjük meg bizonyos dolgokat, azt megtesszük egy 5000, minimum 5000-ért, illetve ugye, hát az már egy borsosabb összeg, 20000-ért pedig vállaljuk azt, hogy kőbe vésett, fába vésett ígéreteket behajtunk a
1: Gáboron,
0: de hát nem csak Gáboron, hanem az irodán, tehát ugye tilos vezetőségem.
1: Tehát ha valamit a Tiloson változtatnátok, igen, azt 20000-ért mondjátok, azt mi egy 10-es lista, 10 lehet maximum, és azt egy fára fölgravírozva az irodában kifüggesztjük, igen, hogy mindig lássák.
0: Ez tulajdonképpen lutari módon, én azt mondom, hogy szökeljük fel az iroda ajtajára, és még egy műsorajánlót hadd mondjak, egy programajánlót, azt elfelejtettem mondani, de nagyon valószínű, hogyha láttad az e-mailjeidet, nagyon-nagyon-nagyon valószínű, hogy jövő héten 8 és 10 óra között, ja, bocsánat, mondjuk mondhatom a napot is hozzá. Tehát jövő héten csütörtökön este 8 és 10 óra között adásban leszünk.
1: Így van.
0: Mert hogy Bezsenyi Tomi volt olyan kedves, és
1: meghívott,
0: amíg nem vagyunk ketten elegek, mi Bezsenyi Tomival megfejelve. De reggel ez nagyon jól beszokott jönni.
1: De az várjál, csütörtökön?
0: Csütörtökön van az ő adásuk. Ez 11.
1: Igen, de ő 11-ét írt.
0: Hát és az csütörtök, mert 10-én főzünk.
1: Ja, hülye vagyok. Ja, hát, jó.
0: Ez szép lenne egyszerre két helyen lennünk. Szóval, hogy 11-én csütörtökön az Alkotás útja és a Spanyol Inkvizíció ködös adásában meg vagyunk hívva, úgyhogy a téma is körvonalazódik, de ami biztos, hogy itt leszünk Bezsenyi Tomival, mert ez már azt mondom, nem kintről meg, tehát akkor itt leszünk, úgyhogy ha meg tényleg így van, akkor szerintem az meg lehetne ígérnem, hogyha kértek tőlünk valami tilosjavító dolgot, amit gravírozzunk fel, és hajtsunk be az irodán, akkor azt jövő héten kiföltjük szögelni az iroda falára egyébként. Nem falára, mert az nem lesz nyitva, de hát a kapujára, mint ahogy rendesen
1: Luther,
0: a Luther is.
1: Martin Luther King kirakta.
0: Igen, Martin Luther King, ugye, mint az ismert. Nem, az a helyzet, ez nem 95 pont lesz, de hogy amennyit kértek, annyit ki tudunk ide függeszteni, úgyhogy. Igen. Én azt mondom, egyébként ez a műsor és tilosjavító dolgok ezeket folytatódnak, tehát ha akartok, ezt még egyébként tudjátok csinálni vasárnap is. Tehát vasárnap ugye Pálinkászi Istrubival közös adásunkban, vasárnap este ezt meg tudjátok.
1: Azt érje Marika, hogy csütörtökön berántja a világegyetemet egy fekete lyuk.
0: Igen, ez valószínű egyébként. A Bezsenyi Tomival a közös adásunkban.
1: Marika, nem azt mondtad, hogy ingyen nem csinálod nekünk? Most mégis.
0: Ez jó lesz, igen. Az egy érdekes adás lesz, de hát volt már Tomival közös adásunk, és nagyon sokan szerették, szóval.
1: Az a gyönyörű férfi.
0: Férfi
1: nem is tudom, miért rádiózik, hát nem tudja mutatni a csodálatos.
0: Gyönyörű, csodálatos férfi arcát. Lehet, hogy bekapcsoljuk, kivétel bekapcsoljuk a webkamerát, mert három ilyen csodálatos férfi ember, ez...
1: Egyszerűen.
0: Figyelj, azt szeretném mondani, hogy azt mondja, hogy van még zenénk egyébként. Úgy látszik, hogy ez a legjobb.
1: Péter mondja, hogy elég lenne a csetet kinyomtatni és köszögezni, azt értjük, csak abból nem tudunk pénzt szerezni a rádiónak.
0: Igen. De hát, hogyha valaki ezért fizet. Szóval javítsátok az adásunkat, illetve javítsátok a Tilos Rádiót. Mondom még egyszer, tehát elmondtuk már Konstival, hogy egyedül azéből nem csinálunk viccügyet, mert egyrészt folyamatban van, meg elakadt, tehát azt tudjuk a mozgássérült lift, meg hát azzal nem poénkodunk ennyit, tehát az megy a maga útján, de minden más kérést óhajt-sóhajtba lehet hajtani a Gáboron. És akkor továbbra is mondom, hogy ugye már, hogy az előbb Csaba hallgató megtette, nézi a
1: fafart. Aki visszatérő.
0: Most visszatérő nyertesünk. Ugye nézzétek a Tilos Rádió Facebook oldalát, és meglátjátok, hogy miket lehet nyerni. Nem is sorolom föl, hanem zene.
1: Zene? Azt mondja, vagy hogy melyik bóna legyen. Te vagy a gurman, vagy gurmé.
0: Ez a baj, hogy van egy nagyon-nagyon erősem, de azt én azért egy kicsit későbbre hagynám. Legyen a harmadik. Az Erdő titka című opusz. Ez biztos, tehát ez olyan viszont, amit lehet, hogy nem először hallottok, mert mondjuk ez egy ilyen kb. 24-5 éve az internet hajnalán, ez iszonyatosan nagyot szólt. Hát ezt nem tudom, ha mondjuk azért az előzőhöz is nehezen találnék stílust. De ehhez se könnyű. Éppen Konszti egy ilyen normálisan viszi át, így tekergeti be, így az Erdő titka, meg van?
1: Igen.
0: Nem tudom, te nem ismered egyébként ezt? Ez nagyon, nem. Nagyon híres volt, tehát legalább, nem tudom, ez kb. Dallas paródiák és a narancstetves és dugó korszakának.
1: Pedig akkor...
0: Azért, én akkor sokat hallottam, és már akkor elámultam, hogy azért az internet, jó az az internet. Jó,
1: a Dallas tehát, paródiát én még internet, én még CD-n kaptam meg.
0: Te még CD-n kaptad meg, igen. Hát én már azt hiszem, azt ilyen interneten különböző ilyen ezekbe, linkekbe föl volt éve. Na, ezt is egyébként interneten hallottam először. Hát, hogy mondjam, már akkor is meglepődtem, és akkor valahol akkor jöttem rá, ilyen 2001-2 környékén volt ez, hogy jó lesz az internet dolog, tehát hogy ez jó lesz. Ez. Ha ilyenekre azt mondják, akkor baj nem lehet. Aztán lett, de vagy hogy mondja Pap János Morgan Freeman hangján fordítva a forgalom.
1: Aztán lett.
0: De baj lett. Na meglátjátok, mekkora bajok lettek, de szerintem ez még az a korszak volt, amikor az interneten még jó dolgok történtek. Az Erdő titka című szám következik. Ha valaki ismeri, szerintem előre állíthatja, de...
1: Szőrnő a keverőpultból.
0: Annyi baj legyen, hát ilyeneken nem akadunk fel, a Tilos Rádió, úgyhogy következzen az Erdő
1: titka. Ja, tudod, miért csinálja ezt, hogy így a közepén elindult el, mert hogyha fölötte van a kurzor...
0: Ja, elindítja.
1: Ja, mindegy, halljuk.
0: Akkor még nem... De
1: igen, ez...
0: Hát az elejétől kezdve. Az Erdő titka, hajrá, élvezétek. Vagy hát ne.
1: De akkor fizessetek pénzet.
0: Már itt már leve, eleve nagyon jó. Nem tudom, hogyha valaki sztereóba hallgatja, iszonyatosan jó minőségben is van fönt. Ez az igazi 2001-es minőség.
1: De nem sztereó.
0: Yeah. Ja nem. Pláne. Yeah. Ez már. Ugye. Yeah.

0: emberek, amit az erdő, az emberek az erdőbe bejönnek, meg kimennek, mert az olyan sűrű, hogy már tényleg, hogy már nagyon sűrű. Aztán, hogyha az erdőből kijöttek, meg bementek, az erdőbe össze-vissza csavarva, meg tekerve. Hát pedig ez így van. Ez nem semmi.
1: Ez mészáros?

0: bizony. Tunyázó.
1: Tunyázó, ez egy kedvenc van belőle.
0: Sok fa.
1: Nekem ez a szám.
0: Everybody.
1: Régi kedvencem.
0: Everybody az erdőbe vadász, meg gombasz. Kisiklott egy rénszarvas, és az itték, hogy pislog. 50 ember az erdőbe ugrál, meg bugrál. És eközben az erdő meg sűrű, meg ágas bukas. Az emberek az erdőbe azért mennek mezitláb, mert nem tudták otthon eldönteni, hogy most erdőbe menjenek, vagy szandálba.

0: Erdő. Jaj. Meg egy csomó minden. Lassan kirohad az egész.
1: Itt már lassan közelgő természeti katasztrófákat vetít jelenre. Körzetvédelem fontosságára felhívja a figyelmet.
2: Az erdő Niño.
1: Ezt a számot Gajdos László támogatásával. Támogatunk az időkörzetért felelős minisztérium.
0: Az emberek az erdőbe bejönnek, meg kimennek, mert azért sűrű, hogy már érzem, hogy májam is buram a dománi.
1: Ez volt az erdő titka. Megértem, hogy nem állítottátok le, hiszen szeretétek volna megtudni az erdő titkait, és hát megtudtátok.
2: Tehát én ebből szondázom.
1: Dunnyezó, ez erdő titka. Mivel nem állítottátok le, ezért én most fölállok, vagy mi ez 5000 forint, szóval 5000 forintot a Tilos Rádiónak, mert végülis mi állítottuk le, nem? Tehát igen, akkor hát jogosan fizetnünk kell a Tilosnak, tehát ez ennyi. Tehát
2: én ebből mérem le egyébként a gazdasági válságot jelen pillanatban a magyar emberek között, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy leállítsák a rossz zenét.
1: Igen. Ettől tartok én is, hogy ez van. Figyelj, már nem akar belépni.
2: Hát én az internet ütőerén tartottam az ujjam a 2000-es évek elején, de ezt nem ismertem, mondja Russell. Úgyhogy...
1: Na jó, végülis azt tudom egyébként, hogy Russell a korai internetnek nagy rajongója, vagy nem tudom, hogy örülök, hogy tudtam újat mutatni. Valamiért ez minket elért. Lehet, hogy az erdőben.
2: Hát téged, engem se. Tehát
1: na, ez érdekes egyébként, mert hogy ez nemrég újra felfedeztem, és teljes nosztalgiába. Tehát, hogy úristen, mondom, annyit. Hát nem tudom, röhögtünk, ilyen döbbenten álltunk a fölött, hogy mi történik így a 2000-es években. Szóval azt mondjuk, tudod, hogy ma már olyan dolgok történnek, hogy csak fogjuk a fejünket, de ez nem igaz, mert akkor is fogtuk a fejünket, mert hogy ilyen dolgok voltak. De én ezt azért az internet pozitív oldalához sorolom, tehát hogy ott tegye meg a fene, ezt vállalom. Én ezeken nagyon nagy kedvenc slágerem volt annak idején.
2: Lassan végződik a műsor, már csak egy negyed óránk van.
1: Közeli állatok.
2: Így van.
1: Közeli állatok van, és 5000 telefonáltok be, ajánlatok föl, hát legalább, ugye úgymond minimum 5000 forintot, és akkor kaphatok különböző értékes tárgyereményeket, mondjuk tárgyereményeket, amik megtekinthetők a Tilos Rádió Facebook oldalán is. Ennyit.
2: Nyomjunk még egy muzsikát, mit szólsz?
1: Jézusom. Jó, hát van egy ilyen Uber Alles, amit viszont azt hiszem, hogy, tehát, hogy annyira olyan, hogy azt hiszem, hogy ez nagyon hamar le fogod állítani te. De ha nem, akkor én.
2: Jézus Isten.
1: De ezt ismered szerintem. Az utolsó? Nem az utolsó. Várj, mindjárt nézem egy pillanat, hogy hányadikról. Nem, azt hiszem, hogy ez a harmad. Nem, az a második, nézd meg. Ezt föl fogod ismerni.
2: Ja.
1: Azt ismered.
2: Hát igen, mondjuk.
1: Ismered amúgy?
2: Ez az, amire gondolok.
1: Hát szerintem az. Ez a voodoo szám.
2: Aha.
1: Vagy esetleg olyan, amit már jobb, hogyha el se indítunk, mert inkább fizetünk érte, de...
2: Akkor ezt indítsuk el, nem?
1: Hát szerintem indítsuk el, igen, de... Igen, hamar le fogom.
2: Én csak ilyen kézművesen.
1: Ha az erdő az volt, amire azt mondtuk, hogy ez nagyon jó, tehát hogy nem tudom mi ez, de nagyon jó, erre azért sose elvetemettünk, hogy erre azt mondjuk. Ez szerintem 2005-6 környékén jelent meg így az internet bugyraiba, ezt azért Ászal is ismerni fogja, tehát aki ezt nem ismeri, ez szerintem 1 millió megtekintés van, tehát ezt azért az ország nagy része ismeri, de én azt hiszem, hogy mióta elkezdődött ez, azóta értetlenül állunk a fölött. Bocsánat, Ászal írta, és én azon lepődök meg, hogy nem azt írta valaki a cseten, mert szokott lenni, hogy valamilyen elfeledett régi klasszik, ugye azt én csináltam, tehát én vagyok hallható rajta, de körülbelül ilyen szokott lenni, tehát így, Jézusom, ezt gimibe csináltuk haverokkal, nem hittem volna, hogy valaha még elékerült, tehát hogy ez így szokott lenni, de nem, ezek szerintem.
2: De persze ismerem, lenni. Most így beugratom.
1: Lejátsszuk szerinted, vagy alapból fizessünk be 5000?
2: Nem, játsszuk le.
1: Játsszuk le, mert nagyon érdekes. Tehát, hogy vannak benne olyan szavak, amik határesetek, de szerintem bőven lejátszhatók itt a műsorban. Talán ez még nem volt ugye rossz zene válogatásban. Igen, tehát 20

0: Válok döbbenten is értetlen a fülött, hogy ez micsoda, de nem kell ezt nekem megértenem, tehát, hogy nektek se. Nektek fizetnetek kell 5000 forintot azért, hogy ne kelljen ezt hallgatnotok.
1: Hajrá!
0: Jaj.
1: Nem tudom.
0: Hát itt...
1: Na ez viszont sztereó.
0: Hát legalább, mondjuk el az egyetlen előnyét ennek az
2: közben csak mutatom a Konstinak, hogy éppen utalok át Tilosnak. Nem akarok persze beleszólni, berevek számba, de...
1: Nem akarok persze, de muszáj.
2: Nem, de akarok. Meglévő sablonnal szeretnék, hiszen én ugye befizetem minden hónapban a Tilos elért. De most figyeljünk a számnak a mondani valójára. Mert ettől kirohad az agyam, de mindegy.
1: Szerintem én ennél tovább sosem bírtam, úgyhogy innentől lehet, hogy
2: legyen. Lényegről maradsz le egy gyermek.

0: Az a baj, ez hosszú.
1: Jó, figyelj, úgyis, mert egyelőre úgy néz ki, hogy úgyse fizetnének, akkor ezt meg akkor befizetem én.
2: De igen, akkor viszont gyorsan áll is, de ezt én sem szeretem. De. Közben rájöttem, még egy kiszeltündést akartam, de rájöttem, ez sajnos pár éve volt már. Tehát amikor hamisan énekel kiszeltünk, de meg a másik srác. Nem is kiszeltünk, de meg a srácok, nekem emlékszem a nevére.
1: Erre felírom magamnak, hogy 5000 euró.
2: Viszont az euró.
1: Mondom, 5000 nem, 5000 logók a tilosnak, mindjárt csak én nem tudok, nekem nincs applikációm, úgyhogy nekem majd csak a Netbankból tudok majd utalni.
2: Szabad-e innen üdvözölni egy kedves hallgatónkat, akinek egyéb elfoglaltsága lenne, csak mint kiderült, ezt nem tudtam, bocsánat, most egy cserélt valaki mással, és nagyon sok szeretettel és tisztelettel üdvözöl minket, és nagyon jó műsornak tartja a műsorunkat, Pálinkás Szűcs Róbert. Szervusz! Szervusz! Beton Robi, ahogy újabban konstív téged. És nagyon szeretettel várunk, de ezt már bemondtuk, te is hallottad, és figyeld magad, hogy nem állítottad le a zenét, tehát valószínűleg te is élvezted, ez lehetett.
1: Jó, mondjuk mi se szoktunk a Klubrádió adománygyűjtésére pénzt küldeni.
2: Ez is igaz, igen. Cserébe sajnos már egyébként nem is tudom hallgatni.
1: Már egyszer tudom, voltunk, csak... amikor volt ilyen adománygyűjtő fesztivál
2: persze,
1: náluk az udvarukon.
2: Persze, voltunk, igen, beszélgettünk a Robival is, persze. Tehát azt hiszem, hogy ott ismerted meg személyesen a Robit,
1: mert
2: az a legelső adásban csak ugye izébe voltam. Stockholmból bejelentkezve, na mindegy.
1: Igen.
2: Szóval, tárgynyereményekre sincs még dolongás, de nem baj, nem csesztek ki velünk, mert még vasárnap folytatjuk a sorsolósdit, vagy nem tudom, úgyhogy ja, most megzavart, mert ilyen nagy emberek beírogatnak nekem. Mint a... Azt írja Gyuri, ugye mondtam, hogy virágmintás volt, akkor az ugye Gyuri mintás, tehát virág Gyuri mintás, de nem, tehát egy virágmintás csótány goblen. Egyébként ezt tényleg nem tudom mondani, hogy jutott eszébe valakinek, hogy ez így, de egyébként tök szép.
1: De ezt így lehet venni? Én ezeket sose értem, tehát igen, hogy ezt lehet. Még gyártja valaki? Lehet, hogy,
2: Igen, abszolút. Kifejezetten lehet goblent venni. Hát ugye valószínűleg te se vagy a célközönség, ezért nem tudtad, de mint kiderült.
1: Hát ezt ilyen középkorban élő nők szokták így, szoktam ilyen képeket látni, hogy a dűl, hogy
2: egy ilyen én. Sári egy középkorú nő, szóval... Nem középkorú, de most...
1: Közepeskori,
2: igen. Ami nekem mondom, nagyon nagy kedvencem, és gondoltam, hogy megtartom, de nem, végülis ez megértem, csak hiánytalan, ez az astronauta robotos, nem robot, ugye, astronautás
1: űrhajós. Szabó Nortonnak,
2: igen. Űrhajós, mi ez? Társasjáték. Állítólag fejleszti a logikát. Még nem értem rá, hogy hogyan, de lehet, hogy nekem nincs elég hozzá. Tehát mégis 3 éves kortól van? Várj, azt hiszem 3 éves kortól, vagy hogy van, úgyhogy lehet, hogy ez még nekem egy kicsit még sok.
1: Az utolsó zenénél miért van ott Szent Király Jézus?
2: Hát mert az egy Fidesz kampánydal.
1: Ja.
2: Ez egy Fidesz kampánydal. Mégis az izét akartam, a pisikakát akartam atombombának ledobni, de lehet, hogy az egy nagyobb atombomba azért. Világít a bohócor, azt mondtam. Igen, mondtam, jó, rendben van. Valamit akartam mondani. Igen, tehát, hogy megreformálhat. Itt van, hogy ott van az esély, hogy megreformáljátok a Tilos Rádiót. Most vagy azért nem sikerült, mert túl drágán kértük, vagy azért, mert hát nem, az idős az úgy tökéletes, ahogy van, tehát nem kell megreformálni. De ha még neki valakinek eszébe jut valami, amit 20 000 forintért szeretne, hogy a Tilosban elérjünk, és nem a mozgássérült lift az, hanem valami más fontos dolog, akkor azt még nagyon szívesen várjuk, és kifüggesztjük ide az iroda ajtajára.
1: Így van, mint Luther Martin King.
2: Igen, ezt a Kinget lassan elifelejtjük, és akkor Luther Martin King.
1: Király.
2: Szóval azt még elmondjuk a későn csatlakozóknak, hogy ez az adás egy folytatásos adás. Ugye természetesen nem ez az adás fog folytatódni, mert a Szexakció hírcsoport lesz, és természetesen azért nem csak sorsolásokról, meg ezekről fog szólni a vasárnapi műsorunk, de egy-két elemet átemelünk a vasárnapi műsorunkba is, tehát aki
1: így van.
2: Nem elég neki az iskola rádió, mi az? Mi van ma? Pénteken, tudom én, 7-től 7:30-ig, az továbbiakban is tudja hallgatni.
1: Vasárnap.
2: Beton Robival kiegészül 5:30-tól 7:30-ig, tehát 2 órányi örök. Kaptunk engedélyt a műsorbizottságtól, úgyhogy...
1: Sanzon bizottságtól,
2: úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, akkor is élőben is a maratonra, meg a különböző rádiók készülékek és online készülékek elé is. És hát aki még ugye nem értesült róla, mert nem volt itt fél órája, kb. Inkább 40 perce, annak elmondjuk, hogy nagyon szívesen várunk mindenkit személyesen, szerdán 10-én a bográcsokhoz, mint kiderült, egész komoly konkurenciánk lesz a másiknál, de azért megpróbáljuk hozni a színvonalat. Egy ilyen best of, tehát mindenki, aki az elmúlt 10 évben segített, az idén is igyekszik. Talán most már anyukám egészség is megengedi, hogy kijöjjön, és mindenkié is, és akkor ott lesznek a nagy segítőink, és csináljuk a 4 húsos káposztás kondérunkat, úgyhogy gyertek, meg alapból is mászkáltok ki a Dürer kertbe, mától egész a jövő szombat estéig, vasárnap hajnalig, mert hogy folytatódik a Tilos Maraton. És folytatódik az adás is, ami, hát legyen az utolsó zene.
1: Az a, igen.
2: Ezt leállítja valaki, erre nagyon kíváncsi leszek. Igen. Azt hiszem, nincs benne trágárság, bár nem emlékszem meg azért, fene tudja meg a vadhajtások, de hogy a vadhajtások nevű, hát mind megtudtuk, ugye, igeforrásnak a, hogy hívják ő ez? Művészeti produktuma, mondjuk úgy. Nagyon szeretem nézni, hogy ilyen egyújas gépelésnek honosítottad meg, de egészen boomer.
1: Nem vagyok hozzászokva az ilyen billentyűzet.
2: Igen, ez nekem ugyanez van, igen, de látnád, hogy apukánnál azért próbálom a kezelni, ugye a régi billentyűzet, nekem is egy kicsit ilyen kopogós. Ilyen.
1: Az összes verzióra azért a Szent Királyt rakták ki covernek.
2: Hát,
1: érthető,
2: mondjuk,
1: mert külsőleg nincs vele probléma.
2: Igen, de azon kívül még ki tudnak. Tehát, hogy...
1: Külsőleg egy szemre való hölgy, de belsőleg...
2: Belsőleg szemre való inkább. Na jó. Sajnálatos módon őt is ejtették, tehát leváltották a budapesti Fidesz éléről. Én ezt nem tudom megbocsátani, de
1: remélem, még látjuk máshogy.
2: UF. Na, igen. Hajrá, akkor kezdjük.
1: Akkor kezdjük.
2: Valami hasznosat is csináljunk, csak azért.

0: Azért érdekes, hogy ebben a klip az 56-os izében...
1: Ja, ez a rövid verzió? Nem. Érte, jó van azért. Igen?
0: Nem, azt néztem, hogy az 56-os videón, ahol így szét volt minden lőve, néha jobb helyen volt, jó nézett ki az infrastruktúra, mint néhány kórház. De ez ugyanaz, tehát hogy a hosszú verzió tulajdonképpen csak egymás után ragogatták.
1: Hát, hogyan, mert ennyi volt az ingyenes kredit az AI-ra. Hát nem, hát most...
0: De tök ugyanaz, mert hogy a videók, vágóképek is ugyanazok.
1: Nem, mert van meg Hajrá Magyarország, az

0: De közben nem halljuk, hogy telefonálnak.
1: Ja, telefonálnak. Halló, halló.
0: Annyira jó volt, hogy belefeledkeztem. Szia, jó reggelt.
2: Sziasztok, Lati vagyok Zuglóból.
1: Szia.
2: Ez a kiváló zene, ami az előbb szólt, ez a Borátnak az egyik zenéje volt a Borát filmből, mert nagyon olyan volt.
0: Hát amúgy olyan ilyen színvonalat, de nem, tehát nem, de...
2: Most már teljesen értem, hogy miért
0: volt
2: meg a Fidesz.
0: Én nem, ezek után nem értem, hogy nem nyerték meg egy ilyen fantasztikus
2: kampányt. Ez volt a legnagyobb kampányfogásuk, akkor így már mindenütt.
0: Ugye nem tudom, mennyire van meg ez a sztori, ugye Kosztinak nincs ezek szerint, de ez volt az, amit a Viktor hallgatott a
1: ja, amikor
0: menet közben 84 engedett kormányra.
1: Az akkori kormányt láttam.
2: Azt
1: láttam csak, ugye, hogy hang nélkül, ugye általában a telefonon hang nélkül nézem a videókat, és így nem tudtam, mire kalimpált.
0: Hát erre.
2: Erre.
0: Igen,
2: hát még kormányozni sem tudott.
0: Igen, elengedte a kormányt.
1: Nem is akart.
0: Elengedte a kormányt, ennyi történt.
2: Elengedte a kormányzást, igen.
0: Na most ezt pénzzel állítottad le, vagy csak úgy simán?
2: akkor pénzzel.
0: Nagyon szépen köszönjük
1: szépen.
0: Köszönjük szépen, hogy 5000-esetbe került.
2: Nem tudom, hogy mit vállaltam és mennyiért, de úgy éreztem, hogy muszáj.
0: 5000 forint, 5000 forint
1: támogatás a rádiónak.
2: Ó, hát ez nagyon jó volt. És még ennyit mindenképpen megért, viszont ezután most magamtól meg fogom hallgatni.
0: Ez egy érdekes.
1: Tudományos érdeklődésben.
2: Én zeneileg alulképzett vagyok, de én ebben sokkal több ilyen délszláv, vagy ilyen román jellegű zenei megoldást hallottam, és jobban hasonlít ezekre a, bocsánat, de hogy hívják ezeket a nagyon pocsék, ilyen folk diszkókat, amiket például Romániában nagyon szeretnek, meg Moldáviában.
0: Ezt egy barátom meg tudnám most mondani.
2: Azokra sokkal jobban hasonlít, mint mondjuk egy ilyen magyar folkra, mit tudom én, ilyen Matyi és a hegedűs, vagy
1: hát Mário és a
0: figyelj, nagyon egyszerű, ezt szerintem...
2: meg a teknőnek voltak régen az a diszkótor nevűje, de aztán akkor később.
0: Figyelj, én erre egy megoldást tudok, amit az előbb is elmondtam a szám közben, szerintem ennyire szólt az AI ingyenes kreditje, amit meg tudtak csinálni, és azt mondták, hogy jó, akkor ez tett, és ez lett a kampány.
2: De azt kérták be direkt, hogy van jó romános szalt,
1: hogy tegyél alá. Hát, a szavazók.
0: Hogy hívják diszkó, mi az ilyen népi diszkót, és szerintem a ingyenes kreditben nem volt magyar népi diszkó, csak román, és akkor ez dobta ki az AI.
2: Ez már
0: történelem tulajdonképpen, tehát így határon túl.
2: Temus Folk.
0: Igen, Temus Folk.
2: Jó, ez nagyon.
0: Na jó, köszönjük szépen.
2: Az 5000-et azt mindenképpen küldöm.
0: Nagyon
2: valami
0: köszi.
2: Megjegyzést kell hozzáírni, vagy...
1: Azt hát a szexakció.
0: Hát írd be, a szexakció csoport
1: adomány, nem tudom, valamit
0: ilyesmit, tehát hogy tudjuk, hogy te voltál.
2: Azt utalom, és
1: köszönjük
2: eszembe
1: szépen.
2: Jutott egyébként, hogy a tavalyi maratonon szerintem volt valami hang felismerő játék, hogy
0: tavaly előtt, igen.
2: Tavaly előtt,
0: igen. Nagyon megy.
2: Na és azokat, amiket akkor nyertem, azóta se vettem el.
0: Tavaly előttről is van még ezek.
2: Amíg azok megvannak valahol.
0: Ha megmondod, hogy mi volt, az akkor nagyon megköszönjük.
1: Hát figyelj, ha nálunk, akkor megvan minden, mert nem adtunk el semmit, úgyhogy, vagy hát nem.
0: Jövőre fogjuk kisorsolni, aki nem sorsolt ezeket, úgyhogy figyelj, nem tudom, vasárnap fél 6-tól ráérsz-e, vagy pedig június 10-én, szerdán, nem tudom, mit mondtunk, mikor, legalább kb. 3-tól ott vagyunk.
2: Lehet, hogy vasárnap is ráérek, de igazából majd írok üzét.
1: Jó, oké,
0: köszönjük
2: szépen. De fogunk kint is találkozni.
0: Szupi! Vagy pedig e-mailt írján, tehát mindenképpen.
1: Szuper!
0: Adjuk az ilyen.
1: Köszönjük.
0: Hello.
1: Köszi. Azt is lehet, hogy elviszem a hallgatónak, csak nem tudom.
0: Jó
1: autóvillamossági szerelőt, ha tudtok mondani. Mit akartam mondani? A szolgálati, igen, vége a ez egy gyorsan a szolgálati.
0: Tudjuk, hogy maratonnál nem úgy van, hogy így nagyon betartjuk.
1: Igen, na mindegy, gyorsan a szolgálati közleményeink így a végén. Az első az, hogy a Rókales Alapítvány elindított egy petíciót a kotorékozás ellen. Ugye korábbi adásunkban Kurunci Norbival beszélgettünk arról, hogy milyen szörnyű tulajdonképpen állatkínzás tényállását kimerítő vadászati módszer a kotorékozás, amikor kis rókákat és a családjukat tulajdonképpen elpusztítják kutyákkal, illetve mindenféle ásókkal, egyéb eszközökkel, és hogy ennek vége legyen, ez egy tiltott módszer legyen, ezért petíciót lehet aláírni. A rókales, ugye, mert a Facebook tiltja a főoldalukat, valamiért a rókales oldalon megtaláljátok, vagy csak keressetek rá, hogy petíció a kotorajkozás ellen, és írjátok alá, ezzel sokat tehettek azért, hogy megszűnjön ez a szörnyű módszer. A születésnaposaink a héten volt, kedves barátomnak, Levon Karapetyánnak a születésnapja, happy birthday, nagy szeretettel üdvözlöm a Herr Kapettmeistert.
0: Egyébként héten volt Pálinkesztics Robinak is, tehát azt hiszem volt, ha minden igaz, úgyhogy neki is nagyon sok szeretettel küldjük, aki
1: igen.
0: Ma a lelkes hallgatunk, mint kiderült, igen. Amikor tud.
1: Hogy ma a Primus Évi, vasárnap Sali Noémi és kedves Jaga barátom.
0: Fantasztikus Salénő, fantasztikus.
1: Jogos is Gergő.
0: Mondjuk össze, hogy nem fantasztikus Jogos is Gergő lenne.
1: Mogul úrnak.
0: De egyébként szenzációs, fantasztikus kerek évforduló ünnepel, meg nem, ő meg az élet értelmével lépett be éppen.
1: Jövő szerdán Borisnak lesz születésnapja, Boronyák Andrásnak nagy szeretettel üdvözlőjük innen. Ugye mondtuk a maratonnal kapcsolatos programjainkat, mondtuk, neked van.
0: Nekem van egy külön program ajánlóm, nem messze egyébként a Tilos Rádió volt Szészékházától, vagy hogy milyenek ez telepejétől, a Mláthi Otto utcában van egy Vajdakert nevű közösségi kert. Ez a Vajda Péter utca és a Mláthi Otto utca sarkán van, keressétek. Főleg 8. kerületiek, de bárki jöhet, lesz egy úgynevezett szomszéd ünnep. Én vagyok ott az egyik házigazda, nagyon nem én vagyok házigazda, túlzás, nincsenek házigazdák, mindenki élvezze, rengeteg minden fog történni, gyöngyfűzés, magbomba készítés, ezt nem tudom, aki tudja, hogy mit jelent, azt tudja, hogy milyen menő, aki meg nem, az jöjjön és nézzen, hogy mi az, hogy magbomba készítés. Készítünk magbombákat, te tudod, meg akkor elmondom majd neked. Magbomba készítés, kvíz, játékok és bográcsozás, ez a minimum, és akkor azon kívül meg közösségi kertbe bemutató, megmutatjuk, hogy mi nő a Vajda közösségi kertbe, és aki ebben emeletileg is fel akar készülni, az pedig hallgassa meg, a tavaly szeptemberben volt, amikor egy közösségi kertekről szóló adásunk, jöjjön is, nézze, de mondom még egyszer, tehát a Bláthi Otto utca, Vajda Péter utca sarkán, a 8. kerületben van a Vajda kert, oda gyertek el, és ott találkozhatok egyébként velem is, meg egy csomó kedves emberek, akik
1: holnap
0: ezt.
1: Ja, igen, bocsánat. Holnap római parti piac, ugye ezt mindig szoktam mondani, aztán 6-tól 11-ig szecesszió világnapja, nem tudom, az egy ilyen hosszú világnap, de hogy akkor egy országos programsorozat lesz rajta. Azt mindenképpen nézzétek, holnap ingyenes bábszínház lesz a Várkert bazárban, nagyon aranyos kis figurákkal, vasárnap kerámia madarakat lehet csinálni az Artkuckóban, valamint jövő héttől készüljetek, mert nagyon kedves barátaink, akiket azóta akarunk hívni, ugye kedves sörfőző barátaink elérhetőek lesznek a Budai Hídfőnél.
0: Utolsó dolog, amit a mai adás, vagy meg gondolsz, akar mondani?
1: Nem.
0: Utolsó dolog, amit a mai adásban intézünk, és megcsinálunk, hogy kérlek szépen egyik pillanatban mondd azt, hogy most, de majd egy mit tudom én, legalább 2 másodpercet várj, és akkor csak mondd azt, hogy most.
1: Most?
0: Csigajelölőt nyert Csaba. Kikorsoltam, hogy mi lesz az ajándéka. Csigajelölőt nyert Csaba, de az van, hogy mivel ő volt az egyetlen, aki ma telefonált, szerintem csaljunk, és legyen az a jutalma, hogy megkapja az, amit, azt, amit szeretne, jó?
1: Aha.
0: Elfelejtettem, mint mondott, hogy bohóc.
1: Bohóc orrot.
0: Bohóc szeretne pakolással.
1: A csoki pakolással, igen.
0: Jó. Tehát bohóc orrot nyert, csoki pakolással.
1: Fafar Csaba megkapt.
0: Fafar Csaba.
1: Megkapták.
0: Nem tudjuk. De Fafar Csaba, szerintem már így fog maradni.
1: Akkor köszönjük szépen, hogy hallgattatok.
0: Félig perzsa származású hallgatók. Na, köszönjük szépen, hogy hallgattatok, hallgassatok minket továbbra is. Jövő héten jövünk. Szakcégét csoporttal.
1: Hát meg a meg a izé, meg
0: és
1: vasárnap.
0: És hát ugye vasárnap este fél hattól a Tilos Maratonon élőben Pálinka Kasszics Róberta.
1: Így van, legyetek jók, tudtok, lesz meg egyszerű nap a világon, békét Ukrajnának, sziasztok.
0: Yes. Jó hétvégét. És maraton! Meg cica pihi, vagy mi?
1: De ez nem cica, de cica, csak nézd meg el.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Tiszazug égköve, a szelevényi nagy tehenes holtág nagyon nagy bajban van. A vízszint drámaian lecsökkent, ha nem érkezik segítség, a holtág napokon belül teljesen kiszáradhat. Napjai vannak hátra. Kongatta meg a vészharangot a Petőfi Horgász Egyesület Facebook bejegyzése. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság műszaki biztonsági és hajózási szolgálata kialakította a szükséges hátteret. A szivattyús rendszer a tervek szerint hamarosan mintegy 300 ezer köbméter vizet emel át a hármas körösből a szelevény melletti holtágba. A pótlás célja a vízszint stabilizálása, és a halállományon túl a madarak, kétértűek, valamint a teljes vízi világ élőhelyének megóvása. Szemlézte a Pecaverzum híradását a sokszínű vidék.
2: A rovarok is érezhetnek fájdalmat, ezt próbálta igazolni kollégájával együtt Thomas White, a University of Sydney evolúcióökológus és entomológus kutatója. Tanulmányuk a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban jelent meg. Kísérleteik során a házi tücsök, a Hirta domesticus csápját egy forró szondával érintették meg, és ekkor valami különös dolog történt. A rovar a megégett foltra fordította figyelmét, és ismételten tisztogatta azt, sokkal hosszabb ideig, mint egy ártalmatlan érintés nyomán, vagy érintési ilyen tenni. A megállapítások jelentőségét nem csak az adja, hogy a tücskök reagáltak az ingerre, hanem az is, ahogy ezt tették. A tücskök a forró szonda eltávolítása után is sokáig figyelték a területet, ami arra utal, hogy valamit belülről is érzékeltek, a károsodás tartós, lokalizált jelét. Az ausztrál entomológusok szerint ez a viselkedés bizonyíték lehet arra, amit a tudósok régóta vitatnak. A rovarok igenis fájdalomszerű állapotokat élnek át. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
1: 2004. januárja óta jelenik meg a népszerű Calendario Romano. Tucatnyi fiatal pap, vagy nem is, jobbára évről évre ismétlődő fényképével. Különösen a naptár címlapjának talányos mosolyú portréja köszön vissza gyakran. Egy zavarban lévő 17 éves kölyök arca, mondta az Associated Pressnek Giovanni Galizia. A haverok hangosan röhögtek, mit állok ott papicucban. A most 39 éves légikísérőről és a többi szexi kis papról a napokban írta meg a La Repubblica, nem valódi lelki pásztorok. Galizia 23 éve ismerte meg Piero Pazzi fotóst. Ő az előkészületben lévő 2027-es naptárról kijelentette, modelljeinek harmada tényleg pap. Nem vatikáni kiadványról lévén szó, a szentszék nem nyilvánult meg az ügyben. Számolt be a Telex.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Lépegető.
4: Ez nagyon jó. Sziasztok! Haza és haladás következik.

0: Igen. Péntek reggel van, azt jelenti, ha az egy saladás van, vagy fordítva, itt vagyunk, harcban állunk, és egy különleges péntek reggel van, hisz ma kezdődik a maraton a Dürer kertben, ami a Tilos Rádió adománygyűjtő hete, vagy fesztiválja. Kinek hogy, ki mit vesz ki belőle magának. Mi kint leszünk ma a Dürer kertben, biztos, a Pálos tanár úr meg én, a Mandi igazoltan van külföldön, igazoltan igen, dolgozik, és ma lesz egy vendégünk, aki egyelőre meglepetés. Addig is egy kicsit hangolódjunk rá a maratonra. Itt a nyár, ez az első nyári adásunk, Tilos Rádió Maraton. Hello!
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó.
2: Salut à tous les auditeurs de Tilos Radio. Ceci est un appel à votre générosité et à votre solidarité.
3: Kezdődik a Planetáról a bejelentkezés. Most indul.
4: Ez a Tilos Rádió FM 93, és benne Boszabam G. Atomanekkel 3-től 5-ig.
5: A Tilos Rádió Nové műsorának hírei következnek.
6: Ez pedig itt a Csonka Magyarország, a Rádió Komplex brutális ezoterikus wellness fitness magazinja.
7: Hey gang, happy new year to one and all. Soul School is on the air.
8: A következő műsor vallási vagy hitbéli meggyőződés érted, illetve a nyugalom megzavarására alkalmas hanghatásokat és mondatokat tartalmazhat.
9: Békés jövőt és szebb utat kíván önnek a Tordas Rádió teljes műsorkészítő gárdája 1-től.
10: Ez itt a teszt és lélek valami zúg.
11: Sziasztok, ez itt az Erőmű, a Tilos Rádió környezet és klímavédelmi műsora.
12: A Tilos Rádió hírei következnek.
13: Benne a Tilos Rádió és benne a Topolégyek.
14: Után újra Téki Tízi, két hetente Csakival.
15: Tematikus nap a Tilos Rádióban.
16: Sziasztok, ez a Kovács Ádám hangpostája.
17: Keltakaró.
18: Sanyi, Adesz és Marek.
19: Keltakaró.
20: Ez itt a Jövőkor, Varga Gergő vagyok.
21: Kedves drogműsor, 9 óra múlt, 11 perccel és jelen vagyunk.
22: Ez itt a Szex Akció hírcsoport.
23: Szervusztok, ez itt a Tilos Rádió, benne a Káosz Kapitány kalandjai.
24: A megtervezett valóságot hallgatjátok a Tilos Rádióban. Én Farka Zsuzsi vagyok, és itt van velem Dávid Feri is.
25: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik.
26: Kolorlokál FM 90,3. Tilos Rádió.
27: A rádió pozor, pocsúvátyanász.
28: Sziasztok, ez itt a pervőképe.
29: De le frekvence di Tilos Rádió.
30: A legszabadabb rádió.
31: Ez a buta szerte. Buta.
32: A pulpultot halljátok.
33: Tilos Rádió.
34: Saladás.
35: A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort.
36: Ez itt a bőszeri diktátum.
37: Kellemes délelőtet mindannyiatoknak, a Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok, és Basával, Pakóval, a Szakácstól van műsorát.
38: This is Pandit Rajiv Janardhan. You are listening to Tilos Radio, Alap, Indian Classical Music Show.
39: Itt a Népzenei műsor, a 90.3.
40: Tilos Rádió elmaraton június 8-ától a Tilos Rádió adománygyűjtő hete.
0: Kell ezt magyarázni?

0: Tilos Rádió. Szevasztok! Két kollégám, három, itt-ott van, dolguk van. Van ilyen szomorú, hogy pont ma, de van ilyen, itt a nyár, itt a maraton, és várom a vendégünket, addig is bejátszok egy régebbi maratonról, mint egy előfeszítésként egy részletet, és telefonáljatok nyugodtan, ha olyan úri kedvetek van. Ma kint leszünk, Páros tanár úr biztos, én is más műsorokból is tudok, akik jönnek ki a maratonra. Én viszek magammal esőkabátot, és most lehúzom ezt.
1: Kötetlenül beszélgetni. És ma már, amikor a vlogok világában elvileg a legdemokratikusabb formában a legkötetlenebb műfajoknak is juthatna tét, valahogy még mindig valójából a kötetlen csepp a tengerben a Tilos Rádió. Tehát valahogy azokból a hagyományos médiaformátumokból, a hivatalos beköszönés, nagyon komolykodásból nagyon sokan nem tudnak kitörni, pedig...
2: Vagy ha kitörnek, akkor inkább ne törtek volna.
1: Igen,
2: ki.
1: Igen.
2: Ugye jobb lett volna, igen, hogyha próbál formális maradni.
1: Hát azt azért talán nem vindikálnám most így magamnak, ezt másoknak a tisztjel dönteni, hogy hogy a Polkultnak jól áll le ez a formátum, de a Tilosnak azt hiszem, hogy biztosan jól áll, és talán ez az egyik legnagyobb erőssége.
2: Igen, szóval hogy valahogy nekem ez így 16 éves korom óta megvolt, és azért annyit tennék hozzá még, ezt a gyerekeim meg az egész családom átkozza, hogy a zenei ízlésemre is elég nagy hatással volt a Tilos Rádió. Tehát én vagy az ilyen nagyon undergroundos dolgokat szeretem, vagy pedig az elektronikus zenét ennek minden szépségével és mélységével együtt. Ugye egyébként ez csak a vicc kedvéért, nem vagyok benne biztos, hogy a Barázdán is Csomót című műsornak a DJ-re emlékszik, de Vályi Gábor egy évvel járt fölöttem a gimnáziumban, és akkor ott már nagyon vagánynak tartottam, hogy ő már a Tilosban akkor DJ-zett meg minden, úgyhogy innen is üdvözlöm a Gábort. És akkor ez megmaradt nekem egy ilyen bizonyos értelemben kikapcsolódásnak, hogy amikor hallgattam a Tilost, az internet alapjait, például a Speedlight című műsorból tanultam, nem tudom, emlékszik rá még valaki. És akkor ez így megvolt, és én hallgattam más rádiókat is, de azért ez mindig egy ilyen biztos pont volt, hogy ide lehet fordulni. És 35 éves lettem én, éppen túlestem egy elég súlyos betegségen. A két fiatal gyermek apukája voltam, és január 4-én fölébredtem. És akkor azt éreztem, hogy ez a dolog, agyon voltam terhelve mindenféle egyetemi meg egyéb munkákkal, és akkor azt éreztem, hogy ez a dolog így nem mehet tovább. Tehát, hogy nem tudok így élni. Egyszerűen nem, muszáj valami olyat csinálnom, amiben jól érzem magam. És hát mihez nyúltam? Nyilván a Tilos Rádióhoz. Régóta dédelgettem már valami a fejem mélyén ezt a gondolatot. És nagy szerencsém, hogy akkor már jóban voltam Ződi Zsolttal, akit innen is üdvözlök. És felhívtam a Zsoltot, hogy figyelj, Zsolt, találjunk meg ki valamit, ott ismersz arcokat a Tilosban, nem találunk ki valami műsort közösen. A Zsolt legnagyobb örömömre nagyon nyitott volt, és akkor ebből az ötletből született a Polkult, ami mondjuk így, hogy nem volt egy lehatárolt elképzelés sem kidolgozott ebben
1: hát
2: az időben.
1: Az intrótokban is benne volt, hogy a beköszönésről, hogy a így hangzott eredetileg, hogy Polkult a legtágabban értelmezett politikai kultúráról.
2: Igen, tehát arra gondoltunk, hogy mind a ketten ismerünk okos embereket, nagyon elégedetlenek voltunk, vagyunk, ugye ez egy ilyen hát have been-es szerkezet is lehetne akár a magyar politikai közbeszédnek az állapotával, nem feltétlenül érték meggyőződés, hanem sokkal inkább minőségi okok miatt. És mi nem csinálunk egy olyan műsort, ahol politikáról beszélgetünk, de nem minden második mondatunk az éppen regnáló vagy már nem regnáló miniszterelnök neve. Nem biztos, hogy alpáriak vagyunk, nem biztos, hogy kétbites világnézeteket osztunk, hanem csak, hogy beszélgessünk érdekes dolgokról, semmi több. És akkor ehhez a csapathoz csatlakozott Max, akinek szintén az üdvözletemet küldtem, és ez a dolog így tök jól elment egy darabig, de aztán jött 2018, meg április 9-e, és akkor különböző okokból mind a ketten úgy gondolták, hogy most így egy darabig nem rádióznának tovább. Akkor egy kicsit én is azt gondoltam, hogy lehet, hogy akkor ennek ennyi volt, de a papó győzködött, hogy nem, próbáljam meg, csináljam egyedül, adnak hozzá segítséget, stb. Volt egy olyan időszak, amikor ugye egyedül ment a Polkult, ez nem volt túl hosszú, már úgy értem, hogy vendég meg én, és akkor utána, miután a Fülöpöt már megismertem, akkor merült föl, hogy láttam benne valamit, hogy ennek lenne keresni, valahogy mi lenne, hogyha akkor ezt megpróbálnánk így ketten, mert úgy igazából szerintem ez egy ilyen jó jó leosztás, hogy van, hogy vagyunk ketten, két teljesen eltérő generációs tapasztalat, két teljesen eltérő világtapasztalat, és hogy ebből jó dolgokat ki lehet hozni. Mind a kettőnknek elég széles a kapcsolati hálója, be tudunk vonzani embereket. És ugye ami nagyon fontos, hogy itt jól érezzük magunkat, és ezért is fontos, hogy támogassátok a rádiót, mert ha valamiért szerintem szeretni lehet a Pólkultot, akkor az az, hogy szerintem ez az a műsor, amiben sose volt erőlködés.
1: Még azt kérdezném meg tőled, Balázs, hogy te különösen így, hogy már 5 éve, vagy már
2: több mint 5 éves a Pólkult, bizony, már most már
1: műsort, mik a legszebb emlékeid ebből az elmúlt évekből?
2: Hát ezt nagyon végig kéne gondolnom, ugye erre, hogy így kapásból tudjak válaszolni. Én inkább azt mondanám, hogy nekem ez az egész egy nagyon szép emlék, mert én 35 éves koromban, ott január 4-én tényleg azt éreztem, hogy én nem tudok így tovább élni nagyon sokokból. Ez nyilván ugye ez egy ilyen emberi válság is volt, amin általában túlesünk, meg akkor már úgy látszott, hogy mindenképpen ki fogok jönni egy betegségből, de hát még nem lehetett tudni, hogy mi lesz a kifutása, meg minden. És hogy nekem ez egyszerűen nagyon-nagyon sokat ad, hogy itt egy lehetőség két hetente egy órában, hogy meghívjunk valakit, és akkor egy jó oldott hangulatban egy egyébként fontos dologról beszéljünk. Én nem hiszek ezekben az értelmiségi ízekben, hogy formáljuk a közbeszédet, meg bármit. Hoppá, és a végére jött egy telefon. Ha nem troll támadás, akkor nagyon örülünk, megpróbálom felvenni, remélem sikerül.
3: Hello, sziasztok, Ápoló vagyok.
2: Ciao.
1: Hello.
3: Jöttem a 20-30 ismerősöm, akikkel szoktunk beszélni a műsorokról, mert rendszeres hallgató, azoknak nagyjából a fele azt mondja, hogy az általuk legjobban szeretett három műsorba ez a műsor beletartozik.
2: Hát figyelj, szuper kedvesek vagytok, nagyon örülünk neki.
1: De ez nagyon megtisztelő.
3: Tehát lehet, hogy sokan nem telefonálnak be, mert tudom, nem tudnak hozzászólni a témához, mert nem értenek hozzá, de hogy valami sok emberben ez sok gondot megindít.
2: Na hát igazából ez a célunk, mert ugye mi nem akarunk bármit is beletenni az emberek fejébe, vagy nem akarjuk megmondani a nagy tutit, hanem amit szeretnénk, hogy gondolkodjunk erről, beszéljünk erről, és akkor majd mindenki rájön arra, amire rájön.
3: Szerintem ez simán átjön. Úgyhogy akkor köszönjük az eddig 5 évet.
2: Bizony, a pozitív visszajelzésekből élünk, tehát ebből táplálkozunk.
1: A rádió pedig a felajánlásokból.
2: A felajánlásokból, tehát bármilyen módon támogassátok a rádiót, számos lehetőség van rá, itt egyébként szerethettek is, annak nagyon örülünk.

Merci. Köszönjük előre is. Köszönjük a felajánlásokat. A Tilos Maraton arról szól, hogy az éves büdzséjét a rádiónak, hogy legyen áram, legyen archívum, legyen, nem tudom, télen egy hely, ahol nincs mínusz 10 fok, csak plusz 6, és lehet rádiót csinálni. Ehhez a felajánlásokat, a felajánlásokért cserébe egyrészt be lehet menni, van egy karszalag, tehát az is egyfajta felajánlás, és utána lehet vásárolni tilos merch cuccokat. Én nagyon bírom a kapucnis pólókat, éjjel-nappal abba járok meg az egész családom, meg a pólókat, én egy élő reklámtábla vagyok, most is egy csodás kék tilosos pólóba vagyok, sajnos nincs alsó

0: de az is kéne, tilosos alsógatja, tilosos zokni, bár az néha látszik csak. Szóval mindenféle ajándéktárgyat adunk azért, ha támogatjátok a rádiót, gyertek ki a Dürer kertbe, egyébként is lehet ide is bejönni úgyis, de amúgy ott lesz általában az adott műsor, főzni fognak a kollégák mindenféle csodás dolgokat, és remélem, hogy az eső se fog esni, vagy csak kicsit. Úgyhogy telefonálhattok, addig még megérkezik a vendég, addig a vendégünk, vendégem, addig még egy-két apró előfeszítés. A maratonok hangulataiból, Tilos, hello, szavaztok!
1: Elmaraton.
2: A Tilos Rádió adománygyűjtő hete.
3: Másból is adjatok.

0: Na, de most ezzel már, hogy ott van a maraton, ahol te vagy, most ezzel már mindent ki fogunk tudni védeni, nem?
1: Félre ne értsétek, Csilla nem azt mondja, hogy ahol én vagyok, hanem ahol te vagy. Tehát bárki, aki hallgatod...
0: Kedves hallgató, ott van a maraton, ahol éppen te vagy most.
2: Ez az Evelynnek a szlogénja, amit te
1: igen, egészen kiváló szlogén, és az arra is nagyon jó, hogy amikor meghallja valaki, akkor rögtön magára értheti, hogy ez milyen kedves és személyes. Ott van a maraton, ahol te vagy.

0: Mi a...
1: Visszafelé? X-rem, amelyet visszafelé, mindegy.
2: Haló,
3: igen.
4: Sziasztok, Bíró Tibi vagyok, és szeretnék 10.000 forintot felajánlani nektek.
2: És hol, honnan hallgatsz minket?
4: 17. kerületből.
0: Figyelj, Tibi!
4: Várjatok, még a lányaim szeretnének üzenni valamit.
2: Parancs, hallgatjuk.
5: Hajjá,
2: Szilos Rádió! Hajjá! Úgy, megerősödtünk. Lány, két lány volt?
4: Két lányom van, igen.
0: Köszönjük, Tibi. Figyelj, ha azt mondod, hogy azért küldtél hirtelen felindulásból 10.000 forintot, mert annyira megtetszett az a két orosz dal, amit az előbb hallottál, akkor elég, ha 8.000-et küldesz.
6: Nem elég.
2: És nem orosz, ne hagyjad, ne hűj fel a provokációnak. És a lányokat...
4: Nagyon szép dalok voltak, csak nem az én stílusom, de szeretem mindenki.
2: De mit szeretsz? Ilyen törös, zúzósat?
4: Nem, én az alternatív rockot inkább.
0: Az is lesz.
2: Ja. Mennyiért? Te és a kislányok mit szeretnek?
4: Ők inkább a modernebb zenét.
2: Ja, ők valamilyen kortárs, experimentális zenét.

0: egyetlen célt szeretnénk szolgálni, ez pedig a pénz összegyűjtése. Mire kell ez a pénz? A rádiózásra, hiszen ebből a pénzből rádiózunk. Nagyjából 30 millió forint a Tilos Rádió teljes költségvetése, amelyből 0-24 szolgáltatunk nektek különböző fullos műsorokat. Ebből 10 milliót szedünk össze tőletek hallgatóktól itt a Tilos Maratonon, egy másik nagyjából 10, de inkább több mint 10 millió forintot szedünk össze a szintén általatok felajánlott 1%-ból, és a maradék pénz pedig különböző pénzemberektől, Soros Györgytől, illetve Európai Uniós nagymenőktől gyűjtjük be. Az államtól mi pénzt nem kapunk, nem kérünk, az állam nekünk nem ugat, nem mondja meg, hogy mit kell csinálnunk, szabad rádiósok vagyunk, de az, hogy szabadon tudjunk rádiózni, szükségünk van a pénzetekre. Arra kérünk benneteket, az Isten szerelmére, fogjátok meg a telefont, és adjatok nekünk pénzt.
1: Igen, a számokból itt kiderült, hogy ez egy régebbi dolog. Szerintem minimum a duplájáról beszélünk, de inkább triplájáról. Itt egy erős infláció volt azóta, hogy a FECO ezt elmondta egy régi maraton előtt, ami egy ilyen maratonos összeállításból lett kigyűjtve. Megint szevasztok. A sziréna az itt élőbe szól?
2: Élő, igen, igen.
1: Igen, élőbe szól a sziréna. Szevasz, Balázs.
2: Szia, Gyuri.
1: Már bejátszottam egy részt egy régebbi maratonos felvételről, ahol beszéltél.
2: Ujjaj. Hát én nem hallottam, mert a villamoson ültem.
1: Nem baj, de hát tudod, ez az internet nem felejt. Tehát, hogy
2: az biztos.
1: Az összes polkultadás fönt van. Itt a csetesek itt nagyon meg vannak osztva. Van, aki ekézi, van, aki azt mondja, hogy a három legjobb műsor volt.
2: Tehát elérte a célját. Hát igen, ilyen értelemben, mert kifejtett az emberekből valamit kihozott.
1: Ja, de hát ez tök jó. Szerintem az, ami megosztó, az jó. Tehát, hogy a langyos takonynál az százszor jobb, és egyébként is. Nem, ha valami olyan, oda teszel valamit, akkor az valakinek tetszik, valakinek nem.
2: Igen, nekem is ez a tapasztalatom, viszont az is a tapasztalatom, hogy a magyar kultúra inkább azt szereti, hogyha ilyen se hús, se hal. Tehát, hogy míg mondjuk Angliában, vagy Belgiumban az természetes, hogy neked van egy véleményed, és akkor ahhoz valahogy viszonyulnak. Magyarországon azért az a jobb inkább, hogyha csak így lavírozunk, és kicsi, ugye klasszikus egyrészt, másrészt.
1: Szeretem is, meg nem is ezt a kérdést.
2: Igen, erre ugye a legviccesebb a különböző ilyen felmérések kapcsán jöttünk erre rá, ami nem volt egy nagy rájövés, mert mások is mondták, ugye elég sokat foglalkoztam empirikus jogszociológiával, hogy egy ötös Likert skálán a magyar válaszokban a hármas az mindig felül reprezentált.
1: Aha,
2: szóval és ez a legrosszabb, mert ezzel nem tudunk kezdeni semmit sem.
1: Ja, nem állít semmit.
2: Igen,
1: hanem meg kicsit így, kicsit úgy. Tulajdonképpen a Gyuri beszélte meg veled, hogy gyere be, és igen. Az volt az egyik szerintem ilyen elgondolása, hogy a mostani magyarországi jogi helyzetről kéne valami szakértőt megkérdeznünk, hogy akkor most, és én olvastam egy-két cikket ez ügyben, hogy közben a Gyurinak közben jött egy elkerülhetetlen munkája, de én próbáltam készülni, hogy ez hogyan van, és hát elég érdekes, hogy egy kicsit beszéljünk erről, hogy most akkor mi lesz az alkotmánnyal, mi lesz ezekkel az urakkal, akik 9-12 évre ki vannak nevezve, lehet-e a jogállamot helyreállítani jogállami eszközökkel, vagy másképpen egy autoritárius rendszert le lehet-e bontani nem autoritárius jogi eszközökkel? Ez biztos nem teljesen szabatos, amit mondok, de...
2: Hát, ha ezekre a kérdésekre tudnám a választ, akkor nem tudom, hol ülnék, meg valószínűleg már nagy sztár lennék. Ezek szerintem mind nagyon ambiciózus kérdések, és én hagy eljak ehhez egy kicsit ilyen angol szemmel, hogy próbáljunk inkább apróságokat vizsgálni ebből, és aztán talán lesz egy nagy kép. Mert ez is egyébként nagyon jellemző az itthoni gondolkodásra. Elnézést, hogy mi nem tudom valahogy, ezt nem valamilyen ilyen közép-európai különlegesek, hogy imádunk hatalmas kérdéseket feltenni, és akkor utána meg vagyunk sértődve, amikor a hatalmas kérdésekre mondjuk 2-3 mondatban nem tudunk megnyugtatóan válaszolni. És amit most így kérdeztél, ez szerintem bőven egy fél éves egyetemi kurzus, vagy több monográfia témája is lehetne, és talán induljunk onnan, és nem akarom eltéríteni a beszélgetést, hogy a magyarországi jogi helyzet. És szerintem itt ennek van egy, ugye talán Fernand Broderre utalhatok, hogy különböző rétegek vannak, és nyilván a magyarországi jogi helyzetnek van egy ilyen mindennapi politikai jellegű rétege. Történnek a dolgok, beadványok vannak, javaslatok vannak, elképzelések vannak, törvények születnek, törvényeket helyeznek hatályon kívül, és így tovább. De ez szerintem a felszín. És ami sokkal izgalmasabb, és mondjuk engem egyébként jobban is érdekel, mint embert, az a háttér, vagy én úgy nevezem, hogy kultúra. Tehát nem szabad elfelejteni soha, hogy ezek a mindennapi jogi történések, amiből most tényleg sok van, és majd erre is kitérhetünk, mert erről is van azért határozott véleményem, de hogy minden, ami történik, akár kormánypárti, akár ellenzéki oldalról, akár a jogtudósok, amikor ugye véleményt mondanak, most megint nagyon megy ez a műfaj, hogy a jogtudós kiáll, és akkor elmondja, hogy mi van. Azért mindez beágyazódik egy szélesebb körű összefüggésbe, amit mondjuk nevezhetünk kultúrának, vagy jogi kultúrának. És ez azért nagyon izgalmas, mert ahogy Brodel is mondja, ebből a hosszú tartamból nincs menekvés. Neki van egy ilyen aranyos példája, hogy a történelem gőgös vezérhajóit ott megpróbálhatnak a tavon más irányba menni, mint amerre a tó víztömege mozog, de előbb-utóbb a tó úgyis uralomra hajtja őket. Ezt ugye mi is ismerjük kicsit máshogy megfogalmazva, hogy alul a víznek árja. És szerintem a mai helyzet megértésére nem kerülhető el, hogy egy nagyon picit beszéljünk erről a történeti kulturális háttérről, ami a magyar jogot körülveszi. És nem szeretnék órát tartani, meg semmi ilyesmi, tehát igazából csak felvillantanék két dolgot, ami nekem fontos. Az egyik az, és itt Péter Lászlóra utalok, akit, ha még emlékeztek, a Polkultban elég gyakran idézgettünk, ő volt ugye, hát nem tudom, hogy a Miklós örülne ennek, de talán azt mondom, hogy Lojko Miklós mestere, ugye egy legendás londoni magyar történész és alkotmánytörténész, és szerintem ő nagyon hát jól megálló állítást tett arról, hogy amikor a magyar modern jogi világot vizsgáljuk, akkor sosem szabad arról elfeledkezni, hogy itt a jogról egy teljesen más elképzelés működik, mint ami működik Nyugat-Európában. És ő ezt egy nagyon éles választóvonalnak látta. Persze, hogy ebből mi következik politikai jog, alkotmányjogilag, az már egy másik kérdés. Mi ennek a lényege? Ő úgy nevezte, hogy a magyar és egyébként a többi közép-európai ország joggal kapcsolatos kormányzati attitűdjei, tehát a politikának a viszonyát a joggal, azt alapvetően az úgynevezett autokratikus jogelv határozza meg. Az autokratikus jogelvet meg úgy érthetjük meg, hogy ezt szembeállítjuk a nyugat-európai hasonló kormányzati, politikai egyéb attitűdökkel. Ezt ő a jogvélelem elvének nevezte, és körülbelül leegyszerűsítve így lehet ezt jól elmagyarázni, hogy Nyugat-Európában, és ez Montesquieu-től jön ez a gondolat, és a valóságban egyébként a gyakorlatban egy csomó ponton meg is valósul, de azért kérlek, ne felejtsétek, hogy most ilyen ideális típusokról beszélek, tehát leegyszerűsítem a magyarázatot. Tehát a nyugati jogi gondolkodásnak a lényege, hogy a polgár teljesen szabad, amíg a törvény nem korlátozza. Ez egy nagyon alapvető elv, ez jelen van az angol jogban, a francia jogban, mindenhol. Tehát a törvények segítségével a kormányzat, és ugye nagyon fontos, hogy a legitim törvények segítségével, tehát ott van mögötte a parlamentarizmus, és a parlamentarizmus mögött meg ott van valahol a demokrácia mozzanata. Ennek segítségével bizonyos pontokon korlátokat állít az állampolgár elé. De ha nincs ilyen korlát, akkor azt teszem, amit akarok. És Péter László mutat rá erre nagyon részletes történeti forrás elemzéssel, hogy ez nálunk nem így működik. Mert nálunk a jognak a szerepe az nem elsődlegesen az egyéni autonómia szabályozása és garantálása, hanem a Habsburg hatástól és a Habsburg pirodalom működésétől kezdve, ami ugye egy nagyon erős modernizációs folyamat, hiszen a Habsburgokat is valahol a felvilágosult abszolutizmusba tehetjük. A jog az egy ilyen állami eszközé válik, aminek elsődleges feladata, hogy ez egyébként a Habsburg uralkodó szerint jó szándékú, felvilágosító, egyéb törekvéseit a jog eszközével tudja támogatni. És ezért a mi jogi gondolkodásunk, joghoz való viszonyunk alapelve, amit Péter László autokratikus jogelvnek nevez, az az, hogy az állam, a kormányzat mindent megtehet, amíg a törvények nem korlátozzák. És akkor gondolj például az áprilisi törvényekre, ahol ugye először bizonyos emberi jogi mozzanatok jelentek meg a magyar jogban. És általában is ez a gyakorlat nagyon mély, tehát a hatalomnak a hangsúlya, az mondjuk így a jog előtt áll. És a jog feladata ezért számunkra, és egyébként innen ered az egész magyar jogi gondolkodási hagyomány, az az, hogy minél jobban körülbássázza az állami hatalmat. Ugye ezért vannak egyébként nagyon erős közjogi vitáink, történeti alkotmányról folytatott vita, és így tovább. De az elsődleges fókusza a hatalom, és nem az egyén. És itt nálunk a jog az úgy teremt szabadságot, hogy ahol az államot korlátozza, ott az egyén is megjelenik egyfajta ilyen szabad ágensként. És lezárva ezt a dolgot, arra mutat rá Péter László, és ebben maximálisan egyetértek, ezt szoktam tanítani, szoktam elmondani, hogy valójában az autokratikus hagyomány az gyakorlatilag a Habsburg periódus óta folyamatosan jelen van. A hangsúly a kérdés. 89-2010 között talán mintha nem lett volna annyira hangsúlyos. Péter László nagyon ügyesen bizonyítja, hogy a szocialista hatalomgyakorlás is mondjuk 63-tól 89-ig szintén ebben a mintázatban szerveződik. És én nem szeretném azt állítani, hogy ez egy fátum meg minden, de ez történetileg több száz éve itt van velünk, hogy nekünk a jog az nem egy ilyen egyéni szabadságot garantáló valami, hanem valami, amivel az egyébként nagyon izgág a túlhatalmi pozícióban lévő kormányzatot, ha ügyesek vagyunk, akár korlátozni tudjuk, és akkor ezeknek a korlátoknak az árnyékában ugye a szabadság kiskörei megszülethetnek. Tehát ez az első pont. Tehát szerintem ez egyébként nagyon sok mindent jól magyaráz, most ugye nem tudom, mit szoktunk mondani, elmúlt 16 év, elmúlt 36 év, de azért a párttól függetlenül a kormányzatok tevékenységében ezt a mintázatot felfedezhetjük, és nyilván az elmúlt 16 évben ez sokkal hangsúlyosabbá vált, mint előtte volt. És nagyon érdeklődve várom, hogy mi történik most, majd esetleg beszélhetünk erről is, bár ugye jó sok nem vagyunk. Tehát ez az első fontos dolog, hogy nekünk itt Magyarországon a jogról egy ilyen instrumentális képünk van, ami azt jelenti, hogy egyrészt ez a hatalomgyakorlás eszköze, másrészt pedig a jog segítségével tudjuk a hatalomgyakorlást korlátozni. Az egyén az kicsit ilyen mellékes. De van még egy dolog, amikor erről a longdüléről beszélünk, ez pedig az a kérdés, hogy az embereknek milyen a viszonya a joghoz, és nyilván ez megint nagyon bonyolult lenne. Én itt egy történeti mintázatra szeretném felhívni a figyelmet, ami szintén itt van velünk, szerintem 49 óta biztosan, de én azt gondolom, hogy már a két világháború közötti időszak óta is. Ez pedig az a kérdés, hogy a polgár, az állampolgár, a mi itt a társadalomban, akik nem a joggal hivatásszerűen foglalkozunk, mi hogyan viszonyunk ehhez. Ezt jogi kultúrának nevezik, és amiről most beszélek, hogy egy kicsit precízebb legyek, ez az úgynevezett külső jogi kultúra, tehát a társadalmi attitűdök a jog felé. És van egy meghatározó mintázat, amit úgy neveznek, hogy jogi elidegenedés. Ezt szerintem egyébként a két dolog így összesibul bizonyos ponton. Tehát ugye a jog azért az egy, és akkor hagyd szóljon belőlem az elfogult jogász, hogy fantasztikus dolog, jogvédelmet biztosít, lehetővé teszi, hogy az autonómiánkat megéljük, lehetővé teszi, hogy kiteljesítsük magunkat, és így tovább. Akár még szembeszállhatunk velünk túlhatalmi pozícióban lévő intézményekkel is. Tehát, hogy jó, hogy van. Megad egy rendszerezettséget a környezetünkben. És az a kérdés, hogy ezt mi erről mi mit gondolunk, és hogyan keltjük a magunk számára életre. Erről majd később még beszélhetünk, de a lényeg az az, hogy nekem az a tapasztalatom, és ezt ilyen kutatásokkal is le tudom támasztani, hogy a magyar társadalom meghatározó viszonya a joghoz az a jogi elidegenedés. Ami azt jelenti, hogy csak ne legyen jogi ügyem, ne kelljen ebben foglalkozni, ez ott magasan fönt a politikusok dolga, úgy se tudnak olyat csinálni, hogy nekem jó legyen, és így tovább. Tehát igazából nem tekint egyfajta pozitív attitűddel a jogra, és nem lát benne egy eszközt a saját maga helyzetének a jobbítására, a megváltoztatására. De ami fontos, hogy ez nem egy speciális magyar mintázat. Ugyanilyen mintázatot meggyőzően bizonyítottak holland kutatók Hollandiában, És egyébként az angol és az amerikai jogszociológia is számos ponton rámutatott erre. Tehát itt kevésbé már valami regionális specifikusságról van szó, hanem valószínűleg inkább valami olyasmiről, hogy a modern jog, amilyen, az annyira elválik a mi mindennapi tapasztalatainktól, annyira önálló racionalitást, önálló világot alkot, hogy egyszerűen nagyon nehezen tudunk vele kapcsolatba kerülni. És akkor ezt így lekerekítendő, tehát hogy szerintem amikor arról beszélünk, hogy a jog Magyarországon, akkor ezt a két történeti mozzanatot, történeti kulturális mozzanatot, hogy a jogban eszközt látunk, és a jog a kormányzat korlátozásának egy ilyen felemás eszköze, illetve hogy nem is bízunk benne igazán, nem is igazán akarunk vele foglalkozni, ezt mindig érdemes figyelembe venni.
1: Nekem van egy olyan érzésem, hogy, de ez teljesen én érzés, hogy tulajdonképpen a Fidesz kormányzat alatt, ugye a Bibor szakkollégiumtól indulva, tulajdonképpen elég magas a jogászok aránya a parlamentbe vagy a hatalomba. Hogy ez igaz? Tehát, hogy egy ilyen jogász kormányzás vagy hatalom gyakorlás van az utóbbi 20 évben? Hát, vagy ez illúzió?
2: Szerintem ez olyan mértékben igaz, hogy ez nem csak az elmúlt 16 évre igaz. Aminek meg egy kulturális oka van megint, ez visszamegy egészen a középkorig, hogy és az az izgalmas, hogy erre nem mi magyarok mutattunk rá, mert ugye néha mi természetesen azt nem nagyon látjuk, hanem Magyarországra érkező utazók a 18. században például, akár németek, akár franciák, írtak arról, hogy megismerkednek nemes emberekkel, és hogy milyen érdekes ez a magyar nemesség, mert a képzésüknek az alapja az a magyar, a corpus iuris hungaris, tehát hogy közgazdasági ismereteik szinte alig vannak, a politikáról szinte alig tudnak valamit, de az, hogy történeti alkotmány, meg hogy a Verbőci féle tripartitum, meg ilyesmi, az nagyon megy. És nekem az a benyomásom, hogy ez is egy olyan mintázat, ami nélkül nem lehet megérteni a magyar valóságot. És én ezt úgy látom, hogy ez a fajta nagyon erős ilyen jogi politikai hagyomány, és itt a jogira teszem a hangsúlyt, hogy nekünk még a politika is egy csomó szempontból jog, és ennek megint megvannak a történeti okai, különösen a történeti alkotmány miatt, amiről beszélhetünk, de én annak nem vagyok annyira a szakértője. Ez igazából egy ilyen meghatározó, ilyen kulturális mintázattá vált, hogy körülbelül szerintem a modern jogi egyetemek kialakulása óta, ez legyen mondjuk a 20. század eleje, amikor már egy ilyen modernebb, ilyen németes hangulatú kurikulum megy. Most lehet, hogy jogtörténészek megköveznek ezért, mert ugye a magyar jogi oktatásnak ennél hosszabb hagyományai vannak. De valahogy az elit képzésének az egyik fő helyévé, az elit rekrutációjának az egyik fő, mondjuk így, médiumává a jogi oktatás vált. Ugye gondolj bele például abba, hogy jogi egyetemre jár a reformkorban szinte mindenki. Mindenki vagy jogász, vagy jogra járt, ilyesmi. Akkor ugyanez igaz szerintem a két világháború között is. Ami izgalmas, hogy a jogi egyetem az nem csak a jogi és a politikai, hanem a kulturális elit egyik ilyen fő képzőhelye. Ugye Nobel-díj Krasznahorkai László 2 évet járt jogi egyetemre, egyet Szegeden, egyet Magyarországon, Márai. Végig mehetnénk ezen. Tehát a jogi egyetem az egy ilyen különleges dolog, aminek szerintem ez a történelmi hagyománya az oka, hogy az elit az mindig ilyen jogászi gondolkodású volt. És ez is most nagyon jól látható. Hát nem tudom, belegondoltál-e, hogy 2010 óta csak olyan miniszterelnöke van Magyarországnak, aki jogot végzett. Annyi a különbség, hogy a mostani miniszterelnök a Pázmányról jön.
1: Ja.
2: És előtte is volt már ilyen miniszterelnöke. Tehát
1: jó, de most ha ezt mondod, akkor, tehát ha jól értettem, akkor azt mondod, hogy a Kelet-Európában vagy Magyarországon a hatalom és az egyén viszonya a kérdés ebbe a jogi szabályozásba, de most én azt érzem, hogy ugye egy nagyon éles, nagyon érdekes váltás volt, egy kétharmados hatalom, egy másik kétharmados hatalom leváltotta. És az a kérdés, hogy itt nem az egyén és a hatalom viszonya, hanem az egyik hatalom a másik hatalommal. Tehát, hogy az alkotmánybíróság X időre ki van nevezve, az alkotmánybíróságot nem válthatja le, csak az alkotmánybíróság, vagy az alkotmánybírót, nem?
2: Én nem vagyok ugye alkotmányjogász, ez nagyon fontos.
1: Hát mindegy, szóval, hogy általában, tehát hogy ugye van egy alkotmányunk, és ezt most valószínűleg meg fogják bontani azért, mert, és akkor, hogy ennek mi a legitimációja.
2: Igen, de milyen érdekes az, amíg visszatértek az előző kérdésre, hogy jogászi hatalomgyakorlás, mert nagyon jól ráéreztél. És egyébként arra is felhívnám a figyelmet, hogy ugye, hogy az Orbán kormányt a Bibó szakkollégiumhoz kötjük, viszont a most formálódó Tisza kormány az meg nagyon erősen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karához kötődik.
1: Két jogi kar összecsap.
2: Ahol én ott végeztem 2003-ban, ugye a miniszterelnök 2004-ben, és konkrétan emlékszem rá, hogy most az igazságügyi bizottságnak az elnöke az tanítványom volt. Meg ilyenek, tehát hogy ez egy másik jogi kar, de mégis jogi kar. Uh-huh. És ugye akkoriban voltak olyanok, hogy keresztbe tanítottak, egyszerre tanítottak ugyanazok az ELT-n a Pázmányon, tehát hogy egy nagyon hasonló kulturális szövedékből, meg egy nagyon hasonló gondolkodásbeli szövedékből érkezik ez az új elit, akik nyertek. És ugye amikor majd a mindennapi ilyen politikai vitákat nézzük, most ugye például kérdeztél az alkotmányról, meg egyebek, akkor szerintem sose szabad azt elfelejteni, hogy ők kitől tanultak, mit tanultak, meg hogyan szocializálódtak. És hogy így visszakötve a kérdésed legelejére, én azt gondolom, hogy egy dolog biztosan változatlan az elmúlt 16 évvel összevetve, hogy is ismét egy ilyen jogászi politika gyakorlás lesz. Tehát ennek azért ugye vannak más változatai, tehát vannak ugye olyan országok, ahol a jogásság részvétele a politikai elitben nem ennyire hangsúlyos, meg minden. És szerintem az elmúlt pár hét az pont erről szól, hogy ugye gyakorlatilag csak jogi viták vannak, politikai köntösbe öltöztetve.
1: Igen. Tehát ez érdekes, hogy amit most elmondtál, az nagyjából érteni véltem, és valójában, hogyha lemegyünk a hírek vagy a közbeszéd szintjére, akkor ezeknek egyfajta ilyen, hát ilyen vulgarizált kérdései, hogy akkor most joga van-e a kétharmadnak.
2: Igen, de milyen érdekes, nem, hogy még a közbeszéd is átveszi ezt a mintát.
1: Ja.
2: Hogy joga van-e a kétharmadnak, meg mindent.
1: Tehát ma reggel fölkeltem, és kávéztam, és arról beszélgettünk a feleségemmel, hogy ugye most van egy érdekes eset, ez a kert építési botrány, hogy letartóztattak többek közt.
2: Nagy koalícióban
1: letartóztattak tizenvalahány embert, köztük ennek a kerületnek a polgármesterét is, ami egy elég váratlan és érdekes fordulat. És ugye, mint a kávézás közben arról beszélgettünk, hogyha valaki mondjuk elkezd énekelni, mert korrupt volt, és azt mondja, hogy ez, akkor ez elég indok arra, hogy valakit letartóztassanak, vagy vádat emeljenek ellene, vagy kellenek-e egyéb bizonyítékok. Tehát ez egy hétköznapi beszélgetés, fogalmam sincs, hogy mert ugye mindenki azt mondja, hogy az Őrsi, hát az milyen rendes ember, meg milyen jó polgármester.
2: Nekem úgy tűnt, hogy ő az ember arcú,
1: igen,
2: szocialista vagy ellenzéki, tehát hogy így.
1: És hogy ez egy elég váratlan fordulat, és nyilván sokan beszélgetnek erről ma Magyarországon, mert egyrészt a politika, másrészt a hírek, másrészt ezek a jogi teljesen leszivárgott a hétköznapokra.
2: Igen, de szerintem ez mindig is így volt.
1: Igen, lehet.
2: Nyilván most azért azt is fontos látni, hogy szerintem társadalmi lélektanilag van egy felfokozott állapot.
1: Hát erősen, és én azt hittem, hogy a választások után ez így finoman, tehát elérte a csúcspontját, így ment fölfele, és ez így finoman elkezd lejteni a nyár felé, és akkor így elkezdünk másról beszélgetni, vagy nem tudom, és azt látom, hogy nem.
2: Hát és még el se kezdődött szerintem sok szempontból, mert ugye a köztársasági elnökkel való szkanderezés az még ugye az új kormányzat előtt áll, akkor ott vannak a vezetők, akiket megneveztek, hogy távozniuk kell, ugye velük is még ezt le kell játszani.
1: És a köztársasági elnököt azt nem, elvileg nem lehet leváltani, nem?
2: Hát én utána olvastam ennek, de ugye megint hangsúlyozom, hogy ez nem az nem a szakértelmem területe.
1: Hát most
2: de gyakorlatilag, én ha jól értem, akkor arról van szó, de ez inkább egy laikus vélemény, aki érdeklődve figyeli ezeket, hogy van ugye ez a méltánytalansági eljárás, meg talán bizonyos más feltételek, például a halála, meg ilyesmi esetén megszűnhet a megbízatása.
1: De akkor így megint az kérdés, hogy mi a méltánytalan.
2: Igen, és
1: ki?
2: Akkor
1: mi?
2: Talán itt érdemes kitérni valamire, hogy nagyon, jaj, bocsánat, ezek a légkondik állandóan, hogy nagyon evidensnek vesszük azt, hogy jogról beszélünk.
1: Jó.
2: És akkor csak nem gondolunk bele egy érdekes kérdésbe, és ez messzire vezet, de szerintem ennek a helyzetnek a megértéséhez is fontos, hogy amikor megnézel egy jogi szabályt, akkor sose az a kérdés fogalmazódik meg benned, hogy mi van ide írva, hanem mindig az, hogy ennek mi az értelme. És amikor arra kérdezel rá egy jogi szabály kapcsán, hogy mi az értelme, akkor ott már rögtön van egy hermeneutikai mozzanat, tehát azáltal, hogy te az értelmet keresed, nyilván egy ilyen értelemadást is végzel. És ebből fakad az, amit a laikusok szerintem nagyon nem szeretnek a jogban. Hogyha megkérdezel egy jogászt arról, hogy valamelyik szabály mit jelent, akkor biztos, hogy legalább kétféle, de inkább többféle értelmezést mond el. És akkor a legvégén ugye mindig hozzáteszi, hogy attól függ. És szerintem most ezzel a problémával szembesülünk, és egyébként ez nagyon érdekes, hogy így a közbeszéd szintjén is jelen van, hogy van egy alaptörvényünk, vagy alkotmány. Én nem tudtam hozzászokni az alaptörvény szóhoz, én alkotmányt szoktam mondani, de az alaptörvényre
1: maradjunk gondolom. Alkotmánynál.
2: Én rossz helyen szocializálottam.
1: Most hivatalosan hívják, hogy alaptörvény.
2: Alaptörvény, igen.
1: Majd átnevezik.
2: Nincs jelentősége szerintem egyébként. Ugye azért lett, ha én jól tudom, alaptörvény, mert ezzel is a németes elkötelezettséget szerettük volna erősíteni. Ugye a német alkotmány az a Grundgesetz.
1: Igen. Jó, de a...
2: Na, de akkor térjünk vissza, igen, amit mondani akartam. Tehát, hogy van egy alaptörvény, alkotmányunk. És akkor ebben van egy csomó rendelkezés, ami nagyon egyszerűnek tűnik. Ugye méltánytalan, egyebek, mit tudom. De azért nem egyszerűek mégse, mert igazából ezeket mi magunk töltjük föl jelentéssel. Alapvetően úgy, hogy különböző ilyen narratív struktúrákban képzeljük el a jogszabályszövegnek az egyes elemeit. És ebből fakad az, hogy simán tud két jogász, két politikus úgy érvelni, hogy teljesen homlok egyenestel egymással, de mégis mind a kettő önmagában logikusnak tűnik. És ez nagyon jól mutatja szerintem egyébként ennek az egész jogászi politika csinálásnak, ami jellemző Magyarországon a korlátját, hogy lehet jogászkodni. Ugye ezeket az érveket egy csomószor halljuk, hogy akkor majd jogászkodunk meg minden, de valahol dönteni kell. És erre van egy ilyen belső jogászi út, hogy a végső soron a bíróságok, különösen közjogi kérdésekben az alkotmánybíróság mondja ki a döntő szót, de nyilván ezt is lehet vitatni. De másrészt pedig ott van, amit nagyon nem szeretünk hallani Magyarországon, hogy azért ezek alapvetően politikai kérdések is lehetnek. Tehát dönthet a politikum valamiről úgy, hogy úgy van, főleg, hogyha mondjuk ilyen kétharmados felhatalmazása van, hogy mostantól mi ezt úgy fogjuk föl, és ez így van. Csak ugye akkor ez rögtön kiváltja a jogászi ellenérzést, meg egyebek, hogy nincs megfelelően megmagyarázva, meg minden. De ami nagyon fontos, hogy a mi kultúránk, meg a mi gondolkodásunk az olyan, hogy a jog mindenek felett áll, nagyon erős ugye ez a jogászi vonal, de azért a politika, meg a politikum az ott van mögötte, és szerintem az elkövetkezendő hetekben fogunk látni olyan mozzanatokat, amikor a politikum egyszerűen áttöri ezt a jogászi keretet valamilyen politikai cél érdekében.
1: Én mint egyszerű, tehát nem szakértő szintén, vagy veled ellentétben, én azt gondolom, hogy ez úgy zajlik, hogy azt mondja a politikum, mondjuk Magyar Péter, három jogásznak, aki ehhez ért, hogy a köztársaság elnököt kirúgjuk, és keressetek
2: argumentációt.
1: Igen. Támasszátok alá. Én nekem mindig az volt az értésem, nem az, hogy egy alkotmányból, vagy egy tágabb értelmezett jogszabályt lehet így is, meg úgy is értelmezni, hanem hogy a jog, annak van egy saját belső logikája. Tehát a józan paraszti ész, vagy a morál, az tök másképp működik. Emlékszem, amikor a Tilos Rádiónak elutasított nekem pályázatát, mert a hátul nem volt aláírva az a lap, az üres lap.
2: Az egy jó történet.
1: És akkor jött egy, és ami tök értelmetlen volt, mert az nem is volt beszámozva, vagy szóval az nem létezett, és ez egy indok volt. És jött egy csaj, nem tudom már honnan lett, hogy a TASZ-ból vagy, szóval valami szakértő, akivel próbáltuk kitalálni, hogy hogy fellebbezünk. És akkor én is ott voltam, és mondtam, de hát ez éböböböbö, és akkor elkezdett kérdezősködni, hogy de hogy volt, meg fellebbezünk, nem tudom, és végül megnyertük mi, de valami egész faramuci, hogy mert a hely, mert nem az úgy volt, és nem két héten belül válaszoltak, és a nem tudom, én tehát, hogy én úgy éreztem, hogy ez nem a lényegről szól, hanem hogy keressünk valami kis botlatókövet, ahol valahol az ő eljárásukban van hiba, és akkor az alapján ez meg lett.
2: Szerintem ez teljesen jó, amit mondasz. Egy pici különbségtételre hívnám fel a figyelmetet. Az abszolút igaz, hogy a jognak megvan ez a belső logikája, ugye a jogászok 5 év alatt ezt tanulják. Van ez a klasszikus sztori, ezt mindig elmondom első előadásra, elsősöknek elmondom itt is, mert szerintem ez jól kifejezi ezt. Grósmit Béni, aki a legnagyobb magyar polgári jogász volt 2 világháború között, vizsgáztat, és hát a vizsga nem megy olyan jól, így érzi a diák is, hogy nem megy olyan jól. Ugye van az a pont, amikor érzed, hogy már süllyed a hajó, és hát a Grósmit egyre idegesebb, ő egy kicsit ilyen hevesebb típus volt, és oda hívja az egyetem tél, nézzen ki, és mit lát az ablakon. És hát eléggé meglepte a diákot ez a kérdés, mert ő valamilyen polgári jogi problémát várt, és hát érzi, hogy itt gond van, és hebeg, habog, minden. Hát autókat, embereket, nagyon rossz, ott ugye akkoriban volt villamos, látom a villam, nagyon rossz korra, nagyon rossz, elégtelen. Jól tanulja meg, egy jogász mindenhol jogalanyokat, jogtárgyakat és jogviszonyokat lát. Ennyi. Tehát, hogy ez a belső logika, ez teljesen létezik, ugye ezt jogászi racionalitásnak nevezzük. Különösen fontos benne a formalitás, a formális eljárás. Erre még Max Weber mutatott rá, hogy a modern jognak a lényege az eljárás, kiszámíthatóság, stb. És ez általában igaz, de szerintem van egy kivétel, az alkotmányjog. Mert az alkotmányjogról nagyon szemérmesen, és tudom, hogy ezt nem szeretik az alkotmányjogászok, amikor mondom, de hogy az alkotmányjogról azért elfelejtjük, hogy ez a politika joga. És ilyen értelemben szerintem az alkotmányjog, ami alatt nem csak az alkotmányt, hanem a körülötte lévő ilyen törvényeket, meg ilyesmit értem, tehát ezt a sajátos mikrokozmoszt. Ennek azért alapvetően az a feladata, hogy a politika számára, meg a politikai hatalom számára állítson valamiféle szabályokat, meg egyebek, és ezért természetszerűleg, most egy nagyon franciás alkotmányok képet mondtam, elnézést kérek mindenkitől, tehát ezért természetszerűleg sokkal intimebb viszonyban áll magával a politikával, mint amikor mondjuk szerződéssel kapcsán pereskedünk, vagy ilyenek. És az alkotmányjogban ezért szerintem nem kell attól szívrohamot kapni jogászként, hogyha egyszer-egyszer a politika áttöri a jogászi racionalitásnak a kereteit. Az más kérdés, hogy minden alkotmányjogi döntés, aminek nyilván ugye van politikai relevanciája, főre ezekben a nagy kérdésekben, most ugye államfő egyebek, az jogászilag vitatható marad. Ugye gondolj bele például, nem tudom, figyelted-e a vitákat, ez most majd gondolom bekerül az alkotmánybe ez a két ciklusos moratórium, hogy ugye két ciklusban lehet valaki miniszterelnök.
1: Ami egy kérdés, hogy az visszamenőleges,
2: igen, erről hagyd ne mondjak véleményt, így tartotta a mostani kormányzat jónak. Ugye egy ígéret volt, exponálták a választási kampányban, stb., tehát politikailag nem elképzelhetetlen, de egymást ütik, hogy vajon ez visszamenőleges hatályú, vagy nem.
1: Én hallottam olyat, hogy nem visszamenőleges hatályú, mert igen, hát ez előre, hát hogy eddig lehetett.
2: Igen, és hogy mindenkire vonatkozik, aki 1990 után volt.
1: Hát igen, ez egy kicsit önkényes.
2: Miniszterelnök, csak ugye egy ilyen miniszterelnök van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy tiszta politikai kérdés, amihez a jogászok próbálnak valami igazolást találni. Én szerintem józan ész alapján biztos, hogy visszamenőleges hatályú, hiszen 1990-től állapít meg kötelezettséget.
1: Miért pont 90-től? Miért nem?
2: Miért nem? Igen.
1: 2000-től vagy
2: 96-tól? Tehát, hogy... De én itt megengedőbb vagyok egyébként az alkotmányozó hatalommal, mert ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nem, személyemesen nem teszünk különbséget a között, hogy ugye van az ilyen standardizált politikai hatalom, amikor választásokon megszerzed a többséget. De van a hatalomnak egy másik formája, ez a pouvoir constituant, az alkotmányozó hatalom, amikor olyan típusú hatalom van a kezedben, hogy az egész rendszert tudod mozgatni. És ugye most is egy ilyen helyzet állt elő, és hogyha az alkotmányozó hatalom úgy gondolja, hogy ez neki valami miatt fontos, akkor ezen műtyüröghetünk. Én elképesztő elemzéseket olvastam alkotmánybírósági határozatokkal pró és kontra alátámasztva. Ez nagyon szép, de azért ez egy politikai döntés.
1: És ha jól értem azt, hogy most benne van a pakliba az, hogy ez két lépcsős lesz, mondjuk lesz most egy ideglenes dolog, amikor az előző hatalom intézményeit lesikálják, és utána az lesz az ígéret, hogy igen, ez tulajdonképpen hát túlmegy azon, hogy ez a jogpozitivista nagyon PC világon, lesikálunk dolgokat, és utána majd viszont azt ígérjük, hogy lesz egy alkotmányozás, egy alkotmányozó pillanat, alkotmányozó nemzetgyűlés, népszavazás, akármi, ami majd morálisan, vagy politikailag, vagy ténylegesen legitimálja azt az új alkotmányt, ami ráadásul magába fogja foglalni azt, hogy ne lehessen több kétharmad. Tehát ilyen kétfordulós választás, meg szóval, hogy ez a túlhatalom, hogy legyen ugye pluralista demokrácia, vagy...
2: Igen, tehát ez megint szerintem egy picit érdemes szétszállazni, tehát hagy induljak a kétharmadtól, mert ez nekem ilyen nünükém, tehát ugye már a görög drámák óta ismerjük a hübrisz problémáját, amikor a hatalom egyszerűen megszédíti a hatalmat gyakorlót. Ez van. Ez egy tény, Antigóné, tehát személyes példám, én tanszékvezető vagyok még egy kicsit, és hogy még ez is olyan, pedig ez semmi, de hogy mégiscsak, hogy valami. Tehát, hogy a hatalomnak ez a természete, hogy az embert bevonza, és ugye minél nagyobb hatalom, annál komolyabb torzulások, személyiség egyéb. És szerintem azért az önmagában most, hogyha félretesszük ezt a felfokozott lelki állapotot, ami teljesen indokolható, akkor ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy 20 éve kétharmad. Tehát most 2030-ban úgy fognak választást rendezni, mert 20 éve kétharmad volt Magyarországon. És ebből 16 a Fideszhez kötődik, de az utolsó 4 az nem. És ugye 2010-ben a Fidesz még a régi választási törvény szerint szerezte a kétharmadot. És én azt gondolom, tehát ilyenkor felébred bennem a Péter Lászlói attitűd, hogy ez nem egészséges. És ha a kétharmadot nézzük, akkor egyébként szerintem ahhoz nem kell alkotmányozás, mert elég a választási törvényt megváltoztatni. És nekem egyébként az új kormányzat megítélésénél ez az egyik legfontosabb benchmark, hogy ezt megteszik-e, vagy nem. Mert ha ez megtörténik, akkor tényleg van valami.
1: Úgy érted, hogy abba az irányba,
2: hát, hogy egy arányos választási rendszer legyen. Igen, tehát, hogy ehhez nem kell alkotmányt módosítani, semmi nem kell
1: szerintem. Ez a választási törvény, ez 51%.
2: Igen, vagy várjál, lehet, hogy ez is kétharmados. Igen, na itt most
1: Na jó, de ez tök mindegy, meg kétharmaddal
2: de mindegy, hogy egy törvényt kell módosítani,
1: nem kell alkotmányt. Igen.
2: Aminek azért kisebb a politikai tétje, egyebek. És ha ezt megteszik, akkor azt mondom, hogy oké, ha nem teszik meg, akkor kicsit Péter Lászlóra gondolok, meg az autokratikus jogelvre, meg a mindenre, amit a bevezetőben elmondtam.
1: Te mi elképzelhetőnek tartod, hogy van az a 4 év, hogy akkor azt mondják, hogy tulajdonképpen ez így is jó, és ilyen Habsburg mindára mi majd jó királyok leszünk?
2: Én nem tudom. De nekem az a tapasztalatom, hogy a történelem az mindig több kimenetelű. És az is egy erős tapasztalatom, hogy ezt Rezsőházi Rudolftól tanultam, aki Lővenben vezette sokáig a történelem tanszéket, már Luvella-Lővenben, tehát nem a Flamand Lővenben. Ezt ő tanította meg nekem, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy a legnagyobb hiba, amit elképzelhetünk, hogy a holnap a jelennek egy ilyen lineáris folytatása.
1: Igen.
2: És szerintem erről a magyar történelem sokat mesél nekünk. Úgyhogy nem tudom, hogy mi történik, de azzal a gyanúperrel élek, hogy 2030-ban nem biztos, hogy az lesz, amit ma 2026-ban elképzelünk.
1: Igen, az tök jó.
2: Ennek szerintem sok oka lehet. Akkor a másik, amire kitérnék, hogy amit elmondtál azért, az nagyon ambiciózus. Tehát, hogy tegyünk rendet, játsszuk le ezeket az intézményi küzdelmeket. Én ezt megint politikának látom, és mivel a Tisza ezt deklarálta, hogy ezeket le fogja látni, ezeket le fogja játszani, bocsánat. Én ezt nem tartom rossznak, vagy valami, olyan kérdéseknek föl lehet tenni, hogy mi elegáns, mi nem, de az elmúlt 16 év hatalom gyakorlása nem alapozza meg azt, hogy az ellenzék, mondjuk az elegancia, a mai ellenzék az elegancia szemszögéből kritizáljon szerintem bármit.
1: Hát nem is a, igen, egyrészt, de ha jól értem, akkor elvileg, most ugye ez nem látszik, mert a köztársaság elnök is, meg az alkotmánybíróság is egyelőre nem csinált semmilyen, nem tett keresztbe, de formálisan elég sok mindent meg tudnának akadályozni.
2: Igen, de akkor hagyd kérdezzek.
1: Tehát, hogy ők vagy hasonulnak ehhez, vagy beakasztanak.
2: Igen, nekem nagyon határozott képen van a mostani köztársasági elnökről, és nem belemenve a részletekbe, nem tartom. Ez nem egy pozitív kép, ami bennem van. De ha már azok a hagyományaink, amikről beszéltünk, ha már eleve lehet bennünk egy szkepszis a hübrisszel és a hatalom gyakorlással, akkor végül is nem erről szól mondjuk a hatalom megosztás elmélete, meg a jogállamiság, hogy különböző intézmény és jogi korlátokkal próbáljuk ezt megfogni. És ezzel nem védeni akarom ezt a rendszert, de az mindig szerintem egy érdekes kérdés, hogy a politikai hevület, ami megalapozott társadalmi lélektani hajtóerőn, megalapozott érzelmeken alapul, az vajon meddig mehet el? És akkor lehet, hogy megtörténik az, amire én sose számítottam, hogy most egy ilyen klasszikus liberális nyűnyögés fog következni, hogy vajon mi egy kétharmados kormány érdeke, hogy még lezúzza az összes funkcionálisan létező ellensúlyt, azzal az ígérettel, hogy majd állít helyére újat, vagy pedig akkor inkább valahogy
1: szerintem
2: egy
1: ez a kulcskérdés most, nem?
2: Bocsánat?
1: Ez a kulcskérdés most.
2: Igen.
1: Tehát, hogy lezúzza azt, és akkor azzal az ígérettel, hogy de majd egy sokkal demokratikusabb.
2: Igen, én valahogy 46 évesen a politikai ígéretekkel kapcsolatban van bennem egy pici szkepszis. De nem tudom benned, hogy van ez, de...
1: Hát bennem is van. Mondjuk nekem könnyű, mert nekem rettenetes, fontos élmény volt körülbelül 16 éves koromban, és azóta rendszeresen újraolvasom a Bulgakovnak a Mesterős Margarita című alapművét, amiben ugye hát, hogy akkor szerdán vagy holnap lesz a tömegírülés, és akkor vagy lesz, vagy nem, mert Annuska, meg az olaj, meg nem tudom. De ez olyan mélyen meghatároz, hogy én nem szoktam azt írni egy levélbe se, hogy akkor nyáron ez lesz, meg az lesz, hanem ezt tervezem.
2: Tervezem, ez annyira, egy nagyon fontos szó. Igen.
1: Annyira beépült ez a bulgakovi jelenet a fejembe, hogy igen, én azt tervezem, hogy ma kimegyek a maratonra este, de az, hogy mi lesz, hogy azt nem tudom.
2: Igen, hát ez kicsit a Rudi bácsi féle gondolat, hogy nem szabad a jelenből arra következtetni, hogy lineárisan folytatjuk holnap.
1: De ami a másik verzió, tehát hogy valamilyen kompromisszumokat, mert nyilván háttérbe zajlanak komoly tárgyalások.
2: Életben biztos vagyok.
1: Hogy amit látunk, az a...
2: Ez csak filmszínház, tehát...
1: Egy ismerősöm azt mondta, hogy szerinte az van, hogy mint egy ilyen maffia filmben, hogy állnak emberek pisztolyjal a kezükbe, nagy körbe, és mindenki egy másiknak fogja a pisztolyt a homlokához, és akkor, hogy most kilő először.
2: Nem tudom, én...
1: Hát most ez is mint ilyen szimbolikus dolog.
2: Igen, tehát, én olvastam egy nagyon jó cikket, amit az egyik volt tanítványom, akivel emberileg is erős a viszonyom, Bakó Bea írt, és ő nagyon röviden összefoglalva arról szólt ez a cikk, hogy azért az látszik, hogy a régi hatalom embereinek egy részében valami elképesztő igazodási vágy van. Nem nevesítek senkit, de... És Bea erről azt írta, hogy na ez az ok, ami miatt őket le kéne váltani, mert hogy igazából csak a hatalmat akarják szolgálni. Tehát, hogy mindegy, hogy milyen előjelű az a hatalom.
1: Ez érdekes következtetés.
2: Mert hogyha Bea azt írt, hogyha legalább maradtak volna markánsan fideszesek,
1: akkor beakasztanának.
2: Akkor az legalább egy attitűd. De sajnos szerintem itt tényleg nem szabad megfeledkezni arról, hogy minden, ami történik, ez a mi társadalmunkban zajlik. És igazából, akik ott ülnek, nagyon fájdalmas dolgot fog mondani, nem különbek, mint mi. Ugyanazokat az attitűdöket osztják, ugyanúgy látják a világot, és szerintem a magyar társadalomban erről nem tudok

0: új alkotmány, bevonunk, népszavazás, stb. Stb. Hogy azért ez nekem 4 évre elég...
1: Nem volt.
0: Hogy mondjam, ambiciózusnak tűnik.
1: Mert ugye azt mondja a Halma is, amiből készültem idefele a villamoson is, hogy a hogy ugye elvileg a Szájára iPad-jén lett megírva, nem tudom mi alatt.
0: Igen, ez egy legenda, nem tudom, hat, hogy így van,
1: mindegy, ezt ő mondta, vagy szóval, hogy oké, de hogy ez meg olyan lesz, hogy minden réteg és mindenkivel egyeztetve, és egy ilyen...
0: Volt már ilyen Magyarországon?
1: Hát, nem tudom, a Tisza jegén volt, vagy a...
0: Tehát akkor a modernitás során történt valaha Magyarországon ilyen?
1: Nem. De hogy az egy novum, tehát hogy most, mert itt nyilván a legitimitás kérdés, ami valójában nem igazán kérdés, mert nincs most legitim, ez az alap, biztos ez is, vagy...
0: Hát az alkotmányozó szabályoknak megfelelően igen. Fogadták el.
1: Igen.
0: Tehát, hogy formális értelemben megint legitim, és akkor megint a jogászi gondolkodásnak egy érdekes csapdájára hívnám fel a figyelmet, hogy ugye, ha tehát a jogi gondolkodásnak a lényege az az, hogyha valamit megfelelő eljárásban, megfelelő igen. Intézmény, megfelelően kihirdetve
1: az akkori hoz, jogi keretekbe.
0: Igen, az akkori jogi keretekbe beágyazva, akkor az formálisan legitim. Csak itt van megint az, amit mondtam, hogy ez beágyazódik a mi világunkba. És megalapozottan gondolhatják egyes társadalmi csoportok, egyes politikai irányzatok képviselői, hogy ez az ő számukra nem elfogadható. De akkor tudod, akkor az a kérdés, hogy akkor mi a jobb, tehát hogy ezt rábízzuk a társadalomra. Én a magyar társadalmat nem konszenzus kereső és kompromisszumkész társadalomként ismertem meg. Én még olyat nem láttam, hogy magyarok bármiben egyetértettek volna, de lehet, hogy én tévedek. Vagy pedig elfogadjuk azt, hogy van egy ilyen tökéletlen, hideg, alapvetően eljárásszerű minimum, amit a jog ad, és akkor ezt tudjuk nyújtani, és akkor legalább egy ilyenünk van.
1: Tehát, hogy valahogy azt gondolom, hogyha kisimulnának a dolgok, amilyen nyilván egy fikció, akkor ez nem a közbeszéd tárgya. Tehát az igen, hogy a szomszédom nem tudom mit csinált, és akkor bepereljem-e, vagy nem, tehát ilyen értelme a jog a hétköznapok része, de most nem tudom, hogy normális-e az, hogy erről gondolkoznak.
0: Szerintem
1: teljesen abszurd, hogy most ezen megy a gyűrődés, hogy akkor...
0: Nekem erre a kedvenc példám, hogy amikor Lőven bejártam egyetemre, akkor 2 választás is lement Belgiumban, egy önkormányzati, meg egy országos. És nem belemenve, de a belga politikai helyzet már akkor is sajátságos volt. Finoman. Azután jött az időszak, amikor 432 napig nem volt kormány.
1: És jól ment.
0: És utólag úgy gondoltak vissza, hogy ez egy aranykor volt, tehát hogy miért kellett ezzel változtatni, meg egyébek. Na és ott lement két választás úgy, hogy én alapvetően egyébként érdeklődöm a politika iránt, és szenzitív vagyok, hogy gyakorlatilag szinte semmit nem vettem észre belőle. Örök emlékem, hogy az országgyűlési, úgy mondanánk, tehát a parlamenti választás napján beültünk egy kocsmába, ahol egy kivetítőn mentek a választási eredmények, kijöttek a választási eredmények, mindenki hümmögött, majd a tulajdonos ránézett a bennülőkre, és átkapcsolt a foci meccsre.
1: És vannak fontos dolgok.
0: Mert hogy vannak fontos dolgok az életben. És szerintem ez, ahogy amilyen mértékben ez a magyar közgondolkodásban túl van exponálva, így merem azt a kifejezést használni, hogy ez egészségtelen. Ugyanakkor érthető. Mert mik ennek a túlexponáltságnak az okai? Egyrészt minket mindig ez érdekelt. Mert a 19. század végén is óriási viták voltak arról, hogy a történeti alkotmány szerint az osztrák császár mit tehet meg, hogy tehet meg, mi történik a parlamentben. Ez egyébként megvolt a 2 világháború között, és lefolytott módon szerintem a 60-as évek óta ugyanígy létezett. Tehát valahogy a mi gondolkodásunk az nagyon erősen átpolitizált, és ilyen jogászi értelemben átpolitizált. Tehát, hogy nem tartalmi politikai kérdésekről vitatkozunk, ha megnézed egy csomószor, tehát, hogy mondjuk milyen legyen az adórendszer, vagy hány ezer főnél érdemes meghúzni az önálló önkormányzatiság határát. Ezek így nem, hogy kell-e tandíj az iskolákba, vagy nem. Tehát ilyen vitáink szinte nincsenek.
1: Ezek fontosak lennének.
0: Hát én nagyon azt gondolom, ha nem ez van nekünk, hogy akkor mi lesz a köztársasági elnökkel? Aki mondjuk jó alany ezekhez a vitákhoz, meg a miniszterelnök is jó alany ehhez, és én is azt gondolom, hogy létezhetne valami olyan normalitás, amikor ez nem az újságok címlapján jelenik meg, de főleg az az óriási társadalmi lélektani társadalmi

0: lélektani felszabadulás, ami történt a választások után, az még szerintem sokáig konzerválja, hogy ez lesz a legfontosabb. Pedig én tényleg beszélgetnék inkább politikai kérdésekről is.
1: De az érdekes, hogy amit mondtál, hogy le kell váltani, vagy azonnal szervilisen, vagy nem szervilisen, most jó értelemben alkalmazkodnak az intézmények, hogy volt egy olyan felvetés a választás előtt, hogy ha elveszi a Fidesz a választás, akkor megbénul az ország, mert hogy a nagy tőke az is akkor majd bojkottálja, meg nem működik az ország anélkül, hogy mert a többsége az a NER része, és a nem tudom. Ez egyáltalán nem látszik. Tehát
0: hát még nem bénult meg, ugye?
1: Hogy gördülékenyen mindenki beleáll az új rendszerben, mert az érdekes, hogy nem lesz ilyen passzív rezisztencia. Mészáros Lőrinc cégei nem fognak sztrájkolni, hanem
0: hát szerintem pályázni fognak leginkább meg is.
1: Vagy, tehát, hogy minden megy tovább, és nem látszik azt, hogy bárki be akarna akasztani, szóval nyoma sincs ennek, sőt, fölélednek ezek az intézmények, tehát hogy letartóztattak talán 12 embert, vagy majd még fognak többet.
0: Szerintem ebből az ügyből egyébként meg lehetne írni egy doktorit, mert ez gyönyörű.
1: Hogy most ez, ugye már hallottam ilyen véleményeket, hogy bezzeg a Matolcsi szabadon márckál, pedig a nagyságrend, meg nem tudom. Ezen az ügyön, ezen már régóta dolgoznak. Szóval ez nem mostani ügy, hanem 10 éves. És hogy most föltámad az ügyészség, nem tudom, mindenki vádat emel, aktivizálja magát, tehát hogy ezt se értem pontosan, hogy akkor hogy ezek az ügyek hogy tudnak ilyen hosszú ideig húzni, de biztos tudnak a maguk logikájával, és viszont hirtelen fel is tudnak gyorsulni, aminek biztosan valami jelentése, vagy üzenete, vagy nem tudom, hogy most akkor
0: Én tényleg szerintem nagyon jó, amit mondasz, és fölvetnék megint egy olyan szempontot, amit valószínűleg más nem vetne föl, csak én. Tehát helyezzük ezt az egészet kontextusba, ugye 89 elkezdődik a rendszerváltás, és az egy nagy vita a nemzetközi irodalomban, meg általában, hogy lehet demokráciát építeni. Bár én abban sem vagyok biztos, hogy ez jó szó, hogy demokráciát építünk. Lehet, hogy inkább valami ilyesmi kéne, hogy jogállami alapokon működő demokratikus rendszer, de most nevesszünk el a részletekben. És ha megnézzük a rendszerváltást követő időszak lépéseit, akkor ugye mi történt? Tehát most megváltozott a politikai rendszer, megváltozott a gazdasági rendszer, ezt tegyük zárójelbe. Ami fontos, hogy ugye megváltozott a jogrendszer, tehát lecserélődött a szocializmus joganyaga. Először egyébként megint a politika joga, tehát az alkotmányjog, ilyesmi, és akkor utána a többi jogterületre is az átszivárgott. Tehát létrejött egy szemléletében új jogrendszer. Ezzel párhuzamosan ez a lecserélődő joganyag, főleg az alkotmányjog területén új intézményeket teremtett. De most az intézmények működése az nem jön létre magától. Tehát nem az van, hogy beleírok valamit a jogszabályba, és akkor ott az intézmény, hanem az intézményt emberek keltik életre, és ehhez kellenek olyan emberek, akik osztják az adott intézmény értékeit, etoszát, kialakulnak a működési gyakorlatok, tehát ez egy hosszabb ilyen szervezett szociológiai folyamat. És van egy olyan álláspont, többen mondják, hogy a magyar rendszerváltásnak az volt a problémája, hogy a jogszabályi szint megfelelően létrejött, az intézmények megfelelően létrejöttek, viszont a kultúra váltásra került nagyon kevés hangsúly, mert a 89 után is azzal volt a közbeszéd elfoglalva, hogy akkor hogy választjuk a köztársasági elnököt, alapvetően politikai kérdések, ugye 4 igenes egyéb ilyen népszavazás, és azt, hogy ez a megváltozott intézményrendszer egy ugyanolyan kulturális közegbe érkezik, mint ami 88-ban volt, meg 87-ben, ezt így mindenki elengedte. És szerintem valahol ott tartunk most, hogy azért 89 óta zajlik egy lassú, töredezett, néha visszafelé menő, de mégis valamilyen módon előre haladó kultúra váltás az emberek fejében, és ezen keresztül az intézményekben is. És az elmúlt 16 év azért erre a kultúraváltás folyamatra elég sajátosan hatott, politikai szempontból szerintem nagyon sok mindent megfogott, lekorlátozott, de ugye a kultúra az nem olyan, hogy politikailag azért lehet befolyásolni. És szerintem, amit most látunk, hogy hirtelen ezek az intézmények felélednek, ez megint ennek a jele, hogy azért az intézmények működése töredékesen, stb., de egy saját logikán belül azért alakul, változik egyebek. És egyébként nagyon sok rosszat szoknak mondani az ügyészségről. Tehát hogy nincs olyan ellenzéki vita az elmúlt években, ami nem arról szólt volna, hogy az ügyészség így, az ügyészség úgy. És én ezeket hallgatom mindig egy kicsit szkeptikusan, mert nagyon sok ügyészt tanítottam, elég jól ismerem őket, és szerintem náluk kevés elkötelezettebb ember volt, és az ügyészségnek maga a kultúrája szerintem meglehetősen erős és előjár más intézmények előtt. Az más kérdés, hogy vezetői szinten milyen döntéseket lehet hozni, meg egyebek, de nekem egyáltalán nem meglepő, hogy az ügyészek így újjá élettek, mert szerintem ők mindig is ilyenek voltak, de nyilván lehetett rajtuk nyomás, meg egyebek.
1: De az
0: vagy
1: a kérdés,
0: szerint gyűjtötték hogy az anyagot.
1: Igen, gyűjtötték az anyagot, az valószínű, de hogy hogyan érvényesül a politikai akarat, vagy ez a nyomás, vagy egyszerűen ez beépül ilyen öncenzúrral, nem tudom. Tehát
0: szerintem
1: van olyan rossz indulatú elképzelés, hogy ez most azért van, hogy mert köztük voltak fideszesek is, és ezt, hát hogy, mert hogy a Őrsit le lehet tartóztatni, meg két momentum, most ez tök mindegy, de hogy a Láng Zsolt, meg a nem tudom, kicsoda hát, szó.
0: Szerintem spekulálni lehet. Én azt gondolom, hogy maga a tény, hogy egy ilyen nagy koalíciót vittek el bilincsben, ez önmagában szerintem már egy nagyon örvendetes
1: dolog. Hát egy üzenet.
0: Igen, és azért gondolj bele, hogy milyen ügyekről van szó, tehát park fenntartás, köz étkeztetés, tehát hogy ez nem az a lépték, amire ugye általában gondolni szoktunk.
1: Ja. Hát igen, voltak nagyobb léptékek is.
0: Én azt gondolom, tehát ugye most nem mennék bele, MNB ugye az én világomban, én gyűjtöttem az anyagot évek óta az alapítványi egyetemek kapcsán, hogy milyen hírek jelentek meg, mert ugye a Kecskeméti a legismertebb, de több más alapítványi egyetemnél is voltak furcsa dolgok. Tehát, hogy ez nem ahhoz hasonlítható lépték.
1: Nem. De azt hiszem 2 milliárd forintról
0: hát beszélünk. Ha jól értettem, összesen 2 milliárdot osztott vissza sok év alatt ez a vállalkozó.
1: A zseppénz, gomb.
0: Nem tudom, nekem nem ennyi a zseppénzem, de valószínűleg nem hasonlítható,
1: ja, de igen,
0: mondjuk egy MNB alapítványhoz nagyságrendileg. Tehát,
1: akkor ez is egy message, egy metafora.
0: Én azt gondolom, hogy igen.
1: Jó, de akkor, tehát érted, tudom, hogy ja, nem lineális a dolog, de akkor azért várhatók itt nagyobb, hát hogy mondjam, nagyobb, olyan események, amik nagyobbak szólnak, vagy nagy...
0: Tehát, hogy ugye van egy elvárás, amit azért jelentősen felerősített a választás előtti diskurzus, hogy majd a vezető, az előző rendszer vezető személyiségét, ugye vezető száron, stb., tehát hogy eljárások alá fognak kerülni. Fogalmam sincs, de abban biztos vagyok, hogyha hagyják az ügyészséget dolgozni, akkor még lesznek eredmények. Csak ugye amit elfelejt a közvélemény nagyon gyakran, amit nem is csodálok ebben a tényleg felfokozott állapotban, ami még mindig itt van velünk, hogy ez egy dolog, hogy te valakiről gondolsz valamit. De ugye a büntető eljárásban egyrészt bizonyítani kell, másrészt nagyon komoly garanciák vannak, amiről lehet, hogy te azt gondolod, hogy ez a garancia felesleges, mert én úgy is tudom, hogy X nem tudom, hogy mit csinált. De vajon amikor te kerülnél ilyen helyzetbe, akkor is azt gondolnád, hogy ez a garancia
1: felesleges?
0: Nem,
1: én azt gondolom, hogy nagyon fontos a garancia, tehát az, hogy valaki vádalkút köt és elkezd nem tudom megnevezni embereket, az kevés. Tehát az nekem kevés. És kíváncsi is vagyok, hogy most ugye van-e mögötte egyéb konkrét
0: nekem az, hát én azt gondolom, hogyha ezt így bevállalták, nagy nyilvánosság előtt, akkor valószínűleg van.
1: Igen.
0: De nem ez látom vele, tehát semmilyen lenne. Módon nem tudok erről többet.
1: Ja, világos most csak megfejtés, mert ugye ez előrevetíti azt, hogy mi lesz a... Én gondolom, hogy ez a sok szerencsétlen ember vagy intézmény, aki most helyzetbe került, annak nem lesz jó nyara. Nem fog a, nem tudom, a Seychelles-szigeteken barnulni.
0: Hát az nem kizárt. Igen.
1: Hát szerintem napi 16 órát dolgoznak. Tehát, hogy nekem volt egy olyan érzésem, sok más mellett, hogy ez a kétharmados győzelem a másik kétharmad helyett, ez egy fizikai teljesítmény. Tehát, hogy a...
0: Mire gondolsz?
1: Az, hogy ez a csapat, a Magyar Péter, végignéztem a kampány menedzserének, vagy a kampányvezetőjének a beszélgetését, és azt mondta, hogy ő az elmúlt másfél évben amarult 3 óránál többet. Tehát, hogy ez jön egy fiatalabb generáció, és egyszerűen a hiperaktivitásába körülbelül 5-ször annyit tud, vagy 10-szer annyit, tehát nem tudom, 700 helységet végig toltak, és akkor ezt már nem bírta az előző.
0: Igen, igen, ebben maximálisan egyetértek, tehát, hogy teljesen független attól, hogy én mit gondolok a világról, szerintem ez egy óriási politikai teljesítmény.
1: De úgy értem, hogy ennek van egy erős fizikai vetülete.
0: Igen, igen, meg kellett csinálni. Igen. Tehát és én nem vagyok kampány szakember, de azért ebben óriási munka lehetett.
1: Igen, csak hogy ez nem csökken. Azt érzem, hogy a hírek jönnek ki, naponta 1000 dolog, és hogy ilyen hiperaktív.
0: Hát, de ezek hanyadika van ma? Bocsi, június 5.
1: 5.
0: Tehát, hogy még nem telt el 2 hónap.
1: Ja.
0: És hogy egy ilyen hatalmas győzelem után, egy ilyen lelki helyzetben szerintem ez teljesen természetes, de azt is gondolom, hogy lesz egy pont, amikor ez már így nem
1: fenntartható. Én úgy tudom, hogy augusztus 20-ig nem vehet ki senki semmilyen szabadságot, és addig nagyon nagy tempóba fognak darálni, és augusztus 20 után lesz egy hét szabi.
0: Igen, én nagyon kíváncsi vagyok arra egyébként például, hogy az igazságügyi kormányzat maga hogy áll föl. Nagyon érdekes, és nekem nagyon tetszik az, hogy 2 hölgy.
1: Ez
0: most ugye a vezető, a Görög Márta és a Gárdos orosz Fruzsina. Ennek szerintem üzenet értéke
1: van. Az, hogy sok nő van, sok kulcspozícióban, azt egyértelműen örülünk neki, nem?
0: Viszont arra is kíváncsi vagyok, hogyha tényleg elindul egy alkotmánymódosítás, amely ezeket a magas szintű kádereket, vagy hát kádernek tartott állami vezetőket célozza, akkor ehhez vajon mi lesz az igazságügyi tárcának a viszonya? Mert ahogy mondtam neked, itt szerintem a politikai igény azért a jog belső logikájával, meg egy-két dologgal legalábbis súrlódásba
1: hogy finom fog legyen
0: kerülni, és ezt nem tudom, hogy ezt hogy lehet felvonni.
1: Borzasztó viták lehetnek bent.
0: Igen, csak bennem tudom, néha az a kérdés, hogy mi értelme ezeknek a vitáknak igazából?
1: Hát az, hogy van egy akarat, és mit lehet megcsinálni, és hogyan, és meddig, ki meddig megy velük. Most van egy csomó új ember, és fél év, egy év alatt egy pár ember ki fog pörögni. Azt mondja,
0: ezt
1: nem,
0: én is azt gondolom egyébként.
1: Hello, jön egy másik, ez normális, hogy szóval, mivel egy egész új generáció, többnyire szakértői kormány, vagy szakértők, tehát nem a közvetlen politikai háttérből jönnek, hanem a szakmából, ez lesz, aki nem fogja tudni ezt a bürokratikus rendszert, vagy tempót átvenni, és kipörög magától, vagy megköszönik neki, vagy... Tehát eddig nem volt tulajdonképpen szerintem kormányülés, hanem hát volt valami, de most szerintem tök éles viták lehetnek.
0: Elképzelhető. A kipörgésről jut eszembe egy érdekes dolog, ugye néha nem baj, hogy a kicsit kifelé is nézzünk. És Lengyelországban a Tuskék már korábban nyertek, és ott is volt ugye egy ilyen jogállam helyreállítás ígéret. Most a részletekben nem menjünk bele, mert nem erre szeretnék kitérni, csak ott ugye ennek az egész, és ezt egyébként még a bevezetőben említetted, hogy lehet a jogállamot helyreállítani, meg minden. És a történet ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy akire ez a feladat kiszignálva volt a lengyel kormányban, az Adam Bodnár. És ezt nekem lengyelek mesélték, hogy Adam Bodnárnak rendkívül magas a szakmai hírneve, egy kifejezetten jó embernek tartják, és neki az volt a kiinduló pontja, hogy a jogállamot csak jogállami eszközökkel lehet visszaépíteni. Mi történt Adam Bodnárral? Márciusban Brightonban beszélgetek egy lengyel barátommal, aki mondta, hogy képzeld, a Bodnárt leváltották. És miért váltották le? Mert hogy túl lassú és ellentmondásos a folyamat, és hogy nincsenek egyértelmű politikai eredmények, amiről egyébként ugye van egyfajta diskurzus a sajtóban is, meg az Európai Unióban, és egy olyan embert kerestek helyette, aki kicsit dinamikusabban, és nem ilyen kétségektől vezérelve tudja ezt a feladatot megoldani.
1: Szuper.
0: És ez egy izgalmas kérdés, hogy mi lesz itt.
1: Ja. Lejárt az időnk, nagyon érdekes, majd még esetleg, még egy mondat. Azt mondtad, hogy lejárt a tanszékvezetői megbízatásod.
0: Majd igen.
1: Merre tovább?
0: Hát egyetemi tanár maradok.
1: Maradsz helyben, abszolút, béke, persze. Család, nyár.
0: Igen, igen. Én,
1: szakirodalom.
0: Azért nem mentem el, volt két meghívásom, az egyik San Franciscóba, a másik meg Berlinbe, mert mind a két helyen elmondtam a szervezőknek, hogy én annyit dolgoztam az elmúlt nyarakon, hogy megígértem a gyerekeknek. Ja. És ezt elfogadták. Tehát azt mondták, hogy ez az egy év, amit el tudom fogadni, hogy én a gyerekeimmel szeretnék lenni, meg a tilossal is szeretnék többet foglalkozni egy kicsit.
1: Gyertek ki a maratonra.
0: Jövünk, gyertek maratonra, és hozzatok pénzt.
1: Igen, meg utaljatok.
0: Vegyetek sok mindent, ami tetszik, pólót.
1: Ne vegyetek, adományozatok és cserébe kaptok
0: csodákat. Úgy értettem, igen. Tehát
1: tudod, az áfa, ha már olyan gondok.
0: Adományozatok, igen. Vegyétek el kézzel és adományozatok.
1: Igen. Szevasztok, haza és aladás volt, igazolt távollevőkkel, Fekete Balázsral, szevasztok.
2: Igen, és nem sokára kezdjük a 10 éves karaoke klub összefoglalót itt a berlini magyarok hullámhosszán, de addig is először az üzenetek és egy kis játék. Az üzenetek ugye egy különös úton, módon, mint azt már jeleztük, Budapesten fogni lehetett az úgynevezett tilos rádióban a berlini magyarok hullámhosszát. Egy héttel ezelőtt vagy kettővel ezelőtt jelezték Pestről a rokonok, és ezért gondoltuk, hogy megpróbálunk üzeneteket föladni, hát hogyha sikerül most is, és ezért egész héten be volt kapcsolva az üzenetrögzítőnk, akkor mutassuk meg az üzeneteket, és ha szerencsénk van, talán lehet őket hallani Budapesten.
3: Gyulám, figyelj, megvan a hengerfegytömítés, és kisbuszhoz viszem az indexlámpát, oké? Okay? Megvan a kisbuszhoz az indexlámpát, csak a bontos tökéletlenkedett, érted? Fele annyi volt, mint a Kömöri úton, jó? Na, Gyulám, csók, szia!
4: Halló, ha mondhatom akkor? A Marinak üdvözlöm ki Cseppelre, szeretném Marinak üzenni, pénz megvan. A munkásszalas fűtött, a kokosz tehető. Hétvégén dolgozunk, meg lesz a cirkongerzi, szeretlek Zoli.
5: Halló, Nikolett vagyok, halló, anyu, apu, sziasztok, hogyha hallottuk, akkor puszi nektek, nagyon jól vagyok, és a család nagyon helyes, és három autójuk van, és egy óriási nagy szobában lakom, és állandóan tömnek csokival, és olyan finom a Milka, a német, és lehet, hogy már meg is egy picit kisgyerekre vigyázok, aki nagyon helyes, és alig sír, de lehányt múltkor a ünnepi ruhámat, de nem baj, nagyon helyes, és hétvégeként megyek el a lányokkal, karaoke klubban, megismertem egy fiút, úgy hívják, hogy Kristóf, nagyon helyes, és képzeljétek el, fent dolgozik a tévétoronyban, és megígérte, hogy ingyen
6: jövő
5: héten, és megmutatja nekem egész Berlin. Csak jó, itt nagyon-nagyon puszi
6: titeket, és
5: nagyon jól
6: érzem
5: magam. Oké, sziasztok, puszi!
2: Próbaként ez a három üzenet akkor. Reméljük, és ha kis szerencsénk is van, talán segíthettünk.
7: A Tilos Rádió hírei következnek.
8: Egy nemzetközi tudós csoport a 2500 kilométeres Kafuei hasadék mentén 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vett felszíni gázmintát. A térség egy ideje geológiailag aktív, ami nem feltétlenül okoz jelentős változást a földkérekben, de ha tektonikus lemezhatár alakul ki, az 100 millió év múlva akár ketté szakíthatja az afrikai kontinenst. A kutatók magas hélium izotóp szivárgást tapasztaltak, tehát a melegvízű források révén a földköpeny anyagainak közvetlen kijáratuk van a földkérek felé. A felszíni izotóp arány ugyanis megegyezett a köpeny folyadékokban mérttel. A kialakuló hasadékokból ugyanakkor földhő, hélium és hidrogén is kinyerhető. Szemlézte a Frontiers in Earth Science-ban megjelent tanulmányt a HVG. A Helsinki Egyetem kutatói 22 szélfarmaktól távol befogott széncinegét ültettek érintőképernyő elé, amelyen szélturbinákról láttak videókat. Hogy jutalmat kapjanak, egy szürke pontot kellett megnyomniuk, mire a képen leálltak a turbinalapátok. Ezeket háromféleképpen festették, mindet fehérre, az egyik lapátot feketére, illetve olyan sárga-fekete-piros színkombinációra, amelynek kerülése a legtöbb fajnál ösztönös, nem igényel előzetes tapasztalatot. A kísérleti cinkék is óvakodtak tőle, hiszen a természetben a veszélyes nyílméregbéka vagy a keleti korallkígyó visel ilyet. Ha további vizsgálatok más madárfajoknál is igazolják az elriasztó hatást, az olcsó, hatékony festést egyéb létesítményeken is alkalmazhatják, számol be a Qubit.
9: Június 12-én és 13-án a CEU Budapest idén is megrendezi az Élhető Világ Fesztivált, ami közérthető formában hozza közelebb a tudomány, a kultúra és a társadalmi párbeszéd legfontosabb kérdéseit a közönséghez. A hétvége része lesz a mindenki számára nyitott oktatási, kulturális és művészeti programok bemutatkozása is. Lesznek jóga és meditációs alkalmak, valamint szabadtéri tetőmozi. A fesztivál a CEU Budapesti jelenlétének és 35 éves történetének ünnepe is, kiállításokon, tárlatvezetéseken keresztül ismerhetitek meg az egyetem múltját és jelenét, miközben bejárjátok az épület labirintusát. A résztvevőket a tetőteraszon egy interaktív program várja, ahol egy művészeti installáció kap helyet. Különböző ruhadarabok és kiegészítők segítségével alkothattok magatokról portrét az országház panorámája előtt, részletes program a CEU honlapján.
7: Ezek voltak a hírek.

0: a pályafutása nagyobb részében klímakutatással foglalkozott.
1: Igen.
0: Kérem, beszéljen a most közzétett jelentésben foglaltakról.
1: A legutóbbi mérés szerint a szén-dioxid szintje már 400 ppm. Amikor legutóbb ilyen nagy volt ez az érték, az óceánok szintje 25 méterrel volt magasabb. Két dolgot kell tudni. Az emberiség fele egy óceán 200 kilométeres körzetében él.
0: És a másik?
1: Az ember nem lélegzik a víz alatt.
0: Csak hogy pontosan értsük, mennyi időt ad nekünk? 1000 évet? 2000 évet?
1: Már megszületett az az ember, aki a bolygó katasztrófája miatt hal meg.
0: És mit tehetünk, hogy ezt visszafordítsuk?
1: Hát sok mindent tehettünk volna 20 évvel ezelőtt, még 10 éve is, de ma már semmit.
0: Ezt úgy értsük, hogy reménytelen?
1: Igen. Ha szembenézünk a problémával, ha hallgatunk a legjobb tudósainkra, ha már is cselekszünk és határozottan, akkor sem látok esélyt.
2: Hát szakjának mindenkinek. Nézzük, hogy milyen esélyeket látunk. És a mai műsorunk témája most nem a levegő lesz, hanem a víz. És hogy mennyire a 24. órában vagyunk, és mennyire nagyon fontos ez a dolog, hagyd mondjam el nektek, hogy az iskolai tankönyvekben az van ugye, hogy a Magyarország csapadék mennyisége átlagosan 600-800 milliméter évente, nem teljesen egyenletes eloszlásra, például az Alpok lábánál Nyugat-Magyarországon ott inkább a 800, de például az Alföldön és a Homokhátságon ott meg 600, vagy még néha annyi sem. Na most tavaly a magyarországi átlag csapadékmennyiség 453 milliméter volt. Tehát egészen katasztrofális a dolog. Ugyanakkor rengeteg tennivalónk van, és hogy egyáltalán érdemes-e tennünk, és mit kéne csinálnunk, ezt szeretném megbeszélni kedves vendégünkkel, Köröztös László. Hogy kell mondani, ilyen sorrend, de bocsánat.
3: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. A Keresztes Lórántot szoktam használni. De.
2: Akkor Lóránt, bocsánat, Lóránt. És őről azt kell tudnatok, hogy közgazdászként indult a pályafutása, de aztán a hamar rátalált a közgazdaság környezetvédelmi, főleg vízgazdálkodási vetületére, és parlamenti képviselő volt egészen az utolsó ciklusban is. És úgy tudom, hogy az LMP-nél kezdte a pályafutásodat, aztán később meghalt alattad, vagy alulod a szervezet, és így aztán független képviselőtől. Mert a Tilos Rádióban független képviselőt sem hívhatunk, mert ő is politikus, ez a önként vállalt szabályzunk. Ezért nem hívhatunk el, pedig én nagyon régóta figyelem a parlamenti felszólalásaidat, és nagyon nagy örömmel meg tisztelte hallgattam, elképesztő precizitással, pontossággal és alapossággal kidolgozott érvekkel a felszólalásokat, és borzasztó volt a vagy a nulla választ, vagy a teljesen hozzá nem értő, semleges elutasító válaszokat hallani. Most végre elmondhatjuk rendesen azt, amit szeretnénk. És néhány szóval említetted, hogy az egész kérdést komplex módon kell érteni, nem szabad egy-egy részletet kiragadni belőle, bár nagyon sok részletről nagyon sokat lehet beszélni. Mit értesz ez a komplexitás alatt?
3: Hát, ismételten köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a lehetőséget, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. Én azt gondolom egyébként, és szerintem azért egyre többen látják és gondolják ezt a társadalomban, hogy a víz, ugye a víz kérdése az nem csak egy környezetvédelmi kérdés, nem csak egy ilyen ökológiai kérdés, hanem a legfontosabb nemzeti sors kérdés. És hogy említetted az asszályhelyzetet, említetted a csapadékhiányt. Szerintem nagyjából mindenki, hogyha körülnéz az országba, akkor is, hogyha városokban él vagy vidéken él, akkor láthatja, hogy milyen óriási problémával szembesülünk most már sok-sok éve. Most én azt gondolom, hogy ezt nem csak elég felismerni, hogy ez egy valóban a jövőnket alapvetően, ha mondhatjuk, hogy talán a legnagyobb mértékben meghatározó kérdés, hanem látni kell azt is, hogy mi az, amit lehetőségként rendelkezéssel, mit kell tennünk annak érdekében, hogy a vízkincsünket megőrizzük, hogy az ország kiszárítását megállítsuk, és hogy a talajvízszint csökkenését is vissza tudjuk fordítani. De nagyon fontos azt is belátni és érteni, hogy a víz ügye az nem szétválasztható. Tehát, és sokan beszélnek arról, hosszú-hosszú idők óta, hogy Magyarország víz nagy hatalom, és hogy milyen jó helyzetben vagyunk. Miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz. Hát rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, hiszen a felszíni vizeink 95%-a a határainkon túlról érkezik. És pontosan látjuk azt is, hogy az elhibázott vízgazdálkodás miatt milyen mértékben és milyen sebességgel sivatagosodik gyakorlatilag az ország. Láthatjuk, hogy milyen komoly problémák vannak egyébként az ivóvízellátás terén, ami nyilván a melegebb időszakokban hamarabb szembe jön, ugye vízkorlátozások, stb. Én azt gondolom, hogy azt kell látnunk először is, hogy a vízügyéről egy egységes rendszerként kell gondolkodnunk, és amikor eljutunk odáig, hogy meghatározzuk helyesen azokat a súlyos rendszer problémákat, amik ide vezettek, azoknak az okait, akkor azt is be kell látnunk, hogy maga a megoldás sem ágazati kérdés. Tehát, hogyha például az aszály helyzet kezelését, a víz megtartását tekintjük, az nem a vízügyi ágazat feladata. Sőt, mondhatjuk, hogy a vízügyi ágazatnak csak egyfajta ilyen jó esetben koordinátori szerep jut. Itt alapvetően szükség van az agráriumnak a közreműködésére, a területfejlesztésnek, a várospolitikának, stb. Stb. Tehát én azt gondolom, hogy ezt kell belátnunk, hogy a víz egységes megközelítésének és tudományos képviseletének, a vízügy tudományos képviseletének a megteremtése, és ez az egységes szemlélet, ennek az érvényesítése egy kormányzati politika mögött, egy teljes körű kormányzati spektrumot tekintve, az a kezdő lépés, az a nulladik pont ahhoz, hogy érdemben tudjunk cselekedni a vízkincsek.
2: Mit tudunk azzal kezdeni, hogy szerintem egészen a legutóbb időkig vízügyesek iskolákban azt tanulták, a mezőgazdászok azt tanulták, hogy a belvizeket el kell vezetni csatornákkal, és akkor használható lesz a földet, nem ázik át, nem áll benne a víz, és nem tudsz termelni semmit. Továbbá medencékben föl kell fogni, és öntözni kell a korszerű öntözőberendezésekkel, akár néhány 100 méteres sugarú körbe lehet öntözni. És ti már tudjátok, és ezt próbál nekünk elmagyarázni, hogy ez egy teljesen elhibázott dolog.
3: Ez így van, nagyon fontos, amit említesz, a vízügynek a jelenlegi szemlélete. Az a jelenlegi szemlélete, ami egyébként sok-sok évtizedes. Ugye sokat beszéltek egyébként az elmúlt években különböző vezető döntéshozók, szakemberek is, hogy megtörtént a szemléletváltás a vízügynél. Sajnos ez nem igaz. Tehát a jelenleg is, hogyha valakinek van erre ideje és idegrendszere, és megnézi a különböző jogszabályokat, hogy mik határozzák meg a vízügy működését, a vízügy feladatát, akkor még mindig egy ilyen katasztrófa elhárítás, vészhelyzet elhárítás az, amire föl van fűzve a vízügy, és látható, hogy a finanszírozása is ilyen módon történik, hogy a vizeket minél előbb vezessük le. Ugye ez miből alakult ki? Hát ennek ugye több évszázados múltja van. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez egy ilyen belső gyarmatosításnak a terméke. Ugye nyilván ez a birodalom, aminek része volt Magyarország, és nem rendelkezett olyan katonai erővel, hogy külső gyarmatokat szerezzen, ezért a belső úgymond erőteljes beavatkozásokkal akartak minél nagyobb mezőgazdasági termőterületeket nyerni, és tulajdonképpen ezért indult el nagyon sok tekintetben az a fajta vízszabályozás, vízkormányzás, azok a lépések, amelyek a korábban jól ismert, különböző térképekről jól ismert vízrajzi adottságait a Kárpát-medencének igen rendesen átrajzolták. Óriási mértékben veszítettük el a vizes élőhelyeket. Ugye pontosan tudjuk, hogy a folyószabályozások azok kiegyenesítették a folyókat, levágták a kanyarulatokat, egyre szűkebb gátak közé kényszerítették a folyókat, annak érdekében, hogy minél nagyobb mezőgazdasági területek lehessenek.
2: Hogy szóljak, hogy Pétra, érdekes, hogy az Arcanumban különböző, főleg katonai felmérésekkel alkotott térképeket, amik nagyszerű vízrajzi térképek is voltak.
3: Így van.
2: És ott azok a híres Kecskemét, 60, meg mitől, főleg a Dunától keletre vagy települések, szinte szigetként vannak ábrázolva, hogy körbefolyó őket a víz teljesen.
3: Így van. Ugyan, ugye ezeket, ismerjük azt a híres Pocsolya térképet, ami a Kárpát-medencéről egy gyönyörű képet mutat, azt azért úgy kell tekintenünk, hogy ezek nem állandó víztestek voltak. Tehát ez az úgynevezett Pocsolya térkép azt mutatja meg, hogy melyek azok a területek, az állandó vízfolyások és állóvizek mellett, ahol időnként megjelent a víz. És nagyon fontos, hogy ugye ez a Kárpát-medencei térség, ez egy természeti egység, egy egységes régió, és tulajdonképpen úgy alakult ki természeti adottságok alapján ez a vízrajzi rendszer, hogy az amúgy mindig hiányzó csapadékot, mert ugye ez nem csak az elmúlt évek jelensége, hogy kevesebb csapadék, hanem alapvetően itt mindig kevesebb volt a csapadék a szükségesnél, azt a hegykoszorúból érkező többletvizekből egyensúlyozta ki. És ebben nyúlt bele az ember. Alapvető gazdasági megközelítésből, ezért történtek a folyószabályozások, majd később, jellemzően egyébként a csúcsra járatva már a szocializmus alatt volt, hogy elképesztő mennyiségű belvíz elvezető csatorna épült.
4: És én is belenyúlnék most ebbe a műsor folyamban, mert nagyon pillanatok alatt a mélyvízbe beleugrottunk, holott úgy akartunk indulni, hogy ez lesz a téma, ez csak egy kis ízelítő, élőben nyomjuk, tehát nyugodtan kérdezzetek vendégünktől, Lórántól, Keresztes Lórántól, végre egy olyan embert tudtunk ide nektek hozni, aki nem alulról szerveződésből tud nekünk információt és rálátást adni a témára, hanem a felülről szerveződés és lehetőségek irányából is tudunk információt és kérdést, információt kapni és kérdést feltenni, vagy felrakni. Melyik a helyes? Adok érte 5000-et, hogyha megtanítja valaki ezt nekem, mert én mindig.
2: Neked ez nem fog menni,
4: hogy? Vagy lehet fogadásokat tenni, hogy mikorra tanulom meg, hogy melyik a helyes, igen. És akkor most jön az, hogy a Tilos Rádiónak maraton hete van, most indulunk, ez a 0. nap éjjel. Köszönjük szépen amúgy Lóránnak, hogy így is eljött hozzánk, hogy felkészítettük erre, hogy ez nem lesz komoly műsor túlságosan. És itt jön elő, hogy papó, még ne se mondtad a feladványaidat.
2: Mert éreztem, hogy túl hosszú lenne, hogyha elmondanám. Elmondom majd mindjárt, hogy miért. De
4: jó, akkor most azt kell megfejtenünk, hogy miért nem lesz megfejtés, vagy mi? Vagy miért nem lesz
2: megfejtés? Nem akartam azért húzni az időt, mert még maratonozzunk, és megfeladatunk, és éreztem, hogy Lórádot nem azért hívtuk el, hogy fontos dolgok kimaradjanak itt.
4: Jó, viszont azt is tudjátok, hogy a Dürerkertben lesz ugye a maraton, ami ugye ott van a Duna mellett. Vajon lesz-e a Csill, régen lent volt így az alsó részen, ott, amit néha el is öntött a víz. Most biztos, hogy nem fog elönteni, innen sejtésem szerint, azon a Csill az bent lesz a biztonság kedvéért, mert ugye elsős is az előrejelzések, aztán ki tudja, hogy mi lesz, mert folyamatosan változik 24 órán belül, olyan szinten megváltozik az előttünk lévő egy-két napnak is az időjárás jelentése. Na például ez a csapadékhoz tartozó eléggé kemény változása a világunknak, meg a helyi időjárásnak.
2: Mert most lesz medárnap éppen.
4: Például. Na, menjünk-e tovább Lóránttal, vagy még szeretnél a maratonnal valamit, papó?
2: Kérünk szépen felajánlásokat tombol a nyereményre.
4: Igen, én elkezdtem gondolkozni ugyanúgy, mint a konstiék, hogy vajon nekem mi van, amit így fel tudnék ajánlani, és rájöttem, hogy egy kereke hiányzó kiskocsi, akkor itt van valami eltört izéjáték, akkor itt van egy kis fa darab, amit a gyerekeim összegyűjtöttek, és abból lett egy nem tudom más, és akkor én néztem, hogy hát ezek
2: egyébként
4: nem biztos, hogy tombolnak.
2: Egyébként drágább ékszereket, koronákat is elfogadunk.
4: Én sajnos nem találtam semmi olyat, amit másnak értéknek, nekünk érték még mindig, de másnak érték az elég relatív.
2: És egyébként pénzt is elfogadunk.
4: És hogyan lehet adományozni? Úgy, hogy például kijöttök a Dürerkertbe, ott akár tudtok az adománypultonál adományért nagyon szuper tilosos cuccokat kapni, vásárolni, vagy adományért cserébe adunk nektek, és annyi, hogy vannak új prólók, Gábor?
5: Persze. Tehát van bringás, többféle van, szerintem érdemes körbenézni, mert van legalább kettő, amit én is tudja, hogy be fogok szerezni.
4: Én meg azon gondolkoztam, hogy össze-vissza fogom majd így kreatívoskodni, még hogy itt kivágom, ott kivágom, aztán lesz belőle egy még jobb póló.
2: Na, akkor gyorsan elmondom, hogy a feladatok közül az egyik az lett volna, hogy a felkonfa, a vicces, de halálkomoly dologban, mit jelentett az a PPM, amit hivatkozott, hogy mennyi a levegőbe a szén-dioxid tartalom. A másik pedig az lett volna, hogy képzeljük el az egész földgolyót egy ilyen 12 méteres labdába. Össze makettezzük. Körülbelül akkor lenne, mint a házunk, ez nagyjából ezen 12 méteres. És ugye a föld felszín nagy részét óceánok, vizek borítják, aztán óriási a Grönland, a sarkvidék vizeivel, Antarktiszon hihetetlen mennyiségű jég van. De mit gondoltok, hogy az egész megolvadna, akkor edényt kéne a 12 méter átmérőjű föld alá tenni, hogy az összes vizet fölfogja. Nos, körülbelül 1 köbméter kéne, picivel nagyobbat, 1,5 tized köbméter lenne az összes víz, ami benne van. Aminek a nagy része egyébként sós víz, és a nagy része pedig jégé van fagyva, úgyhogy összesen az egésznek a 0,3%-a, akkor körülbelül egy ilyen fél vödörnél nem sokkal több víz az, amiről mi beszélünk. Ezzel gazdálkodunk ezen a hatalmas földgolyón, és ebbe szóltunk most bele, és akkor folytasd, kérlek.
4: Én még egy kérdést felraknék, és ez is egy ilyen, szerintem kicsit vegyük komolyan. Persze a víznek ne adjunk értéket, meg az ilyen dolgoknak, természeti dolgoknak ne adjunk értéket, de ha nem adunk nekik értéket, akkor onnantól kezdve az emberek nem tudják értelmezni a saját értékrendjükben, normális helyen kezelni akár, és a tiszta vízre. Csak kíváncsi vagyok, hogy ki, csak egy pohár tiszta víz milyen értéket képvisel. Adjatok neki forintos értéket. Szerintetek, nektek?
2: Tehát úgy gondolod, hogy a
4: gondolja mindenki úgy, hogy akarja.
2: A vízművekben, stb. Az összes költséget összehetve, mégis egy pohárra mennyi jut?
4: Nem. Neked érzelmi szinten az értéke. Mennyit adnál érte? És itt viszonyíthatsz nekem, mondhatsz szöveget is, hogy milyen helyzetben vagy, milyen hol vagy, és akkor ahhoz viszonyítva milyen értéket ad neked. Mert most úgy érzem, hogy értéktelen, nem tudjuk értelmezni, hogy annak egyetem van értéke.
5: Figyelj, szerintem ez egy tök nehéz dolog. Tehát én mondjuk én abban nőttem föl, hogy az van, és finom,
4: mindenki
5: és hideg. Hát igen, jó, oké, de hogy tehát itt Magyarországon ebben nőttünk föl, és ezért ez egy ilyen adottságnak vesszük, mint a levegőt, vagy bármi más. Tehát szerintem innentől nézve így tök nehéz meghatározni.
2: Ugyanakkor például egy fontos téma, hogy rettenetesen le vannak gatyásodva a vízügyi dolgok, főleg az ivóvíz előállítás és az egész hálózatnak a kezelése. Képzeljétek el, hogy óránként 10-15 csőtörés van Magyarországon a hálózatban. Brutális beruházásokra lenne szükség, és az általam olvasott ilyen közgazdasági megközelítésége az, hogy évente 2000-3000 milliárd forintot kéne beruházni, helyette 200 millió.
4: Na és akkor itt jön a kérdés a vendéghez, de miért nem történt meg? Vagy hogy mi kell ahhoz, hogy megtörténjen? Vagy...
3: Igen, egyébként én azt gondolom, hogy mindannyian bele tudjuk képzelni magunkat olyan helyzetbe, hogy minden vagyonunkat egy pohár tiszta vízért adnánk. Már kerülhetünk olyan élethelyzetbe. Nyilván víz nélkül nincs élet.
2: Ott szakítottunk félbe.
3: Tehát az elmúlt évtizedek és évszázadok hibás vízgazdálkodási gyakorlatok. Ha lehet, akkor ezt le kell rekítem, ezt a gondolatot. De az, hogy ez mit okoz, tehát az a fajta folyószabályozás mit okoz, ez nem egy újdonság. Tehát ezt nem pár éve fedezték fel a tudósok, hanem például Kvassai Jenő, talán a leghíresebb történelmi vonatkozások, talán a leghíresebb vízi mérnök. 1875-ben egy alapművében megfogalmazta azt, hogy akkor, amit elvégeztek a vízmérnökök ezzel a vízrajzi adottság, az mesterséges átalakításával, az milyen hatást fog kelteni, és a jövőben, mondjuk a mi korszakunkban nekünk mi lesz a feladatunk. Azzal, mit kezdünk azzal a helyzettel, amit az okoz, hogy gátak közé szorítottuk az egyre sebesebben folyó vizeinket, ami egyébként az ország kiszárítását okozta. Ugye a kiszárítás az a kiszáradáshoz vezet.
2: A gátakat építették, hogy ne legyen árvíz.
3: Így van. És nyilván ahogy kiegyenesítették a folyókat, ahogy gátak közé szorították, a folyók egyre kevésbé szállították a hordalékot, egyre mélyebbre vágódnak be. És ugye ezt látjuk, hogy nem csak egyre erőteljesebben, és egyébként az elmúlt időszakban egyre látványosabban csökken a vízhozama a nagy folyóinknak, de egyre mélyebbre is vágódnak be. És egyébként azt látjuk, hogy ez a rendszer hova vezet, ugye a több mint 40 ezer kilométernyi belvízelvezető csatornával. Alapvetően mondhatjuk, hogyha ilyen agrár szempontoknak alárendelve, hosszú-hosszú időszakokra gondolok most vissza természetesen, tulajdonképpen az a rendszer működik, hogy mielőbb a vizeket vezessük le a termőföldekről be a különböző vízfolyásokba, majd ki az országból. És ez vezetett ahhoz, hogy döbbenetes mértékben csökkent a talajvíz szintje. Ezáltal lett egyébként a homokhátság is már hivatalosan félsivatag. És ezért van ennyire brutális hatása az éghajlatváltozásnak a Kárpát-medence közepére. Sokkal nagyobb mértékben hat ránk. Pontosan a vízrajzi viszonyok átrajzolása miatt, mint egyébként Európában szerte. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon fontos, amit említettél, hogy ez a fajta hibás vízgazdálkodási szemlélet, ez nem alkalmas arra, hogy ezt a problémát kezeljük. És akkor tudunk elindulni, hogyha ezzel szakítunk, és belátjuk azt, hogy ez így nem folytatható. És ugye ebben egyébként én azt gondolom, hogy ezt ki kell mondani, hogy az a vízügyi szemlélet, amit hosszú-hosszú éveken keresztül tanultak, tanítottak és alkalmaztak, az még azt sem termelte ki magából, hogy ezekre rendkívül súlyos következményekre fölhívja a figyelmet.
5: Te bent vagy a parlamentben, vagy bent voltál a parlamentben. Igazából szerintem egy olyan másfél éve jött az, hogy egyre többen kezdenek akár már politikusok is beszélni az aszályról, illetve a vízhelyzetről, az, hogy hogyan lehetne megtartani a vizet, azelőtt, mint hogyha ez nem lett volna ez a téma, hogy mármint most ilyen kormányzati oldalról nézve, hogy te ezt hogy látod, hogy ez miért volt, tehát hogy miért negligálták ezt a dolgot?
3: Egyébként egy nagyon régi téma a parlamentben, de valóban nem jutott el az emberek tömegeihez. Uh-huh. És általában egyébként a kormányzati politika, a politikai logika úgy gondolkodik, uh-huh. hogy azokkal a kérdésekkel szeret foglalkozni, ami az embereket érdekli. Ugye általában egyébként egy most ciklusoktól és éppen aktuális kormányzati uh-huh. színezettől függetlenül abban gondolkodik egy kormányerő, hogy abba az irányba próbálja az ország működését terelgetni, hogy abból lehetőleg a legnagyobb politikai sikere származzék, tehát hogy az embereknek a legnagyobb mértékben és úgy gondolták ciklusokon át, hogy a vízgazdálkodás kérdés az nem ezek közé tartozik. Mm. Viszont 2022-ben volt egy történelmi aszály. Mm. Ez mindenki számára egyértelművé tette. A városokban élő emberek számára is egyértelművé tette, hogy itt konkrétan, ami felé megyünk, az a jövőnk fölélése. És én azt gondolom, hogy ez berúgta az ajtót, ez a 22-es aszály, ezért kezdett el akkor erről nagyon sok ember beszélni. Meg emlékszem, Novák Katalin elnök asszony volt még akkor, és akkor nem tudom, kirakott egy Facebook posztot, hogy imádkozzunk az esőért, ami persze egy csodálatos dolog, de akkor én reagáltam rá egy közleménnyel, hogy amellett, hogy imádkozunk amellett, mondjuk lehetne egy helyes vízgazdálkodás is folytatni, ne engedjük el a vizeinket, hanem cselekedjünk végre, fölismerve az okokat. De egyébként egészen megdöbentő számomra, hogy 22-ben a vízválasztó mozgalom, amiről majd gondolom beszélünk többet is, tartott egy konferenciát. Pontosan a történelmi aszály miatt olyan szakemberek meghívásával, akik évtizedek óta beszélnek erről, és évtizedek óta megoldási javaslatot kínálnak. És az volt a csel a mozgalom részéről, hogy az Agrárminisztérium épületébe béreltek egy tanácstermet, hát ha akkor ott lesz valaki az Agrárminisztériumból, és az ott a megdöbbentő helyzet, én is ott voltam ezen a konferencián, és föltették a kérdést, hogy van-e ott bárki, ott volt 200 ember, van-e bárki, aki az Agrárminisztériumot képviseli, és senki. Mm-hmm. Akkor én belángattam egy hónappal később a Nagy István akkori agrárminisztert a Fenntartható Fejlődés Bizottság ülésére, elhívtam Balogh Péter geográfust, Koncsos Lászlót a Műegyetemről, a vízépítő mérnökök, és ők bemutatták az ott ülő agrárminiszternek és a jelenlévő fideszes képviselőknek egy ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsített, jól érthető, animált grafikán, hogy mi fog történni az országgal, akkor, ha megyünk ebbe az irányba, és azt is megmutatták, hogyha változtatunk ezen a szemléleten, mm-hmm. és a vizek levezetését, vizek megtartására fókuszálunk, akkor mit lehet tenni? Na, akkor mindenféle ígéret elhangzott, majd másfél év múlva semmi nem történt természetesen kormányzati szinten, majd másfél év múlva korábbi miniszterelnök úr 23 novemberében arról beszélt vidáman, és a rettenetes nagy magabiztossága az országgyűlés nyilvánosság előtt, hogy Magyarországon semmiféle vízhiány nincs, és Magyarországon feleslegünk van vízből.
5: Igen.
3: Tehát eltelt egy 2022 óta egy teljes parlamenti ciklus úgy, hogy a társadalom megnyílt. Én úgy érzem egyébként, érzékelhető volt minden tekintetben, hogy hányan követik ezt, hányan nézik meg az ilyen kis filmeket. A társadalom megértette, a politika nem.
2: Akkor nézzük meg most, hogy látjuk, hogy mit rontottunk el, de milyen irányba kéne mennünk, mik azok a novumok és egészen másfajta gondolkodást igénylő megoldások, amikre például ez a vízválasztó is.
3: Igen, ugye beszéltünk arról, hogy van egy olyan elhibázott vízgazdálkodási szemlélet, bár ezt én nem hiszem, hogy vízgazdálkodásnak lehet valójában nevezni, hogy minél előbb vezessük el a vizeket. Tehát itt az alapvetés az, hogy a vizet tartsuk meg. És nagyon-nagyon fontos, hogy amit említettél is a bevezetőben, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a különböző árkokba, csatornákba, nyílt medrekbe tartsuk meg a vizet, hiszen az értelmezhetetlen mennyiséget jelentene, és nyilván a nyílt vízfelületnél a párolgás az kívül erőteljesen működik. A fő szempont, és hát a fő cél az, hogy a tájban, a táj szinten tartsuk meg a vizet. Tehát azt kell belátnunk, hogy milyen következménye volt a vízrajzi térképünk úgymond átrajzolásának, és milyen lehetőségeink vannak. És Koncsos László professzor nevét nagyon-nagyon fontos megemlíteni, már az imént is említettem, ő a Műegyetemen dolgozik, vízépítőmérnök, és évtizedek óta foglalkozik a mélyárterek kérdésével. És ő például a Tisza völgyére bemutatta, mérnöki szempontból a számok nyelvén gondolkodva, hogy még most is figyelembe véve a meglévő infrastruktúrát, a települések kiépülését, stb. van lehetőségünk arra, hogy óriási mennyiségű vizet tároljunk el a tájban. Tehát amikor jönnek a többletvizek, amikor kicsit magasabb a lízhozam, akkor ezeket az ártereket tudjuk használni. És ennek a feltételeinek, vagy ennek a feltétele viszont a művelési mód megváltoztatása, tehát magyarul, ha a vizet a tájban akarjuk eltárni, tehát vissza akarjuk pótolni az elvesztett talajvizet, ugye ez tényleg nagy térségi táji szinten értelmezhető, akkor hely kell a víznek, ami azt jelenti, hogy az egészen elképesztő kiterjedésű szántóterületeknek egy részét, szántóterületek egy részén a művelési ágat, a tájhasználatnak a módját meg kell változtatni, ami alkalmas arra, hogy ott időszakonként vízborítás legyen. Tehát ez a lényeg a vízválasztó koncepciónak, itt senki nem beszél arról, hogy gátakat akarunk robbantani, mert ugye mindig ezzel támadtak minket a különböző miniszterek. Itt tiszteletbe akarjuk tartani településeket, és hozzáteszem még a gazdálkodó érdeket is. Tehát, hogyha mindennek megvan a finanszírozási háttér, a támogatás politika tekintetében, stb., akkor a gazdálkodók sem fognak ezzel rosszul járni. Ez az irány.
2: Ez a területen lévő ingatlanok, házak, azoknak milyen sorsot szállnak?
3: Itt nagyon-nagyon fontos az, hogyha a régi-régi, akár az Arkanum térképeire, ha gondolkodunk. Az Alföldről is sokan úgy gondolkodnak, főleg akik nem ott élnek, nem ott járnak, hogy az egy ilyen egységes sík terület, nem igaz. Tehát ott is elképesztő változatos a domborzat. És ahogy a természeti adottságoknak megfelelően történelmi szinten kialakultak a települések, azok jellemzően nem azok a területekre épültek, amiket időszakosan elárasztott a természetes vízrajzi adottságok alapján a víz. Tehát alapvetően ugye ezekről a mélyárterekről beszélünk. Nagyon-nagyon fontos ugyanakkor, hogy nyilván rengeteg olyan építkezés történt, amikor nem tudom, ilyen áruházak épültek az egykori árterekbe, olyan infrastruktúra, ami a, nyilván fontos mondjuk a jelenlegi társadalom akár számára.
2: Akár csak Budapesten a római part.
3: Így van. Tehát, hogy konkrétan rossz helyre történtek építkezések. Itt ez a koncepció, ez úgymond tiszteletben tartja. Tehát nyilván vannak olyan területek, olyan elárasztható területek, ahol adott esetben védőgátak építésével meg lehet egyébként, mondhatjuk, hogy rossz szemlélete, rossz helyre épített infrastruktúrát is védeni, de mellette még jelentős területek maradnak árasztásra. De alapvetően mi, amiben gondolkodunk, azok a még mindig elérhető és ilyen szempontból nem beépített ártereknek a használatát jelenti, ahol egyébként mondjuk jellemzően szántóművel is van, de nyilván azt kellene elfelejtenünk, kompenzálva az ott tulajdonnal rendelkező, vagy ott gazdálkodókat is, hogy más jellegű művelésre álljanak át. Tehát még csak a szántott területet sem elvenni akarjuk, nem az ördögnek akarjuk adni, hanem más művelést szeretnénk javasolni, ami a természeti lehetőségnek megfelelő. És hogyha úgy vesszük, hogy mondjuk a Magyarország szántó területeinek egy részét más művelés felé terelgetjük, az igen jelentős mértékben a fennmaradó szántó területek terméshozamait növelni fogja. Tehát alapvetően ez nem
2: kicsit mondd meg, hogy hogyan, mert én ugrifős keresztül, van egy ártér terület, amit elöntött most a víz, és rajta egy hónapig, meg beszívódik, meg ilyesmi. De onnan egy kilométerre hogy lesz víz a talajban?
3: A víz mozgás alapján, ugye a felszín alatti vizek mozgás alapján.
2: Tehát ilyen közlekedően ilyen?
3: Így van, és ugye ez egy mozgó rendszer, és nagyon-nagyon fontos, tehát például, hogy a szántóművelés megváltoztatásáról beszélünk, akkor például a legeltetés, az egy kitűnő lehetőség arra, hogy adott esetben mondjuk időszakosan vízborítás alatt van a terület, de ettől függetlenül a meghatározott időszakokban ott legeltetéstel lehet művelni a területet.
4: Hello, hallgatunk, betelefonáló.
6: Szevasztok, a buszos vagyok.
4: Szeva.
6: Hallgatunk. A műsor egyharmada eltelt lassan.
4: Mondjad.
6: Az az igazság, arról beszél az úr, amit egyébként üdvösnek tartok, csak hogy lesz-e valami olyan ismeret, ami a Tilos Rádiónak a tudatosan gondolkodó és cselekedni is akaró hallgatóinak szól, hogy egyénként én mit tehetek meg a kis szegregátumomban ott, hogy ezzel változzon, mert az, hogy most, hogy a víz alatt hol folyik itt, meg amott, meg hogy kiásta-e valaki azt, amikor ezer évvel, ezeket már nem fogjuk tudni mi megugrani, de hogyha lennének hasznos tárcsok, az szerintem nagyon építő lenne, erre várunk. Köszönöm.
4: Jó. Ebben a pillanatban kiderült, hogy ezt persze nem hallotta végig a most már hallja, a vendégünk, Lóránt, de elmondom neked, Lóránt, de pont az a lényeg, ugye a vízkoalíció, meg bárki, akit behívtunk, az pont ezekről tudtak eddig nekünk információt adni, hogy mit emberek, kicsi emberkék, hogyan tudunk bármit is csinálni azért, hogy ez jobb legyen, meg fenntarthatóbb legyen. Viszont Lóránt, de ő azt mondja el, hogy a politikai szereplők mit tudnak csinálni, mit kéne, hogy lássanak, meg alapból, tehát az volt, gyorsan így mondjuk el Lóránnak, hogy mit mondott Buszos, hogy kb. Mondd már el neki azt, hogy mit, ő mit tud csinálni annak érdekében, hogy ez jobb legyen, meg köszönjük szépen, tökre jók ezek az infok, de a tudatos, tilos hallgatóknak valami extrát, mondj még.
3: Bár de valóban egy technikai...
6: Ez nem extra. Tehát, hogy ez nem extra.
4: Na mondjad.
6: Mert az, hogy végre mit megtehetünk valamit, az nem az kéne, hogy az extra legyen, hanem az az alap.
4: Persze, csak hogy mi, amiket már eddig is mondtunk, azon felül, amiket így az előző műsorokban, ez elég sok mindent mondtunk szerintem, hogy ki mit tehetne, vagy így a vízkoalíció sok is sok példát, meg ilyen lehetőségeket mondta. Tehát azért gondoltam, hogy hát, ha ő még ehhez, ezen felül tud majd mondani.
6: Ja, értem, oké, rendben, hello.
4: És amúgy várja, Buszos, neked mennyit ér egy pohár tiszta víz?
6: Nekem mennyit ér? Hát, ez egy jó kérdés. Agyalok azóta, mióta földobtad ezt, de megmondom az őszintén, hogy a bőség zavara az, amit nem tudja belőni ezt egy olyanra, ami valós értéket tud mutatni. Tehát, hogy tényleg rohadt sok van belőle.
4: A pillanatnyi bőség.
6: Most én a hétvégi házamban próbálok olyat csinálni, hogy meg fogom szüntetni a lehúzós vécét, mert ugye az volt már ott is, ugye milyen micsoda vívmány, azonnal még, hogy elődeim megcsinálták a hétvégi házba belül föltűnt, hogy fejlődtünk azzal, hogy most végre beleszarunk az ivóvízbe, és ezt meg fogom szüntetni, egy komposzt WC lesz benne, úgyhogy ilyesminken töröm én is a fejemet, tehát hogy ez egy érték, csak amíg ez a fejekben nem változik meg, addig ez nem tekintjük annak, tehát nehéz lesz ez a kérdése, bárki válaszoljon.
4: Na, a megválaszolást úgy is mondhatod nekünk, hogy a tilosnak annyit utalsz. Köszi!
6: Köszi!
4: Hello!
3: Na. Szerintem szuper volt a felvetés, és Buszos, jól értettem?
4: Igen.
3: Buszos több dolgot elmondott, amit mindannyian tehetünk. Egyrészt a belátás. Tehát belátás annak, hogy ez így nem elfogadható. És amit említett, hogy a hétvégi házában komposzt WC-t szeretne létrehozni, magyarul nem ivóvízzel öblíteni a WC-t, illetve hát a szennyvizet úgymond egy ilyen tisztításon keresztül nem élővízbe kívánja juttatni. Tehát ez már nagyon-nagyon fontos, a szemléletváltás. Nem győzöm hangsúlyozni, ahol csak lehetőséget kapok rá, hogy amikor arról beszélünk, hogy milyen mértékben veszítjük el a vízkincsünket, és hogy hány kilométernyi víz hiányzik a tájból, milyen mértékben csökkent a talajvíz, az messze nem csak agrárpolitikai kérdés, nem a vidéken élő emberek problémája, hanem minden magyar embernek problémája. És ez a víz megtartása, és ez a fajta szemléletváltás, az a városi környezetben is értelmezendő. Ugye pontosan érezzük azt, hogy egyre forróbbak a nyarak. És gyakorlatilag a nagyon, tisztelt a nagyon kevés kivételnek, olyan várospolitika, olyan városfejlesztés érvényesült, hogy gyakorlatilag ilyen hőcsapdák alakulnak, és egyre elviselhetetlenebb úgymond a városi élet. És hát ezt is már nem pár éve, hanem

0: azt, hogyha ennek a fontosságát, a változásnak a fontosságát belátjuk, azzal már azt gondolom nagyon sokat cselekedtünk.
1: Halló, halló!
2: Hello, hello, sziasztok! Egy kicsit rossz a telefonom, azért kiabálok. Hallottok?
1: Hát épp, hogy hallunk, szóval még kiabálhat nyugodtan.
2: Jó, oké, szóval volt régebben egy házam, és a teleső rendszerre rátaláltam. És megpróbáltam ezt a teleső rendszert, amivel a csapadékot összegyűjti, és három lépcsőben kitisztítja egy ilyen cisternaszerű valamiben, ami meg is volt nekem. Tehát megpróbáltam megcsinálni, és följelenteni akartak emiatt, mert hogy a csatornázási műveknek, stb. Nem tudom, hogy ezek a dolgok állnak, és ez a hülyeség. Hát azóta se csináltam meg, de az esővizet sajnálom.
1: Nagyon jó, te honnan telefonálsz?
2: Kertész vagyok, én itt Pest vagyok, Pest közepén vagyok.
1: Ó, nem úgy hallom. nem hozzá át a háttérzajt.
2: Várom a telefont, hogy meghozzák, és nem hozták meg, ahogy is azóta nem is telefonáltam be, szerencsétekkel sokat. De a lényeg ez a teleső rendszer. Úgyhogy erre szeretnék most választ kapni, hogy lehetőség lenne egy ilyenre, akár támogatás nélkül is, de hogy feljelentenek valóban ezért, hogy megcsinálom ezt, és ugye beengedődik a csatornába is, de öntözni is ezzel.
3: Oké, köszönjük szépen!
1: Köszi! Okay. Hello!
3: Értettétek, hogy jött a kérdés?
1: Teleső.
4: Igen. Tehát gondolom, hogy a csapadékvíz megtartására utalt a betelefonáló. Nagyon-nagyon fontos, ugye nem szabad a szennyvíz elvezető csatornában nem szabad esővizet engedni, az ugye csapadék elvizető rendszerekben van, de az nagyon, nagyon nem jó nekünk értelemszerűen a víz megtartás szempontjából, hogyha kiépített beton rendszerekbe kerül bele a csapadékvíz, ahelyett, hogy mondjuk megtartjuk és azt hasznosítjuk, és lehetőség szerint visszajuttatjuk a földbe. Tehát nyilván azzal teszünk. De egyébként úgy általában is nem feltétlenül én nem ismerem ezt a programot, amiről beszélt az úr, de nagyon-nagyon fontos, hogy az alapvető szabályozások sem változtak meg, amik egyébként a víz megtartás esetében mondjuk tényleg jelentős változást okoznának. Ugye nagyon régóta birkózunk, így a vízválasztó mozgalommal konferenciákat szervezünk, fesztiválokat, szakmai eseményeket, és ott vitatkozunk vízügyesekkel. És a 2024-ben megválasztott új vízügyi szakmai főigazgató helyettes rengeteg példát hozott arra, hogy a vízügy itt-ott, ahol már mondjuk megtörtént a szemléletváltás, megtartan a vizet a tájban, de azonnal jönnek az ügyvédi felszólítások bizonyos gazdáktól, hogy már pedig azonnal vigyék el a vizet az ő földjéről. Tehát látható, hogy azok a jogszabály módosítások sem történtek meg, amik adott területen lehetőséget biztosítanának a víz megtartására. Tehát rengeteg olyan azonnali jogi lépést lehetne tenni, és kellene is tenni, ami nem kerül pénzbe, de már nagyon komoly lépéseket tenne lehetővé.
1: Hello.
5: Hello, sziasztok! Uncsi vagyok, Zala megyéből, Almásházáról.
1: Na akkor szia, hello!
5: Az extra ciklis fiú.
3: Igen.
5: 12 éve elköltöztem Budapestről azzal a vágyal, hogy egy vidéki és fenntartható életben neveljem a családomat, vagy a gyerekeimet. Előtte tudni kell, hogy én éltem sokat Spanyolországban, és ha valamit, akkor a vizet ott megtanultam tisztelni. Ugye a csapból sós víz folyik, vagy hát ihatatlan, és éltem úgy Ibizán, hogy sokat pénz nélkül, homokszobrászkodással, és a víz óriási kincsé vált a számomra, és ezért költöztem egy olyan helyre, ami zöldnek mondható, és használunk komposztvécét, tehát hogy a fiaimnak, vagy illetve a gyermekeimnek a vizét ne húzzam le a székletre, és a szennyvizemet se szennyezzem ezzel. Tehát, hogy próbálod, szerintem mindenki ezt magába kell eldöntse, hogy ez a zöld szemlélet, ez nem egy tréfa. És a jövőnkről, a gyerekeink jövőjéről van szó.
1: Nagyon
5: jó. És hogy én nem akarok nekik azt, tehát hogy mindig lehúzni a WC-t, azzal az ő ivóvízüket húzom le a 20 év múlva lévő, vagy a jövőbeli ivóvízükkel ürítem a WC-t.
1: Nagyon jó.
5: Ezt akartam, tehát hogy nyilván egy meló, egy plusz meló ez, de szerintem aki teheti, az használja ezt, utána a kertbe ki lehet hordani, és
3: látod, most nagyon elszégyeltem magam, mert eszembe jutott, hogy hányszor gondoltam még, hogy amikor fogatmosok, akkor nem egy kis pohárba kitetlek vizet, vagy az elején kiveszem, amit kell,

0: Nem, folyik a víz, és 30-40 liter vizet elfolyatok egy nyomulott fogmosással, ahogy ezt sokkal értelmesebben is meg lehetne csinálni, és most elszégyeltem magam, hogy tenném, mert nyilván magasabb rendű dolgokat csinálsz, és megígérem, hogy ezen túl nem
1: is. Senki ne szégyelje el magát, papu. Én szeretek zuhanyozni, valamikor nem kapkodva zuhanyozok le, mert azt mellé meg az van, hogy tudod, nyilván vannak az embernek kényelmi igényei. És azért valamikor letusolok gyorsan, de valamikor állok alatta 5 percig. Talán még ki is használom a meleg vizet. Tehát, hogy viszont cserébe én naponta spórolok 12 éve 150-200 liter vizet, amit csak a családom a WC ürítéssel. És igen, a víz a legnagyobb kincs.
2: Tehát, és neked mennyit ér a víz?
1: Nekem?
2: Adj neki valami értéket, légy szíves.
1: Nincs. Na mondok egy jó sztorit, Spanyolországban, Ibizán homokszobrászkodtunk napok óta, nem volt pénzünk, akkor kezdődött ez az egész, és egy haverunk érkezett egy leánnyal a sétányom, a kezében egy Szent Királyi süveggel. Úgy ki voltam száradva, napok óta nem ittam rendesen, ittuk a csapvizet, de az nem volt jó. És megláttam, és szaladtam feléjük, és nyújtja, hogy na, ezt így ad, és én azt hittem, hogy víz. És pálinka volt. Tudod, akkor még lehetett repülőn hozni pálinkát, mert még csak 2008 teljesen mindegy. Tehát, hogy amikor vízre látsz, és pálinkát kapsz. Tehát, hogy a víznél nincsen nagyobb érték, a pálinka se nagyobb érték. Semmi nem értékesebb a víznél.
2: Jó, köszi. Na, hello.
3: Tegyük hozzá, egy előtérse pálinkázás után mekkora kincs tud lenni a víz.
1: Atya úristen.
0: Képzeljétek el, egy német ismerősöm mesélte, hogy amikor építkezett Németországba, akkor már tervekben benne kellett lenni, hogy a szürke vizet hogyan fogja hasznosítani, meg külön kezelni minden, és azt mondta, hogy nem állítja, hogy egész Németországban így van, de az ő tartományukban ezt nagyon szigorúan veszik. Tehát a tervet se fogadják el, ha nincs megfelelő átgondolva.
3: Igen, egyébként nagyon jó hallani ezeket a betelefonálásokat és ezeket a hozzászólásokat, és az, hogy egyébként milyen mértékben válik tudatossá a társadalom, és mellette pedig milyen megdöbbentő dolgokat tud kitermelni a politika, és úgymond a szakma. Én azt gondolom, hogy senkinek nem kell szégyelnie magát egyéni emberként, állampolgárként, amikor olyan iparpolitika érvényesül, ami semmilyen szinten nem veszi figyelembe a lehetőségeinket, és konkrétan elpocsékolják szennyező hatalmas gyáraknak, például akkumulátorgyáraknak a tisztított vizünket. És én emlékszek, egy nagyon-nagyon komoly, én pécsi vagyok, egy nagyon komoly vitát folytatunk itt már körülbelül az elmúlt másfél-két évben, hogy Pécs mellé egy 600 hektáros gigantikus ipari parkot jelöltek ki. Úgyhogy, hogy már eleve kihívás a térségnek az ivóvízellátását biztosítani. Ugye tudjuk azt, hogy ott azok a vízbázisok, akik jelöltek ezt a területet, azok amúgy is veszélyeztetettek, ott egykor volt uránbányászat, stb. És megdöbbentő volt számomra, egy lakossági fórumon elhívtak egy olyan vizes szakembert, természetesen nem fogom megnevezni, akit úgymond sokan zöld megmondó emberként ismernek. És ő arról beszél, hogy semmi gond nem lesz itt, nyugodtan lehet ide gigantikus vízigényes gyárakat hozni, majd Mohács sorol a parti szűrésű utakról ellátjuk ipari vízzel. És ott azon a rendezvényen, hál' Istennek, felszólalt egy hidrogeológus, aki fölhívta a figyelmet arra, hogy milyen döbbenetes mértékben csökken a Duna vízhozama, és hogy a parti szűrési kutak Mohácson is már legtöbbször talajvizet szívják. És hogy nem lehet így gondolkodni. Nem lehet úgy gondolkodni, hogy hozzunk Pécs mellé, ahol küzdeni kell a vízért, meg védeni kell a vízkincset, hatalmas vízzaváló gyárakat építeni. És én azt gondolom, hogy addig, amíg magukat zöld influencernek tartó, vizes szakmával rendelkező emberek lazán a nevüket adják ahhoz, hogy hajrá, lehet ott mindenféle vízigényt termelni, de egy magánember ne szégyelje már el magát azért, hogyha esetleg fogatmos.
0: Pécset híres eset volt, ugye, amikor a francia vízszolgáltatót kiebrudalták eléggé kétséges módon, meg az, szerintem azóta is pereskednek egymással. Történt az ott valami pozitívum, vagy mit észleltek ti egyszerű vízfogyasztó Pécsen?
3: Hát ott kifizett az állam ezt a céget, Nagyon-nagyon fontos egyébként megemlíteni, ugye beszéltünk arról, hogy a víz az egységes rendszerként értelmezhető, a felszín alatti vízek védelme, stb. A vízi közműrendszer. Ugye, hogyha a vízi közműrendszerre pontosan tudjuk, hogy milyen borzalmas állapotban van, hát hogy a vízkoalíció itt rendszeres vendég, akkor szerintem az adatokat is ismeri mindenki. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy olyan fontos infrastruktúra, amivel kapcsolatban nekem mély meggyőződésem, hogy ezt nem szabad soha privatizálni.
2: Épp ez a kérdésem, nagyon kérdés, hogy a vízi közművek azok most, ha jól sejtem, a tulajdoni szinten hol itt, hol ott vannak? Hol vannak? Ki járt jól, nem jól?
3: Tehát itt ugye volt egy nagyon erőteljes centralizáció még ugye a 2010-es kormányváltás után. A rengeteg víziközmű céget centralizálták, összevonogatták, és maradt belőle ilyen 40 pár, tehát a 42-44 ilyesmi. És az volt a jellemző egyébként, hogy az önkormányzatok által tulajdonolt cégeket összevonták, és állami felügyelet alá vonták. Majd az elmúlt néhány évben olyan tendencia is volt, amikor már lett egy vízügyes államtitkárság, hogy gyakorlatilag kizsarolták az önkormányzatoktól a víziközmű cégeket, így megfenyegették az önkormányzatokat, vagy hát finoman szólva megfenyegették, hogyha ingyen átadják az infrastruktúrát az államnak, akkor az adott cég kap állami támogatást, ha nem, akkor meg hát tessék megoldani, ami nyilván egy szegény önkormányzatnak megoldhatatlan feladat. És odáig én nagyon egyetértek, hogy ez soha ne legyen magánkézbe. Tehát főleg külföldi magáncégek kezében ne adjuk az ivóvízünk tisztaságáért felelős infrastruktúrát, de ne is vegyük el az önkormányzatoktól, hiszen ez egy olyan fontos, a legfontosabb közszolgáltatás, ahol a helyi felelősségvállalásnak és tudásnak óriási szerepe van. És hozzáteszem, hogyha azt nézzük, hogy van egy Pécse például szerencsére önkormányzati, a Tettye forrásház önkormányzati kézben maradt, Miskolc például átadta. És sajnos látjuk azt a példát, hogy konkrétan becsapta az érintett önkormányzatokat a kormányzat, mert nem igaz, hogy több pénzt vagy megfelelő mennyiségű forrás biztosított az állami cégeknek. Sőt, eleve, ugye itt fölmerültek számok, én azt gondolom, hogy ilyen éves szinten olyan 250 milliárd és 400 milliárd között van az az összeg, amit most rá kéne az ivóvízrendszerre fordítani. Ez a 15 éves távlatban az állami számvevőszék szerint 3600 milliárdos hiánnyal küzdő ágazat, szerintem 5-6000 milliárdos hiánnyal küzdő ágazat. Nagyon fontos, hogy nem azért hanyagolták el az elmúlt sok-sok évben ezt a lakossági ivóvízellátás rendszerét, mert nem volt pénz, amit mondott a kormány, hanem azért, mert másra fordították. Tehát tudjuk, hogy ugye 1500 milliárdot elköltöttek az akkumulátorgyárakra, ide csábítás, infrastruktúra építés, stb. Egy-egy gyár esetében, mondjuk Gödi gyár esetében is 30 milliárdok röpültek közpénzből csak a vízellátásra. Ugyanez Iváncsa esetében is, a Tatai medencében is elképesztő 10 milliárdokat röptettek, Debrecenben ennek a többszörösét. Tehát lehetett volna az elmúlt években is megfelelő állami forrásokat az ivóvízellátásra rendbetételére fordítani, de nem ezt tették. És ezért van ennyire borzalmas állapotban a víziközműrendszer, és ezért van az, hogy például a szennyvíz telepeknek a kétharmada nem a megfelelő kapacitásra működik, és ez veszélyt jelent a vízbázisainkra.
4: Ezt valahol mesélted, hogy körülbelül a víznek a 25%-a az, ami így eltűnik a rendszerben. Nekem két kérdésem lenne. Az egyik az az, hogy a lakosság és a vállalati víz felhasználás vagy vízfogyasztás az hogy néz ki, illetve hogy ezek milyen tendenciákat lehet látni.
3: Nagyon-nagyon fontos, hogy amikor ilyenekről vitatkozunk, például egy ilyen új ipari bővítésről, akkor mindig azzal próbálnak az ilyen technokrata álláspontot képviselő szakemberek érvelni, hogy hát egykor milyen nagy víz felhasználása volt egy városnak. Pécsnek egykor milyen jelleg, ugye, amikor jelentősebb ipari, stb. Felhasználás volt. De nagyon fontos, hogy soha nem tudták azt pontosan, és nem is lehet pontosan megmondani, hogy van egy adott vízkivétel egy vízadó területen, az meddig érvényes. Tehát ezeket egyszerűen túl használtuk ezeket a felszín alatti víztesteket. Tehát lehet arra hivatkozni, hogy 20 évvel ezelőtt sokkal többet termeltünk ki, na de meddig? És azt lehet mondani egyébként, hogy például egy akkumulátorgyárnak a vízigénye, az egy közepes városnak a lakosság ivóvízigényének felel meg. És főleg egyébként olyan teljesen politikai alapon osztották, hogy hova visznek nagyobb iparfejlesztés, például a Debrecen környékére, az óriási kihívás. Ugye itt beszélgettünk még itt az adott Debrecen környéki vízszolgáltatónál. Hát itt néhány éve, talán 2023-ban volt egy ilyen döbbenetes eset, hogy a tisztántúli vízügyi igazgatóságnak az akkori igazgatója egy újabb iparfejlesztésnél, egy újabb akkumulátorgyár megtervezésénél leírt a fehéren feketén, hogy nem megvalósítható, és ez veszélyt jelent a térség ivóvízellátásra.
4: Persze, hát a nagy erdő is már szárad ki, tehát hogy nem.
3: És hogy reagált erre a kormányzat? Kirúgták. Kirúgták azt a vízügyi igazgatót, aki a dolgát végezte, és akkor leírta, hogy ez nem oké. Okay. Ez megdöbbentő. És sajnos ez a helyzet, hogy a miniszterelnök úrnak, hogy a korábbinak volt egy olyan veretes kijelentése is ezen a bizonyos 23 novemberi vitán, hogy azt mondta, hogy ne levettessük ki magunkat, mert egy akkumulátor, vagy a Duna 5 másodperc alatt annyi vizet hoz, igen, ami egy akkumulátor erre éves vízigénye. Hát akkor emlékszem 1200 köbméter per szekundon volt, tehát az 6000 köbméter, ehhez képest pedig mondjuk közel 10 millió is lehet egy nagy akkumulátorgyár vízigénye. Tehát én azt tudom mondani, hogy a lakossági ivóvízellátás kell, hogy a prioritás legyen értelemszerűen, a víztisztítás, a szennyvíznek a megfelelő tisztítás, a szennyvízeknek a, tehát hogy ne tudja elszennyezni a felszín alatti víztesteket, és egyszerűen nekünk a természeti adottságaink nem teszik lehetővé, hogy ilyen jellegű iparpolitikát folytassunk.
0: Hogy reflektálják arra, amit mondtál az előbb, hogy szinte ugye ez a történet, egyik ismerős mesélte, hogy a nagybátyja, mondjuk van közel rokona, kinevezést nyert az egyik regionális vízmű tekintetében, magas tanúra tették őt, és nem sokára kapott egy kötelező érvényű felkérést az államtól, a kormánytól, hogy készítsenek egy tanulmányt, hogy az ide telepítendő, a közelbe telepítendő akkumulátorgyárnak milyen veszélyei vannak, mire lehet számítani, hogy lehet vízre látni, stb. És mik lesznek a hosszú távú következmények. Összehívott egy csapatot, és 7-8 szakemberrel nem sokára szállítottak egy nagyon komoly anyagot, amiben fekete-fehéren le volt írva, hogy túlságosan nagy megterhelés jelentene ez a környezet számára, és a ivóvízellátás és a vízbázis számára nem javasolják ezt a dolgot, ez ilyen módon csak károkat fog okozni. És egy hét múlva két öltönyös ember megjelent a valamelyik nemzetbiztonsági hivataltól, és neveket követeltek, hogy kik azok, akik pénzelik ezeket az embereket, és hogy és miután nem tolt be egyáltalán, sőt kirögte őket, és elzavarta őket, két hét múlva megint megjelent két ember, és bemutatkoztak, hogy a nemzetbiztonság mitől jöttek. Mondta, hogy a kollégák itt voltak két héttel ezelőtt, igen, ők nem is tudtak erről az egész, elfejtettek nekik ezt mondani. Szóval, fajmeresztő.
2: Hello.
5: Hello, most én vagyok. Az a helyzet, hogy zoltállatok már nincs volt, és egy nagyon jó hallgatóitok vannak, nem tudom, hogy mindig a szakértők jelentkeznek. Németországból hívott titeket egy magyar ember, aki az akkumulátorgyártásban szakértő. És elmondta, hogy simán lehet, de nem meg kéne keresni az albizonyba ezt az ember, de hogy simán lehet az, hogy százszor kevesebb vizet használunk fel az akkumulátorgyártás, csak az egy kicsit bonyolultabb.
2: Igen, erre válaszolok, pont most kaptam én is a hírt, bocs, csak nagyon halka hallunk, és így a rádió az picit hallgathatatlan válik. Csak annyi, hogy most nemrég kaptam egy információt, hogy a friss technológiákat próbálják telepíteni ezekben a gyárakban, és teljesen megpróbálják az új és megfelelő technológiákat használni. Ennyit tudok róla, nem tudok részleteket, és majd egy másik műsorban, ha több információnk lesz erről, és szeretnénk beszélni, az archívumban már tényleg vissza lehet nézni, meg hallgatni. Egy részét lehet akár nézni is, nem tudom, hogy az archívumát elmenti-e a videókat, nem? Akkor azt csak írja be lehet nézni. De igen. Köszi szépen! Szia!
0: Szerintem zenéljünk egy picit, és folytassuk, és elmondom, hogy miért hoztam ezt a felvételt. Ez a talán a világ legnagyobb zenei lopása, amit most fogtok hallani.
2: Mennyit ér nektek?
0: Emlékeztek a híres Tarantino filmnek, volt a vetéde, amit a Dusty Springfield énekelt, az a Son of a Preacher Man. Na, és az ő tesója, a Peter Springfield, híres rockzeneszerző, jó néhány zenekart ő tett nagyjá a klassz számai szerzeményeivel, de ő maga se vette észre, remélem nem szánszédékot csinálta, hogy kompletten ellopott egy orosz népdalt. És a Seekers együttesnek a vége Karnevának című dal, az óriási világsiker volt annó, és azóta is minden egyes ausztrál fesztivált ezzel a dallal fejeznek be különben, és hallgassátok meg az elején a Seekersnek a híres dallamát ismertek föl, és utána folytatódik azzal, ahonnan származik ez az egész.
2: És utána pedig még jövő
0: még a hang nem is ugyanaz.

0: мощным взмахом поднимает он красавицу княжну и за борт ее бросает набежавшую волну.
1: Sziasztok, jövünk vissza. Tilos Rádiót hallgatjátok benne Planetárót, élőben nyomjuk, persze maraton van. Szeretnék egy ilyen szolgálati, maratonos szolgálati közleményt, felhívást, kérést, vagy bármi ilyesmit mondani. Ugye azt vettem észre, hogy nem merjük kimondani, hogy az egy tiszta, egy pohár tiszta víz értéke mennyi. Nem tudjuk megfogalmazni, nem merjük kimondani. Ezt mindenki döntse el, hogy hol van, vagy mit gondol ebben, de hogy arra kérlek titeket, hogy ebből egy csepp értéket a Tilos Rádió számára adományozatok. Csak egy cseppnyi értéket.
2: És a Tilosban minden műsor készítő innen 35 éve ingyen dolgozik, soha nem kértünk és nem is fogunk kérni ellenszolgáltatást ezért. Úgyhogy minden, amit ti adtok, az valóban a rádiózásra megy 99-100%-ban. És az előbb azt mondtad a Mohácsról való vízpótlás betápot, hogy ez mennyire egy hagymázas ostobaság. Gyorsan kiszámoltam, hogy a Duna átlagos vízhozamát tekintetve véve a Velencei tavat 4 óra tölteni föl a Duna víz. Viszont, hogy egy 60 centis átlagos főnyomott vezetéket veszünk, és annak a vízkapacitását, az 4 év alatt tudná föltölteni a Velencei tavat. De na mindegy.
3: Jó, de különben ilyenek vannak, tehát, hogy ugye Debrecenben is, nem tudom már hány éve van ez a terv, hogy akkor a Tiszának a vizét azt ott van egy ilyen kis egy hát, a hát alatt szépen átviszik a föld alatt, és akkor onnan fogják ellátni a gyárakat, illetve a nagy erdőt. Tehát, hogy ez a teljesen agyament különben, hogy ugye pont el, tehát nem az van, hogyha valami vízigényes, akkor víz mellé rakjuk, hanem akkor majd oda visszük betonban a vizen. Amúgy különben azt mondom, ugye ez a CETL volt, ugye, amelyik ilyen vízgyűjtő kaspókat adományozott a debreceniaknek, hogy gyűjtsék a vizet.
4: Igen, és egyébként a CETL volt, ami legutóbbi talán egy-két hónapja jelezte, hogy még több vizet szeretne fogyasztani, igen. Amire rögtön mondták a helyi vízügyi hatóságok, hogy ez lehetetlenség. És egyébként itt ugye fölmerült a kérdés, hogy a telefonáló is jelezte, hogy vannak olyan eljárások, amelyek lényegesen kisebb víz felhasználása, tiszta víz felhasználása adott esetben adott ipari tevékenységet lehetővé tennének. Hát itt jön be a politikának, a kormányzatnak a felelőssége, hogy mit követel meg. És amit látunk, hogy Magyarországból akkumulátorgyártó nagyhatalmat akartak csinálni, és gyakorlatilag egy ilyen, nem tudom, versenyt csináltak abból, hogy hány akkumulátorgyártó üzemet, és zárójelbe jegyzem meg, hány akkumulátor hulladék feldolgozót csábítottak ide, vagy akartak volna meg ide csábítani. Közben pedig teljesen így konkrétan minden kaput kinyitottak, hogy itt lehet a úgymond a legolcsóbb technológiával dolgozni, lehet a különböző veszélyes anyagokból, NMP-ből a hatalmas mennyiséget használni. Itt nincsenek környezetvédelmi szabályok, tehát gyakorlatilag bármit képesek voltak feláldozni. És hozzáteszem, amikor elindult az egész akkumulátorgyártó őrület, akkor még a jogszabályok által előírt környezeti stratégiai vizsgálatot sem folytatták le, ami megmutatta volna, hogy ennek az akkumulátor stratégiának milyen árat kell, hogy a természeti kincseink oltárán fizessünk.
1: Így benfentesként, vagy hát, hogy közöttük jártál azoknak az emberek között, ott azok a politikai ízék, tehát Keleszte Sorántól beszélgetünk itt a vendégként. Hallottál olyat, hogy amúgy lett volna, vagy készült, csak nem jutott el hozzánk, mint így a egyszerű ember felé, vagy tényleg nem is volt? Én nem hiszem el, nem akarom elhinni, tényleg nem is volt.
4: Tényleg nem volt, tényleg nem volt.
1: Nem az volt, hogy lett szara az eredmény, ezért dugjuk el valahova, égessük el, tényleg nem volt.
4: Tényleg nem volt, én azt tapasztaltam, amelyiként egészen megdöbbentő. Ugye két cikluson át voltam ellenzéki képviselő az országgyűlésben itt a NER alatt, és én azt láttam, hogy próbáltam föltérképezni, hogy mégis hogyan születnek ezek az egészen őrületes ötletek, mint például az akkumulátor stratégia, és én azt láttam, hogy itt valami olyan fekete dobozban születtek meg ezek a döntések, nyilván valamiféle gazdasági politika és nem tudom, profit érdek mentén, amely messze a minisztériumi szintek felett állt. Tehát én mindig is egy olyan politikus voltam, hogy én próbáltam meggyőzni embereket. Hát persze nyilván az ember utána, amikor túl sok pofont kap, akkor már visszavesz ebből a lendületből, de én mindig próbáltam fölkészült lenni, javaslatokat, a kritikák mert javaslatokat is letenni, és azt láttam, hogy szép lassan a minisztériumban már ember nem volt a minisztériumban, akivel egyáltalán értelmes vitát lehetett volna folytatni, mert a középszintig levitték a politikai kádereket. És tehát kérlek, képes volt ez a rendszer úgy meghozni egy ilyen jelentős politikai döntést, ami nem csak a vízfelhasználás, hanem az energiaellátás tekintetében is lehetetlen küldetés volt Magyarországra, ami egyébként sem természeti oldalról, sem munkaerőpiaci oldalról, sem pedig gazdasági szempontból nem elfogadható.
2: A Kárpát-medence kiszállásáról beszélünk, de a Kárpát-medence nem csak Magyarországból áll. Hogy vannak velünk a vízgyűjtő területek egyéb etnikumai, országai, államai, kormányai?
4: Nagyon-nagyon fontos kérdés, amit fölvetsz. Ugye itt mi a vízválasztó mozgalom, és ezt tényleg ajánlom nagy tisztelettel minden hallgatónak, hogy ugye vízkötőjelválasztó.hu oldalon megtalálhatóak a mi javaslataink, terveink, a vízválasztó tanácsnak a tagjai. Tehát mi megfogalmaztunk egy cselekvési tervet is, hogy mit kellene most azonnal sok-sok évtized és év mulasztása után tenni, és nagyon fontos szerepet szánunk a vízdiplomáciának. Ugye látjuk azt, hogy milyen döbbenetes mértékben csökken a vízhozama a folyóinknak, és tudjuk, hogy nekünk addig van lehetőségünk, addig van jövőnk, amíg vannak többletvizek, amíg a folyók szállítanak olyan víztömeget, amivel vissza tudjuk pótolni a tájban a hiányzó vizet. De óriási víz mennyiségbéli kockázatok vannak, és víz minőségi kockázatok is. Nem tudom, talán sokan hallottak róla, hogy 4 éve elindult egy brutális szennyezés a felvidéken, a Rozsnyói járásban, a alsó sajó település mellett. A sajóba akkor egy ilyen bánya bedőlés nyomán elkezdtek rendkívül mérgező anyagok bejutni, és a szlovák kormánynak eszeágában se volt ezt megoldani. Csökkentették a szennyezést, de mai napig minden nap 3 kg arzén jut be a sajóba. Megdöbbentő. És ha hozzáveszük azt, hogy ha megnézzük a Tisza erdélyi mellékfolyóinak a vízgyűjtő területét, akkor óriási számban vannak olyan kezeletlen bányaterületek, ahol rendkívül súlyos mérgek vannak. És hogyha figyelembe veszik egyébként az extrém csapadék eloszlást, hogy bármikor jöhetnek ilyen villámárvizek, amik adott esetben egy-egy gátat áttörnek. Pillanatok alatt tud brutális mennyiségű, rendkívül mérgező anyag bejutni a mellékfolyókon keresztül akár a Tiszába, aztán persze le a felszín alatti vizekbe. Tehát, és ezek kezeletlen problémák. És ez egy óriási felelőtlensége egyébként az elmúlt sok-sok ciklusnyi politikai vezetőknek, hogy azokat a meglévő jogi eszközöket, a nemzetközi politikára gondolok, sem használtak annak érdekében, hogy itt együttműködésben akár ezeket kármentesíteni, ugye ezeket a veszélyforrást jelentő bányaterületeket, vagy éppen a sajószennyezés kapcsán megkövetelni a szlovák kormánytól a valódi megoldást. Ez rendkívül súlyos felelőtlenség, és egyértelmű, hogy amellett, hogy helyes vízgazdálkodási irányba állunk át, meg kell tudni védeni a vizeik mennyiségét is és minőségét.
1: Hello!
5: Sziasztok! Újra én vagyok, Uncsi. A víz értékére szeretnék egy viccel nagyon jó csecsen barátomtól hallottam ezt a viccet. Megy két ember a sivatagba, teljesen mindegy a náció, ő tett hozzá nációt is. Az egyiknél van $1 millió, a másiknál meg 5 liter víz. Mennek a sivatagba. Egyszer csak akinél a víz van, leterít egy pokrócot és kirakja a vizet. És kérdezi a másik, hogy mit csinálsz? Hát piacot. És mit árulsz? Vizet. És mennyire árulod a vizet? $1 millió. Tehát az nagyon sok. Hát nézd körül a piacon, lehet, hogy kapsz olcsóbban.
1: Köszi.
5: Ennyi az értéke a vízre.
1: Köszi. Hello.
3: Amúgy a papunak a kérdésednek a másik része meg az, hogy a különböző országok azok mennyire tartják meg a vizet. Tehát a Körös mellett ugye az ott lakók mondják, hogy gyakorlatilag áll a víz, mert hogy a Romániában hatalmas tározók vannak, és ott megfogják. Ausztriában gyakorlatilag a Duna az tele van lépcsőkkel. Most nem tudom, Szlovákiában szerintem ott is vannak, különben a Garamnál is, meg a Vágnál is vannak ilyen visszatartó területek, de nem tudom, mondjuk ilyen más egyéb
4: Igen, nyilván vannak ilyenkor értelmezhető nemzetközi kötelezettségek, hogy mennyi vizet kell továbbadnunk. Igen. De nagyon fontos, hogy amikor a táji víz megtartásról beszélünk, akkor a nagy vizekről beszélünk. Tehát nem azokról az időszakokról, amikor kis víz van. Ez annál is inkább, mert elképesztő mértékben épülnek ezek a tározók. Azt is látni kell egyébként, hogy döbbenetes mértékben települt át érthető okokból egyébként Kárpátaljára ipar, és ott is olyan tervek vannak, hogy nagyon nagy mennyiségbe fognak építeni víztározókat. De fontos, hogy amikor a nagy vizekről beszélünk, amikor az áradásról beszélünk, amik egyébként vannak, tehát a Tiszán is vannak, még emlékszem december 10-én hiába zargattuk a vízügyeseket, akkor 600 köbméter per szekundum volt a Tisza víz az, ami tízszeres a nyári vízmennyiségnek, abból se tartottak meg semmit egyébként.
3: Bocsánat, csak így zárójelben, a Tiszánál mennyi a legkisebb miért, meg a legnagyobb közötti különbség, azt tudja valaki, egy tizen...
4: Hát az közel 20-szoros is tud lenni.
3: 10 nem tudom hány méter.
4: Igen. Hát nyáron egyébként sajnos ez a 60-70 köbméter per szekundum az a jellemző, és van azért mondom, 600 azért az komoly. És tehát nagyon-nagyon fontos, hogy akkor, amikor nagyobb víz van, akkor nyilván nem víztározókba veszik ki, tehát akkor tud megérkezni víz, és arra kell tudnunk fölkészülni minden szempontból, tehát helyjel és technológiával is, hogy akkor azt a vizet be tudjuk jutatni a tájba. És itt van egy nagyon komoly vitánk egyébként évek óta a vízügyel, akik mindig elmondják, hogy ja, hát a jelentősebb áradások idején nem lehet kivenni. Hát nyilván vannak olyan extrém helyzetek, amikor nem lehet a különböző infrastruktúra feltételeknek megfelelően. De én azt gondolom, hogy ez egy mérnöki, egy műszaki feladat, hogy megoldják azt, hogy amikor van sok víz, abból tudjunk megtartani. És ez egy valóban egy mérnöki feladvány, de én azt gondolom, hogy az emberek pontosan látják azt, hogy egyszer aszály van, óriási vízhiány, vagy az mindig, máskor pedig árvíz elleni védekezés van, akkor valahogy nem oké a vízgazdálkodásunk, hogyha nem tudunk akkor venni, akkor kivenni, meg akkor kiengedni, amikor van. Ezt egy mérnöki feladat meg kell tudni oldani, hogy az áradó vízből lehessen kivenni.
3: Jó, de ez ugyanolyan, mint hogy az elárasztott területeknél is fontos lenne az, hogy legyen valamilyen ilyen irányelv, hogy akkor milyen területek jöhetnek szóba, és nem az, hogy akkor ugye kompenzálják a tulajdonosokat vagy gazdákat, akiknek elárasztják a területét.
4: Igen. Nagyon fontos, hogy ez magát, hogy hova lehet a vizet elhelyezni, ezt a táj mondja meg. Tehát igen. A geográfiai adottságok mondják meg, nem tudom, hogy így...
3: Nekem a dombtetőn van egy tök jó.
4: Hát igen, ez viszonylag nehéz. De lényeg az, hogy elindult a Vizet a tájba program múlt évben. Igen. El is ismerte a vízű, hogy ez a zöld gerilla akcióinak akcióra adott válaszként indult. Tehát valamit már azért úgy kellett csinálni, mintha történne, és elismerte a főigazgató helyettes úr az egyik szeptemberi fesztiválunkon tartott szakmai vitán, hogy a felajánlott területeknek 10%-a volt alkalmas az elárasztásra. Uh-huh. Tehát itt az szintén egy állami, elmulasztott állami feladat, hogy azt mondjuk, hogy vizet a tájba. Akkor a területeknek, az alkalmas területeknek a meghatározását geográfiai alapon kell meghatározni állami feladatként, majd lehetővé kell tenni nyilván a tájhasználatváltásnak a finanszírozási támogatás politikai feltételeit, biztosítani kell mindennek a jogi hátterét, tehát hogy és a területfejlesztési hátterét, hogy ez megvalósítható legyen, és akkor fog működni a Vizet a tájba program. Amellett egyébként, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy amellett, hogy nagyon sok helyen helyi civil kezdeményezésre rengeteg jó példát látunk, de kis léptékben. Épp ma kezdődik a vízőrzők országos találkozója, és ott nagyon sok olyan helyi civil csapat fog tapasztalatot cserélni, akik ilyenekkel foglalkoznak.
2: Érdekes megoldás, aminek nagyon fontos vízügyi vetülete is van, hogy olyan helyeken, ahol éppen nem esett az eső, és vagy nincsenek ilyen hatalmas áradások és víztartalékok, a növényi kultúrát, a másfajta mezőgazdasággal mennyivel értelmesebben lehet gazdálkodni a meglévő vizet, sőt, vizet lehet varázsolni szinte tulajdonképpen, hiszen a víz egy jelentős része a légkörben van, és hogyha én nemrég tudtam meg, hogy a szántás helyett például, ami egyébként főleg a mélyszántás katasztrofális hatással van a margára mezőgazdaság területre, de leginkább a vízhasználat, a talaj vízhasználatára, hogy olyan növényeket telepítenek, amikor learadták mondjuk a buzát, amelyek ilyen, nem tudom, másodvetésnek, vagy hogy hívják őket, ilyen talajtakaró növényekkel, amelyek egyébként egy csomó hasznos mustárt például, meg e fajtákat, meg amelyek érdekes módon nem kivesznek a vízben, kivesznek persze az értékösszegséget, de rengeteg vizet vissza is jutatnak, ráadásul olyan mikroklimát teremtenek maguk körül a levegő pálája, ami ilyen esővíz formájában és ilyen légköri párformájában ott marad azon a helyen. Meg hogy erdősávokat telepítenek a mezőgazdasági egybefüggő helyi területeknek a fölszabdalására kvázi, és ezek egyrészt megfogják a szelet, és nem a szállító hatása nem olyan komoly, másrészt meg a szintén ilyen mikroklimatikus hatása az erdők fölött mindig jelentős felhőképződés van, erdők fölött csapadék, tehát egyfajta ilyen kis vízkör alakul ki, vagy ilyen lokális azokon a kis területeken, míg az egybefüggő hatalmas és félsivatagi növényekkel búzával benőtt ilyen végeláthatatlan határok, azok ehhez képest katasztrofálisak.
4: Nagyon fontos, és ezt kiegészítem, még egy dologra felhívnám a figyelmet, az erdőgazdálkodással kapcsolatos szemléletváltás fontosságára. Ugye sokat beszélünk a homokhátságról, ami hivatalosan is félsivatagnak lett minősítve, és hogy ott milyen hatása van a hibás erdőgazdálkodásnak, úgymond a homokfásításnak. Hogy az indokolatlan helyszíneken megvalósuló, úgymond a jogszabályok által kötelezően előírt fásítás az kiszárító hatású. Tehát konkrétan a lehetetlené teszi szinte, hogy a csapadékból, amikor van, visszapótlódás valósulja meg, hiszen kipárologtatják ezek az áródó erdők a vizet. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy itt is szemléletet kell tudni váltani.
2: És erről hogy kell csinálni egyébként?
4: Egyébként erről Tölgyesi Csaba rendkívül értékes tanulmányokban és előadásokban beszél, neki ez egy fontos kutatási területe. Hát az ártereken kell az erdősítést, úgymond ahova való, ott kell erőteljesen tovább vinni, és ugye tehát az adott homok területeken nem záródó erdőket kell tartani, hanem olyan természetes egyébként mondjuk úgy, hogy az oda való, a természeti adottságok alapján oda való növényzetet, hogy mindenképpen legyen talajtakaró, tehát ilyen fás, bokros jellegű növényzetet, talajtakarást kell biztosítani, ami lehetővé teszi, hogy a csapadék, amikor van, oda be tudjon jutni. Tehát nagyon-nagyon fontos egyébként mindezek mellett, ugye az erdőgazdálkodás mellett is valóban a helyes és a természeti és az egyre inkább változó körülményeknek megfelelő mezőgazdasági művelés, olyan növénykultúráknak az alkalmazása. Ugye ezért is utaltunk rá, hogy a víz problémák megoldása nem a vízügy kezében van, hogyha mondjuk a vízügy teljesen szemléletet vált, és annak megfelelően átalakítjuk a vízügynek a működését, meghatározó jogszabályokat, finanszírozás, mi egyebet, tehát végre elkezd helyes irányba mozogni a vízügy, akkor lehet koordinátor egy olyan folyamatnak, aminek viszont mondhatjuk, hogy a legfontosabb kulcs szereplője az agrárium.
3: Most én így, csak így az emlékeimből, hegyháton alapvetően ilyen telepített monokulturális erdők vannak nagyjából, amik erdők, nem?
4: Igen, ez ugye alapvetően a homok megfogása miatt telepítették ezeket, de éppen néhány hete Dabason volt egy nagyon-nagyon fontos fórum, az Erdgerilla Mozgalom szervezte, egy Asszály Fórum, kiváló, a közönség soraiban is kiváló hozzáértő emberek voltak, rengeteg természetvédő, polgármester egyébként, és ott egyik polgármester úr beszámolt, hogy ők gyakorlatilag ő is egy erdőben lakik, és konkrétan az erdőben megy a homok. Jelentősebb szelek esetén ráhordja az utat, tehát nem fogja már meg. Tehát én azt gondolom, hogy ezt kell tudni végiggondolni ilyen helyeken, hogy másfajta talajborítást kell, és nem az a, úgymond a megújítási kényszerrel ezeket az amúgy azt a kevés vizet is kipárologtató erdőket kell alkalmazni.
2: Mit tud tenni az a település, ahol nagyon progresszív szemlélet van, és minden szavazat megfogadják, de ők messze vannak a Tiszaparton mondjuk, és egy ilyen dimbidombos, egész más területen vannak. Ők a esővízen kívül nem nagyon látnak, ott nem folyik esetleg patak se, nagyon ilyesmi. Ők hogy tudnak tenni a víz megőrzésére?
4: Hát én azt gondolom, hogy a településeknek az a legfontosabb feladata, hogy a zöld felületeket próbálják minél nagyobb számban növelni, tehát ne betonozzanak le hatalmas területeket teljesen indokolatlanul, de egyébként nagyon fontos megemlíteni, és egyre többen fordulnak ebbe az irányba a tisztított szennyvíznek a felhasználása. Ugye rendkívül fontos, hogy minden víz jobb a nem létező víznél, és óriási lehetőségeket jelent az, hogy a megfelelő módon tisztított szennyvizet visszajuttatjuk a tájban, és ezzel lehet mondjuk jelentős eredményeket elérni. Ezt sokan csinálják egyébként, és sokszor egyébként tavakban, például a Tatai Öregtúlban is nagyon sok tisztított szennyvíz van. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly lehetőség, és ez is kapcsolódik az a fajta szemléletváltáshoz, amit néhány betelefonáló is képvisel, hogy egész másodiként gondolnunk egyébként a vízkörforgásra, a szennyvizekre, és bizony kincsként kell tekintenünk
1: ipari,
4: a vízre minden szempontból.
1: Ipari szinten is lehet így gondolkozni, mert a Harbor Park egy nagyon régóta létező létesítmény, ipari létesítmény, ahol ugye pont, nem tudom, hogy tudsz-e róla,
2: mondd még egyszer, hol, mi?
1: Harbor Park Dél-Pesten van valahol, mi kirándulni mentünk, tanulmányi kiránduláson voltunk ott, és azt mondhatták meg, hogy ott a maga az ipari parknak nem az ipari vízét, hanem az ottani kommunális vizet dolgozták fel úgy, és a szennyvizet, bocsánat, használták fel úgy, hogy a saját víztisztító rendszerükben kialakítottak ott egy dzsumbúj növényzetet, gyökérzónás víztisztító rendszer, de ezt már persze mondtam, hogy aki hallgató, és mai napig létezik ott, de hát biztos, hogy van annak, és ez tényleg, hát mikor voltam én már főiskolában, osztam innen, szóval így bőven vannak régi technológiák, mai napig működik, tehát tök jó.
3: Amúgy meg a WWF-nek is vannak ilyen kis projektjei, amik pont erről szólnak, hogy kis településeken hogyan lehet elérni azt, hogy a lokális víz körforgással elérni azt, hogy egy picit több csapadék legyen azon a területen, vagy legalábbis, ami ott van, azt megtartsánk.
1: Hello, hello, pont jókor. Szia, hallgató.
6: Mindjárt vége lesz. Hello. Na de akkor például, mikor lesz betiltva a fűnyírás gépileg?
1: Na tessék megmondani, van erre terv a jövőre?
4: Hát, igen.
6: Mikor fog valaki ebbe beleállni végre, hogy ne nyírjuk a füvet? Mert hogy az esztétikumnak való alárendelése az, hogy élet minőségileg valami még élhető vagy sem, tehát ez szerintem egy teljesen...
1: Úgy nagyon jó kérdés, hogy...
6: Be kéne vállalja már végre.
1: Azt magának mindenki eldönt, hogy a saját kertjében vágja, vagy nem vágja, majd elmondjuk neki, hogy miért jó, meg miért nem jó. Egy fűnyírás, viszont a köztereken, vagy az utak mellett az, hogy vágjuk, vagy nem vágjuk, szerintem már most ebben van amúgy fejlődés, mert szerintem sok helyen amúgy megmarad. Az utak mellett bizonyos részben biztos, hogy le kell vágni azért, hogy a csapadék normálisan elvezetődhessen, de a többi részén az, hogy megmaradjon a pitypang, meg a piros, mi a kedvenc virágja mindenkinek most.
2: Pipacs.
1: Köszi. Az viszont tényleg, tehát ez tök jó, hogy ott van és megvan nagy méretben. Köszi szépen a tippet.
3: De buszos, neked a múltkor az MTVS-nek az elnöke megígérte, nem, hogy a törvényjavaslatba beveszi azt, hogy ne lehessen füvet nyírni.
6: Valami ilyesmi volt, ugye, igen, ugye? Igen, de én nagyon, nagyon rossz, hogy mondjam, nehéz szíve hallgattam mégis, hogy két hete itt volt a Főkertben például az utcarádióba behívtak valakit, és ő elmondta, hogy hát a kaszálás, hogy az így, meg úgy, meg amúgy, és hogy ők most már géppel, meg így, meg úgy, és ehhez képest locsoljuk azt, ami meg van. Tehát, hogy ott meg azt a vizet ellocsoljuk, ami van. Uh-huh. Ugye az, hogy a flórát mennyiben tekintik olyannak, hogy valami alkalmas és szárazságtűrő, és azt meghagyjuk, és nem kaszálom soha a büdös érdem, mert az tisztán esztétikum. Viszont a vizet meg elpazarlom rá. Tehát meghagyom a másik élő, hogy mondjam, telepített növényzetet, és azt meg locsolom. Na most ebben mi a ráció? Tehát ilyenek vannak a Főkertben, és ezt így teljesen elhűve hallgattam, hogy ezt bemeri vállalni valaki, és tapsolnak hozzá a műsorba is. Jaj, mert nagyon jó, mert nagyon szép. Ember, nem lesz mit innod.
2: Hát a Budapest főkertésze, a Mardóti Sanyi az abszolút kiáll a nekaszájunk, csak a végszükség esetén mellett.
6: De mi az a végszükség esetén? De ezt megállítani, vagy belőni, papu, ezt hol fogjuk?
2: Hát innen aztán nem most értenem, de majd...
6: Hát ez az. Tehát, hogy ez így, tehát ezek mind ilyen festelesnek tűnő dolgok, és mégis ilyen rendszerek emellett működnek, és mellette elpazarolja a vizet. Okay.
2: Köszi szépen! Köszi, de egy fontos kérdésem ennek.
1: Jó, és ez egy nagyon-nagyon tök jó meglátás, és nagyon fontos dolog, hogy tökre alapvetően, papu mindjárt, tökre alapvetőnek vesszük ezeket, hogy ezt egy le kell nyírni, igen, és tökre nem alapvetőbb, de ez már egy másik műsornak lesz a témája. Hallom, papu.
2: Mindenképpen szerettem megkérdezni, hogy ejtsünk néhány szót, hogy amiről beszéltünk, fontos szemléletváltások, eredmények, a konferenciák, egyre több civil jelenik meg fantasztikus szakértők, de közben a homokhátság reménytelenül és borzasztóan napról napra száraz ki és sivatagosítani. Van-e remény, ez egy óriási területe Magyarország, a Duna és a Tisza közötti térségről beszélünk, ami katasztrofális állapotban van. A vízgyűjtő, vagy a közlekedjenek el, alapján az egyre mélyebben folyó, egyre kevésbé tudják tartani a talajvíz szintet. Már réges-rég a gyökér szint alatt van a talajszint, borzasztó így is.
4: Igen, nagyon fontos egyébként, hogy vannak olyan lépések, olyan lehetőségek, amik tényleg jogalkotási feladatok, amiket még nem végzett el senki, és ezeket azonnal meg kell hozni. Például egyébként az erdő megújításával kapcsolatos jogszabályok, ezeket oldani kell. De nagyon fontos, hogy a rengeteg homokhátságot is behálózó, belvízelvezető csatornákkal való, vagy ezekbe való beavatkozásnak a jogszabályi hátterét sem teremtették még meg, ugye nyilván ezeket le kell szakaszolni. Tehát amikor van csapadék, legalább azt már nevezessük le. Ugye nagyon leegyszerűsítve, itt nem sok időnk van már, ugye azt sokat beszél a vízügy, olyan technokrata megoldásokról, hogy nem tudom, ilyen 1700 milliárdért, vagy nem tudom, felszivattyúzott vízzel lehet megoldani a homokhátságnak a problémáját. Miközben egyébként a fő probléma az, hogy a táj elvesztette a víz megtartó képességét, és jelenleg mondhatjuk azt, hogy ez a terv, ami egyébként egy rendkívül sok szempontból kritizálható és kritizálandó terv, ez arról szólna, hogy gyakorlatilag vödörrel hordjuk a lyukaskádba a vizet. Tehát először azokat a lépéseket kell megtartani, amiket lehető, amire lehetőségünk van, hogy a táj meg tudja tartani a vizet. Itt fontos tehát valóban, hogy a csatornáknak az átértékelés, hogy ezekre ne vezessük le a vizet. Nagyon fontos a talajtakaró, fontos az a fajta vízkímélő mezőgazdasági módokra való áttérés, és nagyon-nagyon fontos az, hogy ilyen lehetőségeket is tudunk alkalmazni, például Tölgyesi Csaba sokszor felemlíti, hogy ilyen területeken lehetnének például a napelem
2: parkok. Fontos, vagy meg is történik ez
4: Sajnos azt tudom mondani, hogy hivatalos, tehát nagy szinten amellett, hogy tényleg rengeteg nagyon jó helyi kisléptékű példa van a víz megtartása, és tényleg csodálatos példák, rendszer szinten nem történtek még meg ezek a lépések, és olyan én tartok attól, hogy a víz így továbbra is abba az irányba akar menni, hogy olyan projekteket akar erőltetni, amire sok száz milliárdot el lehet költeni, de a másik oldalon megoldást nem jelent. Tehát a vízpótlásnak is csak akkor van értelme, hogyha a táj a használatát átalakítjuk, úgyhogy meg is tudja tartani ezt a vizet, amivel pótoljuk. Tehát itt rengeteg tennivaló van, és nagyon sürgetőek a tennivalók a homokhátság további kiszárításának megállítására és a helyreállításnak a lehetséges szintekig való eljutására.
1: Nagyon szépen köszönjük, itt van a műsorunknak a vége, elképesztően köszönjük a betelefonálatnak, és itt voltatok, gyertek ki a Dürerbe, és amúgy meg szeretnénk kérni tőletek egy csepp tiszta víz értékét, kérjük tőletek Összvissza Tilos Rádió fenntartására. Az éves nagy adománygyűjtő hetünk, 10 napunk indult el most, és amúgy bármikor, amikor gondoltok arra, hogy csattogunk a nyelvünkkel meg a nyelvünkkel, akkor egy pohár vízre van szükségünk, csak abban egy cseppet utaljatok nekünk.
2: Köszönjük szépen, én meg Lórit kérem, hogy jöjjön el legközelebb is, és folytassuk.
4: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Sziasztok, találkozunk személyesen kint a Dürerben. Hello!

Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, tilos, FM 90.3. Adás van!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A rovarok is érezhetnek fájdalmat, ezt próbálta igazolni kollégájával együtt Thomas White, a University of Sydney evolúcióökológus és entomológus kutatója. Tanulmányuk a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban jelent meg. Kísérleteik során a házi tücsök, a Hirta domesticus csápját egy forró szondával érintették meg, és ekkor valami különös dolog történt. A rovar a megégett foltra fordította figyelmét, és ismételten tisztogatta azt, sokkal hosszabb ideig, mint egy ártalmatlan érintés nyomán, vagy érintési ilyen tenni. A megállapítások jelentőségét nem csak az adja, hogy a tücskök reagáltak az ingerre, hanem az is, ahogy ezt tették. A tücskök a forró szonda eltávolítása után is sokáig figyelték a területet, ami arra utal, hogy valamit belülről is érzékeltek, a károsodás tartós, lokalizált jelét. Az ausztrál entomológusok szerint ez a viselkedés bizonyíték lehet arra, amit a tudósok régóta vitatnak. A rovarok igenis fájdalomszerű állapotokat élnek át. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Egy nemzetközi tudós csoport a 2500 kilométeres Kafuei hasadék mentén 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vett felszíni gázmintát. A térség egy ideje geológiailag aktív, ami nem feltétlenül okoz jelentős változást a földkérekben, de ha tektonikus lemezhatár alakul ki, az 100 millió év múlva akár ketté szakíthatja az afrikai kontinenst. A kutatók magas hélium-izotóp szivárgást tapasztaltak, tehát a melegvízű források révén a földköpeny anyagainak közvetlen kijáratuk van a földkérek felé. A felszíni izotóp arány ugyanis megegyezett a köpeny folyadékokban mérttel. A kialakuló hasadékokból ugyanakkor földhő, hélium és hidrogén is kinyerhető. Szemlézte a Frontiers in Earth Science-ban megjelent tanulmányt a HVG.
3: Június 12-én és 13-án a CEU Budapest idén is megrendezi az Élhető Világ Fesztivált, ami közérthető formában hozza közelebb a tudomány, a kultúra és a társadalmi párbeszéd legfontosabb kérdéseit a közönséghez. A hétvége része lesz a mindenki számára nyitott oktatási, kulturális és művészeti programok bemutatkozása is. Lesznek jóga és meditációs alkalmak, valamint szabadtéri tetőmozi. A fesztivál a CEU Budapesti jelenlétének és 35 éves történetének ünnepe is, kiállításokon, tárlatvezetéseken keresztül ismerhetitek meg az egyetem múltját és jelenét, miközben bejárjátok az épület labirintusát. A résztvevőket a tetőteraszon egy interaktív program várja, ahol egy művészeti installáció kap helyet. Különböző ruhadarabok és kiegészítők segítségével alkothattok magatokról portrét az országház panorámája előtt, részletes program a CEU honlapján.
0: Ezek voltak a hírek.

Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, tilos, FM 90.3. Adás van!

vamos.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy nemzetközi tudós csoport a 2500 kilométeres Kafuei hasadék mentén 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vett felszíni gázmintát. A térség egy ideje geológiailag aktív, ami nem feltétlenül okoz jelentős változást a földkérekben, de ha tektonikus lemez határ alakul ki, az 100 millió év múlva akár ketté is szakíthatja az afrikai kontinenst. A kutatók magas hélium izotóp szivárgást tapasztaltak, tehát a melegvízű források révén a földköpeny anyagainak közvetlen kijáratuk van a földkérek felé. A felszíni izotóp arány ugyanis megegyezett a köpeny folyadékokban mérttel. A kialakuló hasadékokból ugyanakkor földhő, hélium és hidrogén is kinyerhető, szemlézte a Frontiers in Earth Science-ban megjelent tanulmányt a HVG.
2: Június 12-én és 13-án a CEU Budapest idén is megrendezi az Élhető Világ Fesztivált, ami közérthető formában hozza közelebb a tudomány, a kultúra és a társadalmi párbeszéd legfontosabb kérdéseit a közönséghez. A hétvége része lesz a mindenki számára nyitott oktatási, kulturális és művészeti programok bemutatkozása is. Lesznek jóga és meditációs alkalmak, valamint szabadtéri tetőmozi. A fesztivál a CEU Budapesti jelenlétének és 35 éves történetének ünnepe is, kiállításokon, tárlatvezetéseken keresztül ismerhetitek meg az egyetem múltját és jelenét, miközben bejárjátok az épület labirintusát. A résztvevőket a tetőteraszon egy interaktív program várja, ahol egy művészeti installáció kap helyet. Különböző ruhadarabok és kiegészítők segítségével alkothattok magatokról portrét az országház panorámája előtt, részletes program a CEU honlapján.
1: Tiszazug égköve, a szelevényi nagy tehenes holtág nagyon nagy bajban van. A vízszint drámaian lecsökkent, ha nem érkezik segítség, a holtág napokon belül teljesen kiszáradhat. Napjai vannak hátra, kongatta meg a vészharangot a Petőfi Horgász Egyesület Facebook bejegyzése. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálata kialakította a szükséges hátteret. A szivattyús rendszer a tervek szerint hamarosan mintegy 300 ezer köbméter vizet emel át a hármas körösből a szelevény melletti holtágba. A pótlás célja a vízszint stabilizálása és a halállományon túl a madarak, kétértűek, valamint a teljes vízi világ élőhelyének megóvása. Szemlézte a Pecaverzum híradását a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

a Tilos Maraton. A Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, Tilos, FM 90.3. Adás van!

stone. But meantime, I'm a hoochie coochie man.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: 2004. januárja óta jelenik meg a népszerű Calendario Romano. Tucatnyi fiatal pap, vagy nem is, jobbára évről évre ismétlődő fényképével. Különösen a naptár címlapjának talányos mosolyú portréja köszön vissza gyakran. Egy zavarban lévő 17 éves kölyök arca, mondta az Associated Pressnek Giovanni Galizia. A haverok hangosan röhögtek, mit állok ott papicucban. A most 39 éves légikísérőről és a többi szexi kispapról a napokban írta meg a La Repubblica, nem valódi lelki pásztorok. Galizia 23 éve ismerte meg Piero Pazzi fotóst. Ő az előkészületben lévő 2027-es naptárról kijelentette, modelljeinek harmada tényleg pap. Nem vatikáni kiadványról lévén szó, a Szentszék nem nyilvánult meg az ügyben. Számolt be a Telex.
2: Június 12-én és 13-án a CEU Budapest idén is megrendezi az Élhető Világ Fesztivált, ami közérthető formában hozza közelebb a tudomány, a kultúra és a társadalmi párbeszéd legfontosabb kérdéseit a közönséghez. A hétvége része lesz a mindenki számára nyitott oktatási, kulturális és művészeti programok bemutatkozása is. Lesznek jóga és meditációs alkalmak, valamint szabadtéri tetőmozi. A fesztivál a CEU Budapesti jelenlétének és 35 éves történetének ünnepe is, kiállításokon, tárlatvezetéseken keresztül ismerhetitek meg az egyetem múltját és jelenét, miközben bejárjátok az épület labirintusát. A résztvevőket a tetőteraszon egy interaktív program várja, ahol egy művészeti installáció kap helyet. Különböző ruhadarabok és kiegészítők segítségével alkothattok magatokról portrét az országház panorámája előtt, részletes program a CEU honlapján.
1: A HVG elkérte a Központi Statisztikai Hivataltól a 2025-ös nettó mediánbér adatokat. 500 ezer forintnál magasabb érték csak 5 fővárosi kerületnél, az országos lakosság alig 3%-ánál szerepelt. A második és 12. kerületben 532 ezer forintos, az elsőben 512 ezer körül, a 11-ben és a 13-ban 509, illetve 503 ezer volt a nettó mediánbér. Az adatok a keleti országrészben a legalacsonyabbak. A Vásárosnaményi, Csengeri, Cigándi, Fehérgyarmati és a Gönci járásban 252-269 ezer forint a medián, tehát a keresők felénél a havi nettó összeg ennél alacsonyabb volt. A medián bér az összes térség 13%-ában maradt 300 ezer forint alatt. A 300-400 ezres sáv 65, a 400-500 ezres pedig 19%-os volt.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jó napot kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című rádióműsor kihelyezett adását. Innen a Dürer kertből jelentkezünk, illetve jelentkezem az élve melyik felé, és egyelőre én vagyok itt a pultban, de bízom benne, hogy hamarosan egyre többen jönnek majd, hogy közösen megkezdjük a Tilos Rádió 2026-os évszámú maratonját, és közben Boris úrral el itt mellettem, de majd el fogom őt kapni, mert töménytelen mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt hordtak be ide a mellettem lévő kis kutricába. Azok, akik már voltak Tilos Rádió maratonon, nekik elmondom, hogy nagyjából ugyanott vagyunk, mint a múltkor, vagy ahol lenni szoktunk, azzal a különbséggel, hogy ott, ahol eddig a karaván volt, ott most egy ilyen kis sütödelet van. Pattogatott kukorica, valami gyümölcslevet látok, meg valami pizzaszerűséget, de majd át fogom majd hívni az ott dolgozó munkatársat. És akkor megpróbálok minél több embert bevonni majd a diskurzusba, akik itt jönnek, mennek, tolják, építik a maratont. Ugye nagyjából már itt ilyen tegnap délután óta zajlik az építkezés, Düreres testvéreink mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél teljesebb legyen ez az adománygyűjtő hét, turbóik építik fel a pont a szembe crew keretei között a felső szinten a fotelbárt, úgyhogy mindjárt is fogom majd kapni, megmondom az őszintét, el fogom kapni turbót, és akkor mikrofon végre szedjük, és akkor elmondja, hogy akkor ők most mit csinálnak itt, meg hogy mindenkit a turbó, ne haragudjál, mert gyere, megy egy kicsit esni, hogy itt vagy úgy is. Odaadom Turbónak, mert ráadásul ő meg előttünk vagy, te most a héttérítőben már, nem?
1: Testvérem,
0: te is beszélsz, persze, nem? Kérsz fülest fejedre?
1: Lehet, hogy hallani.
0: Persze, látod, rádiós vagy, vérem, így kell. Akik esetleg eddig a Holdon voltak, Turbó van itt a gátlóház.
1: Nagyon jó itt, nagyon jó itt, mindenki jöjjön ide.
0: Sok a köcsög? Nem, nem sok. Szóval Turbó van itt, aki a Gátőrház édesapukája, egyik megalapítója. Én azt gondolom, hogy a Dunakanyarban annyira nem volt még komoly dolog, mint a Gátőrház az utóbbi két évtizedben. Azóta is csak a hiányát éreztük, testvérem.
1: Mondjuk a Visegrádi Vár.
0: Visegrádi Vár sehol nem volt a Gátőrházhoz, már nézést. A Visegrádi Vár egy lepkefink a Gátőrházhoz, csak. Szóval egy kicsit mesél nekünk arról, hogy hogyan éltett túl azt a gyászt, hogy nincsen Gátőrház, mit csinált most, mivel foglalkozol, melyek azok a projektek, amelyek tovább mentek belőle?
1: Hát tovább ment egy olyan projekt, hogy tavaly kitaláltunk, hogy csináljunk egy illegál bulit a Homok-szigeten.
0: Ja, az jó sikerült, hát az benne volt a tévében, rádióban,
1: nagy hírverése
0: nagy része nálam landolt, persze. Kijött mindenki végül?
1: Persze, hogy ne.
0: Most kisorsoljuk.
1: Igen, nem találtak senkinél semmit.
0: Persze, hogy nem. Hát mert nem volt.
1: Hát nem volt. Hát
0: mert nem drogozunk volna azért.
1: Hát nagy egyértelmű.
0: Azért is ki fogjuk sorsolni Horváth Lacinak a választási képét. Vérünk megszerezte. Csak még egy pár dolgot el akarok rajta intézni. Hogy melyik mennék tovább, melyik projektek mentek. A pont a szembe, akkor fölkérdeznek, a pont a szembe, az a Gátőrházban nőtte ki magát?
1: Igen, igen, a Gátőrházban nőtte ki magát, a fényfestős őrületünk.
0: Mi ez a pont a szembe?
1: Hát szereztünk egy csomó 1000 éves diavetítőt. És egy kedves barátnőnk festeget.
0: Jolanda.
1: Miniatűr diákat.
0: És akkor írásvetítőkre is?
1: Írásvetítő nem annyira praktikus.
0: A legutóbb egy iskolát kipakoltak, és volt egy nagy csomó, és majdnem elhoztam, de végül fékeztem magam. Mert tudtam, meg emlékeztem rá, hogy egyébként így vetítgetnek ezzel, de nekem annyira rossz érzéseim vannak tőlem, mert megmondom őszintén, matematika dolgozatokat arra tették rá általános iskolában.
1: Hát mert nem színes fóliát használtak.
0: Hát minden mit használtak volna, mert teljesen nem tudtam semmit elolvasni rajta, akkor se, hogyha fordítva tette rá a tanítónén, meg hogyha már sajnos, és akkor így rossz érzéseim vannak tőle, de ezek oldódnak. És akkor ti csináljátok most már évek óta fönt a fotel cuccot?
1: A világítását igen, igen, papáékkal karöltve.
0: De minden, minden maradt.
1: Szök spontén ilyen színei alatt. Ja, ja, és idei projektünk egyébként, hogy Csobánka pusztán, ahol már volt a Gáthering, a híres nevezetes Gáthering
0: fesztivál. Az egy és egyetlen. Az volt az a fesztivál az életemben, amikor megértettem, hogy egyáltalán nincsen szükség biztonsági őrökre.
1: Meg dabzenére.
0: És beléptetőre.
1: Meg dabzenére sincs annyi szükség, nincs azért.
0: Sok volt ott a dab? Olyan jó volt, átrezgette az egész testemet, átmozgatta. Olyan volt, mint egy ilyen kúra. A Gathering Fesztivál az életem egyik legeslegnagyobb fesztivál élménye volt. Csak az erdőben magunknak nem volt senki, semmilyen őr nem volt, ugye, jól emlékszem?
1: Nem volt. Az elején kijött a rendőr, mert ugye bejelentettük a rendezvényt, megnéztem, minden megy a szokásos módján. Azt annyi.
0: Istenem, de jó volt. Ott volt a dombtetőn az érkezés, és akkor emlékszem, két lány volt. a beléptető rendszer, akik oda kukkantottak, sziasztok, megvan egyetek? Jaj, de jó, sziasztok. És akkor bejött mindenki.
1: Körülbelül.
0: De jó volt. Annak volt az ékes bizonyítéka, hogy mi egyébként teljesen jól el tudunk lenni amúgy mindenféle hatóság nélkül, hogy nincs is szükség rá igazából, csak ki van találva. Na, arról beszélj kicsit, hogy...
1: Távolabbi tervek?
0: Így van, köszönöm.
1: Na, ugye lesz a Soundfesztivál, aminek a, lesznek jegyei a tombolában is, meg minden, ha jól tudom.
0: Igen, szombaton azt
1: mondom, hogy
0: szombaton annyira komoly nyeremény dúska lesz, hogy már lassan kiveszek a
1: És
0: dobozból.
1: A Soundfesztivál életében először lesz egy normális chill színpad. Oh. Nem ilyen ambient, szájcsill, meg
0: Igen, ilyen eldőlős.
1: Hanem ilyen, ki lehet kapcsolódni a négynegyed uralt a hétből, le lehet oda menni.
0: De úgy ambient meg chill, hogy tényleg ilyen teljesen...
1: Mangó, oh. Forma C.
0: Ne.
1: És senki nem négynegyedet fog játszani, de nagyon jó kis chill.
0: Dabostucokat, dubstepeket.
1: Mert összetarhátunk kb. 100 négyzetméterre való szőnyeget. Mert hetek óta építjük a placot.
0: Já, te vagy a felelőse?
1: Hát mi vagyunk a felelőse.
0: Kik még főkolombosok? Formáció?
1: Nem, formáció, csak fellépőként.
0: Kik még főkolombosok? Hát, nyugodtan dob fel a társaid.
1: Maja, papa,
0: az igen,
1: csak
0: az
1: ilyen
0: igen.
1: Neveket mondhatok.
0: Véreim, ez jó hangzik, ez jó
1: Bizony.
0: Hangzik.
1: És Saigon mi lesz az Café, építmény? Saigon Café lesz a fantázia neve a az helynek.
0: Igen. És mi lesz az építmény? Miből csináljátok meg?
1: Igazából...
0: a hidraulikát? Nem.
1: Nem, az most nem. A cökis sátor lesz a design sátor. Lesz egy ilyen nomád, ilyen, ez a stretch tent, ami hogyha ilyen nagy eső jön, vagy valami.
0: És ez ki lesz?
1: Hát az a Soundfesztiválnak, azt mondtuk, hogy azért az legyen már.
0: Az jó,
1: sok
0: az
1: minden
0: az
1: nincs,
0: hogy
1: nem lehet dúskálni a ilyen nagy dolgokba.
0: De biztos voltam benne, hogy itt nem a korlátlan költségvetés gyerekek költsetek, amit gondoltok.
1: Igen, igen. Úgy állapodtunk meg, hogy megcsináljuk, helyet kérünk kb. Meg villanyt, meg vizet, meg két ojtojt aztán.
0: Az igen. Mikor lesz ez?
1: Július 11-től.
0: Alkotó után.
1: Igen, igen.
0: Mert úgy van a ritmus, hogy Pride, Alkotó, Sun. Hogyha valaki esetleg akar egyikből a másikba lépkedni.
1: Lehet jönni a szára.
0: Pride jegyet, azt mi is sorsolunk itt szombaton, hogyha valaki
1: Pride jegyet?
0: Aha. Van bőven, neked is tudunk adni, hogyha így van.
1: Csimaliba.
0: Ja. Nekem egyszer Rory Google Maps-et akartam.
1: Én oda még ingyen mentem egyszer.
0: Viccelek. Nem baj, mert fáradtam.
1: Még utána a belépő a Technobulira, ami a régi Dürerben volt az.
0: Meg
1: de az úgy, meleg volt.
0: Meg akarunk úgy, csak még nem tudják a Pride-os szervezők, most lehet innen tudják meg, hogy akarjuk kísírni, hogy mert most lesz tilos rádió kamion megint. Csoki lesz.
1: Most kamion vagy teherautó?
0: Teherautó.
1: Jó van.
0: Bocsánat, igen. Teherautó, miénk lesz a leghangosabb, és akkor Csoki Csibész a művészeti vezető, és lesz Csoki lesz B2B-ben.
1: Garancia minden.
0: Nellivel, Sentimentállal, meg Káosz Csabi lesz B2B-ben Nusikával. És akkor így ők majd ilyen 130 fölött játszanak azért szerintem. Csoki épp ugye középtemposan, és akkor valahogy azt el akarjuk még érni, hogy utána majd hagyd maradjunk már kicsit még ott, amikor már tudod, megérkezett minden teherautó a helyszínre, hogy ne kelljen még elmenni, hanem ott aftarozhassunk.
1: Hol az érkező?
0: Valahol úgy látom, hogy a vérmező
1: környékén.
2: Ja, a vérmező lesz.
0: Ugye ott van, és hogy a... Mondjuk azt nem tudom, hogy amúgy
1: ott...
0: van,
1: onnan hova mennek az emberek?
0: Hát na, ezért szeretnénk ott maradni.
1: Szobára.
0: Já, végül is Pride. Na, és azt akartam még kérdezni, hogy akkor ti most előttünk vagytok a műsorban, két hetente váltásban?
1: Én a...
0: Hogy az hogy van? Mert nem mindig hallom.
1: A Felkelők című műsort, azt...
0: A Szefi csinálja.
1: Szefi gondozza, és négyen vagyunk.
0: Ja, akkor azért,
1: és akkor havonta
0: ja,
1: egyszer.
0: Ja, értem.
1: Volt itt az év elején egy kis ilyen naptárgabasz, legalább akkor, mint ez a Gergely naptár ürlet, meg minden kicsit elvesztettük a fonalat, egymás helyet küldözgettük be a mixeket.
0: Igen, nem tudtam elkapni a ritmust, hogy
1: igen,
0: mikor
1: ilyen...
0: ki van.
1: Ja, ja, de rendeződnek a dolgok, ezért.
0: Úgyhogy... Nagyon jó.
1: Én nem tudom, hogy ki hallgatja amúgy azt a műsort azért.
0: Tök sokan. Felkerülket. Szerintem ez egy tök hallgatott műsor. Azt meg szoktam hallgatni úgy is, hogyha mondjuk én fölkelek, és akkor bekapcsolom. Úgyhogy akkor még készülődök, még kocsiba, vagy biciklő, akkor még az szól előtte. De az van, hogy néha belehallgatok úgy is, hogy így archívumból, mert nagyon jó mixek vannak néha. Tényleg nagyon jókat el lehet csípni.
1: Na, azokat meg, nem én csinálom.
0: Meg tök sokszor vannak benne magyar hip-hopok is, itt-ott így eltűzdelve, azokat is azok is ők, de mindegyik jó igazából. Na azt mondni meg, hogy aki kilátogat ma a maratonra, akkor már láthatja a fotelbárban a készvetítést.
1: Igen, igen.
0: Nagyon jó.
1: Sőt, nagy teremben óriási diszkó is lesz.
0: És azt is ti csináljátok?
1: Hát a mai nap én rakom oda a mozgót.
0: Nem mondod, ember, micsoda feltörekvés.
1: Hát majd meglátjuk. Hogy... Egyszer már itt a Dürerben az éjszaka közepén odajött egy kisét illuminált lányzó, és így elküldött, hogy én mégis mit képzelek magamról, hogy én most valami művész vagyok? Vagy hogy micsoda meg, hogy én miért rakok be ilyen régi filmekből ilyen bevágásokat, hogy most mit képzelek magamról, és így. De mondtam, hogy figyelj, semminek, tőlem ezt kérték, ezt tudom csinálni.
0: Meg amúgy is, ahogyan a DJ-knek játszanak, a VJ-knek vetítenek.
1: Ennyi.
0: Nem kell mindenkinek tetszen minden. Azt mondom, meg
1: a vetítőszerelők meg fölmennek vetítőt szerelni.
0: Még annyit mondjál meg, mielőtt fölmész, hogy kicsit mondjál már arról, hogy ki lesz a nagy teremben. Mert én nem tudtam kihámozni.
1: Azt hiszem az Estár vernék Roland, a meokulpa. Őre emlékszem, igen. Többire nem emlékszem, de ez nem azt jelenti, hogy...
0: Összeszedem izét, összeszedem.
1: Nem fontos, Kriszt. Csak ennyi eszem van.
0: Összeszedem Kriszt, és akkor majd meg tudja mondani, hogy kik ezek. És akkor... Jó van, testvérem, nagyon örülök, hogy találkoztunk és beszéltünk. És akkor mindenképpen még amikor erre járkálsz, megpróbálok majd elcsípni. Na. Elcsípni, és akkor beszélünk.
1: Oké, szevasztok.
0: Szevasztok. Turbót hallottátok. Itt van a tessék, megmondom, tudod kinek
1: fogsz vetíteni? Megyünk építeni nektek.
0: Köszönöm. Megkeresem én is a izén. Köszönöm szépen, wow. Csak közben kapni. Szevasz. Megérkezett Vidos is.
1: Na, szevasztok.
0: Vele folytatjuk. Szevasz, Turbó. Ciao, ciao, ciao. Na, szóval a Tilos Rádiót hallgatjátok élőben a Dürer kertből. Egészen este 7:30-ig a meséig fogunk majd itt rádiózni. Megérkezett már Vidos is. Nem hozott magával a számítógépet, ami nagy hiba volt. Hozta magával a számítógépet. Gyere, Vidos, akkor adok egy mikrofon neked egyből a másik oldalra. Nem akarsz még egyből beszélni?
2: 5-5.
0: Mert ebben nem is tudsz, mert ebben nincsen semmi.
2: 5-5.
0: Csak is ez lehet. Azad? Nem, de hogy is. Meg kell majd még találnunk, hogy melyik az olyan. Na. Szevasz, Vidos, hogy vagy?
3: Hello, sziasztok. Megérkeztem én is. És örülök, hogy újra itt vagyunk.
0: Hála jó Istennek. Nagyon halk az neked.

0: Igen, a tavalyit végigcsináltam ugyanúgy a karavánba.
1: És akkor
0: és azóta én lettem a fő hangtek a rádióba is végül is. Szóval igen.
1: És figyelj, akkor tetszett tavaly? Jó volt így neked?
0: Kurva jó volt.
1: Nagyon jó. Most is így lesz minden. Itt Csakival itt tudunk majd beszélni, ki van valaki itt, van vadáslánc. Minden, hoztunk neked internetet, mert majd akkor a kis...
0: Az hasznos.
1: Ugyanaz, mint ami tavaly.
0: Tavaly, ja.
1: Minden az, magadnak rakod össze, úgy, ahogyan szeretnéd.
0: Igen, hoztam új technikát, hát egy kicsit profibb lesz a dolog. Jó, próbálkozom a szakmai tudásomat itt fitoktatni a hallgatóknak. Nem.
1: Én azt mondtam Fonikának, hogy azt kizárt dolog, hogy a Vidos 2 órával a kezdés előtt egy már meglévő adásláncomat egyszer csak át akarja pakolni.
0: Holnaptól kezdnek. Hát ezt... meg is beszéltük, hogy ez ott a napod.
1: Így van, ott van a
0: cuccuk. Igen, láttam.
1: Neked. Így van.
0: Köszi
1: na,
0: szépen.
1: Szuper. Mostantól kezdve egészen 8-ig. Még abban maradtam a Csakival, hogy legyen 7:30 a meséig, és akkor a végén akkor lerakja. Fanni, azt akkor beszélsz egy kicsit a rádióban?
0: Szia, Fanni!
1: Gyere, pár szót mondjam el a hallgatóknak, tessék! Tessék, ez odaadom Fanninak. Egy pár szót legalább te is. Kérlek arról, hogy beszélj nekünk, hogy az önkénteseknél milyen munkád van most, mivel foglalkozol.
2: Sziasztok! Gyakorlatilag most mindennel foglalkozom, amit csak találok.
1: Minden... Most éppen mit csinálsz? Honnan jössz?
2: Most éppen a mosdóból jövök, és viszem a gumitömítéseket a gázpalackokhoz a főzőhelyiségre, mert hogy így ott lesz rá a szükség.
1: Mi lesz a... mit főznek ma? Kérlek, te jó közre, mit főznek
2: ezt
1: ma?
2: Ezt még nem tudom nektek megmondani, de megyek felügyelem a molinó felrakását, mert az is éppen úgy álltam a
1: segítségre. Kis főnök volt, egy plaszmester?
2: Inkább úgy mondom, hogy mindenes.
1: Mindenes, az már a kisfőnök. Köszönjük szépen.
2: Inkább egy cserkésznek mondanám most magam, de...
1: Minden nap kint leszel?
2: Egy napot azért szünetelek a biztonság kedvéért, igen.
1: Vasárnapot, nem?
2: Nem, bejövök szocializálódni, de nem dolgozni, csak szocializálódni, és szerintem majd szerdán fogok egy jó kis pihenő napot tartani.
1: Szerda az a jazz nap, vagy melyik? Vagy alter?
0: Alternap. Az új.
1: Te alteros vagy, nem?
0: Nem, én regis vagyok, ja, és ki lett cserélve.
1: Összelettél vonva.
0: Igen. Mindegy, de Maja megoldotta. Ott lesz a csütörtöki.
1: Mit nem old meg? Jön majd ő is, vele is fogunk majd rádióműsort készíteni. Tilos Rádió Héttérítő című műsorát innen hallgatjátok most a kertből, és akkor egészen 7:30-ig nyomatjuk majd innen a sót véreimmel.

0: Te sem termettél ám szakácsnak, Magyarország, édes hazám. A sült egy részét nyersen hagynád, s elégetnéd más oldalán. Míg egyfelől boldog lakóid megfúlnak a bőség miatt, hát másfelől meg én halállal megy sírba sok szegény fiad.
1: Jó. Tilos Rádiót hallgatják, benne pedig a Hétérítő című műsor külön kiadását, innen a Dürer kertből jelentkezünk. Az előbb Vidossal beszélgettem, illetve Fannit síptem el, de megpróbálok

0: vagy minél több embert, egészen 7:30-ig jelentkezünk innen élőben. Én mindenkit arra biztatok, hogy induljon megfelé ide ki a Dürer kertbe. Most még itt épül, de éppen ilyenkor a legjobb. Akár részt is lehet egyébként venni a munkálatokban. Az a legjobb szerintem, hogyha a Tilos Rádió maraton építésében van benne valaki, itt lehet igazán jó mély kapcsolatokat kötni, és utána évről évre vérként köszönteni egymást, hogy itt vagyunk a maratonon. A Tilos Rádiónak ez az adománygyűjtő hete, hogyha valaki éppen most kapcsolt be az autójában a Tilos Rádiót, és soha az életben nem tekert még erre, akkor meg kell, hogy nyugtassam, hogy végre megérkezett és normális. Talán ez nem a legjobb szó. Outsider rádiót tud hallgatni, viszont ennek az az előnye, hogy nincsen benne reklám. Viszont akkor honnan van pénz, teszi fel a kérdést az magában az okos hallgató, és hát onnan van pénz, hogy a hallgatók összedobják évről évre, minden évben. A legkomolyabb sápot itt szedjük össze a maraton hetében. Ilyenkor röpködnek a 10 milliók, persze nem megy egyből, kell csinálnunk zenét, szórakozást, ez a maraton. 9 napon keresztül innen nyomatjuk, itt van kint a bulizás, itt találkozunk, ha valaki kijön, akkor adományokért cserébe különböző tilosos cuccokat tud szerezni, utána egész évben tud Tilos Rádiós pólóba járni. A másik nagyon komoly bevételi forrásunk az 1%. Azok, akik adóznak, és jó vastagon adóznak, ki vannak tömve pénzzel, és akkor ők felajánlják az adójukat, akkor az 1% az ting-ding, ott csiringel nálunk a számlánkon. De aki keveset adózik, attól is elkérjük, és akkor kevesebb csiringel, de sok kicsiből meg sok csiringel, úgyhogy így végül egész szép összeget tudunk összerakni. Nagyjából ez a kettő egyébként, mert nem pályázunk. Ha pályázunk is, akkor olyanokra pályázunk, amik ilyen amerikai, meg soros pénzek elsősorban, ilyenekre vadászunk, amúgy így simán csak olyan pályázati pénz, hogy ilyen magyarországi, az nekünk az nem kell. Már évek ezelőtt azt mondtuk, hogy mi az államtól pénzt nem kérünk, mert nem akarjuk, hogy esetleg később az legyen majd, hogy akkor bezzeg az jó volt, hogy adtunk, meg rákerüljünk ilyen NK-s tucokra, semmi, teljesen makulátlan. Nagyon egyszerűen patyolatok vagyunk pénzügyileg. Azt nem mondom, hogy mindig okosan költjük el a pénzt, mert ez nem igaz. Mert egyszerűen amiatt, hogy nálunk a szervezeti kultúrában tulajdonképpen mindenkinek van egy végső igazsága arról, hogy a pénzt mire kéne elkölteni és milyen formában, ezért van, hogy nagyon hatékonyan történik, van, hogy kevésbé hatékonyan, de legalább arra költjük, amire kérjük. Tehát nem veszünk rajta ingatlanokat, vagy autót, vagy nincsen céges kocsi, vagy nincsen senkinek fizetése, csak a menedzsmentnek, mert mint hogy az igazgatónak, a pénzügyesnek, meg azoknak, akik ez a munkájuk, de a műsorkészítőknek, a kurátoroknak, a szerkesztőknek egyáltalán nem kapunk pénzt, és azért nem kapunk pénzt, mert így teljesen normálisan tudjuk úgy csinálni, hogy csak mindenki a saját maga nevében beszél. Én most itt állok a Dürer kertben, a Tilos Rádió kamionja előtt, Tilos Rádiónak a karavánja előtt, várom Csoki Csibészt meg Szenyor Fakundót, hogy jöjjön, de még nem érkeztek meg. Közben szobakutya, azt elmondom, hogy olyan, mint hogy éppen felkötni készülni magát, de végül nem, hanem kiköti a Tilos Rádió molinót. Mivel rövidebb a madzag, megpróbálja megtölteni. Előtte Mirka jön át egy kis vajlinggal a kezében, és akkor abban... Mirka, mi lesz abban? Mi készül? A Tilos Rádió hallgatói élőben tudják megtölteni. Répa van benne. Mi lesz a répából? Elmondod?
1: Babos tészta, de nem tudom az olasz nevét.
0: Ki csinálja, kedves párod?
1: Hát lőrinc.
0: Ó, életemnek.
1: Lehet rakni bele kajajegyért rozmaringot. Tudod, ez a nagy probléma, a rozmaring és a bogrács esete plusz lőrincs, de most lehet venni adományért beledobni való rozmaringot, úgyhogy lehet kérni hozzá külön jegyet.
0: Szuper, köszönöm szépen, akik hallgatják a Csonka Magyarország adását, pontosan tudják, hogy a csonka és a főzés az mennyire forró topik kedd délelőttönként, úgyhogy aki esetleg rozmaringot dobatna vele. Közben a kerti színpadon már látszik, hogy elindult a készülődés a zenekarnak. Keresek majd mindjárt egy ilyen programfizetet, és akkor meg fogom tudni mondani, hogy kik lesznek. De valamilyen módon megpróbálom leszervezni ide a Kriszt, mert ő ugye a főkolomposa az összes ilyen eseményünknek, és akkor ő meg tudja majd mondani, hogy kik ezek a fellépők, akik ma lesznek, mert van, akit ismerek belőle, meg olyan is van, aki nincsen, és akkor végig megyünk ma rajta. A mai nap egyébként, hogyha keresnétek, az a warm-up nap, vagy valahogy így összemondva ez a két szó, tehát ez igazából a bemelegítés, és akkor ezen a napon itt ugyanúgy már 4 órától indul az élet, ez az élet, ez a Tilos Rádió online közvetítését jelenti most így elsősorban. És akkor meg is mondom nektek, hogy kik lesznek a mai napon. Na, a kerti színpadon egyből Fatimék kezdenek az új formációjával, Baobab Story, és akkor ráadásul ma van Fatimének a névnapja, nem hallottam a rádióban, hanem olvastam az interneten, úgyhogy ők fognak majd kezdeni 7 órától, tehát 7 órakor kezdődik majd el, utána Haridráma, és aztán 21.30-tól pedig Tombola. Tombolán nagyon-nagyon komoly dolgok lesznek most pénteken, de az igazán komoly dolgok szombaton lesznek. Szeretném az utolsó pár mondatot törölni a cikkönyvből, pénteken is nagyon komoly dolgok lesznek, de szombaton is. Szombaton minden idők legkomolyabb búcsúja lesz, elbúcsúztatjuk az elmúlt egész 16 évet, ki fogjuk majd sorsolni a politikusokat, sorsolunk politikus plakátokat. Szevasz testvérem, a helyettes reggeli is itt van. Kérlek, hogy mondj egy pár szót nekünk arról, hogy benne vagy-e a főzésben, hogy mennek a dolgok. Nem, a főzésben.
2: Benne voltam, drágám, a Playboyban.
0: Benne voltál?
2: Már hangom is van?
0: Persze, adok egy tüdes,
2: nézd. Képzeld el, hogy süket vagyok pár napja, mert bedugod.
0: És de rapper is vagy, mert így megszorított teljesen a...
2: Nem,
0: itt kell fogni, és az összes rapper... Így is, ebben nem lehet semmi.
2: De összezsírozom.
0: A karak leveszett, nem lehet, ez így veszi a kis búrával.
2: Nálunk a családban van egy énekes, akinek nincs szüksége ilyesmire, hanem így, amerre énekel, ott elpattan a reflektor.
0: Kérlek, hogy tartsd jól közel, köszönöm.
2: Nagyon-nagyon ügyes. Azért jöttem ide hozzád, nem tudtam, hogy műsorban vagy, hogy a tombolán most lesznek olyan
0: Kotányi dolgok Kotányi dinasztia utazása fűszerek világába. Ízek, receptek, történetek.
2: Amik vadi újak.
0: Az igen.
2: Ezt kaptuk így támogatást.
0: Mi nagy helyettes reggeli hallgató vagyok.
2: Mit kaptunk meg? Odas.
0: Kotányi paprika Szeged. Fém dobozban, mint régen a tea. Ez drága.
2: Hát ez nem olcsó.
0: Budapest, Bécs, Berlin. Ez így ment, ezt és egy dobozzal. Vagyok,
2: mert hogy három. Szerintem egy-egy külön napon.
0: Akkor csináljuk úgy, hogy ezt behúzom, mert ez, és akkor azokat meg hátra kell vinni, mert a cinóig gyűjtik
2: így
0: a izébe. Én egy paprikát behúzok magamnak. Foglal helyet nálunk, kicsit mesélj arról, hogy mennek a dolgait.
2: Rettenetesen jól mennek a dolgok. Se szalonna nem érkezett meg a sütéshez.
0: A babhoz?
2: Mondjuk nem bab lesz, hanem sörpörkölt lesz. Sörpörkölt, meg gondoltam, hogy ez így jól is hangzik, meg majd ez bevonza a népeket. De az első lépés lenne a szalonna, az ugye nem érkezett meg, de az első lépés előtti nulladik lépés lenne az, amiben beletesszük a szalonnát, a bogrács, az sem érkezett meg.
0: De magadnak kell, nem? Itt mindent a rádióban, mindent, amit szeretnél, azt magadnak kell vinni. Arra számítasz.
2: Egy bográcsot 120 főre.
0: Mindent.
2: Hozok
0: le. Várjál, valamit írt csak, mert hallottam a vízőben.
2: Szerintem azt üzent, hogy elindult a Margit körútról a bogrács.
0: Azt mondja, hogy a Duma zenéhez halkabb lehet, érdemes tovább a zenét. Jó, de igen, nem a mikrofon beszél. Igen, a mikrofon volt kétszer.
2: A mikrofon magamra vállalom. De látom, én voltam, aki befogtam.
0: Akkor jó, átteszem majd 192-re, köszönöm.
2: Nem, miket tudtok komolyan?
0: Az, hogy van
2: az ilyen szakik szoktak ilyeneket mondani, amikor el akarják bűvölni a házi asszonyt.
0: De ez ugyanez, mint amikor ti a Julien Bulganyáról beszéltek, vagy itt a Vindiről.
2: Igen. Most mondtam, hogy gyémátra vágja Sanyi a répát. És mondta, hogy persze, tudja.
0: És akkor
2: megyek is.
0: És akkor hogy lesz?
2: Hát nem tudom, hát majd mi megesszük a nyers répát, meg a nyers húst.
0: De elindult? De elindult a módja, vagy megvan az útja? Hogy hol van a szalonna?
2: Jön.
0: Rendben,
2: on the road again.
0: Szép, szuper, köszönjük szépen testvérem, és akkor
2: örülök,
0: jó főzés. Én is.
2: Elképesztően jó ez a sityak rajta.
0: Köszönöm szépen.
2: Biciklivel jöttél, remélem.
0: Nem. Kocsival jöttem, megmondom őszintén, vérem, az van, hogy én most úgy csinálom, hogy a év első felét megcsinálom fújózomba, de teljesen be. És akkor úgy, hogy mindig a pszichedelikus napon térek vissza. És hogyha most biciklivel jöttem volna, és én még holnap még dolgozok, akkor még konferálok, igen. Akkor nem tudtam volna, gyenge vagyok ahhoz.
2: Ez itt csak fél erő, azt ugye tudod?
0: Igen, és akkor így, mert kocsival vagyok, hoztam magammal egy alkoholmentes sört, azt megiszom, és nem megdöbbentő volt, mert megittem az alkoholmentes sört, és azon gondolkodtam, hogy alkoholmentes volt, hogy alkoholos vagyok, mert teljesen azt az érzést adta. Jó, van.
2: Ez egy jó kérdés, mert én például soha nem ittem még alkoholos sört, pontosan ebből a megfontolásból, hogy
0: most én kimondom.
2: 20 évvel ezelőtt. Valamit, és azt mondtam, az ihatatlan.
0: Ja nem, fia, olyan evolúciója zajlott le az alkoholmentes söröknek az elmúlt időszakban, hogy így az utóbbi öt évben olyan szinten jelentek meg alkoholmentes búzák, hogy így tényleg átöntött korsóba, és hideg, és valahol, ahol egyébként előtte itt áll, ott
2: hatott
0: állsz a kezedben.
2: Alkohollal, akkor észre
0: nem mondom, hogy
2: meghogyan
0: a térded, de hogy úgy elmosolyodsz, hogy ja, hogy akkor ezek azért fejlődtek. Annyi a titka, hogy van benne egy nagyon-nagyon pici, az emberi agy számára érzékeltetett mennyiség, az erjed, tehát egyszerűen az erjedésnek az ízét még úgy hozták létre, hogy tettek...
2: Élesztővel.
0: Igen. És akkor van benne egy anyja, ami igazából az agy nem érzékeli, tehát nem tud, nincsen pszichoaktív hatása.
2: Guminő.
0: Azt nem tudom
2: egy
0: pontosan.
2: Guminő, nem?
0: Nem, ez nem. Ez
2: bajod
0: nem, ez
2: nem lehet tőle.
0: Ezek a... Milyen nőtő, milyen bajod lehet?
2: De fogalmam sincs. Semmi.
0: Jó.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen, még el foglak majd csípni.
2: Én veled boldogan beszélgettem órákon.
0: Köszönöm.
2: De elfogunk... lehet, hogy megjött közben a szalonna.
0: Jó, el fogunk még csípni. Jó. Ciao, ciao, ciao. Most megpróbálom majd megnézni, hogy melyik mikrofon melyik, mert akkor azok elhalkulnak, és akkor így... Nagyon jó. Kettes, akkor én vagyok a kettes, most már legalább ez kiderült. Ciao, ciao. Na, szóval így próbálok majd meg elcsípegetni mindenkit, és akkor Csakinak elolvasom még egyszer a levelét. Köszönöm szépen egyrészt Csakinak, hogy technikusként felügyeli ezt a streamet, úgyhogy így van. Igen, elég hullámzó a hangerő. Hát igen, sajnos egy dinamikus mikrofonnak a mikrofon fegyelem egyébként a lelke, hogyha mindig ugyanúgy, de hát ez nehéz elcsípni. Picit megpróbálok majd rakni mindenre, és akkor ettől azt várni, hogy majd változik. Na, bízom benne, hogy előbb-utóbb megérkezik majd egyébként a műsorkészítő társaim közül akár a Roli, akár Csabi, és akkor őket is bevonom majd a beszélgetésbe. Nem mondom, hogy kánikulai meleg van, de egyébként atlétatékóban egész jól el lehet itt a Tilos Rádió maratonon áldogálni, szóval mindenkinek azt javaslom, hogy akkor induljon megfele ide a Dürer kertbe, bukszáját ne hagyja otthon, hamarosan újabb részletekkel jelentkezem majd, egészen 7:30-ig a meséig szól innen a Tilos Rádió héttérítő című műsora.

0: Tilos Rádió Budapest, innen a Dürer kertből jelentkezünk, tehát jelentkezem a Tilos Rádió Hétterítő című műsorának kitelepülését hallgatjátok. Egészen 7:30-ig szól majd innen az adás a terveink szerint, és hát bízom benne, hogy az adás lánc rendesen működik, mert hogy közben eltünegetnek nekem itt az alkalmazások, de most ránézek, és teljesen jó, meg minden oké. Szuper! Szóval egészen 7:30-ig lesz majd az adás, abban bízom azért, hogy addig valakik még ide érnek, illetve el tudok majd csípni embereket. A holnapi pszichedelikus napon fogunk mi sorsolni, akkor lesz majd a Melyikék Tombola Show. A Melyikék Tombola Show ezúttal politikáról, valamennyire a kábítószerekről, kábítószer megelőzéséről, inkább így mondom a pontosság kedvéért, illetve a művészetről fog szólni. Nagyon-nagyon sok ajándékunk gyűlt végül össze. Megmondom őszintén, nagyon nyereményes volt, amit nem tudom felsorolni. Például az egyik itt van a Haridráma végül, Musu néven mentő sokáig. Elkapom majd időt, lehet, hogy felismer, mert egyszer találkoztunk Józsefvárosban, a Fidóban még, és akkor ő fog majd föllépni a Haridrámába. Fölkészülök, hát el tudom őt csípni. Musut nem? Persze. Megkérdezzük őt, hogy hát, ha jön. Kis interjút hadd csináljunk már veled, Musu! Nem. Már megy oda, sztár, tovább megy, mert hívják őt telefonon. Nem, és meg se hallotta, látod, Vidos? Nekem így kiabálnának, én már rohannék oda, hogy mikrofonhoz kerüljek. Mindegy. A lényeg, hogy eljött és nyomottáron nyomatja nekünk a koncertet. Tomanek, na majd Tomaneket megkérdezem, csak aztán nem bírjuk lekapcsolni utána. Nem baj, de legalább ő kezdi a kerti színpadot. És akkor legalább őt megfogadjuk. Mit kezdtem el mondani? Na igen, és akkor sorsolni fogunk, például nálunk van, megszereztük Dúró Dóra középiskolai festmény pályázatra beadott pályázatát, a tinédzser korom legszebb pillanatát. Tomanek! Itt vagyok az izé, gyere már egy pár szót a rádió hallgatóknak, mondjál arról, hogy mire számíthatnak. Mi lesz a mai menü? Te kezded, ha jól emlékszem. Gyere, kérlek, Tomanek. Kérsz hozzá fülest?
1: Ja, köszönöm, nem kell, mert mindjárt megyek.
0: Nem, mert DJ vagy, mindent látszol.
1: Igen, úgyhogy megyek is mindjárt a kerti DJ pulthoz. Mit? A legjobb ilyen. Hát ilyen bemelegítő zenék, úgyhogy mindent.
0: Kik lesznek még ma?
1: Hát a kerti DJ-k az például ott majd után, hát majd este a kerti koncertek meg egyebek után szerintem Zotyka, utána Kaiser és Shuriken. Húha, és majd mindjárt eszembe jut.
0: Te Zotykának adod át?
1: Hát úgy adom, hogy a kettőnk között viszont sok óra lesz, tehát én csak most azt hiszem 5-7-ig játszok, és Zotyka meg lehet, hogy csak este 10-től, tehát 7 meg 10 között szerintem ilyen kerti koncertek, tehát akkor kerti DJ nem lesz. És nem, még egyébként a kezdés Shuriken után is hajnalban valaki jó lesz, és a legvégén meg szerintem a Kis Szántó, tehát így most fejből még
0: Kis Szántó kerti... nem dobot fog játszani a végén?
1: Nem, szerintem vagy, hát nem tudom, hogy mit.
0: Ki tudja, attól függ, kik lesznek.
1: Meg valami egész késői kezdése, tehát valaki még van a kezdés Shuriken után és a Kis Szántó előtt, csak még fejből még nem tudom.
0: De ott végig tilos DJ-k vannak igazából, tilos DJ-k ott sorokoznak a kerti
1: igen, tulajdonképpen. Program lesz minden nap. Ja. Én a legjobban azt szoktam szeretni, mert ott lehet egy fröccsesőrrel a kézbe beszélgetni az emberekkel, és így járkálni a helyszínen. Még régen azt is szerettem, amikor a Cöki még a Dunaparton volt, persze ez a mostani
0: helyszín. Az a legjobb helyszín,
1: de a Dunaparton Cöki. Gyakorlatilag a kerti színpad együtt három szabadtéri helyszín is volt, ahol lehetett járni.
0: Mennyit ment? Három évet? Két évet ment a...
1: Kettő legalább, de lehet,
0: de az jó volt. Jó volt. De igen, de az para volt, világos volt, hogy ez a partoldal beszakadt most, hogy észadott.
1: Igen, meg amikor ilyen magasabban volt a víz, akkor mondjuk az ott lehet, hogy... De tök jó az egész, meg kíváncsi vagyok most az új helyszínekre, hogy akkor rájtag ott valami Cökinél is lett egy terasz, és ott
0: van
1: lesznek
0: majd terasz, a szabad egyetemes. Van egy terasz, vagy keringő terasz, és kinéz a Dunára állítólag.
1: Igen, meg most lehet, hogy valami...
0: Beszélkének jó közel.
1: Lesz, de közben ezt a pajtát is tök jó megcsinálták évek ezelőtt befedve.
0: Tehát az például, most a főadiszállásunk.
1: Igen, meg a családi napon egyébként édesanyámnak mindig azután egy-két nappal van a születésnapja, úgyhogy akkor jön a család, és mindig felköszönjük most is majd.
0: Hogy összefonódik a család élete a Tilos Rádióval.
1: És akkor ilyen unokatestvérek bezárólag jönnek, és ott leülünk, tortázunk, beszélgetünk, úgyhogy tök barátságos.
0: Szuper!
1: Csak a gyerekek elszontyolódnak, ha nem nyernek a tombolán, de azóta már idősebbek lettek.
0: Úgyhogy én azért nem sorsolok gyereknapon, mert utána egyrészt a gyerekeket ilyen csokikkel dobálni, hogy távolodjanak, ne támadjanak rád, mert meg látszott, hogy ha nem nyertek utána, nem vagy olyan szimpatikus.
1: Nyilván most lelkesen beszokta vállalni, de azért látszik, hogy leharcolódik mondjuk egy ilyen 3 óra alatt, amik azt csinálja.
0: De miért érdekes például, hogy a Vidos, aki most itt csinálja egész héten a rádiózást, Ő még gyereknapi sorsoláson, neki még látott sorsolni. Igen, ez a Tilos Rádió történelme. Köszönjük szépen, Tomi.
1: Még jövök, majd erre csak lapakolok.
0: Gyere, szuper, várok szeretettel. Köszi szépen. DJ Tomaneket hallhatták, a Bosszabom a műsor. Műsorkészítőt, akik hétfőn rádióznak, ők rendszeresen hallhatják a hihetetlen diszkó válogatását, mindig lemezről játszik, éppen az, hogy hol mit talált, szóval tényleg nyomon követhetik. Egyébként az ilyen lemezes bemutatkozásból talán a Búgócsiga az egyik ilyen kedvencem vasárnap, ahol rengeteget beszélnek is, és elmondják Nándék, hogy mi az, amit hallunk, milyen kiadók vannak, hogyan kapcsolódik a zenetörténelemhez, szóval tényleg nagyon fullos. Na, szóval ott tartottam, hogy nagyon komoly tombola nyeremények lesznek, úgyhogy lesznek olyan festmények, amelyek végigcsinálták az elmúlt időszakot az úgynevezett laborban, és akkor ezeket útjára indítjuk, köztük Said és újoncnak a festményét, akkor van egy ilyen idősödő, a börtön évei után ábrázoló, Gulyás Gergelyt a börtön évei után ábrázoló festményünk, akkor van Vitályos Eszter plakát, akkor a Pintér Sándor féle belügyminisztérium kipakolásából számtalan dolgunk született meg, és jön Fatime is végül. Hány óra van? Most van 4:45, és akkor ő meg 7-kor kezd. Hát legalább őt megpróbálom már akkor elcsípni, hogyha már Musu elment, de lehet, hogy azért, mert nem lehet látni engem itt a gomba alatt, és akkor Fati! Gyere a rádió hallgatóknak egy kicsit mesélj az új formációról! Csak 2 percet! Az hallgatóknak elmondom, hogy úgy kaptam el Fatimét, hogy itt hozza a kezében a hangszerét. Boldog névnapot! Látod, ezt kaptad névnapodra fellépést a rádióba. Életem, adok neked egy mikrofont, és akkor kérlek, hogy egy pár szót mesélj nekünk arról, mi ez az új formáció?
2: Szóval a Baobab sztori.
0: Baobab, így kell akkor mondani.
2: Igen, a Baobab, ez egy kelet-afrikai, legalábbis én Kelet-Afrikában találkoztam ezzel a fával, és azt kell tudni róla, hogy úgy néz ki, mintha gyökerei állnának égnek, tehát hogy fordítva lett volna elültetve, és vannak ilyen legendák, afrikai mesék, amiben kiderül, hogy a hiénára bízták a fák, a hiénára bízták a Baobab ültetését, az állatokra volt bízva a növények ültetése, és a hiéna ezt elbaltázta, és ezért Sorry, van
0: hír, stigmatizáltál.
2: De én meg beszélgettem a Baobab fával, és kiderült, hogy ez mind nem igaz. A Baobab fa, ő ilyen akar lenni, úgyhogy nagyjából arról szól az előadásunk, hogy ilyen spoken word, elektronikus zene, egy kis techno. És szaxofon várható este 7-től itt a Kerti színpadon.
0: És ki a másik feled akkor?
2: Őt Balázs Gábor, Makacsnak hívják. Ketten csináljátok most meg itt az elmúlt 10 nap, hogy ne is áruljak zsákba macskát, szóval...
0: Ez ennyire friss formáció.
2: Igen, ennyire friss.
0: Zseniális, nagyon jó, szuper, várjuk akkor, nagyon 7 órakor a Kerti színpadon, ha jól gondolom. Uh-huh. Szuper, Fatina, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Végre megtudhattuk, hogy akkor Baobabnak is egy fáról kapta a nevét végül ez a formáció, úgyhogy aki erre kíváncsi, és kine lenne az, az 7 órakor várjuk szeretettel ide a Dürer kertbe. Amint látható, ezzel a tempóval érkeznek az emberek, Orbán Gábor igazgató megy el, de távol van, nem akarok rákiabálni, de majd mindenképpen őt is megpróbálom becserkészni, és akkor hát, ha egy picit többet megtudunk arról, hogy kik a mai fallépők. Igazából Krisz lenne amúgy a legjobb, tehát hogyha esetleg Krisz hallgatod az adást valamilyen csoda folytán, akkor arra kérlek, hogy gyere, és akkor mondd el nekünk, hogy kik azok a fellépők, akik a nagy teremben lesznek. Vidas, te nem ismered? Nincs is itt. Jó, mindegy. Ez, amikor az ember beszél és észreveszi, végül teljesen egyedül maradt. Úgyhogy, Vidas, te ismersz valakit a mai fellépők közül?
3: Igen.
0: Na, szerű, akkor tessék, adok. Nézd, ez a...
3: Az is jó.
4: Igen, ismerek.
0: Kapcsold be. Be van kapcsolva, és mégis alig hallani. Ezt nem tudom elképzelni. Figyelj, Vidos, adodom a 2-est, mert arról pontosan tudom, hogy ez még. 5. Na.
5: Na. Hát igen. Haridrama.
0: Ja, jó.
5: Akik az egyik... Hát
0: a jó, hát a most én is, hát évek óta velünk
5: akik az egyik kedvenc zenekar a Magyarországon. Szóval mindig jó látni őket itt.
0: Ezt tudtad a Busút meg a Haridrámát?
5: Mhm. Uh-huh. Hát többeket is ismerek, persze.
0: Belül, hát, kit ismersz, akik föllépnek? Behozom neked.
5: Föl, igen.
0: Na. Ja, de azt hittem, hogy egyből már expert vagy, és mondod, hogy persze, hogy nagy terembe. Persze, tudom a izén. Na.
5: Hát majd a Transglobal
0: hogy
5: Underground, az nem lesz szar. De hát az még arrébb van.
0: És így nem dobja ki.
5: Hát, tilos. Ott nem.
0: Hát igen, de közben akkor elmondom addig, ameddig keresem, hogy folyamatosan érkeznek a tömegek a Tilos Rádió maratonra egyre inkább, és akkor már is, amint betölti, akkor meg fogjuk majd tudni, hogy pontosan kik vannak. Na, figyelj, kit ismersz a nagyteremből? Swim Naked?
5: Nem. Flanger Kids, igen.
0: Az ki?
5: Egy csaj duó. Nem, szintiket használnak.
0: Főként dob,
5: igen, mondhatni, de nem, nem biztos, nem tudom. Nem rossz zene, különleges. Lenke megint csak elektronikus tánczene.
0: De így vasakból csavargatja ki Lenke, meg, vagy pedig CDJ-ket használnak?
5: Nem CDJ-ket, hanem hát ő is inkább, szerintem MIDI.
0: Aha, na, az egész jó hangzik.
5: Meg a hangját is, különböző hangszereket. Szóval ő is nagyon jó előadóit is szeretem. Lenke, igen.
0: Ez az Etnotek?
5: Etnotek csapatot ismerem. Organic techno. Benne is a nevükbe.
0: Wow. hát akkor ilyen party nap van ma.
5: Persze, hogy party nap van, igen. Ja. Electric. Kisterembe, The Great Martin Conspiracy, nagyon jó zenekar. Nagyon jó zenekar. Pszichedelikus rock szerűség. Aha. Elég jó.
0: Kokomacek?
5: Nem vágom. Tigris Sophie, rock. Nem rosszak, nem nagyon ismerem az egész munkásságukat.
0: DJ-k a kertben, azt tudjuk, ott végül mindenki, a Tomanek elmondta, Tomanek, Zotyka, Kejszer és Süliken, Popdobet, Kiszántó, és akkor akiket még kiadtunk a Cökiben, Mesterházi, Morgonc, Galactic Jackson, Atomic Garden, hát ez meg ilyen technós, szájosabb cuccok, nem? Akár? Galactic Jackson...
5: Csak őt ismerem, csak a Zoltánt. Többieket nem.
0: Meg a Mesterház. De jó, mindenki ott elektronikus zene az egyértelmű.
5: Az egyértelmű, igen.
0: Szirup.pluházi buli. Na megnézzük, hogy mi a szirup.
5: Nem említettük meg, az is
0: vagy
5: jó lesz.
0: Vagy szirup. Aha, ők egy ilyen label, ugye belehallgatom, mit tudnak-e. Nincs, hogy azt tudom, hogy nem tudom.

0: Jó, van, akkor a
1: Tíz.
0: vonalban az ilyen felszállós igazából kijelentetjük. Nagyszerű, szuper.
1: Egy pszichedelikus előke.
0: Já, most milyen jól néz ki egy ilyen okkersárga, fürdőköntőszerű ruha van rajta, sötétkék, ilyen lengőszárú nadrág, meg kis
1: Bőrcipő.
0: bőrcipőke. Jól néz ki, nem?
1: Persze, hát ő mindig.
0: Találkoztam vele, képzeld el, a Fidóba, és ott beazonosítottuk egymást itt tilos kapcsán, mert a 2017-ben már Musu fellépett a maratonon, mert nyakot
1: Nagyon régi
0: csináltunk.
1: arc. Igen,
0: Igen,
1: igen,
0: igen,
1: igen, igen.
0: igen.
1: Sőt, még a Verdébe volt is műsorba többször is, ha jól tudom.
0: Igen?
1: Jó pár
0: Kihez
1: évvel
0: ment be?
1: ezelőtt.
0: Krízékhez biztos.
1: Gondolom, igen,
0: Ja.
1: eklektik.
0: Budapestek. Kriszt, nem láttad Kriszt életelő?
1: Nem.
0: Szuper. Na, megkeressük majd akkor őt is. Köszönjük szépen, Vidos, hogy ezt így elmondtad nekünk, mert ez mindenképpen nagy segítség volt, és akkor én megpróbálom fölhajtani valahol a... Bocsánat, bocsánat. Megpróbálom fölhajtani a Kriszt, és megtudni tőle, hogy mi a többi. Addig szépen itt emelkedünk a Tilos Rádió Héttérítő című műsorát. Hallgatjátok egészen fél nyolcig a meséig.
2: Hey.

0: Jó, Tilos Rádió hétélítő című műsorát hallgatjátok, élő bejelentkezés innen a Dürer kertből, és hát nem lesz semmi másról szó, mint arról, hogy mi történik itt a Dürer kertben, mi várható a Dürer kertben, mi várható egész héten a Dürer kertben, hiszen ilyenkor a Tilos Rádió maraton esetében csak erről van szó. Igen, emlékszem, ott hagytam abba, hogy valaki most éppen megtalálta a Tilos Rádió frekvenciáját az autójában a gombok nyomkodása közben, és esetleg egyszer csak felszíszen, hogy vajon miért van az, hogy ugyanarról dologról beszélnek itt már órák óta, azért, mert Tilos Rádió maraton van. A Tilos Rádió maratonnak a történelmében tulajdonképpen egy amerikai, egy New York-i rádióállomás volt, ami inspirálta, ahol, mivel közösségi rádióállomás volt, most nagyon kicsit így sematizálva mesélem a történetet, végül elfogyott a pénz. Nem volt már lóvé csinálni a rádiót. Ezért azt mondták a műsorkészítők, hogy addig, ameddig nem dobják össze a hallgatók a műsorkészítésre a pénzt, meg a rádió működtetésére, addig egyetlen dologról lesz szó a rádióban, arról, hogy kell a pénz. És teltek a hetek, teltek a hónapok, gyűlt a pénz, és csak egyetlen dologról volt szó, arról, hogy kell a pénz. A DJ-k például úgy gyűjtöttek, hogy megfogták, és ilyen hanglemezekből egy óriási keresztet ácsoltak, de akkorát, hogy ilyen nagyobb volt, mint egy autó hosszúsága. Rettenetesen nehéz. És vállukra vették a DJ-k, és ezt húzták, ezt a keresztet, kifejezve ezzel azt a súlyt, ami rájuk nehezedik akkor, amikor zenéket kell folyamatosan túrni, illetve akkor, amikor pénzt kell gyűjteniük. Na és akkor utána a Tilos Rádiónak ugyanígy nem volt lóvéja. Sose nem volt, hogy igazából nagy lóvéja. És akkor nem volt pénze, és akkor kitalálták az akkori rádiósok. Én azt hiszem, akkoriban érkeztem valahogy, hogy akkor legyen ez a Tilos Rádió maraton, és akkor Tilos Rádió pólók voltak, pár darab, tényleg nem sokfajta ilyen Benetton zöld, meg ilyen olyanok voltak, és akkor ezeket a pólókat, meg egy-két kapusztis felsőt kitettünk a ilyen pultra, a második Westbalkánban, tehát nem ami kint volt a kopaszin, hanem utána, ami a Futó utcában volt. Ott volt, és akkor felhúztunk egy ilyen sátrat, és akkor ott elkezdtük gyűjteni a pénzt, és akkor az volt a mondás, hogy jöjjenek a hallgatók, és találkozzanak a műsorkészítőkkel, hiszen olyan szoros kapcsolatban vagyunk. Csak ugye a hallgatók hallanak minket, mi pedig nem halljuk, nem látjuk őket, csak úgy beszélünk, hogy tudjuk, hogy ott vannak, hogy tudjuk, hogy ott vagytok. És akkor így ezeken az alkalmakon elkezdtünk találkozni. Teltek, múltak az évek, minden évben volt Tilos Rádió maraton, és egyre nagyobb lett, egyre bővült, egyre több embert hoztunk, és egyre több pénz gyűlt. Az volt a mondás, hogy gyertek nyugodtan, ha nincsen lóvéd, nem baj, majd aki gazdagabb attól elveszünk, meg ha te is majd összeszeded magad, és lesz majd, akkor visszajössz és adsz. És akkor így éltünk évről évre. Különböző programokat csináltunk, mi volt, hogy például ökölvívó versenyt rendeztünk például. Hozzá akarsz szólni? Mondja, testvérem. Sennheiser, van nála plusz egy?
1: Igen, ez egy 35-ös, az
0: meg egy 25-ös. De az nem a miénk?
1: Nem, tilos.
0: Ja, akkor a miénk. Na, és akkor volt, hogy ökölvívó mérkőzést csináltunk, volt, hogy felnőtt filmet vetítettünk, mert egyszer megbüntetett minket a hatóság, mert arról beszéltünk élőadásban reggel, hogyha most elmondanám, akkor megint megbüntetetnének. Musu most már észrevett. Gyere, Musu, egy pár szót mondja a rádióhallgatóknak! Gyere, mondja egy pár szót a rádióhallgatóknak az esti fellépésről! Na, ennyi. Megszereztem Musut is. Már adom is. Nemrég találkoztunk a Fidóban, emlékszel?
2: Emlékszem, persze.
0: És már akkor is tudtam, hogy vérünk vagy, és mindig fellépsz a Tilos Rádióban. Hogy legalábbis meg többször voltál, Vidós is mondta, voltál Krizéknél a Budapest Eklektikbe?
2: Igen, nem egy alkalommal, tulajdonképpen körülbelül 10 éve lehet, hogy így elkezdtem járogatni, Krizt megőríteni.
0: Nagyon helyes, megérdemli. De amúgy jó gyerek, ő pakarja, hogy ezt tudod a programokat, meg mindenre felelősen.
2: Szeretjük a Krizt.
0: Na és akkor Hari Dráma, az igen, lesz a mai főfellépő.
2: Igen.
0: Hánykor lesztek ti?
2: A 8:30-kor kezdünk, nagyon izgatott vagyok, 30. születésnapomat ünneplem.
0: Boldog születésnapot! Még előtted az egész élet.
2: Igen, és olyan szép, fényes, mint az ég a mai napon. tulajdonképpen. Igen, egy kicsit így a délutáni ebéd után beszunyáltam most éppen, de nagyon várom a koncertet.
0: Adjak egy ízét, energiaitalt?
2: Majd szerzek magamnak.
0: Jó, itt lesz, hogyha mégis kéne. Amúgy izgulós vagy? Fellépés előtt?
2: Nem igazán. Most így kifejezetten várom a zenélést, meg sok új anyagunk van, amit játszunk, és az mindig egy élmény így hozni. Meg sokszor próbáltunk is ki dolgokat itt már a Tiloson. Most sincs ez másképp. Van egy dal, amit konkrétan ma raktunk össze a zenekarral, ami szintén...
0: Ja, itt lesz az első?
2: Napvilágot lát, igen.
0: Lejátszás.
2: Hát így a zenekaros túl, mert párszor szólóban eljátszottam az elmúlt fél évben, de Budapesten ez szerintem most fog először elhangzani.
0: Hát ez nagyon hálás vagyunk, ezért köszönjük szépen. És ki jössz a többi napra is?
2: Szerintem még a hétvége folyamán ellátogatok, amennyiben engedi az időjárás.
0: Most már jó idő lesz, ez az egyetlen nap, amelyik visszaesés volt. Már holnap, de amúgy ma se esett, végig az volt a paráztatás, hogy eső így, meg úgy, tök jó idő volt.
2: Sírhat a Kovács Kati.
0: Igen, életem.
2: Amúgy jó lesz, nagyon hallgassátok, támogassátok a Tilost, ti is gyertek el. Biztos mindenképpen csapkodja az asztalt, hogy alig várja, hogy szabadulhasson a munkából, és ideérhessen.
0: Hát most, hogyha hallgatja, persze, ilyenkor igen. Fogja, csapd össze a laptopot, és mondd azt, hogy Musu már kint van, Haridráma, előtte még Fatinék is az új formációval, szóval tényleg azt gondolom...
2: Mondj fel a munkahelyeden, ha ezt most hallod, ez neked szól, mondj fel a munkahelyeden, és gyere ide.
0: Hogyha rossz a munkahelyed, és nem jó, akkor egyértelműen szerintem.
2: Hogyha jó, akkor is. Tök mindegy. Váltás időszaka van. Rendszerváltás meg volt konkrétan, igen, minden változik, aki bújt, aki nem, kezdj valami újat az életeddel. Eddig nem tudom, könyvelő voltál, akkor menj el fodrásznak.
0: Wow.
2: Ezek a kijelentések.
0: Ezek az evangélium szavai, köszönjük szépen Musunak.
2: Hideget fújnak a szelek, ezek nem jót jelentenek.
0: Csak jót jelentenek. Köszönjük szépen, gyertek a Haridrámára. És akkor folytatódik a Tilos Rádióban a Héttérítő című műsor egészen a meséig. Ránézek közben, hogy írta, csak én nem írt, úgyhogy ezek szerint akkor tök jó mennek a dolgok. Szóval a kerti színpadon Baobab, Story, Fatimék. Fatime szongoró és Makács. Makacs, ja, csak így volt írva, hogy Makacs. Igen, és utána a Haridráma, hogy kit mosolottunk, ugye Musud, majd pedig Tombola, és ahogyan Vidos kibontotta, pszichedélia, a rock és az elektronika laza keverékével indul a Tilos Rádió warm-up napja, de mindenképpen Krisz majd azért el fogom kapni, hogy esetleg őt is megfaggassuk arról, hogy mi várható. Közben, hogyha esetleg Csoki Csibész vagy... Roli, hallgatjátok a műsort, akkor kezdjetek el egy kicsit tempósabban jönni, én pedig megpróbálok majd elcsípni újabb vendégeket. Egészen a meséig szól a műsor. Na és akkor ott tartottam, hogy akkor aki most hallgatja, és ugye most kezd bekapcsolódni ebbe az egészbe, ne legyen meglepve, hogy a műsor struktúra szét-szét hullik azért folyamatosan, tehát nem mindig ugyanarról van szó, különböző emberek, akik beesnek a műsorba, befolyásolják azt, hogy milyen témák jelennek meg, de azért végig egyetlen fókusz van, és ez pedig az adományozás. Az adományozás és a pénz. Közben Alexéket most veszem észre, testvérem, véreim, ők a mai napos tombolások, mert a tombolára van egy külön tombolapult. Ez a tombola is egyébként, ez is úgy indult el az egész, hogy én már nem is tudom, ki találta ki, hogy legyen tombola, azt talán én. És utána pedig egyszer csak azt vettük észre, hogy az emberek szívesen nyernek nyereményeket, és akkor elkezdtünk egyre többet csinálni, és egyszer megcsináltam úgy a tombolát, hogy mind a 9 napon. És akkor valami eltört bennem végül, és akkor azt mondtam, hogy ezt én még egyszer nem. Utána, amikor 9 napig csináltam a tombolát minden nap, utána másik 9 napig csak a Gyűrűk Urát néztem, bombán egy projektoron keresztül, tehát egyszerűen tényleg sajnos nem lehet így csinálni, és akkor szétosztottuk többen csinálkozóta a tombolát, és akkor én végül két napot csinálok a 9-ből, az egyik az a holnapi, ez a melyikék tombolasú, csokival, meg fakundóval, ez tényleg én azt gondolom, hogy ez a hiszteri határás súroló tombolasorsolás lesz, de nagyon-nagyon komoly dolgokkal, Pintér Sándor gyerekkori önkéntes rendőr kitűzőitől elkezdve, a felcsúti kisvasúton keresztül, tényleg leírhatatlan, hogy micsoda tombola nyeremények lesznek, és akkor igen. Na, közben fontos, érkeznek az emberek, biztos vagyok benne, hogy ismét el fogok majd csípni valakit, a Tilos Rádió Hétterítő című műsora jelentkezik egészen a meséig, innen a Dürer kertből élőben. Nehogy aztán valami egyszer az életben úgy induljon, ahogy kell.

0: tekerünk együtt a fixi forra, vagy lássuk, hogy mulatnak az asztékok. Végtelen egy univerzum.
1: Jó, Tilos Rádió Budapest. Teljesen más
2: dolog. Itt vagyok, bocsánat, Tilos Rádió Budapest. Innen a Dürer kertből jelentkezem, most 5 óra múlt 6 perccel, és innen fog minden nap szólni a rádió, tehát minden egyes napon mostantól kezdve 4 órától, talán kivétel vasárnap, innen a Dürer kertből jelentkezünk, ahol számtalan programmal várunk benneteket. Minden napnak megvan a saját maga tematikája. A Tilos Maratonnak a fejlődésében végül így alakult egy pár éve, hogy akkor minden nap valamelyik tematika mentén szóródik, és ezek változtak is. Régen volt egyébként rocknap, de nem pörgött annyira, vagy így nem volt annyira hatékony. Ugye itt azért bármennyire is azt akarjuk mutatni, hogy itt a nem tudom én, a művészeti irányultság húzza össze a napokat, de úgynem a lóvé. De az a kérdés, hogy melyik napon mennyi pénz jön be. Most játszhatjuk itt ezt az egészet, hogy akkor most vannak egy ilyen kulturális küldetése? Van, persze, ez nem kérdés, meg minden nagyon fontos, de a leges-leges legfontosabb a Tilos Rádió Maraton esetében, az pedig a pénz. Mert ez egy adománygyűjtő 7, adománygyűjtő 9 nap. És aztán előtte volt olyan is egyébként a Covid alatt, hogy akkor még nem tudtunk, talán egy maraton még el is maradt, ha jól emlékszem, és akkor úgy csináltuk, hogy akkor meg volt ilyen elmaraton, ez volt a neve, és az 2 hétig ment, és akkor rádión keresztül gyűjtöttünk. És akkor annak a maradványa igazából az, hogy nem egy hetes, hanem 9 napos, tehát péntekkel kezdődik, és rá egy héttel vasárnap van vége, és akkor így 2 hétvégén tudjuk kihúzni a pénzt az emberekből, ez nagyon fontos. És akkor ezek közül a napok közül van olyan, amelyik populárisabb, meg van, amelyik kevésbé. Minél populárisabb, abból a szempontból minél többen jönnek, annál több zseton jön be. És akkor ebből a legnagyobb kasza az a szihederikus nap. A szihederikus napon rottyra van rakva az egész Dürer kert, tényleg a világ minden részéről hazajönnek az emberek csak azért, hogy a Tilos Rádió Maraton pszichedelikus napját legyenek. De a többi nap is nagyon jó, csak a többi nap esetében ott inkább célzunk az adott zenei stílusokhoz köthető kulturális színterekre, és onnan próbáljuk behúzni az embereket. És akkor ennek megfelelően alakultak ki az idők során az alábbi maraton napok. Az első, az a warm-up nap lett, ezen a napon, ugye eddig nem tudtam, hogy akkor pontosan, mert ott jön már Csoki. Ha jól láttam, így van. Rendesen beöltözve izébe, ilyen motoros lovagnak. Egyből elkapták a biztonsági őrök. Abba a percben elkapták a biztonsági őrök, hova? Mert levetetik vele a sisakot. Miért nem állsz meg? De mutasd meg nekik, Csoki, a fejedet.
3: Hallod, Csoki, ne hagyjad, hogy ne engedjenek be!
2: visszatolja a motort, megmondja, hogy ki ő. Így kell megérkezni. Egyből a biztonsági őrök le akarták rángatni a motorról. Elektromos biciklit, de úgy néz ki, mint egy motor. Na és akkor, amíg csak időn, addig elmondom, hogy hogy van. És akkor a warm-up nap. Utána szombat, szihedelikus nap. Szihedelikus nap után vasárnap a megnyugvás. A megnyugvás napja, míg anya, apa aftarozik, addig a család többi tagja elviheti a gyereket a családi napra. Utána hétfőn világzenei nap. Transglobal Underground. Bang!
3: Hallod, Rad, ide!
2: Transglobal Underground. Itt Magyarországon ennyi. Utána kedden jazz nap. Na ez a jazz nap, ez a teljesen kifinomult, gazdag jazz hallgatók. Itt lerántjuk a lóvét róluk már a bejáratnál, utána még itt a pultnál, meg még az adományoknál. Ez is jó tejjel. Utána ilyen nem volt, még jön az alter nap. Hallod, Csoki? Nem ismertek meg a izék? Nem ismertek meg? De utána mondtad, hogy te vagy. Itt láttam, futottak utána a biztonsági őrök. Hát mondom, remélem, lerángatnak a izéről egyből. Hallod, itt van a 4-1, mondd el, hogy mi történt. Já, nem látták, szóval nem látták a lányhallgatók, hogy a Csoki Csibész levette a sisakot, és kibomlott belőle a haja, leült.
4: Szóval Szóval a biztonsági őrök utánam rohantak, hogy hova. Nem tudom, hogy nem lehet bejönni.
2: Hogy lehetne már? Hát belépő van ember.
4: De hát oda akartam menni a belépőhöz.
2: A biciklivel, mivel nagy tempóval a vörös szűnyeg mellett? Vörös...
4: Miért? Szerintem mindegy. Bejutottam, az a lényeg.
2: Jó tetted, jó van, érkezzél meg.
4: Együtt indultunk a Népligettől, Roliékkal, és kézzel, de
2: hogy... Roli meg ki?
4: Értem ide, Zsuzsa.
2: És mivel jönnek? Vannak. De így közel tudod.
4: Kocsival vannak, és összefutottunk a Lánymányos hídon, és utána én akkor számoljuk ki, hogy mennyivel később fognak idejön.
2: Na és azt akartam már nagyon régen megkérdezni, csak mindig elfelejtettem, de most végül, hogy mióta jársz most már ezzel?
4: Most van június 5, no, 2 éve.
2: Mennyi lóvét spóroltál azóta?
4: Hát megspóroltam egyszer 6000, most tartok 9500 kilométernél, annyit tettem meg vele, és akkor 6000-nél visszajött az ára. Hogyha a kocsim fogyasztását nézzük, plusz még majdnem 2 olajcsere, ugye. Egy olajcserét már megsporoltam.
2: Az igen, az
4: úgy,
2: igen.
4: Hogy, és semmi baja a biciklinek.
2: És erőléted is jobb?
4: Hát ezt most nem tudom megmondani, mindig is jó volt az erőlét.
2: Yeah,
4: hát de most tényleg. Nem, de hogy tényleg jó amúgy, mert rásegítésre használom, és minden nap.
2: De tekered akkor, mindig?
4: Csak úgy megy, igen.
2: Ja, ez nem is menne amúgy?
4: De menne moped üzemmódba is, de az unalmas.
2: Aha, persze, szerintem is az gyíkoskodás. És azt látom, hogy akkor lemosni még nem sikerült egyszer se.
4: Még egyszer sem.
2: Fú, ezt hallgatóknak elmondom, hogy nem is láttam még egy... Jó, szóval elmondom,
4: most
2: én, én most legutóbb locsoltam a kertbe, és akkor lelocsoltam a biciklit végül, ott mentem el mellette. Nem mondom, hogy nagyon sokat segített rajta. Szervizre szokták mondani, hogy ezt szokták biciklit tisztítani, mondom.
4: Viszont szervizelni rendszeresen. Már a harmadik pár gumiköppenyt használom.
2: És a láncot azt olajozni nem szoktad?
4: De, azt mindig olajozom. Csak olyan sokat ugye megyek vele, hogy egyszerűen...
2: Sokat így... megázik.
4: Ja, és esőben is persze.
2: Meg az vágja haza esőben. Egyébként.
4: Nem, egyedül fékbetéteket cseréltem, amikor... Ja, és vettem rá nagyobb tárcsafékeket, 180-as 160 helyett.
2: Te raktad föl?
4: Persze, meg...
2: YouTube-on megnézted, hogy kell?
4: Nem, hát tudom, hogy kell. Rá kell rakni a féknyereggel egy ilyen toldót, mert ugye változik a méret. Semmi, nem. Ennyit még tudok a biciklizésemből.
2: Ja, látom, aha.
4: És meg a, amit vettem bele, az a defektűrő ilyen.
2: Megvetted?
4: Persze, 2x20 000 forint.
2: És nem is volt azóta semmi. És nem ráz jobban?
4: Semmi, nem. De nagyon jó, mert tényleg, azelőtt defektem. Rengeteg defektem volt. Volt, hogy heti 3-4-szer. És most mióta ez benne van, mert általában az ilyen királydínyék okozták, azok meg ugye kisebb, mint 15 mm, és akkor sima, semmi.
2: Valószínűleg azért kaptál defekteket állandóan, mert olyan helyeken voltál,
4: de nem
2: ahol állandóan el kell menni.
4: Nem mentem
2: semmi. De nagy király vagy, köszönjük szépen.
4: Köszönjük. Nem mentem semmi olyan helyen, ahol így...
2: Nem, egyik önkéntesünket akartam elkapni, de nem sikerült interjút készíteni vele.
4: Na, és mikor értem ide? Mert kíváncsi vagyok már, hogy akkor most mennyi az időkülönbség a Roliékától, mennyi, egy 5 perce.
2: Hát Roliék a pénteki dugóba kocsival, az, én izékor jöttem ki, én egyre értem ide, beugrottam még Mónikához kajálni, és akkor Safi fölcsapta a Skodára, úgy tolattunk be végül ide. Fú, de romon van az alakókocsi, hallod, nézd meg, hogy áll az egész eleje.
4: De az asztal legalább így jól.
2: Igen.
4: Palástolja azt a vonóhorgot.
2: Vagy mindegy, de beszéltem Szityóékkal, és nem mondtam nekik, hogy nem kell most válaszolni azt illetően, hogy itt hagyjuk.
4: Nem kell most válaszolni, de nem.
2: Nem zárkóznak el teljesen.
4: Teljesen.

0: emlékszel a kis kanapéra? Amit sorsoltunk, a kis szófa. Meg voltak bolondulva, írta az emberek, egy kis
1: most
0: mini...
1: Nem.
0: Tavaly volt egy kis mini szófa, egy kis mini kanapé. De ilyen csodálatos volt. Na és nem, akkor nem. Most még egy kis aranyfotelt ajánlottak föl. Én nem tudom, de nagyon komoly. Úgyhogy az is lesz. Egyszerűen olyan döbbenetes mennyiségű nyereményeink vannak, hogy be is mutatjuk majd őket a Tilos Rádió Facebook oldalán, hogyha megérkezik majd Roli, és akkor Zsuzsa, mint fotóművész, akkor ő fogja majd tartani a kamerát, és akkor mi pedig bemutatjuk ezeket a nyereményeket.
1: Jó, mert amúgy, hogyha nagyon-nagyon sok van, akkor látom, hogy a rádió azért küszködött már a többi tombolának az ajándéka.
0: Én már átadtam egy kiskezű Mária képet, egy Jézus képet, átadok, még van ilyen orosz szovjet fatányér, abból több is van, azt mindent oda tudom adni. De adunk majd oda, de megmondom őszintén, a legeslegkomolyabbat, mert nálam van halott full MCC set, de úgy, hogy MCC, Matthias Corvinus,
1: igen. Tudom, de hogy ilyen belépőkár, vagy ilyen stage-pasztartó.
0: Bögre. Stage-pasztartó, pendrive.
1: És van rajta valami, az lenne jó, hogy szerencsétlen rajta hagytak volna valami.
0: Te is, hogyha mi is azért DJ-zni, MCC és pendrive-val azért lehet villogni.
1: Hát nem tudom.
0: Ezek vannak.
1: Nem tudom, hogy lehet-e, de...
0: És az egész MCC és kis táska.
1: Autós, vagy ilyen...
0: Na és bögréből kettő van benne, most megmondom. Ellophattam volna az egyiket egyébként, de végül nem csináltam. Na így, hogy most már megmondtam, hogy kettő van benne, így most már maximum neked tudom adni.
1: Hát én amúgy most eszem...
0: Azt visszahoztad, mint a polgármesterek, visszaadod az egyik bögrét.
1: Amúgy mennyire érdekes, hogy van ez a 2 milliárdos ügy, és ugye mindenki azt mondja, hogy ez az Őrsi Mátyás Gergely.
0: Az, Őrsi.
1: Hogy a többi az oké, de hogy őt nem gondolták volna. De szerintem mindenki, ebben a rendszerben, az előző rendszerben mindenki. Hát figyelj, volt az a két momentumos, aki feltárta ugye az ügyeket, gondolom beajánlottak neki, vagy megfenyegették őket, gondolom megfenyegették őket, nekik is adtak, és akkor most már ők is ugye gyanúsítottak. Vagy...
0: Hát figyelj, ugye azt mindenki annak idején mondta, hogy van ez a 70-30, ez ilyen hétköznapi szinten ment, és akkor mindig aki hatalmon van, az a 70, aki meg bukóban van, az meg a 30. Nekem az egyik nagyon közeli barátom...
1: 70 volt, vagy 30?
0: És se a 70-ből, se a 30-ból nem sikerült kiszakítanom. Ő azt mondta, hogy nem, ő meg tudta az Őrsi Mátyás.
1: Ja, hogy ő tudta.
0: Hogy egy gangster. Én nem tudtam.
1: Hát... Mert biztos azért, mert normális feje van, és nem gondoltad volna róla. De mindenki azt mondja, hogy jó polgár. Amúgy jó ember, csak hát...
0: Hát volt is ilyen kétfarkú kutya plakát is, hogy milyen aranyos, biztos nem akar lopni. És akkor ott volt róla? A kutyáról.
1: Jaj, a kutyáról.
0: Ott jönnek lőrincék, mert ott meg elkezdték
1: a... De Rolék még mindig nem jöttek vele, majdnem 10.
0: Azt meg azt hittem Dávidka, aki hirtelen az izével, az a zenész.
1: A kopasz?
0: Nem, de is, így néz most ki Dávidka. Na! Jó van, akkor mindjárt megjön Roli, és akkor őt is kifaggatjuk még. Mit tudsz a mai napról? Én mindent megtudtam.
1: Hogy ez fellépőke? Hát elolvastam, hogy milyen fellépők lesznek, de van valami...
0: Figyelj, ez most ilyen elegye lesz a rocknak, az elektronikának, meg a pszichedéliának. És akkor lesznek ilyen pszichedelikus rock cuccok lent a kisteremben.
1: Ez egyfajta eklektik nap.
0: Kár, szerintem igazából ez az eklektik nap, vagy van nem úgy eklektik nap? Nincs, van, akkor ez van, lett
1: van,
0: az.
1: De van.
0: Ráadásul.
1: Az új nap, ami lesz, az az alter nap.
0: Így van, majd mindjárt kielemezzük azt is. Na, úgyhogy most azt csináljuk, hogy amíg megérkezik Facundo, most már vakba fogok betenni különböző zenéket, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni, hogy mennyire sikerül tenni, esetleg perképes lesz. Az a sztori is félbe maradt, ez a médiahatóság felnyomott minket, majd mindéket kibontogatjuk majd egyesével. A Tilos Rádió héttérítő című műsora, most már Csoki Csibészen megerősítve szól innen a Dürer kertből egészen a meséig.

ma arman cidide o dogi no na kesho site geom arte biknen drogi ker jo mange jek du euria irin jom yo adatin jom odoj pikin jom ker jom chueder ker jom butar shohan ona kul shohan one mande mutar megina dodaven ostan roven upepeken na janen te soven ona pardig midig melalo ho majko Két halle csungarel, o gaji kano kajko Szakodi staro, rengor, upe szite ustjav Szite csomagulina, szite piralav Alkaszar ambolta piraven on o halbe Me piravo anyago, maj loven one Alkajal o illato manca avel Szakodi nevi problema, lo mandel Da mantele nastik tove nisman naphagel A se buzeranti konkurencia none, hajoz men Na erdak nelma ništa koso adaj vakerel Kerav sođan avte kerem pal kerav le lakfeder Andarok hu pardig love berlino ste bešao Dujkini frišno aru roti u podrom leđao Užaren man o irašne muja kampu

0: Rádió. Tilos Rádió Budapest. Na és akkor látod, Csoki, most így ki vagyunk hangosítva ide. Hallod? Kint a izébe, és akkor kipróbálhatjuk azt is. Ahogy most így rádiózunk. Várj, meghallgatok. Így, és akkor lehet hallani amúgy? Teszek még rá így. Na és akkor így, hogyha nem hangzik vissza. Rátettem egy
1: hang... mennydörgés effektet.
0: Nem, hanem az be a vége volt még a számnak.
1: Ja.
0: Mert a viharsorok blues Sárrétről. Feleségem szűkebb hazája Sárrét. És akkor, mert azt is meg kipróbáljuk, hogy milyen, hogyha úgy rádiózunk, hogy itt hallgatják az emberek.
1: De mi volt a kérdés, hogy mit hallok-e az előbb?
0: Az előbb kb. SBS volt, akik szeghalnak.
1: Nem, hanem mondtad, hogy hallgassam meg, levetted a fülest, és hogy mert ki vagyunk hangosítva.
0: Hogy azt hallgass meg, hogy lehet-e hallani a hangszórót kifelé. 52-73-26-66-42.
1: Hát lehet, de lehet, hogy csak...
0: Van értelme? Lehet, van értelme?
1: De az is közé játszik, hogy tudom, hogy szól, és akkor... Aha. Hogy ha belehallom.
0: Most megmondom, hogy egy kutya nem nézett hátra. Gábor, gyere csak ide, kérlek, foglalj a helyet nálunk. Igazgató úr, te sikerült elkapnunk, és akkor... Te most hallod az adást? Amikor beszélek hozzád?
1: Miért ne hallaná? Csodálkoznék, ha nem hallaná. Egy
0: de érdemben van értelme egy kihangosítani? Nem kell válaszolnod, lehalkítom. Megkeresem akkor, melyik a hármas. 5-5-5. Ez a hármas. Na és most megtudunk mindent. Na. Meg, általában ne aggódj, nem lesz ilyen felkérdezés, meg nem lesz szó most az izé, most, hogy a polgármesterünket elvitték.
1: Korrupcióra nem lesz szó.
0: Ez elég kemény, igen. Te is azt gondoltad, hogy jó ember?
2: Ja, pont ezt beszéltük a többiekkel, hogy így...
1: Mindenki ezt gondol.
0: Hogy annyira, akkor mi lesz azokkal, akik nem jó ember?
2: Annyira becsületes, meg arca van, meg ilyen iszonyatosan kedves, meg tök jó fejnek tűnt, és így... Jó, hát egyelőre még csak annyi van, hogy letartóztatták, tehát ebből még bármi lehet, de...
0: Hát, tudom, még én voltam letartóztat vártatlanul, de ez ilyen átgondoltabb dolog.
2: Mindenki úgy van.
0: Igen, nekem bent mondták, amikor először kérdezték, hogy miért vagyok bent, és mondtam ott Miki Báiknak, hogy ártatlan vagyok, akkor Miki Bá megfogta a karom, és azt mondta, hogy itt ezen a szinten az... mindenki, mondta, hogy fönt a negyediken van egy-két elkövető, alattunk ott szintén mindenki. Ma utána már csak azt tudtam mondani, hogy mindegy, nem érdekes. Kiszámoltam, hogy hány óra van. De az mindig működött. Mindig azt mondtam, igen, faszok voltak a zsaruk. És hogyha ezt mondtam, akkor ezt elfogadták. És nem is hazudtam akkor, aha, mert akkor ezt gondoltam.
2: Jó, de ez 2006, nem?
0: Így van. Gyurcsány Ferenc.
2: Igen, igen, igen. Végre. Végre. Úgy szeretem, hogyha a rádióban elhangzik a neve.
1: Gyurcsány, én szeretem kimondani.
0: Hát mi Csabival egy darab úgy közöntünk egymást, hogy szevasz Gyurcsány. Na, hogy a kicsit beszéljünk arról a rádióhallgatóknak, hogy mennyi pénzt akarunk összeszedni ezen az eseményen. Mondhatod azt is, ami a teljes befétel, meg azt is, ami megmarad. Aha. Nekem mindegy.
2: Húha.
0: Mennyi lenne hát a jó?
2: Szerintem ilyen bevételben ilyen 70-80 millió környékén.
0: Itt tartunk már, de durva gyerekek.
2: Igen, mert iszonyatosan elmentek az árak, tehát hogy itt az a probléma, hogy ebből a nettó, ugye az, nem tudom most így fejből, 50. De kb. Egy ilyen fele plusz valamennyi.
0: Aha.
2: És hát igazából mindenhol ezt látjuk, de hát, hogy figyelj, tehát hogy a...
0: Várj, miért mondod, mennyi volt tavaly?
2: 70 kb.
0: Aha, tehát akkor nagyjából azt akarjuk reprodukálni.
2: Nagyjából azt szeretnénk, egy picivel többet, de tényleg csak egy, mondjuk az Artisiusnál ugye elméletek, hogyha ugye ilyen 9-12%-okat kell befizetnünk.
0: Azt hogy van ez a befizetés?
2: Hát úgy, hogy lejelentjük azt, hogy hányan voltak, milyen esemény volt. És jó, például, hogyha mondjuk egy kis helyen föllépünk, és mondjuk ott csak DJ van, akkor a bevétel 12%-át kell becsengetnünk.
0: Tehát a Csoki mondjuk tilos színekbe fellép valahol, igen, akkor utána be kell csengetni.
2: Hát annyi van, hogy egy trombitást vele küldünk, és akkor nem elektronikus zene, hanem akkor már zenekar, és akkor...
0: Akkor lehetek én a trombitás legközelebb?
2: Igen.
1: És akkor végül is, akkor pénzt tudunk szerezni, mert ugye, hogyha fellépsz, mint zenekar, és leadod a koncert utána, hogy saját számokat játszodok, leadod a számlistát, akkor visszakapsz, hát én ezt csináltam, de nem tudom, mindenki, tehát, hogy nem tudom, mi mennyit kerültünk annak, de ha valaki nagyon népszerű, és sokat koncertezik, akkor azért össze lehet szedni egy-két.
2: Hát szerintem, tehát én akivel beszélgettem, mindenki azt mondta, hogy ennek a töredékét kapja vissza, ez az egyik. A másik meg az, hogy ugye ez a, tehát az van, hogy ugye 9% hogyha zenekar, 8 hogyha DJ, de ott van egy plusz 50%, úgy lesz 12, ami meg a hangosítók, fények és nem tudom, kicsinek, és ugye ezen szoktak szórakozni a helyek, amikor azt mondják, hogy hát ők keresik azt az embert, aki ebből már kapott valamit, abból a plusz 4%-ból.
0: Igen, és akkor ezt hogy van, mondjuk most idejövünk a Dürerbe, és akkor itt egy nagy csomó fellépő mindenki, ez ő utánuk kik fizeti be, vagy az hogy van?
2: Mi.
0: Ja, hogy mi, és ez. Nekünk minek a 12%-át kell?
2: A bevétel.
0: Tehát az, ami a jegyekből bejön.
2: Aha, 9 pontosan bejön.
0: Annak a 9%-át be kell fizetni.
2: Így van.
0: Ha nem szedünk jegyet?
2: Akkor meg létszám alapján kell.
0: Akkor létszám alapján, aha.
2: És ott is meg van határozva, hogy milyen határok vannak, és milyen összegek. Van olyan különben, egy elég bonyi, meg elég...
0: És akkor ebből az előadók kapnak, de az előadók amúgy is kapnak. Tehát az előadók akkor igazából kapnak amúgy simán gázsit.
2: Hát megkapják a gázsit, meg valami leosztást kapnak, de abból a leosztásból szerintem túl sokat ők nem kapnak. Tehát, hát, hogy ez nem...
1: Csak akkor kapsz vissza pénzt, ha leadod.
2: Hát meg hogyha, meg hogyha 80-as években egy csomó lemezt adtál. Kb.
1: Igen, de... az már egy másik dolog. Tehát, hogy ha nem adtál el,
2: te mennyit adtál el a 80-es években?
1: Több milliót.
0: Csoki. Hát ő volt a taktikának a basszusgitárosa.
1: 2000-ben.
0: Hát te arra kétszeres aranylemez volt, ember. Miről beszélsz?
2: Ja, emlékszem, a szabadkai piacon vettük.
1: Így van. Persze. A Takt kazettán.
0: Na, úgyhogy... Nightliner-re járták a világot.
1: Legtöbben a... Én ebből nem tudom, amit te mondasz, abból, hogy abból nem kap a zenekar, az Artistius kap abból pénzt. Azt, amit le kell
2: adni. Hát elméletileg ők azt ugye valamennyi részét azt szétosztják utána.
1: Akkor, hogyha te, mint zenekar, ezzel foglalkozol és beküldöd. Mert ha nem foglalkozol vele, akkor az a pénz ugyanúgy...
0: Nem tudják, csak az általány részéből kap. Na de, és hogy van a rádióban, hogy játszunk boldog-boldogtalan dolgokat?
2: Ott van egy ilyen általány, amit befizetünk, aha, és akkor
0: mennyi?
2: Utána...
0: Kb.
2: Az kicsi. Tehát aha. Az ilyen negyed évente 20-30... És az,
0: hogy én boldog-boldogtalant játszok itt a...
2: Igen.
0: Mondjuk én megveszem eleve azt, amit lejátszok a rádióban, annak van jelentősége? Csak az én szinten nem van igazából,
2: hát
0: amúgy
2: most nincsen, mert ugye mi előfizetők vagyunk, tehát aha. Mi bármit lejátszhatunk. Hogyha valaki tehát, hogyha valaki nem fizeti ezt az általányt, akkor de voltak ilyenek különben, hogy valaki a saját CD-jéről játszott, és akkor utána mondták, hogy ez nem oké. És különben ez tök érdekes, hogy a YouTube-ra ugye 3 évvel ezelőtt feltoltuk az összes mesét, és főleg a Vajna Balinak a meséit, azokat rendszeresen letiltotta a YouTube, mert hogy...
0: Tele volt jó kis regikkel.
2: Mert hogy igen, és ráadásul úgy, hogy az ő megvásárolt CD-jéről vagy lemezéről játszotta be azokat a zenéket.
0: Az nekem is volt olyan, hogy betettem valami videóba, és akkor megkérdezte utána a gép, hogy én birtoklom-e a jogokat.
2: Igen, és ott
0: és akkor azt mondtam neki, hogy igen, és akkor engem utána volt, hogy tovább engedett, volt, hogy nem.
2: Igen. De hát de a YouTube ez egy picit furi, mert hogy tehát ezeknél is kiírta azt, hogy jó, akkor ezt a... hát ugye ez már 20... Mikor kezdődött az ukrán háború? 22. Tehát ez 22 után volt, és akkor kiírta azt, hogy például ezt a tilos mesét, ezt nem lehet lejátszani Oroszországban és Belorussziában. Mert hogy a zenének a tulajdonosa, az letiltotta, hogy az ő zenéjét ezekben az országokban lehessen játszani. Tehát ilyenek vannak. És akkor ugye benne van a mi mesénkben, akkor az sem.
0: Kemény dolgok. Na, hogy... és akkor... bejön mondjuk ebből 35-40 millió forint, most nagyságrendekben, ez mire elég a rádió működtetésében? Mekkora részét vedjük le?
2: Hát ez körülbelül szerintem körülbelül a fele.
0: Aha.
2: Tehát még ennyi van, vagy ugye a másik láb az, ami nagyon fontos, az 1%, azt most is megköszönjük mindenkinek, aki az 1%-ot.
0: Abban mennyi jön be? 17-18?
2: Úristen.
0: Na most csak nagyságrendben.
2: Nem, ilyen valamilyen 30 körül.
0: 30 jön be az évből, 1%-ból?
2: Szerintem igen, de... és akkor utána még ott vannak a rendszeres támogatók, akik havonta támogatják a tilost.
0: Az mennyi százalékban mondjuk a teljes?
2: Hát mondjuk az még egy ilyen 15%
0: körülbelül. Az jó. És akkor ez jön még hozzá a soros?
2: Nem, azok nem. Mármint nem a soros nem jön, hanem a pályázati pénzeink, azok projektekre vannak. Aha. Tehát ugye az elmúlt éveknek a három nagy amerikai... pályázata volt, az egyik volt az, amelyikből technikát vásároltunk. Volt egy másik, amivel a vidéki programokat indítottuk be, a karavánt. A harmadik pedig a Szabad Egyetem volt, és azok projektpénzek, tehát hogy azok arra mennek. Az utolsó fillérig
0: azok arányaiban azok, jó, fölösleges beleszámolunk, mert nincsen fenntartás szempontjából jelentőség.
2: Igen.
0: Szuper.
2: Hát egy minimális overheadet lehet rá elszámolni, de szóval nem.
0: Akkor igazából azt jelenti, hogy kimondhatjuk, hogy azért minket teljes egészében a hallgatóink
2: abszolút
0: tartanak fönn. Hála abszolút legyen a jó Istennek.
2: Igen.
0: Hála legyen a jó Istennek, és ezért kell kijönni a Tilos Rád Marathon, hogy ez megmaradjon.
2: Elintéztük, hogy nem lesz eső.
0: Nem lesz eső, tudom, mert szél lesz
1: negyedte. Az mennyi volt? Mert biztos kell.
2: Négy miatyánk és két üdvözlégy.
0: Na és akkor beszéljünk arról, hogy idén van először 5000 forintos adomány.
2: Igen.
0: Mindenképpen szintlépés. Hogy darázol tőle, hogy kevesebben lesznek, vagy szerinted működni fog?
2: Szerintem működni fog. Tehát az egyik az, hogy ugye ott van a vasárnap, az továbbra is ingyenes. Uh-huh. Van a mai nap, amikor 3000.
0: Ja, most csak 3000?
2: Most csak 3000.
0: Most illetve... induljon el mindenki, csak 3000 forintos, ma a Harid drámától kezdve minden.
1: Jó, de az nem mehetsz itt egy hétig.
2: Hát, hogy, okay. Illetve a spotokba is bemondtuk a híreknél, hogyha valaki nem tudja magának megengedni az 5000 forintos belépőt, akkor az írjon nekünk, és akkor 3000-ért bármikor be tud jönni.
0: 3000 év bármit akkor, Roli.
2: Így van.
1: Roli, most így.
2: Roli, te hogy vagy pénzügyileg?
1: Nézd, heti jegye van. Heti. Gazdag.
0: Hát? Azt hallottam Ronald régen. Donald rágót rágott régen. Hogy szóval, mert egyébként mindenképpen ez most olyan szintű változás, aminek most lesz a szakító próbája.
2: Igen.
0: Szerintem a pszichedelikus napon nem tudsz annyit kérni, hogy az emberek ne jöjjenek ki. Uh-huh. Tehát az biztos elmegy, családi napot akkor megúszszák, mert nem kell befizetni.
2: Így van.
0: Igazából szerintem rázós nap a mai, mert a péntek az mindig egy kicsit nehezebben indul.
2: Az első
0: indul.
2: Nap az mindig nehezebben indul. Igen.
0: De aztán meg mindig így van valaki. A jazznél jönnek a gazdag pénzzel kitömött jazzesek, akik csak ezt a jazzzenét hallgatják, azokat megfőjük.
1: Te tudod, vagy ez?
0: Igen, nem már láttam.
1: Van ez a kategória?
0: Miért szerinted a szegény emberek jazzzel? Hallgatják a jazznek ezt a válfaját? Nem, ez a gazdag emberek mind. Nem jól mondom?
3: Hát, reméljük, figyelj, hogy jól mondod.
0: Annak idején mi fölhívtunk embereket a Tilosból, még a kultipelző voltunk, és a Dénes Berágy, meg a Juhász Peti, nem volt még internet érdemben. Úgyhogy vettünk egy express újságot, és megnéztük, hogy kiárul hajót. Mert akinek hajója van, az gazdag.
1: Milyen zenét hallgat?
0: Azt nem érdekel föl.
2: És mindegyik szakszofonos volt.
0: Jó, kérdeztük őt, hogy jó napot, megvan még a hajó? Nincs, már adtuk, szuper. Akkor megvan a pénz. És akkor egy semmi, hát így izé mondta, hogy ez telefonbetyárlatás, meg hogy ez milyen
2: és
0: dolog
2: ez
0: már.
2: Az, de,
0: mondtuk, hogy de tényleg az, de hogy amúgy pénz fog adni, mielőtt még be. És akkor amúgy nem adtak lóbét, de ez volt az üzenete ennek, hogyha van pénzed, több.
3: Bármikor felhívhatunk.
0: Egyrészt, másrészt pedig, hogy akkor adj belőle. Mert szerintem ez egy tök jó modell, hogy adj azokat, akiknek van, azokat csapoljuk.
2: Aha, meg figyelj, tehát hogyha bejáratnál vagy, akkor látod, hogy egy csomó jönnek, és akkor így bőven többet adnak már bejáratnál. Tehát, hogy...
0: És akkor ez inspirált, hogy akkor húzzuk.
2: Akár.
0: Hát figyelj, mindenképpen innentől kezdve a Tilos Rádió Maratonok a klasszikus adománygyűjtő események sorához lépnek közelebb. Igen. Az egyértelmű.
2: Ezen egy csomót szoktunk beszélgetni, az, hogy tehát mondjuk a Lajtán túl ez kb. Úgy néz ki, hogyha van egy esemény, amelyiknek mondjuk egy, hogyha nem adománygyűjtő, akkor mondjuk, hogyha az kerül 200-ba, akkor hogyha adománygyűjtő, akkor meg 400 vagy 1000. Nálunk meg ugye fordítva volt, hogy mert egy ilyen programért, mint amelyik bármelyik nap van, szerintem bőven 2-3-4-szeresét kellene fizetni bármelyik helyen.
0: Ja, igen, főleg, hogyha mit tudom én, Transglobal Undergroundot nézzük, na, meg ilyesmi, mondani, hogy tehát, akkor hogy a, persze az ötrugózom olyan rossz.
2: Meg a kedden megjön a Chess Boys, tehát, hogy...
1: Mondjuk ez a... Én nem... Mi ez a Transglobal...
2: És a szerdai, az megvan, nem?
1: Mi van szerdán?
2: Szerdán van az Alterna.
1: Igen, az a új regi, nap, igen.
2: Regi átment a bringásokhoz, csütörtökre.
1: Ja, szűn meg.
3: Okay. Regi és punk nap lesz.
0: Szívósokat össze van.
3: Bringa, regi, punk.
1: Az, az abszolút, így van, egy szerintem az még
2: középen itt egy bunyó, tudod.
0: Nem, szerintem az jó, szerintem az jó.
2: Abszolút, abszolút.
1: Az mi van szerdán akkor?
2: Az alternap.
1: De, igen.
2: És lesz Csókolom, Európa kiadó, és Csak neked kis lehet.
0: Hát ez nem nálunk fogod eladni.
1: Hát én
2: sem.
1: De valami külföldi szárad,
0: ezek a voltak a maradunk.
1: Ja, csak lefordítom.
0: Nem, figyelj, ezt nekünk, ez nekem az a pihenő.
1: De mondjuk a Transglobal Underground, ez ilyen
0: jó.
1: Az 30 ilyen éve, foundation. Én vágom, de ilyen 30 éve volt, nem? Hogy most is mennek még?
3: Tehát,
1: hogy...
3: Hát de ez hány éves ez a rádió?
1: Jó.
2: De amúgy simán, sőt, azt hiszem egy hónap múlva lesz a Natasha Atlasz a Kobuciban talán.
0: Az alap.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük.
1: Én igazából azt mondom, hogy jövő hét szombaton 3:30-re gyertek a kis terembe, én ezt tudom így.
0: Így van, van
2: azért. Délután.
1: Nem, hajnalban.
0: Nem lesz belépő.
1: Akkor már nem lesz belépő, gyertek nyugodtan.
0: Na, hogy... És akkor, oké, az alternap, az alternapon kicsapolunk meg ezt a kiöregedett középosztályt.
2: Hát ez
1: bárki,
2: a...
1: Nem.
2: Ezek az én barátaim lesz.
1: Ja, csinált egy napot nekünk.
2: Ez a... Lassabár ilyen járókeretes.
0: Így, a poén,
1: nem, ez így, nem igaz, mert alterosok minden korosztályban vannak. Tehát,
2: ja, ami különben még...
1: Nyilván elosztátok volna akkor.
2: Igen. Azt majdnem sikerült. Amúgy, ami még ilyen plusz dolog az, hogy most már van szabad egyetem itt is, tehát hogy... 3 vagy 4 alkalommal fönt a Cöki mellett megnyílt egy ilyen új terasz.
3: Akadémikus terasz.
0: Keringű terasz, az a neve.
2: Igen? Na de jó.
1: Az, ahol a csocsóasztal volt, ott a...
2: Nem, a ahova Dunaparton? Tavaly még az ablakon keresztül tudták kimászni a Cökiből.
1: Akkor nem tudom.
2: Jó, tehát minden. Mögötte aha. Teljesen új. Most fejezték be egy
0: és pár hetet.
1: Nem, mert én nem, nem voltam, akartam is mondani, hogy én nem voltam itt a tavalyi szülinap óta, aha. És tök sok minden fejlődött, vagy nem tudom, milyen új dolgok lettek, uh-huh. De akkor fönn nem is voltam, még megnézem.
0: És akkor alternap után következik, regi szerdán, a akkor a regi bringás.
2: Csütörtök. Igen.
0: Igen, az, oké, mondjuk az egy, az a legőszintébb nap. Tulajdonképpen ott maradt meg a Tilos Rádió Maratonnak a régi, uh-huh. legrégebb eszenciális tartalma. Bringások a világ minden részéről, és most összevonva a regis arcokkal, punkokkal, én azt gondolom, hogy ez egy adekvát összevonás volt. Oké, menjünk tovább, utána következik...
1: Az eklektikus,
0: tehát a Kriznek a napja.
2: Így van.
0: Ott...
2: Ő fog DJ-zni.
0: Egész nap. Megnyitom, hogy letezték, hogy ismerünk-e valakit az Eclectic napon. Az Eclectic
1: Tombola.
0: Az Eclectic napon The Keyman, Dope Calypso.
4: Dope Calypso, az mindig nagy siker szokott lenni.
0: Mikrofonban, Roli.
4: Az mindig nagy siker, tombolás szokott itt lenni a Dope Calypso előadáson.
0: Igen?
4: Tavaly utána voltunk tombolán. Ők voltak azok, akiket egyszerűen nem akart elengedni.
0: Az jó volt.
2: Igen.
4: A közönség.
1: Szerintem az a Besodron volt.
4: Nem. Dope Calypso.
0: Nem, Csoki mondja, jó, Besodron volt.
4: Akkor tavaly
1: igen.
4: Előtt.
1: Igen.
4: Vagy nem lehet, hogy több tombolát is csináltunk?
0: Mindegy, Dope Calypsóra én emlékszem, hogy itt voltam.
2: Tavaly kettő volt. Kettőt csináltatok.
4: És hogy hívják, az egyiknél itt voltak, és óriási közönségsiker, hatalmas show műsor, színpadon teljesen jól hozták.
0: És akkor a Vedat Agdag a nagy színpadon fog játszani itt fél egykor.
1: Nagy terem, igen.
0: Vagy hát igen, de az itt nagy színpadon.
2: A Dickon a Nice is nagyon jó. Tehát ők...
1: Kicsoda?
2: Az a Dickon a Nice, ja, a nagy teremben az első.
0: Dickon a Nice, Your Mind
2: már
0: Society.
2: Már voltak szerintem 2 évvel ezelőtt itt a kelti színpadon. Nem.
0: Nem lesz külföldi most.
2: És,
0: csak a Transglobal. Ez
2: szuper volt.
0: És ők mit ők ilyen izén? Experimentális kütyüzés, vagy mi ez?
1: Mindegy.
2: Ezt jó. Igen, nagyon szépen köszönöm, pont erre gondoltam.
1: De amúgy visszatérve, hogy nem lesz több külföldi, például egyből a kis teremben aznap 1:30-kor a Code
2: for Concert. Még lesz a Beat Safarinál a C4C.
0: Hát itt a kis teremben...
2: És az elég menő lesz, a kis teremben lesz szerintem valamelyik nap.
0: Most így Code for Concert a UK-ből. De akkor ott valami, az ott végig, akkor ott... akkor ott drum and bass lesz már a kisteremben 21 órától.
2: Igen.
0: Aha. És akkor vérem, Lacik, a mesterem...
1: Ő a Regi napon van. Ő Regi a kertben.
0: Végül is Regi lett a Laci. Dubstepet játszik a feleségével.
2: Tele van Regi lemezőkkel.
0: Dubstepet játszik a feleségével, én megkérdeztem, mert egyik reggel a hajnali hasadás előtt biztos voltam benne, hogy vagy Switch.
2: Igen.
0: Játszik, vagy Lacika, szaggatott a dubstep, de már belelógtak ilyen fél órába a Dél Balázsik műsorába. Majd aztán megjött Sárosi Petya, jó reggel kérem. Egyből felhívtam a mesteremet. Lacika ki volt, mondta, hogy kedves felesége játszott. Aha. Szerintem Timi egyébként zseniális, hogyha bárki teheti, nézze meg, amikor dubstepet játszik. Nézni együtt.
2: Igen.
0: Így a pult eddig érne ki. Megkosály, mozog, rángatja, visszahúz, egyszerűen bármeddig tudnám nézni, bármeddig egyszerűen. Úgyhogy akkor ők akkor is...
1: Regi
0: akkor,
1: napon.
0: A regi napon, de akkor nem lehetne akkor valami basszust oda tenni még, mert ott addig van a basszus azon a... Ott nem jó basszizét játszani, de a
4: szteppen.
1: Ettől játszik a végén. Játszom.
4: És aznap Pepino is játszik egyébként.
0: Hát Pepino kezdi a
4: Regi napot.
0: Bringa napot.
4: A másik nagy reg is.
0: Jó, de ők a Bringa napnak a meghívottjai.
4: Tudom.
0: Mert azok, akik nehezebben férnek be bárhová, ők mind a majához kerülnek. És akkor így a majácska viszont csütörtökön berakt őket. Nagyon sokáig csoki, és ezért csütörtökön volt a panknap.
1: Nem, azért voltam legutóbb a panknapon, mert legutóbb, eddig ott voltál beírni. Én. Nem igaz, de
2: ki volt az?
0: Kétszer vagy háromszor volt el zsinórban.
1: És akkor a majácska ezt valahogy megtudta, és akkor mondta, hogy
4: nem maradt az ki.
0: Így van, ő mindig elintézi. Csak ez az kellett, hogy mi meg itt kornyodoztunk a izébe, a lakókocsiba, vártuk Csoki fellépését, azt hittük, hogy soha nem fog elkezdődni. Fúj, bárhová mentél, mindenhol olyan zenekar volt, még jók így a magunk nemében, csak hát nem mi. Na és akkor így végül most sikerült a parti napra, ahová való.
1: A péntek, igen, akkor az az eklektik, és akkor szombaton van a parti nap.
2: Na hát az, a... meg mindig állat, az utolsó nap, az nagyon, azok kemények szoktak lenni.
0: Én megmondom őszintén, hogy addigra már annyira rottyom vagyok, hogy már nem tudok úgy érdemben kapcsolódni, mert engem megcsinál egyből a pszichedelikusnak, mert az meg nagyon szeretem, megmondom őszintén. És akkor utána
1: és ezt várjál, most
0: a gyereknapon valahogy összekapolom.
1: A mai fődíj, ez a bicikli lesz.
0: Nem tudom. Ez az emberi erőforrásos bicikli? Barca Szabolcs hozzá el az izétől, a hajtáspajtástól. Igen. Nagyon jó, szuper. Köszönjük szépen Szabolcsnak, akkor elmondom, hogy én hoztam el a Diótörés Alapítványtól a Multiplával, és adtam
4: szerették
0: be...
4: Szerették volna odaadni valakinek, de te elhoztad.
0: Nem? Be kellett adnom, azt kellett mondanom, hogy Ziginek hoztam a hajtáspajtáshoz.
4: És kacsintottam.
0: Mondtam, hogy majások küldött. Kimondtam a nevét, minden lakat kinyílt, Olexis Pass, völvillant a izé nyakamba. Mondták, hogy hagyjam itt. Kettő bicikli volt egy puh, arra most telefonáltok, és azt mondták, hogy a soha többet nem lehet már megcsinálni.
2: Igen.
0: Ez teljesen.
2: De az szét van rohadva a közepe, nem? Vagy igen. Valami ilyesmi.
4: Ja. Az a tandem?
2: De különben az tényleg fantasztikus, amikor az ember bemegy egy ilyen helyre, és annyit mond, hogy akkor a Maja küldött, és abban a pillanatban mindenki így mosolyog, szia, hello.
0: Mindent elintézel.
2: Aha, igen.
0: És akkor ott hagytam, és ez meg az emberi erőforrásoknak a kerék, emberi erőforrások minisztériumának a kerékpárja, egy nagyon jó holland, ez a Batabusz, vagy mi annak a neve, Roli?
4: De mi, hogy a Balog ezzel járt?
0: Igen. Így van. Ez a kegyelmi
1: kérdés. Ezzel járt aki.
0: Most, hogy mondod, most, hogy mondod.
1: Ezzel jött ki Kónyán.
0: BZ, az volt ráírva, hogy ezt nem tudtam végig. Hát ez a Balog Zoltának a biciklije, amit kisorsolunk minteken. Szóval, aki szeretné megnyerni Balogh Zoltán az emberi erőforrásokat.
4: Kitekerte a kegyelmi ügyet.
1: Ezzel azért nem menti fel magát.
0: Tehát, nem. Semmi ilyesmiről szó sem volt. De ugye ki fogjuk sorsolni egyébként Pintér Sándornak a villanyborotváját mi szombaton, mert azt is megtalálták a belügyminisztériumban végül. Kisorsoljuk Dúró Dóra középiskolás rajzpályázatra küldött képét, aminek az a címe, hogy... Mi van ráírva? Legszebb tínédzserkori élményem. Nagyon-nagyon szép, megmondom őszintén ez a festmény. Illetve... Fú, én már megmondom, most fel sem tudom sorolni, annyira komoly dolgok érkeztek. Hát most ezt megmutatom neked, Roland, tartsátok a vonalat addig.
4: Ez egy rádió műsor.
2: Ez a rádióban mindenki.
4: Úgyhogy most mindent meg fogtok látni. Rész következik a rádióban.
1: Majd körülírjuk.
4: Biztos beszélt a Feri,
1: a karaván
4: szinte hihetetlen, de mégiscsak új életre kelve ide eljutott, itt teljesít. Nem tudom, hogy lesz-e majd külön emlékműsor, vagy a jövőbeli terveiről.
1: Miért felgyújtjuk?
4: A karavánnak. Majd pedig lesz egy ilyen búcsúztató. És ja, megjelent Feri, aki ezek szerint a karvajként lecsapott az MCC-ben, amik felelhető cuccokra, kifosztotta a büfét, illetve a merchboltot.
1: Akkor ezért találkoztál egy hónap ezzel Orbán Balázsra?
4: Az igen. Orbán Balázs. Pendrive, de azon adatok is vannak.
1: Azon minden.
0: Kedves hallgatóknak, hogy MCC bögre felirat, tehetséggondozás felső fokon.
4: És hogy adod így párba?
0: Kólát kiütögetem belőle. MCC Pendrive, rajta tartalma. Orbán Balázs összes. Hogyan legyünk
1: diplomamunkája rajta?
0: Itt van mellette MCC nyakpánt.
4: Beléptetős.
0: Figyelj, csoki.
1: De ne, ez olyan ilyen, nem tudom, hogy...
0: Rossz érzés kelt benned?
1: Nem rossz, igazából nem érdekel, csak az, hogy mennyi lóvé megy keresztül az MCC-n, és akkor ezeket meg olyan... Nem akarom, mindegy, jó minőségű.
4: Nem mentjük fel őket semmiféleképpen.
0: Ott van a Mátyás király profilból.
1: Jó, oké.
0: Na szóval...
1: Hogy miért nem tudnak valami jót?
0: Hát, miért nem tudnak valami
4: jót? Bögrével van a bajod?
2: Ennél a kulacsnál jobban.
1: Mondjuk a kulacs az oké, csak kár, hogy fekete, mert nem lesz tőle meleg, vagy ha nem melegszik fel a nyáron.
2: Sorsoránys.
0: Eladó a kulacs, most fél maradom.
1: Hát, hogyha tudsz adni érte egy 6 számjegyet.
0: Igen, tehát kiteszel jobb-nagyobb lóvét érte. Hallgató,
2: nem megy el. Nyilván megyek el.
0: És most én azt mondom, hogy mindjárt visszajövök.
2: Mindjárt hozom.
0: Elviszem a kulacsot, és akkor majd utána hozom akkor.
1: Megkérdezem a feleséget.
0: Na, szóval ezt is ki fogjuk sorsolni, és akkor én szerintem egybe. Tehát nem bontjuk.
4: Egy ilyen piknik, MCC piknik.
0: Igen, ez csomag. Egy ilyen MCC szetti, és akkor arra kérek mindenkit, hogy aki ha ezt megnyeri, és nem kell neki, akkor azt adja neki.
4: De ezt hányszor minden évben elmondom.
2: Én a főnöknek odaadjuk a izét.
4: Sőt, tehát lesznek olyan tárgyak, amik már megjárták a tombolát.
1: Hát nem a pendrive. Nem,
2: a pendrive az jó.
0: Hát lesz egy tárgy, több is lesz. Például kisorsoljuk a Said és Újoncnak a festményét, ketté választjuk ráadásul.
4: Ne,
0: de ketté festmény.
4: Tehát, hogy kész vége eddig a kezdet fiaiként született. Igen,
1: Roger Moore-t.
4: Meg a másik srácot.
0: Roger Moore-t és Tupeket. Kisorsoljuk, ketté választjuk, és ők például, ők több éven keresztül voltak a legkomolyabb after helyszínen, tehát hogy ha ők besélni tudnának ez a két karakter a falról, akkor azért valószínűleg nem sorsolnánk ki őket. És akkor ezen kívül van még egy kép, amelyik meg egy ilyen idősödő, a börtönt megjárt Gulyás Gergely táblázolja, azt is kisorsoljuk, akkor van egy nagyon-nagyon komoly, azt kisorsoljuk. Ja, Alexnek a fényképezők
4: éppen fotóznak, de a fotomasinát is majd...
0: Az jó, igen, lehet de adni a... milyen vakú, hogy ennyit men. Gyere telefonba.
2: Gyere, csücs.
0: Mondd el, Alex, hogy mi van nálad.
5: Ez egy 1500 forintos fényképezőgép, amit a tilos szétpakolásakor bugáztam.
0: Mutasd már,
5: szétvan, 1500 forint.
0: És ez mi? Ez milyen gép amúgy?
5: Ti becsültétek fel ennek az árát.
4: 1500 forintra ez.
5: 1500 volt a fényképező, és utána kb. 9000 forint volt bele az elem, meg a film, úgyhogy...
0: Ezt nálunk nyerted?
4: Nem nyerted, ez bugáztam. A Lomi.
5: A Turi vásár volt egyszer.
0: Jó, ne! Megcsináltad vére! És csináltad bele képet?
4: Most. Nem látod az előtt?
0: Nem úgy ezelőtt.
5: Ez egy baromi drága hobbi, most jöttem rá.
0: Ez nagyon. Nekem a Gámár Zsuzsa mondta, amikor elkezdtem, Anuga fagyó, drága lesz az. Elmondom, de hogy...
4: De jó, csak ezt megveszem. Na jó, még ezt!
0: 15, mire a kép a kezedben van.
5: Igen.
0: És akkor figyelj, akkor nem készült még el.
5: Rengeteg, de...
0: És mutassál már egyet.
5: Mutatok.
4: Van nálam, nézd, egy album.
5: És mire nyomtassam ki?
0: Nem, és mire fotóztál, milyen izére?
5: Vittem el Ozorára, vittem Amerikába, mindig visszakonom.
0: Voltál Amerikában?
5: Voltam.
0: MCC-s?
4: Ne, átlegem.
5: MCC-s vagy.
0: És hol voltál Amerikában?
5: Las Vegasban, képzeljétek. Már én is voltam.
0: Bementi abba a gömbbe is?
4: Hát, Csabi többet is beletett abba a Las Vegasban.
5: Józanul is trippi volt.
0: Nem félte, hogy leesel? Olyan meredeknek tűnik.
5: Mit keresünk?
0: Te beülni abba a gömbbe, csoki?
1: Melyik gömbbe?
0: Abba a szembe.
5: Seggömbbe.
0: Ez neked rád nyújtott kérde, Alex?
4: Szene.
0: Keresett a Feri.
5: Melyik Feri?
0: Ne! Hát ezt add vissza.
5: Miért szar?
0: Ennyire jó képeket csinál. És milyen? De ez felhúztad utána éjjel.
5: Nem. Szakembernek a kezében kell, hogy legyen csak a gép.
0: Nézd már, Zsuzsa.
1: De ezek nem volt, ezek nincsen kinyomtatva.
5: Nincsen kinyomtatva. Az előhívás, meg a szkennel, hogyha
0: szerintem papíron más lenne. Ez drága filmre van.
1: Ne.
5: Ez a Gold 200, valami ilyesmi, nagyon alap.
0: Odaadtuk ezt a fényképezőgépet neked?
4: Hagyjad már, ez nem az volt az...
5: Vissza lehet bérelni. 1500 forinten napért vissza lehet
0: bérelni. Nagyon jó képeket csinál. És akkor ezeket ezzel a vakúval csináltad ezeket?
5: Amúgy szerintem ez most be van fosva, azért csinál ilyeneket, azért darál. Ennek normálisan egyet kéne
0: vakúzni. Nagyon szép képek.
5: Köszönöm szépen.
0: Én meg itt vagyokat költöttem fényképezőgépet, az egyik se csinált ilyet.
5: Hát, de hát nekem azt mondják, hogy az analóg filmnek a varázsa, tehát hogy nem nagyon kell érteni hozzá, hogyha előhívod, akkor megbocsátják, mert nem kell tökéletesnek lennie.
0: Hát igen, de hogy az, hogy milyen objektív van benne, az itt mint minden fényképezőgépnél nagyjából eldűlnek a dolgok, és ebben egy egész jó objektív van.
5: Én ezt még hozzáteszem, hogy úgy vettem meg, hogy film volt benne, és előhívtam, és akkor ilyen...
4: Család élet.
5: Nem, hát tilosos vonatkozású, én nem nagyon tudom hova tenni, hogy mi történt, amineket ismertem fel. Nehéz előkeríteni, nagyon fura módon hívtak
0: el. És mik vannak rajta?
5: Elmondom. Egyik képen minek tart egy papírtáblát, másikon egy ember, akit nem ismerek, tart egy papírtáblát a nevével, és körbe van fotózva szerintem az egyik tilos iroda környékén egy autóbaleset. Tehát így nyolc szögből lefotózva.
0: Lehet, hogy akkor a bárítot elütötték.
5: Nem, egy Suzuki meg egy BMW valami ilyesmi.
0: A kulti környéke?
5: Szerintem igen.
0: De meleg.
4: Az igen.
5: Majd előtúrom a képeket, hát, hogy valaki tudja azonosítani.
0: Hát persze, most mondod csak, hát ezeket volna
4: megkérdeni.
5: Hát különböző másoknak elmeséltem veletek, most van lehetőségem beszélni.
0: Hát vélem, ez nagyon kemény, most megdobott. Ki lehetett vajon? Ebből ki fog derülni, hogy ki
5: egyet,
0: volt?
5: Egyet előzőleg túrni, de annyira
0: nem. Nem, hagyjad, most nem kell. Majd megtalálunk vele, és akkor egyességben megkeresünk.
5: Viszont tartani a standot, mondjátok be, hogy van tombola, van bogrács.
1: Van tombola, van bogrács egy.
0: Veszik az emberek a tombolát, nem is még olyan sok ember.
5: Még nem sokat, nem.
0: Aha.
5: És jó. Van idén is webapp, maraton webapp.
0: Ó, de jó.
5: Színes, szagos.
0: QR kód van hozzá?
5: Bemondod a rádióval, felolvasod, lerajtolod.
4: Mutatom a hallgatóknak
0: balra
4: a
0: QR kód. Barra indul a fekete csík.
4: Aztán kis fehér.
0: És akkor az megcsináltad nagyon még egyszer, nagyon szépen köszönjük, ez fantasztikus.
5: Alap. Várjátok, mindjárt előtúrom. De nem tudsz mit csinálni a QR kóddal. Jöjjenek oda, ott
0: így
5: lehet olvasni, vagy...
1: Mennyibe kell a tombola?
5: 1000 forint a tombola.
0: Benne van a izé. maratonprogram.tilos.hu. Szuper. Tehát aki... Nem, igen.
2: Tehát a tilos.hu per maraton oldalon is le tudjátok tölteni, tehát ott is kidobjálni.
0: Jó, hogy letöltünk egy appot, és akkor utána.
2: Igen.
0: Nagyon jó. Szuper. Alex, köszönjük szépen mindazt, amit érettünk. Teszel.
5: Kiemelt előadóknak van leírás is, vannak, meg tudjátok hallgatni a mindennapi fellépőket.
0: Gábortól köszönünk, ciao Gábor, jó munkát!
5: Ciao. Mindenkinek ott vannak a mixei, meg a YouTube linkek, úgyhogy ha nem tudjátok, hogy mi történik valamelyik nap, akkor beletúrtok, megnézitek, mit játszik a Brabant.
1: Még egyszer, akkor mi a cím?
0: Maraton, az alapállapot a maratonon, nem tudjuk, hogy mi történik. Na, szuper, közben Vidos is visszadugott egy izét, minden rendben Vidos? Azt most elmondom, hogy Vidos egy új technikát fog kipróbálni holnap. Egy Yamaha nagyon komoly podcast keverővel vág neki. Egy már évek óta kidolgozott adásláncot. Kell... Mindegy.
1: Jó,
0: okay. Új ember, új idők.
1: Sponsor Yamaha.
0: Fiatalok, érted. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon jó fog sikerülni.
1: A méret.
0: Én nem messze kit, mert konferálok egy másik programon.
4: Ez holnap?
0: Holnap.
4: De holnap itt leszel?
0: A tombolára beesek.
4: Ja, arra mi is.
0: Úgyhogy taxival szerintem, máshogy nem érek ide.
4: Jó, ez nem kell ennyi részletet megosztani magadra.
0: Csak hogy érezzük, hogy milyen fontos.
4: De akkor ezek szerint utána elengeded magad?
0: Hát megpróbálom.
4: Ha taxival jössz. Jó, azt nem mondtuk, hogy biztos sikerülni is fog, de megpróbálod, az már szerintem elég.
0: Megpróbálom magam jól érezni, operenciát már nagyon
4: gyertek,
0: várom.
4: Gyertek és segítsetek Ferinek. Jól érezni magát. Ne hagyjátok, hogy Feri ne érezze jól magát.
5: Bármilyen segítséget elfogad.
0: Mi a baj?
4: Gyere, segítek!
0: Na, jól van.
5: Ha nem bírod a sok segítséget, itt leszünk.
0: Így van, na.
4: De lehet támogatni a Tilost is.
0: Egészen fél nyolcig fogunk itt rádiózni, következőben átbeszéljük majd a régi maratoni emlékeket, meg mindenki egy kicsit van majd arról. Hát nagyon remélem, hogy vannak régi maratoni emlékeid.
4: Szerintem az a jó maraton, ami
0: nincs emlék.

0: Talán csak így visszafolytam egy-két este.
1: Jó estét kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok. Innen a karaván elő jelentkezünk. Ki vagyok hangosítva, mi?
2: Mindenhova.
1: Ki vagyok hangosítva? Ki vagyunk hangosítva. Kipróbáljuk így is egyébként, hogy milyen így rádiózni.
3: Hova vagy ki hangosítva?
1: Ott melletted, úgyhogy lehalkítom.
3: Ja, hát ezt ki is tudom nyomni.
1: Ne nyom ki! Kinyomtad?
3: Nem.
1: Inkább levettem róla. Na, ezt lekapcsolom, mert ez nem kell. Jó, szóval ott tartunk, hogy elindult a péntek.
3: Igen, most mikor lesz a Balog Zoltán bringa?
1: Balog biciklit 9:30-kor sorsolják ki ma.
3: Ja, ma?
1: Ma.
3: Jó, ez fontos, ma. Mert hogy egyébként...
4: Mert miért?
3: Hát nem, azt gondolom, hogy...
1: Olyan régen nem biciklizel rólam, amúgy.
4: Na ne haragudj, hogy ezt igen, mondom. És én teljesen téfid voltam, én azért nem biciklizik, mert hogy a térde nem bírja.
1: De a térde az a legkevésbé.
4: És a térdnek különösen, a térszalagszakadás...
3: De ezt te találtad ki. Tudod, amit mindig szoktam másoknak mondani, mert azt hiszem.
1: Akkor olyan, hogy olyan lettél csoki végére, mint én, hogy kidarázd magadnak történeteket, ezt abban érsz.
4: Valamit mondtál, valami sérülésre hivatkoztál.
1: Biztos vagyok benne.
3: Akkor kérdezzük
1: meg.
3: Úgynevezett lustaság.
1: Azért nem biciklizel?
3: Nem, most vissza akarok térni, mert...
4: De lustaságból tudod, hogy ezt mondja. Két hónapja ezt mondja.
3: De előtte évekig nem.
1: És úgy, hogy ott van egy kolnágód, by the way?
3: Most ezt hagyjuk, rendbe kell tenni a bringát. Az van, most hogy...
1: Azt is volt, hogy ezt mondtam, van egy kolnágód.
4: Van még egy, ahogy.
1: Persze, gyűjti.
3: Hogy kicsit elfáradtam a tömegközlekedésbe a 8. kerületbe, úgyhogy...
1: Ezt nem csodálom, egyenc járattam minden nap.
3: Úgyhogy igazából ez a fajta...
4: De még nem eléggé.
3: Úgy tűnik, mivel nem járok még a bringán, de hogy ez ami ilyen motivál most, hogy visszaülök rá. Meg azt mondják, hogy egyébként a július így is halál, úgyhogy...
1: És akkor a izével akarod megcsinálni a Balogh Zoltán bicikliével?
3: Azt gondoltam, hogyha esetleg felszerelve van már, menetkész.
4: Amúgy az menetkész. Hát láttad a fényképet, nem? Vagy én láttam?
3: Igen, csak hát lehet, hogy az van, hogy hiába hova tekersz, úgyis bicskére visz.
4: Jó, de szerintem viszont bármikor kegyelmet kapsz.
1: Roli.
4: Kapsz, bármikor kegyelmet kapsz.
3: Bármi.
1: Rolira ott ráférne egyébként egy ilyen...
3: Egy kegyelem.
1: Igen, kijöhetsz a börtönből kártya.
3: Szerintem az mindenkinek jól jön.
1: Igen. Hogy főleg most ebben a feszült politikai helyzetben.
3: Így van, amikor bármikor bevihetnek bárkit, akiről gondoltad, nem is gondoltad volna.
1: Igen, hogy akkor mi lesz azokkal, akik egyébként tényleg így láthatóan főbűnösök voltak, akkor azok úgy mennek a sitkóra, ez csak az előjárás.
3: Hát, csak azt nehezebb bizonyítani.
1: Lehet, hogy azok okosabbak, mi?
4: Hát nem tudom, valaki viszont... ilyen nagy okos, most megy a VB-re, nem tudom, hogy visszajön-e.
3: Na, de igazán nagy okos az... Ide jön is itt adományoz.
4: Ja, de...
1: Így van, köszönjük Roland, így van. Mármint mindig
4: Bézé.
3: Hát bármint.
4: Bézé, ezt tette.
1: Balogh Zoltán, és ha kijönne egyébként a pénzét, elfogadnánk, nem?
4: Fú,
1: maratonon.
4: Nem. Ja, hát...
1: Vagy ez egy ilyen...
4: Én nem vagyok jó ember, de a részemről én nem fogadnám el.
1: Én, hogyha itt jönne, én mindenképpen így adnék rá hangot.
4: Én mondjuk be se engedném.
1: Zoltán!
3: Balogh Zoltán.
1: Nem mondanám, hogy püspök úr, mert azt nem akarnám mondani.
3: Nem.
4: Akkor miért?
1: És mit kérdeznél tőle?
4: Hogy szólítanád meg?
1: Van-e püspök falat? Ez valami ilyesmit.
3: Hol az 1000 kopter keresztény? Vagy mennyit hozott be? Emlékeztek volt? Na mindegy, nem ez most. Nem
1: jó
3: ez
1: kis rádiódás.
3: Térjünk vissza a vonalat.
1: Figyelj, azért van itt egy ilyen kisebb szél. Érkeznek a fiatalok a Musu koncertre, mi? Harid Rámára.
3: Én nem tudom, nem tudom, mi.
1: Ki az a Musu?
4: Ki az a Musu?
1: Hát a Haridrámából a csávó, aki...
3: De a Haridrámát se tudja, szerintem.
1: Emlékszel arra a srácra, aki, amikor volt az ökölvívós napunk,
4: igen.
1: Ki volt a fő fellépő?
3: A Madár.
4: Tehát, hogy a Dürerbe? Tehát
1: igen,
4: nem a másik...
1: igen. Na ő a Musu.
4: Uh-huh. Jó, tehát nem emlékszem.
1: Mindegy.
4: Mm-hmm. Hát jó, hát most mit csinálj?
3: Ütőképes nap volt az a lényeg.
4: Hát arra emlékszem.
1: Mindegy, és akkor már itt csináltam vele egy mini interjút, jókat mondott, jó volt a flója. Előtte 4 óra van? Elkezdődött Fatime Szongorról és Makacs közös...
4: 4 óra ma? 4:45? Vagy miről?
1: Már maradalom vagyunk.
2: Az van, hogy...
4: Nem, ez most...
1: De hát, régóta vagyok.
4: Nem, ez bejátszás volt a két órával ezért.
2: Szervis áttört a maratonérzés. Mostantól egy
1: régóta vagyok
2: időtlenségben. Régóta vagyok
4: itt. Így mondjuk könnyű lesz emlékezni.
2: Mikor történt?
1: Ahogy egyik ilyen legkedvesebb... szívemnek legkedvesebb tudatállapot egyébként az, amikor valamilyen oknál fogva, mert az ember mondjuk vezet, vagy bármi más, mert sokáig van ébren, és már összecsúszik annyira, hogy a sötétről nem tudod eltönteni, hogy este sötét, vagy reggel sötét. És én megmondom őszintén, hogy az nekem az egy ilyen vágyott állapot, vagy azt amúgy szeretem, de azt amúgy nehéz elérni.
3: Mert
1: ott azért össze kell csúsztatni, például sokat vezetsz, mész valahová külföldre, vagy valami más miatt sokáig vagy ébren. Na, de most nem történt ilyen.
2: Más okozott problémát, zavart.
4: És a hajnali világosság, vagy az esti, korra esti világosság, az csúszott össze.
1: De jó kérdés, Istenem. Úgyhogy akkor most ezek szerint még
4: hát nem csak... ő kezdett akkor, nem. Ő már volt.
1: Nem, 7 órakor, 7 órakor kezd.
4: Megmondom, hogy negyed, hogy ki van most.
1: 7 órakor kezdenek Fatihék.
4: De tudod, hogy a nagy színpadon ki van most?
1: A nagy színpadon, te mit értesz nagy színpad alatt?
4: Vagy a kerti színpadon.
1: A kerti színpadon most a Fatihék kezdenek.
4: 7-kor lesz ez a Baobab sztori.
1: A Baobab sztori, és akkor ez a Baobab, ez egy fa. Ez egy afrikai fa, amelyiknek az ágai fölfelé, mint az U betű, úgy indulnak el. És azt mondta Fati, hogy a legenda szerint Afrikában a fákat az állatok ültették. Így mindegyik fához egy állat tartozik. És akkor ehhez mit gondoltok, melyik állat tartozik?
4: Bab. Zsiráf.
1: Bab az egy állat is.
4: Zsiráf.
1: nem a zsiráf.
2: Oroszlán.
1: Rendetlennek kell lennie, hiszen fölfelé állnak.
4: Majom.
2: Nem, a krokodil.
4: Akkor a víziló.
1: Sakál.
2: Az van.
4: Az rendetlen. A sakál rendetlen.
1: Hát csak nem rendetlen karakter.
2: Hát ilyen vihogós.
1: Mi, hogyha az van a közmedes, hogy rendes, mint egy sakál.
2: Az így van.
4: Jó, de rendetlen, mint egy sakál?
1: Az van, szerintem. Olyan rendetlen vagy, mint egy sakál.
4: Nem. A sakál inkább ilyen.
1: Ott jön Andrea.
2: A sakál.
1: Az igen.
3: A sakál.
1: Nézd, de így benne vagy a rádióban, így a szavasz, André. Így jó megérteni.
3: Most elrontottad a...
1: Az Andréját, Andrénak.
3: Andréja és a műsor.
1: És majd megkérdezzük, hogy a sakár rendese.
4: A sakár biztos, hogy nem rendes.
1: Gyere,
3: én
1: testvérem!
3: Én nem láttam, van olyan bármilyen rajzfilm,
1: élőben vagy vagyunk a rádióba, be akarsz állni?
3: Gyerek műsor, amelyikben a sakár, nem, mint pozitív szereplő jelenik meg.
1: Szerintem a sakár az nem tud pozitív szereplő lenni, ez egy stigmatizált állat. Na és akkor azt akartam mondani, hogy tesem van bent minden a hűtőbe. És akkor a Fatime meg a Makacs össze cimbiskedtek, és akkor ők megcsinálták ezt a duót. És akkor ez most hallható élőben.
4: Majd, igen.
1: Igen, 7 órától akkor.
3: Akkor ez most valami akkor más. Ilyen...
1: Hogy?
5: Hogy izgalomba jött el olyan.
3: Aha.
4: Ez egy ilyen debütálás.
3: Hogy ez még nem az?
1: Nem, hogy nekem... Fati meg közel áll a szívemhez, meg nagyon régóta ismerik egymást, úgyhogy nekem mindenképpen ez nagyon jó lesz.
4: Emlékszel, Roli, amikor

0: Meg, bennem még talán egy Burning Man van, de... De majd meglátjuk.
1: Persze.
2: Szóval a...
3: Én mondjuk látlak ott.
1: Én arra emlékszem, mert akkor...
0: Az jó, akkor ott vagyok.
1: Pont a Rolinak a fellépés egybeesett a kitelepült rádióban, az utca rádióval. És akkor mondta ránk, Uli, hogy halkítsam a Rolit, és mondtam, hogy hát ez most nem fog lenni.
0: Most sok, föllép a
1: igen,
0: srác.
1: Sok mindenkit lehalkítani, de az...
3: És azzal, hogy föl is hangosítottuk Rolit.
1: Hogy most éppen fakundó föllép, vérünk...
0: Ez most a fellépése.
1: Maratonon, így ez értetlen.
0: Lemehúzt.
1: Tényleg. Hát végül Rolit le kellett húzni, sajnálom. De nagyon jó volt, és milyen érzés voltam úgy a nagy tömeg előtt.
0: Most is, egyszerűen... Most is feltörnek bennem az emlékek. Emlékszem, hogy így kidobtam magam ilyen tömegtetején, ahogy visz.
3: Ja, hogy crowdsurf.
1: Izgultál?
0: Ki nem izgul? Az első fellépésén.
1: Én minden fellépést nyitok. Te izgulsz csak, amikor fellépsz?
3: Én a mai napig minden fellépésen.
1: Én is. És nem izgulsz jobban, ahogy idősödsz?
3: Nem.
1: Az jó neked.
3: Nem.
1: Fú, én egyre,
3: de
1: én
3: izgulok.
0: De amúgy a...
3: Annál jobban...
1: És mikor múlik el? Mennyi idő múlva?
3: Az első számnál. Első,
1: első trekladnál múlik?
3: Igen. Ahogy elkezdem.
0: Azzal mondjuk elég jó.
3: Hát de addig azért van, hogy valamilyen fellépés előtt mondjuk egy héttel már izgulok, az nem olyan jó.
0: Hát tehát, ez tényleg már.
3: De és hogy tényleg izgulok egy hétig akkor.
1: Szóval. Én is amúgy. És nekem ráadásul van úgy, hogy nem egyből múlik el, hanem ilyen, mit tudom én... Hát egy darabig már annyira megroskodok, hogy én automata pilóta megy, és akkor utána...
3: De nem, mert hogy egyszerűen onnantól kezdve már nincs idő izgulni, mert figyelned kell, amit csinálsz. Tehát,
0: ja,
3: hogy,
0: ja.
3: Tehát hogy nekem már onnantól kezdve már nem elmúlik.
1: Neked melyik
3: nincs a idő izgulni inkább.
1: Neked melyik a legelső maratonos élményed, Csabi?
3: Hát mindenképpen a régi Dürerben volt. Az a baj, hogy nem, tehát hogy nem tudom.
1: Az a baj, hogy
3: nem most
0: összefolyik.
3: Mondok, de, igen, hogy nem tudom, hogy hazudnék, ha pontosan tudnám, hogy mi.
0: Én most azon gondolkozom, hogy az akváriumban is volt, de hogy előtte volt.
1: Az akvárium előtt meg volt, a legelső a kis Veszbaliba volt a Futó utcában, emlékszem. És akkor utána, hát most nem mondom az akváriumnak, azt jutott volna eszembe egy.
0: De egy évet volt, egyszer volt az
1: egyszer akvárium. Volt, tudom, mert...
0: Pura is volt, nem...
1: Nem illettünk oda.
0: Nem.
1: Akkor az a Dani nevű fiú volt ott, aki vitte ezt a gödröt, és akkor azt mindenki ismerte, meg ugye minden éve kanál underground gyerek volt, és akkor
0: abban kerültünk oda. Igen, a gödör volt oda. Akkor még nem akvárium.
1: Persze, hogy akkor a gödör volt, és akkor úgy kerültünk oda. Az akkor volt, amikor szerintem az ilyen mefedron robbanás környéki...
0: Én is valahogy ehhez kapcsolódtam volna.
1: Nem, hanem azért, mert ezt majd beszéltem, akkor játszott...
0: Fogalmam nincs.
1: Mert akkor játszott a Mangú a technó karaktere az egyik ilyen kis pincelágazásban. De annak a pincelágazásnak az volt a fő tulajdonság, hogy egyetlen ablak és nyílás volt rajta, ahol bementé. Viszont cserébe hosszú volt, és füstöt engedtek el benne.
3: Ez
1: úgy, hogyha az akváriumban, hogyha lejössz a lépcsőn a buszmegálló felül, és jobbra fordultál, akkor ott volt egy olyan terem, amik egy hosszú terem volt, semmilyen levegőztetés nem volt benne, azt nem tudom minek, nem tudom, ilyen bunkernek szánták, vagy nem tudom pontosan minek, és oda volt berakva. És amikor mefedron robbanás volt, és többen használtak mefedron, akkor mindenkinek megemelte a hőmérsékletét, és nyár volt augusztus, vagy nem tudom, ilyen július, és annyira meleg volt benne, meg füst, hogy bementél, és nem tudtad, hogy mire számítasz, és úgy tudtál befelé haladni, hogy mint amikor mész be a gőzfürdőbe, tudod, ebbe a szaunába.
3: Sötét volt?
1: Hát sötét volt, villogott egy ilyen vörös fény, valahol a végében játszott a Mangó, és közben ez az édes késő kiszagú mefedron szabot izzadta minden.
3: Szobák, de ott más történik.
1: Fú, nagyon kemény volt. Nem is emlékszem rá, hogy eljutottam a végéig.
0: Na de...
3: Nagyon meleged volt.
0: Igen. Na akkor szóval, hogy a gödör... hogy a gödör előtt akkor hol volt?
1: Hú, a gödör előtt... Hát szerintem utána már... Szerintem a Veszbalik után szerintem jöttek a Dürerek.
0: Nem, a... Mondom, a gödör után volt a Dürer már.
1: Hogy?
4: Legyen szabad a hétfő!
1: Így van, legyen szabad a hétfő, vérem!
3: De ugyanazt mondjátok.
1: Legyen szabad a hétfő.
3: Nem, ja? Mármint, hogy a...
0: Legyen szabad a hétfő.
3: Akvárium után jött már...
1: André, te nem emlékszel régi tilos maratonokra?

0: Mindig dolgoztam.
1: Ah, én mi
0: várj,
1: is.
0: Majd mindjárt itt valakit megkérdezek.
2: Na Gábor, mindegy, de utána volt a régi Dürer, azután a...
0: Várjál, 215-37-73 át van irányítva az enyémre. Valaki hívjon már föl. 215-37-73.
2: Nem, a Dürerről beszél.
0: Hogyha valaki... És legalább megnézzük, hogy működik-e az átirányítás. Közben megnézem a streamet, hogy az nagy megszakadjon, miközben a hívást kapjuk. 215-37-73, és akkor be tudtok telefonálni a Tilos Rádió adásába. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki hogyan emlékszik, hogy az első...
2: Hol voltak korábban?
0: Hallod, írd már be a ChatGPT-be, van neked?
2: Persze.
0: Írd már be, légy szíves, hogy hol
2: lehet,
0: volt...
2: Lehet, hogy kihagytam a kocsiba.
0: Mondom, hogy kérdés...
2: Leírom, hogy a ChatGPT-t
0: adja. Kérdés, kettős pont.
3: Vicc volt?
0: Kérdés, kettős pont.
2: Olyan.
0: Hol volt eddig... Tilos Rádió adománygyűjtő maraton.
2: Most diktálsz?
0: Aha.
3: Be se kapcsolta.
0: Megnézett a Zsuzsa? Ja, és ráadásul még be kell keretezni a izét is, tényleg. Itt van a kinyomtatva a Zsuzsának a képe, amin Csoki Csibész álma. Te már elfelejtetted,
3: nem?
0: Csoki Csibész éjszaka álmában egy vaklánytól kapott egy pulóvert.
3: Vak influencert
0: kapott egy pulóvert, amit adott Magyar Péternek.
3: Mert fázott.
0: Gámár Zsuzsa a Karmelita kolostor erkére képzelte bele. Így készült. De itt van, be kell majd keretezni.
3: Szerintem az Aldi-ban.
0: Ma mi kereteznünk kell, be kell kereteznünk egy rakat képet. Megvan a izé? Megvan a Vasz-Balkán?
4: Még keresem.
0: Na, 2015-37-73.
2: Figyelj, volt a hajógyári szigeten.
3: A Mokacukánál?
2: A tűzraktér környékén. Mm. A Kultiplexbe.
0: A Kultiba volt.
2: A Kultiba, én ott kezdtem, így van, és aztán jött a...
0: Vagy ott volt az első? A tűzraktérben. Amúgy valami dereg.
2: Jó, ez egy ChatGPT.
0: Hazudik? Kérdezik, hogy hazudik-e.
3: Mondjuk én most lehet, hogy így bele, de hogy a tűzraktérban én is voltam. Többször voltam már, mint ilyen koncerteken, de minthogyha lettem volna.
0: Akkor
3: de most
0: volt,
3: lehet, csak
0: hallod, így. Akkor volt a Klonenman kis Stark Attilás dizájnes küszöm. Na nézzük, az Kultiplex, Gödörklub, Kopaszigát, Régi Dürer, szeretnéd felidézni, nem szeretném megkeresni az idejét.
2: Hát jó van. Akkor 215.
0: 215-37-73, ha valaki még tud mondani Tilos maraton helyszín.
2: De csak
0: helyszín,
2: tényeket fogadni.
0: Corvin nem volt. Hát most megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy volt-e a tűzraktébe, de el tudom képzelni.
2: Én megyük, én most már nagyon hiányolom, hogy nincsen egy ilyen archívumból egy ilyen megemlékező kiállítás itt a Dürer.
0: Mert az van, hogy aki Tilos Rádió maraton csinált, annak nincsenek emlékei Tilos Rádió maratonról, mert hogyha vannak emlékei, akkor nem
2: csináltál
0: Tilos Rádió maraton.
3: Nem volt ott eléggé.
0: Emlékszem, az ébrenlét rekordom az egyértelműen Düreres Tilos Rádió maratonhoz kötődik.
2: Ott
0: igen, tehát amikor tényleg tombol a sorsolás, emlékszem, hogy tényleg az a típusú fáradtság és tudatállapot, hogy így ilyen pár másodpercenként elveszítettem a fonalat a sorsolásban.
2: Ez nagyon ritka.
3: Emlékszem, akkor lementem egy hét múlva, és a Feri még mindig ott
2: a sorsol.
3: Elveszítettem
2: a fonalat, segítsetek!
3: A Feri vége van.
0: Igen, és akkor sorsoló társaim mondtuk, hogy régóta vagyunk ébren. Attól aztán különösen megörvendeztek az emberek. Jó volt, azok jók voltak. Volt egy külön kis szobánk, a hetes szoba.
2: Tényleg, az is volt.
0: Persze, soha.
2: Ez a régi Dürerben volt.
0: Igen, a régi Dürerben soha többet nem kaptunk. Az új Dürerben már nem akartak szobát adni. Pedig az jó volt. Még itt is egyébként, még a régi...
3: Lehet helyette karavány.
0: Az új Dürerben még volt itt a...
2: A Malomba.
0: A Malomba.
2: Így van.
0: Malomba még volt egy ilyen pici részünk.
2: Hát raktár volt hivatalosan, de...
0: Hát ez a hetes szoba is raktár volt hivatalosan, ezek raktárnak készülnek. De a hetes az azért volt nagyon jó, mert a hetesbe be tudták hozni, akik hozták a tombola ajándékokat, és akkor ott gyűjtöttük, meg közben ugye ezek feltöltődtek azokkal az értékes energiákkal, amik a tombola sorsoláshoz szükségesek voltak. És akkor utána kisorsoltuk ezt. És azt képzeljétek el, hogy most nem fogom megmondani, hogy kicsoda, mert nem dobok föl senkit, de tavaly valaki aludt a karavánba. Azt képzeljétek el, hogy tavaly valaki aludt a karavánba, és egyik vérünk mondta, most nem mondom meg, hogy ki, mert ő...
2: Jó?
0: Igen,
2: hogy bezárták a tűret.
0: Azt itt összecsokiszta magát, mert ő meg itt dolgozik, és akkor reggel már pakoltak meg minden, de hogy ilyen napközben volt, és akkor kijött, és utána folytatta az alvást a szénába. Ez ki lehetett, hallod?
2: Hát te tudod. Hát te tudod.
0: Azt mondták, hogy ilyen nagyobb volt. Én rád gondoltam. Szóval nem tudom, ki lehetett az, de minden esetre...
2: Nem áruljuk el.
0: Meg nem tűnt föl. Az az érdekes inkább.
3: Melyik napon?
0: Te voltál csak?
3: Dehogy voltam.
0: Amúgy én se tudnék róla.
3: De én azt hittem,
2: hogy te volna.
0: Én a nagyobb darab vagyok. Biztos így emlékeznének, meg rám visszaemlékezni.
2: Örülnének
0: neki. Volt itt egy ilyen nagy hatalmas kigyúrcsám, hogy akkor mit a pikolyom. Karja, mint a csomó. Hát a Feri. Ez a Feri.
2: Hát egyértelműen a Feri.
0: Így egyben van a fejnyokával, mint a paklincsoknak. Az a Feri.
3: Hát egész nyáron emelgette 2 kilót.
0: Azt. Na, jól van. Kicsit zenélünk, és akkor folytatódik majd az őrület. Róla, eddig beszél, mi keresek valami zenét.
3: Aki négykor, most lép föl 4-kor, az már nincs.
0: Most 4 órakor?
2: Nem, most 4-kor. Már nem annyira.
0: Jaj, beteszem védelmet. Ezt neked küldöm, Róli, ezt a számot.
2: És mindenkinek, aki
0: így
2: szeret.
0: Van.

0: Jó, Tilos Rádió Budapest, Gyülerkert, 2026-os Tilos Rádió Maraton, innen jelentkezünk, héttérítő teljes tábja, kiegészülve hallgatóinkkal, megmondhatom a neveket, nem? Persze,
1: Andri vagyunk. Az összes hallgató.
0: Jó, de a legkomolyabb véreink már
2: nem
0: itt vannak,
2: érted? Nem azt mondta a Tilos Rádió igazgató, hogy elintézték, hogy nem fog esni az eső, mert most esik.
1: De nem úgy.
2: Vagy hogy nem úgy?
0: Ez semmi, ez nem eső.
1: Ez egy tilos maraton.
2: Csak akkor nem eső.
0: Ott a izéje!
1: A bringa?
0: Hozzad már, testvérem, megjött, ott a Balogh Zoltán bicikli.
1: Ott a Balogh Zoltán bicikli.
0: Ott a Balogh Zoltán bicikli.
2: Kegyelmi ügy, itt van.
0: Itt van.
1: Á, ez igen.
0: Emberi erőforrások. Já.
2: De nagyon, és tényleg ott a matrica.
0: Gyere, hadd készítsünk veled egy interjút, hogy milyen volt tekerni. Odaadunk egy ilyen
3: ízét. Ilyen volt tekerni ezt.
0: Bekapcsolom.
3: Hányások vagytok állítólag, nem?
0: Minden? Szia, én Feri vagyok. Szia.
1: Ott a Feri a bringás.
2: Sziasztok, Szabi vagyok.
0: Szia, Szabi. Milyen volt kitekerni? Honnan hozott? Kinek mondja mindent a saját szabaiddal?
2: Hajtáspajtástól hozom. Király utca.
0: Bringás vagy te is?
2: Bringás vagyok, én fixizem, úgyhogy nagyon fura volt single speeddel tekerni, már 10 éve nem tekertem.
0: Futárkodsz?
2: Nem, csak
0: de futárkodtál vagy nem?
2: Full hobby szinten. Hú, hát nagyon jó volt, a végére belejöttem. Én ilyen országúti átalakítva fixivel járkálok.
1: Akkor egy chopper volt neked.
2: Meg azt kéne neked szokni, előre hátradőlek, úgyhogy...
0: Raktad neki, vagy inkább cruzolgattál?
2: Még a Deák környékén még úgy voltam vele, hogy óvatosan, aztán itt a rakparton már küldtem.
1: Már engedted? Elengedted a kormányt volt olyan pillanat?
2: Ott még nem tartunk, de megjelenem és hazaviszem akkor. De amúgy nekem tetszik az ülés, meg a fogott.
0: Ez jó cucc.
1: Ez ilyen Balogh Zoltános, egyébként kényelmes fenékre van.
2: Én aláírnám, hogy a
0: szép volt, Roli! Szép volt, Roli!
2: De valahogy aláírnám egy Balogh Zoltán.
0: Aha, majd hozok is filszolod mindjárt.
2: Aláírás, biztos megdobnál.
0: Már rajta van. Ja, most veszem észre, hogy már aláírt a Balogh Zoltán. Hogy sötétkék filszolod.
2: Csak a másik oldalon.
0: Így van. Hogy a nyeregre majd akkor rárajzoljuk Balogh Zoltán.
1: Szóval egy igazi kegyelmi cruisert kapunk.
2: Óriási, gyertek ki és nyerjétek meg.
3: Szerintem jól járok.
0: Megáztál vagy nem?
2: Hát csak éppen így az izzadságomat törölte az eső.
0: Isten szeret téged, látott pont kiérti még. Nagyon szépen köszönjük, hogy kihoztad neki.
2: De amúgy nekem tetszik a standardje is.
1: Az egy ilyen nagyon klasszik.
0: Tilosos krúpulóval, tehát önkénteskedtél nálunk.
2: Igen, tavaly voltam először Maratonon, és nagyon megtetszett. Aztán utána voltam szülinapon, farsangon, és
0: vérünk lettél.
2: Úgy tűnik,
1: hogy már megragadt.
0: És melyik helyen teljesítettél szolgálatot?
2: Úttörő voltam, úgyhogy mindenfele ugráltam, most nagyon is ezt csinálom, úgyhogy...
0: Az a legjobban úgy úttörőnek lenni.
2: Igen, az a legkirály, úgyhogy bárba beugrasz, változatos, zseniális.
0: Köszönjük. Szépen! Tehát éri hozzánk bármikor, bármire szükséged van.
1: Köszönöm. Ma este 9:30-kor, vagy mikor lesz a tombola? Így van, és benne a csodál...
3: Ez lesz a fődi.
1: Balogh Zolt.
0: Így van, sziasztok!
1: Kegyelmi bringa.
0: Kettő ott.
1: Színes gombok vannak, azt észrevetted?
0: De a egyes meg a kettes most világít valamiért.
1: Hát azok drazsék.
0: Kinyomom mindet.
1: Most az nem tett jót neki.
0: Kinek?
1: Kinyomtad az előző. Most visszajöttem.
0: Mély piros eddig nem volt.
2: Szerintem
0: túl lenne ez. Most meg eltűnik magától. Csoda történt.
1: Nem kell. Hány éve mész ezzel a kis szerkentyűvel?
0: Hát figyelj, ez az első ródok egyike, idézzük fel, mióta van ez?
1: Nem.
2: 3-4-5 éve, én úgy mondom. 3 éve.
1: Voltunk már ki.
0: Hát 3-4-5 éve.
1: Hallod, de teljesen igaza van. Konkrétan ott voltunk a Katának a elbúcsúztatásán, és most nem sokára visszajön. Tehát, hogy...
2: Oké, és mikor volt a Kata?
0: Ebbe méred az időt. Mennyi időt tett a
1: Kata? Hát egy Katányi.
2: Az biztos volt egy 3 éve.
1: A Kata?
2: Igen.
0: Mondjuk, az érdekes egyébként,
2: akkor már 4
0: hogy ebbe is lehet mondani valami ilyen magyar misztika, hogy a Katalin, ugye egyrészt a Kati 2010, én attól tudom jobbra-balra számítgatni.
1: Kati előtt, Kati után?
0: Kati előtt,
2: Kati után. Kati után,
0: te már a Kata előtt, mikor? Kata után. De a Kati után már nem lett ugyan az élet, mint amin előtte volt.
1: Azt mondják, igen, volt ez az angol könyv, nyelvkönyv, és ez a könnyű Katát táncba vinni, mint angol példamondat. Nincs meg?
0: Igen.
2: Amúgy nincs.
0: Nekem valami dereng. De az még a Kati előtt volt. De utána könnyű volt táncba vinni.
3: Oda az akvárium.
0: Nagyon vicces. Na, és akkor nekem csak írtam valamit, nem, akkor minden jó. Oké. Hogy...
1: vagy pont, hogy nem.
0: Hogy szerintem neked csoki, szerintem neked a korai maraton, amit elő tudok bányászni, hogy egyszer te voltál a kisteremnek a menedzsere.
3: Fölléptem két zenekarommal. De az, de...
0: De nem úgy, de utána, nem, de utána, amikor a zomblézék voltak, akkor téged helyeztünk oda.
3: Igen.
0: Mert kellett valaki, aki beszéli a zomblézék nyelvét, és akkor arra gondoltuk, hogy azt te leszel.
1: Sikerült.
0: Igen, mert azért oda nem tudod küldni akárkit, oda küldesz valakit, aki...
3: Ja, igen,
0: kevésbé beköltelze valamelyek a picsába.
3: Igen, és meg úgy van öltözve, meg mit tudom.
0: Igen, és kellett olyan karakter, akit majd...
1: Úgy van öltözve.
3: Nem én mondtam, rám mondták.
0: Igen, ja, most ment is minden le, és meg is csinálta.
1: Tudod, az volt, első úgy van öltözve.
0: Szerintem.
3: Hát mind, igen.
1: Jó, mert... akkor itt ragadjuk meg, hogyha idejöttök, és adományért cserébe ti is tudtok úgy öltözni.
3: hogy megmondom, hogy hogy öltöz?
1: Nem, hát ott a merchpult.
3: Ja.
0: Mondom én, az van, hogy ilyenkor kisül az agya a gépnek. Azért csinálja ezt.
3: A Rolitól nem csodál.
0: Hát igen, mondjuk Roli.
3: De a Roli villogpirosan.
0: De jókat mond.
1: Jókat?
0: De most minden feleségemnek te vagy a kedvenc rádiósa.
1: Azt mondta, olyan ritkán vagyok.
0: Azt mondta, vicces vagy. Azt mondta, vicces vagy.
3: De csak
1: Hát...
0: Mindenki vicces.
3: Mindenki megtalálja.
1: Csabit nehezebb megnevettetni.
3: Hát ezzel neked kell elgondolkodnod.
0: Na!
1: Akkor most ki piros? Mert most megint valaki más piros.
3: Igen. Te.
1: Most már senki
3: te vagy
1: sem.
3: Te az
0: egyes. Van, amióta elkezdtünk üvölteni.
3: Hát mondom, hogy túlvezélődik.
0: Mindegy, nem érdekes. Most van mennyi idő?
1: 3:17, 3:17, 7:18.
0: Azt jelenti, hogy még egy három, nem, meséig megyünk.
1: Meséig, az negyedkor van.
0: És akkor, így van, és akkor negyedkor
3: negyed mi?
0: Mesénél 8. átadjuk. És akkor holnap már vidos lesz reggel. Gyere vidos, mondd, hogy mi újság a Yamaha pulttal.
4: Minden rendben van a Yamaha pulttal.
0: Beállítottad? Azzal
4: igen.
0: Fogsz menni?
4: Igen.
0: Komoly vagy.
4: Minden rendben.
1: Várja a fellépést.
0: És akkor hogy kötötted ezt a géppel? Az USB-vel össze?
1: Kábeleket használt, ez igen?
0: Nem úgy. Nem látod azt a pultot, az kajakabb rend, tehát hogy az nem podcaster pultam, az ilyen összegző pultam.
4: Igen, egy digitális, nem, egy élőkeverő, koncertet keverő, arra való koncerteket keverni. Ezért eléggé fura, hogy ez van a rádióban, mint összegző, a ja, tech-szobában.
0: Ez az alapbetes a rádióban, hogy mindig az ellenkező
4: igen, teszi, igen, pontosan. De amúgy egy jó keverő nagyon.
1: Hát ez holnap kiderül.
0: Igen. Majd hallgatjuk.
1: Ilyen koncertélmény lesz.
0: Na, szuper, jól van. Akkor csináljuk úgy.
3: Nem nevettem.
1: Úgy. Rád nem számítok most már.
0: Turbo, jól
3: ott
0: látok?
3: Ott turbo is.
0: Már készen van? Gyere, mondd a rádió hallgatóknak, hogy hogy álltok.
3: Micsoda?
0: 5 perc és kész. 5 perc és kész van, a pont a szembe.
1: Ki a...
0: Csinálja. A turbóik csinálják.
1: Ja, nem a turbó. Lesz kész 5 perc múlva, ha nem.
3: Hát ezt nem tudjuk.
0: Mert akkor vele tartanám. Már mindjárt jövök. Turbo!
3: Kell egy kis segítség.
1: Ha nem, mi lesz kész 5 perc múlva?
0: A pont a szembe, Visual Crew.
1: Wow.
0: Milyen wow, ők
3: csinálják. Ja, ők csinálják
0: évek óta a vére.
3: Ja! Ja, hogy ja, ők! Ja. Nem tudtam, hogy pont a szembe.
0: És akkor ők elkészülnek. Azt hittem papu a zenem. Ők elkészülnek a...
3: 5 perc múlva.
0: Igen, fönt a fotelbárban. A fotelbárban.
3: Na de milyen a jama?
0: Na jó. Na.
3: Roli.
0: Na. Roli, mi az első maraton esélyem? Nem tudom, már sem mondom, melyik a legrégebbi maratonos élményed, nem ilyen mondom, tavaly, vagy most ideit mondod.
1: Van egy, amire nem emlékszem.
3: Vagy majd nem.
1: Csak mesélték. Nem, de pont amikor az előbb próbáltuk összeszedni a helyszíneket, az akvárium az első, amire így emlékszem, de már előtte
0: írva. Viszont arra csak te. Meg a ChatGPT.
1: Nem, a lépcsőkre emlékszem csak.
0: Hol voltunk ott? Én arra emlékszem, hogy valakivel beszélgetek
3: hát a most raktárban. Mondtad, hogy abban a piros helyiségben, hát ami egy
0: igen, de azt lehetem, hogy amúgy az a több technót a parlamentben egyik rendezvénye volt inkább.
3: Tehát akkor az nem.
0: Úgyhogy nekem...
1: Hogy az se tilos volt. Tehát amire emlékszel, az se tilos volt.
0: Az akváriumból... Csáó, Gyurikám, csáó. Nekem az akváriumból az van meg, hogy a raktár. Hogy ott, de nem tudnék felidézni ízét, hallod, egy
3: zenekart. Úgy nekem is megvan.
0: Nem tudnék, esküszöm, egy zenekart felidézni, hogy hol volt. Micsoda?
5: Vízesten ne induljatok
0: el. Szóval hát... most végig gondolom...
6: Nekem amúgy, amikor két zenekarra játszottam a Dürerben, akkor az így tökre megvan, és akkor... akkor meg voltam győző, hogy minden zenekar ingyen lép fel. Ebben a tudatban voltam egészen két évvel ezelőttig, hogy a maratonokon az összes...
1: Van, aki még most is.
6: Jó, hát sajnálom. Hát mi abszolút. Eszünkbe se jutott pénzt kérni.
0: Hát én se kérek pénzt a tomboláért, érted? Csak beteszem, de pedig, hogyha meg akarnál fizetni a rádió ezt a tombolos út,
1: nem fizeted,
6: nem tudná.
0: Nem tudná.
6: Hét számjegy és ötössel kezdődik.
0: Érted, itt van, fakundót leszervezni, csoki csibészt leszervezni, jó magam, és akkor érted, így nem, ez, de így, hogy
6: minden... Jobb ez így mindenkinek.
0: Persze. Jó, most megmondom őszintén, ez kicsit az így meglepett, hogy nem tudok tényleg konkrétan a gödrösből.
6: Voltál már? Ezt így tavalyról sem elégszem.
0: Minden maratonon ott voltam elejétől a végéig. Hát? És valamiért...
6: ez a baj.
1: Talán nem jött.
0: Majd lefekvés előtt átgondolom.
1: Tudod, ott, akkor érdemes.
6: Kevesebb, néha több. Talán így lesz most már.
0: Így van. Kevesebb több, mint a semmi.
6: Én például rájöttem, hogy Ozorán is úgy csinálom, hogy az első hétvégére megyek le meg a másodikra, és ez nekem teljesen oké. Ez körülbelül nettó 3 éjszaka. És utána mindig csodálkozom, hogy milyen de, jól bírom.
1: De ahogy így szokott lenni, hogy az első mész be, és az utolsó jön.
6: Nem, én a hétközben visszajövök.
1: Jól van.
6: Szerintem így lehet bírni. Mármint, hogy nekem ez jött be.
1: Na.
0: Hogy...
6: Közelebb.
0: Hogy arra gondoltam, hogy most van 18:43, van még fél óránk, hogy jó lenne még elcsípni valaki olyat, aki tud érdemben beszélni arról...
6: A maraton élmény, mert nekünk nem sikerült.
1: Mire emlékszik?
0: Igen, de nem
1: találok. Akinek vannak emlékei.
0: Az a baj is, látod, ez... nem találok olyan embert, aki a Juditot kéne. Ide hív a Juditot? Na, meg fogunk tudni mindent, jó van.
1: Most eleve a
6: könyvelésről vagy?
0: Nem, Judit meg fog tudni mondani mindent.
1: Egy csomó mindent. Úgyhogy addig...
0: Na és akkor figyelj, Csoki, arra gondoltam, hogy a hétfői pénzgyűjtésen...
6: Az már a rádióban.
0: Igen, hogy akkor... Micsoda?
6: Hoppá, valaki emlékszik, telefon volt.
0: Ó, hívjál már vissza még egyszer!
1: Nem figyel a srác.
6: Ó, pedig teli van élményekkel.
0: Biztos a izé volt, tilos rádió volt. Itt van-e? Halló?
7: Halló. Szevasz, Feri, Ádám vagyok.
0: Szevasz, Ádám, testvérem, most már itt vagy a bejárattál?
7: Ja, tesszük. Nem tudok ma menni, azért hívok csak, hogy...
0: Várjál, de benne vagy a rádióban most. Mert ki át van irányítva a tilosra. Ja, te tudod, onnan hittem. Jó, ne haragudj, összeszedem magam.
6: Hagyjad, jó lesz így.
0: Mondjad, kérlek.
1: Kivel szeretném beszélni?
7: A tombolát fogjátok élőzni? Szerinted?
6: Élőzni.
0: Nem. Nem.
1: Hát, de szóval
7: volt egy év, amikor élőztétek.
0: Volt-e, igen,
7: volt. Tilos Rádió Facebookon.
0: Hát figyelj, egyébként...
7: Már nem tudok kimenni,
6: a
7: szerintem a...
0: Aha.
7: Nem, amikor
0: a szombat.
7: A szombat itt, meg a bringás napot, tudod?
0: Figyelj, megmondom őszintén, hogy meg fogom próbálni meggyőzni a Gámán Zsuzsát, hogy élőzze le. Most ő nincs itt, mert pont elment Jucinak szólni, és úgy el is eltűnt, mint a kis gömbözbe, akik mindig elmennek, és senki nem jön vissza. De
7: nem tudok kimenni azért.
0: Megpróbálom. Mert igazából technikailag nincs akadálya, van jó telefon, van jó az a izé, gimbal, most így mondom. Úgyhogy igazából arra rátesszük. Ja, szerintem megpróbáljuk.
1: És lehet egy tombola jegyet is venni?
0: Ne.
1: Élőben?
0: Ne cifrázz, Rony. Köszönjük a tippet, tesem. Jó vagy, minden rendben?
7: Minden oké.
6: Van valami régi maraton élmény?
0: Ádám ajánlotta fel a karrierabiciklit. A béke, hímzetet, rengeteg mindent, önkéntes rendű...
7: Nekem régi maraton emlékem.
1: Igen, mi volt az első maraton, amire emlékszel?
6: Az megvan.
7: Nem tudom. A maratonon kint egy pár éve voltam.
1: Mi is így vagyunk ezzel.
7: Nem vagyok egy régi maratonozó.
0: És már nincsenek emlékeid.
1: Ezáltal válsz régi maratonozó.
7: Egyén voltam először, még a régi Dürerben volt, már nem tudom milyen nap, De azt tudom, hogy akkor is a tombola miatt mentem, mert azt hiszem, hogy minden nap kihúztak. Egy a melyik kék só, aztán ott vártam, de nem kihúztad, akkor egy kicsit csalódott voltam.
0: Sajnálom.
7: De viszont jó kaja volt, meg jó volt a környezet, úgyhogy azóta, ha tudok, megyek, de most nem tudok menni.
0: Jó van, vérem, köszönjük szépen!
1: Köszi.
0: Köszönjük.
6: Köszi, ciao.
7: Nincs mit. Jó adás, jó maraton. Várjatok.
0: Na, mondjad.
7: Még felajánlok egy ötöst most így.
0: És volt lehet, na, itt van velünk Juci. Juci, arra kérlek, hogy foglald össze a saját szavaiddal.
6: Mire
1: emlékszel? A saját szavaid.
0: Melyik a legkorábbi maraton emléked?
1: 80-as éve. 90-es éve.
0: Hogy mondja. Jó közel a mikrofont a szádhoz.
5: Jó, hát én 2005 óta vagyok itt, tehát ugye a 2006-os maraton. Tehát 20 éves, 20 éve ezelőtti maraton. Az a West Balkan.
0: Na, az az első között volt szerintem.
5: De a Kultiba volt előtte.
0: Aha.
1: Igen. Aztán West Balkan,
5: és aztán... ahogy ő költözött.
0: Te a Futó utcai Balkánnal érkezel.
5: Igen.
0: Én nekem van fényképem róla.
1: És aztán volt a Gödör.
5: Az egy.
1: De egyetlen egy, és utána meg már Dürer.
0: És a Gödörre emlékszel fellépőkre, amikor ilyenekre? Hogy hol volt?
1: Igen, emlékszik.
6: Hol volt a Gödörben?
5: Ahogy hol volt?
1: A Gödörben.
0: Igen, nem, hogy hogy a melyik teremben volt, vagy hogy? Van arról kép a fejedben?
5: Igen. Hogy lent a lépcső alján volt.
0: A raktár, az nekem is megvan.
5: Nem, ott volt a merchpult, és így szerintem bent.
0: És hol voltak a fellépők?
5: Hát bent.
1: Valószínűleg bent.
0: De arról van képet, hogy bent zenélnek?
5: Nem, azt tudom, nem, hogy ugye? Akkor lettem... Én lettem előállítva, nem tudom, csendháborítás.
6: Te énekeltél?
5: Kőrös Judit lett előállítva, csendháborítás.
1: Mit csináltál?
0: Juditka,
1: mi? Óbégattál?
5: Igen, ültek oda, hogy nem tudom.
0: Hát akkor érkeztél emlék a rádióhoz. Judit akkor.
1: Ki a legújabb? A Judit küldjét.
5: Ez ki is volt rakva még az irodában nagyon sokáig. Ez a papír.
0: Szóval nekem nincs meg valahogy az a koncert élmény ott.
5: Hát, az szerintem az a legborzasztóbb maratonunk akkor volt. Már így hely, igen. Az
1: nem volt jó.
0: Valakinek az embere volt az a Dani.
1: Hagyjuk talán ezt.
6: Amúgy szerintem akkor inkább arról kell beszélni. Megvan, meg jó volt.
0: Így van, hát ez jó volt amúgy. Jó,
6: hát most mondtátok, hogy nem.
0: A raktáros emlékeim nem
6: volt. Semmit, tehát tök mindegy, kitalálsz valami hülyeséget.
0: Nem, most tényleg megvan.
1: A raktáros emlékek, azok mindig jó.
5: Úristen, tudod, mit találtam most meg? Olyan fotókat a raktárból, hogy ilyen valami ruhákat találtunk, és elkezdtük felpróbálni őket.
0: Ott az akváriumban.
5: Mondom
0: én, hogy ott volt a lényeg
5: igen,
0: bent.
5: Igen, tényleg.
0: Hogy szerintem ott volt bent a... Igen. Ez a kis viák.
6: Hát akkor nem csodálom, hogy fejeltetek. Csak táborításért.
1: Ha még ruhák.
0: Na és akkor hol volt utána?
1: Utána már szerintem a Dürer.
5: Volt.
1: A régi.
0: Tehát akkor igazából volt egy Kulti,
5: hát figyelj, úgy volt egy Veszbali. Hogy amikor a rádiónak volt a 18. szülinapja.
0: Akkor került ki az a 18-as karika.
5: Mert ott volt a Dürernél a 18-as karika, és ott volt először a Tilosnak a szülinapja, és ugye most már a 35. lesz, tehát 17 éve vagyunk a Dürerben. Azért az nagyon dur.
0: Az igen.
1: Az igen.
5: Igen.
0: És akkor az első Dürer, Az
1: a 18 volt pont, én arra emlékszem. Jó.
5: Az a szülinap volt, amúgy azzal kezdtük, és utána a maraton már oda ment.
0: És akkor volt, viszont akkor szerintem akkor volt először szerintem a Gold, hogy hívják, amikor tekenek egymást?
1: Gold Sprint.
0: Akkor volt Gold Sprint először, akkor volt először bringás nap.
5: Az nem emlékszem, hogy ez a tematizálás, ez mikor indult el ennyire, meg még ugye a régi kis Westbalkánban a DJ-zés, sőt még a Kopaszigáton is voltunk.
0: Azt írta a ChatGPT, hogy voltunk a Kopaszigáton is lehet.
5: Igen, voltunk. De az is Westbalkán volt.
0: Persze.
5: Szóval, hogy most akkor még DJ-zés volt csak, és akkor mikor
1: és úgy jöttünk be a futóba.
5: Koncertezés, igen.
6: Hát szerintem úgy lett tematikus, ahogy több napból állt.
5: Nyilván nem is 9 nappal kezdtük.
0: Nem, és hét akkor... az a 9 napra a Covid húzta fel.
5: És nem emlékszem, hogy annyi volt, hogy volt klasszik póló. Hát ahhoz képest, ami most van. Azért az is.
3: Hova jutott?
5: Az,
0: mekkora ív. És most kérdeztem a Gábort, hogy bevételekről vagy ilyesmi, és én emlékszem, amikor először lépjük át a 10 milliót.
5: Én a napi 1 millióra emlékszem, hogy az
0: igen,
5: volt egy
0: azt
5: ilyen.
0: Azt mi lögtük meg a napi 1 milliót? Azt, az mi, azt mi lögtük át a ízével?
5: Nem, azt egyszer szerintem a vejerék napja volt. Aha. De lehet, hogy...
0: De egyszer mi is átléptünk valami határ, vagy a kettőt akkor?
5: Igen, igen.
0: Vagy valami ilyesmit, de azt is, de ráadásul azt nem, a szabad nappal. Csináltuk a szabad napot, és akkor a szabad nap volt az, amikor a buszban gyűjtöttünk felnőtt filmvetítéssel a hatósági büntetés. Megbüntettek minket, mert tudományos alapokról beszéltünk az emberi átörökítő anyag elfogyasztásának előnyeiről. És akkor ez, mert ez hír volt, hogy jó tesz az agynak. És akkor úgy gondoltuk...
1: Hát pont hát erről ne számoljunk be!
0: Hogy akkor ezt nem mondjuk a lakosságnak, hogy akkor ez... Hogy akkor végig ez a legjobb. És melatonin, csicsikához, mindenhez nagyon jó. És akkor utána betelefonált az ápoló, aki egyébként nagyon sok mindent elrontott már, és ezt is hallod a ápoló, remélem. Betelefonált, hogy az állatokra is így hat-e. És akkor ezzel megnyitotta a másfajta értelmezéseknek a rendszerét, és ott, én azt mondtam akkor Borisza Kitti kutyának, hogy gyere ide, haramia. És akkor ennek kapcsán végül eldurrant ez a probléma. És akkor feljelentettek minket, és visszaírtuk, hogy elnézést. Hogy elnézést? És akkor mondták, hogy 70 ezer forint lesz. Mondtuk, hogy áldassék a hét. És akkor a pénzt úgy gyűjtöttük össze, hogy csináltunk egy ilyen felnőtt filmvetítést az Ikarusba, a Dürer-es Ikarusba. És akkor ott jöttek az emberek, és akkor ott fizettek érte, meg megnézték a felnőtt filmeket. Mai fejjel nézve egyébként, mert túltolása volt egy picit a dolgoknak, akkor többen mondták, hogy túltoljuk.
5: Fél és box, a boxnap is, nem?
0: Persze.
5: Az és is maraton volt.
0: Igen, és akkor a szabadnap kapcsán, igen, és a szabadnap után, szabadnap kapcsán, ott végül, mivel annyi pénzt hozott, hogy lett annyi kreditünk a rádióban, hogy el tudtuk adni azt, hogy jó lesz az ütőképes nap. És akkor végül azt megcsináltuk, az ütőképes napot, és akkor ott léptünk át valami ízét, én úgy emlékszem.
8: Szerintem
0: valami,
8: a két,
0: valami, vagy a két milliót. Valami határt egyszer átléptünk. Mert úgy,
1: csak egyet.
0: Igen, mert ott...
5: De most már,
1: egyszer.
0: De hát ugye, ugye sajnos a tombola sorsás az mindenképpen illegális szerencsejáték. Hogyha az óvodában csinálod, akkor is.
1: De nem ezt csináljuk.
0: De mi ezt nem csináljuk szerencsére. És akkor, amikor elévült, akkor csináltuk ott az ütőképes napon. Ugye úgy csináltuk, hogy tilos dollárokat nyomtattunk papúnak a fejével, papú megengedte. Nem örült neki, de megengedte. És akkor utána, amikor az emberek adományoztak, akkor tilos dollárt adtunk az adományért cserébe. Tehát a pénzt már ott elvettük igazából, és utána azzal fogadhattak a Buki karavánban. És a Buki karavánban
1: volt fogad... Buki karaván.
0: Persze. Tényleg. És a Buki karavánban fogadtak, és utána, amit megnyertek, tombola szelvére válthatták. És akkor így viszont utána tombola sorsás, meg ajándék.
5: Ez ki volt találva.
0: Ez nagyon. Ez nagyon. És belevontuk a izét, a Magyar Ökölvívó Szövetséget rendesen névvel, papírral.
8: Meg volt a Giant Cock.
0: És utána volt az Albán Giant Cock.
8: Nem, utána
0: az...
1: Folyamatosan alatta, mellette.
0: És akkor azt neki honnan hoztad el?
8: Nem, csinálta hozzá a ketrecet. Igen, és akkor a valaki hallgató hozta a Giant Cockot.
0: De... És elhozta az óriás, az Albán óriás kakast, elhozta vidékről.
8: Geci nagy volt.
0: Tényleg ott konkrétan nagy kakas volt. De nem lehetett sokáig, mert elvittem, mert mondta, hogy rosszul lesz a kakas. Nem lehetett sokáig, én például nem is láttam.
1: Csak mondd, mesélték, hogy nagy volt.
0: Tudom, hogy én vigyáztam. Egyik ilyen kimaradt, én vigyáztam.
1: Milyen nagy volt? Nagyon nagy volt.
8: Nagyon nagy volt tényleg.
0: Te vigyáztak a kakasra?
8: Igen.
1: Megküzdött vele.
8: És akkor mi pénzt...
1: sajtoltatok ki belőle.
8: Nem, mert úgy volt, hogy lezártuk egy, mit tudom, lezártuk egy területet, és ahhoz, hogy bejönnek közelre megnézni, ahhoz fizetni.
1: Akarsz egy ilyen Giant Cockot látni? Hát igen. Ma már nincs ilyen.
0: És utána megcsináltuk ezt még egyszer a dokkuraiként. Az is jó volt, az már Zsuzsa fotózta be az ütőképes. Zsuzsa befotózta az ütőképes napot, befotózta a dokkurait, befotózta a bankból a nagyon fullosokat, a banki küldetést. Mit fotóztál még be? Tök sok projektünket.
9: Bejutott, hogy a hetes szobában is vannak képeim. Most ott eszembe, hogy
5: jó kis elég... hetes szoba.
9: Jó kis képeim.
1: Mondom, hogy kell egy lassan egy ilyen archívumgyűjtő.
0: Addig volt jó, amíg volt a hetes szoba.
5: Az de jó volt.
0: A bűnnek fészke. Emlékszem, ezt el lehet mondani egy rádióban is. Mert amúgy nem volt semmi ott soha. És akkor ott ültünk bent, beszélgettünk ilyen kis körbe, mindenki mondott ilyen történetet. És akkor az ült bent egy csávó, akiről senki nem tudott semmit. És akkor mondta, hogy akkor mondd egy történetet ő is. Hát, hogy én meg rendőr vagyok. Emlékszem, feleségek voltak az első. Sziasztok! És akkor kilépett, majd utána mindenki, sziasztok! Hát ültem bent.
1: Te maradtál végül vele.
0: Hát én voltam a hetes szobának a vezetője végül is.
1: Muszáj volt ott maradni.
0: Igen, kapitány hagyja a végül utoljára. És akkor mondom, az miért nem mondtad, amikor beültél ide, végighallgatod a történeteinket, azt itt a végén mondod azt, hogy rendőr vagy. És mondta, hogy ő is akart valamit mondani, és akkor elment. És Doki volt még ott, hogy a Doki megült, nem titott, mert rádiós, Doki megült egy tízest. És akkor ő ennek okán nagyon jó emberismerettel bírt, úgyhogy bármilyen ügyünk volt, mindig Dokit megkérdeztük, mert azért ő egy egész volt az emberi kapcsolatokban, azért egész nagy rálátás lett a végére. És ő azt mondta, hogy szerinte azért csinálta ezt ez a csávó, mert hogy olyan sok ilyen jó sztorit mondtunk, hogy egyszerűen mondani kellett neki valamit. És hogy ezt tudta végül
5: de
0: mondani.
5: De azóta se tudjuk, hogy ez ki volt az?
0: Azt csinálta, de én kérdeztem tőle, hogy...
8: Egy nővel volt, és neki volt azt hiszem a faszia, hogy... De bocs, de
0: nem, de akarom, nem de, volt de, ott, de, hogy nem de a, aki behozta, az nem volt
8: nem
0: ott.
8: Nem akarom, de szerintem ez a Dürerben, bár nem, mint hogy nem a hetes szobában volt, hanem amikor ott volt a...
0: Nem, ez a hetesben volt.
8: Szerintem ez egy farsangon volt, és a backstage az nem a hetesben volt, hanem ott a...
1: Oldalt folyosan.
0: Nem, ez a hetesben volt, én emlékszem
8: rá. Én is emlékszem, de akkor lehet, hogy rosszul, de én tökre úgy emlékszem, hogy abban a másik backstage.
1: Na, most meg mindenki emlékszik. Senki nem emlékszik, most meg mindenki emlékszik.
0: És akkor az volt, hogy ő ilyen drónokkal figyelte a határt. Úgy volt rendőr, hogy ilyen drónokkal figyelte a határt.
1: Akkor drónok.
0: Drónok harca.
1: Ja, akkor...
8: Hát valami nagyot kellett mondani.
1: Bár akkor is.
8: Rendőr meg, hogy drónokat figyelte a tárt.
0: Sziasztok!
1: Hát mennem kell.
0: Hogy rohan az idő?
8: Nekem is ki kellett mennem, mert mondtam, hogy majd visszajövök.
0: De ott voltál, nem?
8: Én kimentem, tehát hogy én csak vágom, hogy ki voltad, vagy emlékszem, de hogy én mondtam, hogy én nem.
1: Most nem.
8: Nem maradok. Nem volt valami dolgom. Ki kellett mennem.
0: Na, Zsuzsa, neked a legkorábbi maradon emléked?
9: Nekem egyébként talán ez a hetes szoba volt, amikor legelőször a Dürerbe elmentem. Ott voltam először.
0: És akkor... Jó beszálló.
9: Igen, az jó volt, és akkor utána az ütőképes napon már benne voltam.
0: Ja, igen, mert a szalagodnak nem mondom, hogy Zsuzsáék, ugye ők beköltöztek a Tilos Rádiónak a szintjére, a Vampal. És ugye a nagyon kontrasztos volt, hiszen volt a rádiónak ez a, hát picit ilyen, nem tudom, ilyen szétszórtabb működése, és volt egy ilyen teljesen normális iroda, három teljesen normálisnak látszó lányjal, akik közül aztán kettőt átszipantottunk végül a rádióba, hál' legyen a jó Istennek.
9: Hát a Zsuzsinak most is ugye megy a műsora, a megtervezett valóság, de egyébként igen, mielőtt kint voltam a maratonokon, azt végig kísértük az azt megelőző években, a közös konyhába, kipakolás, a bogrács pucolás, tehát a teljes őrületet, ami igen, előtte a ki meg a visszapakolás, az annak abszolút részesei voltunk, de azt így még jó volt együtt megélni a rádióval.
0: Meg ez nagyon szép példa annak, hogy hogyan tudnak ezek a különböző szinterek egyébként szimbiotikus viszonyt alkotni, és hát Zsuzsa aztán később a legnagyobb krónikásunk lehetett a Pride-tól kezdve minden az űrencséjén keresztül lett megörökítve. Az FMXXX teljes genezise egy fotókönyvben is látható, amiből egyetlen egy darab van a világon, és az mondjuk az tényleg nagyon kemény, tehát hogy az...
9: Készül majd még egy egyébként a Berkány.
0: Ó, Istenké, micsoda idők! Na!
8: Egy perc múlva kezdődik amúgy a...
0: Igen, hogy... Igen, hogy
8: a... Mese? Nem, igen. A kerti színpadon a...
1: A négy órás? Majd nem? Nem.
0: A Fatime Szongoró és a Baobab sztori, és akkor a Baobab az egy fa, és akkor a sakál, Fati...
1: És a sakál, a vidám sakál, vagy mi volt?
0: Rendetlen. Mindegy. És akkor a Fatime meg a Makacsnak a közös produkciója, majd akkor utána, várjátok, megmondom.
8: Hari dráma, majd fél tisztől tombola.
0: Így van.
1: A benne Balogh Zoltán bringájával.
0: Kisorsuk Balogh Zoltán bringáját. Oké, Judit.
1: A főnyeremény. az Emberi Erőforrások Minisztérium a kegyelmi kitekerő Balogh
0: Zoltán. Annak mondod, aki felajánlotta a kerékpárt.
5: Ja. Én hoztam be ja, ezt mond... a kerékpárt.
3: De mondd el, de akkor csináljuk.
1: Hát csak olyan furán nézhet, hogy miről beszélsz?
0: Mert akkor még nem tudta. Hát még nem
5: de
0: tudta.
5: De akkor bemondom, hogy a Diótörés Alapítvány felajánlás.
1: Ja.
0: Ne.
3: És képzeled alá. Oh.
0: Azt mondtuk, hogy a Balogh Zoltán felajánlás az Emberi Erőforrások volt. Most fogjuk majd eljönni. Ne fényképeztek minket, benne leszünk az internetbe.
1: Figyelj, viszont a merchről volt már szólt, hogy mi az idei év merch?
0: Itt megjön, itt elmond mindent. Arcád, jó, hogy nem tévé.
5: Még jó. Én most így adjak olyan leírást, hogy így a...
1: Nem,
3: ami legjobban tetszik
1: hogy
3: neked.
1: Hogy pólók meg pulóverek, azok ugye minden évben vannak, hanem hogy van-e olyan, ami mondjuk az előző évekhez képest...
3: Frisbee, tudom, vagy ilyesmi.
1: Tilos rádiót, kinyomó flip-flop papucs, vagy...
3: 3D nyomtató.
5: Flip-flop az eddig is volt.
1: De olyan, amelyik ilyen tilos rádió jelet nyom a homokba, hogy lépkedsz?
5: Nem, vannak új cuccaink is, vannak nyilván új... Nem tudom, nektek ez az amerikai gótika című festmény megvan-e? Ezt megcsinálta egy hallgató, konvertálva.
1: Igen.
5: És a vasvilla helyett egy antenna van a kézben, zseniális szerintem.
0: Ez pólón van?
5: Pólón van, igen.
1: Na, ezt megnézzük
5: után. Van esernyő, most aktuális, egy kicsit például, mint új, csak oda néztem és ki is rakták. Jaj, rengeteg, iszonyú jó. Bagabús cuccaink is vannak.
1: Hát a szokásos ilyen.
0: Hogy a bagabús övtáska? Mennyi adományi van? 30.
5: Kicsi vagy a nagy?
0: Kicsi.
5: Nem, az övtáska nem, de van, hát is,
1: Slingbag,
5: a messenger futárzsák.
0: Kicsiket megnézem, most amíg van, mert utána az nincsen, az kettő
5: tartsos.
3: És teli van már amúgy a merch pult, mert én mondtam tegnap, hogy lehet, hogy egy órára, hogyha lehet, még akkor így beállnék árulni.
0: Ne postáljába, amikor...
3: Nem most, hanem hogy így...
5: Igazából bármikor benne ezt mondtam. Így folytatom.
0: Az a lényeg, hogy befotózlak.
1: És már ki is jöhet.
3: Azért, hogy lehet, hogy
0: te nem, lehet, hogy te nem azért. Emlékszem, amikor még...
1: Kell a content. Csak fotózz be Csabit.
0: Lehet, hogy te nem azért jöttél, még annak ennél a BZMG-vel. Meg talán te is ott voltál, csak ide az nem biztos. Csináltunk ilyen középiskolás, rendetlen fiataloknak ilyen golfoktatást.
3: Dehogy nem.
0: Ott voltál? És akkor az egyik kisrác megfogta a golfütőt. Na, ezzel jó tarkon baszok majd valakit, az lesz az első. Tudod, mondd neki BZMG, hogy jaj, hát tudod, mi nem azért jöttünk, hogy ez történik. Azt mondta neki, hogy lehet, hogy ti nem azért jöttünk. De mi igen.
1: Pap!
0: Jaj, drága jó istenkém! Ezért nem kaptunk pénzt. Nem, ezért nem volt pénzt.
1: Ez nem olyan volt.
0: Akkor ez most ingyen volt, jó?
1: De ez itt a Tilos Maraton, ez nem olyan.
0: Na így van, mi van még úgy tud, és akkor utána átadjuk már utána a Csakinak egyébként szerintem, hogyha hallod Csaki, mert most van 0-4, és akkor 15-ig kéne adni, de hogy akkor elindítom majd a zenét.
3: Nekem amúgy az esernyő az új, vagy az volt?
1: Most mondta, hogy ez így
0: lehet. Nincs semmi rajta.
5: Iszonyú...
0: De csak egy zöld esernyő.
5: Elvileg kéne.
1: Ott van mögötte bordó.
0: Úgy van rakva, hogy nem.
1: Ott vannak felakasztva, van bordó, fekete, zöld.
5: És nagyon-nagyon bővült a pulcsi színskála. Tehát, hogy iszonyú jó színek vannak, pólókból is egyébként.
1: Mindenből a legjobb.
5: Régi minták újra nyomva, új színű pólókon, új színű
1: lukszal. Ja, új pólókon, régi minták, régi pólókon, új minták. Amit...
0: Van elég önkéntesünk?
5: Én nem néztem még rá a beosztás táblázat.
1: Szerintem nem mindig lehet jelentkezni még.
5: Én ezt így, ilyen flow-ban hagyom a dolgokat.
0: Nagyon jó, ez a beszéd, így kell.
5: De amúgy igen, tehát hogy ez az első nap, ez különösen nagyon-nagyon-nagyon húzós, mindig.
0: Hát mindig az.
5: Még a, tehát hogy például még a férfias pólóig jutottam az adománypultba, pedig már nyitva vagyunk úgy 23 órája, de hát ez ilyen. Hát igen. Majd holnapra összeáll.
0: Én most direkt kivettem szabadságot, de megfigyeltem, hogy a maraton, amikor már megy, akkor amúgy egyébként már így kb. Csak bele kell piszkálgatni. Igazából ennek a kemény része az a megelőző. És akkor így, hogy kivettem szabadságot, így is, mire a karaván kijött, meg minden összeállt, meg minden elhívva, minden kihortam, egyszer ugyanaz történt, mint bármikor máskor, hogy pakra, pont addigra lett meg, pedig tényleg.
5: És mi tegnap cuccoltunk ki?
0: Időben kihúztuk, mi is már kihúztuk.
5: Tehát, hogy ilyen se volt még, és... mindegy, ezt most nem akarom így nagyon, tehát hogy ilyen ez a raktár probléma, ez évről évre egyre rosszabb nekünk, tehát egy ultra nagy szokás.
0: Kell egy ezzel... külön konténer a raktárnak.
5: De külön kértünk, de kevés. Tehát hogy most hát már akkor kevés. Két konténer. Tehát hogy már nem tudom, hogy jövőre egy konténerváros.
1: Hát lassan az a... tényleg beépül majd a Tilos pláza, hogy így kiköltözik konténer.
0: És akkor igen.
1: Hát, modulárisan.
0: Viszont hogyha lesz ez a konténer, hogy akkor mi is szeretnénk az egyiknek a tetejére.
1: A hetediket.
0: A hetes szobát.
5: Hát akkor úgy.
0: Mert akkor az tök jó lenne.
5: Gondolkozunk.
0: Igen, mert akkor viszont az nekünk is abból a szempontból, hogy kis tucénket le tudjuk tenni, vagy
5: persze,
0: ilyesmi.
5: Persze,
1: berakassuk a karavánt. A karavánt berakassuk.
0: Ezt azt, vagy nem tudom, hogyha van nálunk valami
1: hát, ha valakinek kép, van segítség.
0: Technikát el tudjuk zárni. Bánkitónál mindig az volt a mondás, hogy azért kérjük a kőházat a fesztiválon, mert a technikát el kell rakni.
1: És el volt.
0: El volt, el volt. Senkinek nem volt melegvizes kőház a bánkon, csak nekünk. Két egymás követő évben. Senkinek. Mindent megszereztünk.
8: Jó, mondjuk ne, jó, jól hangzik, de ne úgy képzeljétek el, hogy olyan baromi kényelmes volt.
1: Mert nem a többieket mind... képzeljétek
8: el. Azért mondom csak, mert úgy mondod, mint hogyha nem tudom, szállodai szobánk
0: lett volna. Senkinek az életben nem volt, és úgy, nem, hát ez egy... Ez egy
8: öltöző volt.
0: Csapat öltöző.
8: Igen, rá is a vendég. Én ami meg... mindig egy kicsit rosszabb.
0: A hazaiban, és ott is rendőr volt a csávó, az vágott, kiderült hajnalba. Az... A szomszédban, aki a focista volt, és akkor őrzött. És ott is a végén már ilyen kibújt be, mert szociós egyik hajnalba. Mivel foglalkozol? Á, rendőr vagyok. Ja, szuper, tehát ezt nem hiszem el, ennek, hogy tényleg komolyan a mágnes rajtunk vannak folyamatosan. De mindig a végén derül ki. De elmondta, hogy jó fejek vagyunk. Te is. Én is szeretlek. Na, csak én arra, ugye, mert meséig is tolhatjátok, 7:30-ig azt beszéltük, de nekem mindegy, ha elköszöntök előbb, max visszaveszem a zene után. Figyelj, most van 19:07, én szerintem, ciao. Most szétnének, hogy van-e még valaki, akit megkérdezik?
5: Én biztos, hogy elköszönök, mert
0: jó.
5: Folytatom az MS pólókkal.
1: Köszönjük.
0: Jó, köszönjük, Júci, hogy felidézted nekünk a maratoni korábbi emlék. Na, mi pedig akkor gyorsan még akkor átmegyünk rajta, ja. Mielőtt elköszönnénk, hogy akkor mi várható a héten. Tessék, Roli, mi az, amire te mindenképpen el akarsz?
8: Na, erre én is kíváncsi.
1: Figyelj, én nekem a Jazz Boys.
0: Ki jössz a jazz napon? Hát ezt mondtam, hogy a gazdag középosztály. Ezt akkor, kell húzni, hát ezt mondtam.
1: De nem a pszichedelikus napon volt eddig a Jazz Boys?
8: Fúra,
0: nem, hanem szerintem a...
1: Nem, amikor te felléptél, nem. Akkor volt az nap volt.
8: Igen, de az nem az szédelik.
1: Jó, nem tudom, én nekem ez egy ilyen személyes élmény, hogy a két évvel ezelőtt, vagy mikor sikeresen beraktuk magunkat a váltáskor.
0: Tavaly volt ember.
1: Nem.
0: A Jazz Boys az
1: tavaly. Előtt is volt. Én már második Jazz Boys-on voltam tavaly.
0: De jó a memóriá.
8: Ilyen menő
1: vagy. Így van. Sőt, olyannyira, hogy mivel az első Jazz Boys-nál már az elsősorban mentünk, ami nekem egy ilyen ritkább ilyen koncert élményem.
8: Ott bólogatott,
0: szerintem én is úgy van, igen. Zsuzsával
8: vagy akkor
1: de tavaly már...
9: Ott voltunk az első sorba, és így...
1: Tavaly már tudatosan.
9: ...élménnyel érkeztünk a tavalyra is.
8: Yeah. Arra vasz meg az agy, tudod, ott voltak az első.
1: Úgynevezett, ezzel az élménnyel érkeztünk, úgyhogy újra az első sorban voltunk.
8: Csak egy másik teremben. Na, és akkor
1: na és az van, hogy mivel ez egy fajta ilyen tradíció már, gondoltam, megnézzük még egyszer.
8: Bevállaljátok? De mind a ketten remélem, hogy tilos pulóverbe lesztek.
0: Nem, mert kész majd egy interjú veletek. Sziasztok, sziasztok, idén.
1: Mire emlékszel?
0: Mire tudtok? Párommal jöttünk a jazzbe.
8: Harmadik jazz.
0: Harmadik éve járunk.
8: Hallod, szerintem fel fogja hívni a színpadra.
0: Csak a jazz napra járunk. Hát van
1: pénzünk. Igen, igen. Párommal jöttünk.
8: Na, és mi?
1: Te mire mész a pároddal?
0: Párom most nem fog szórakozni.
8: Ez... Jó, akkor mire mész a párod nélkül?
0: Én pszichedelikus napra.
8: A szóval.
0: Operenciára.
1: Már ma?
0: Én már nem megyek el az operenciáig, mert itt, mint a koncertre járó tínédzserek, kikötözöm magam.
8: Csak figyelj, hogy fölmegy a kontinentetére, mert még nincs ott a hetes.
1: Igen, szóval, még nem megy fel a hetes kontinentre.
0: Azt én megszerezem nektek, ne aggódjatok. Szóval én mindenképpen én az operenciát nagyon-nagyon várom meg, ami utána van egész este.
1: Ez a regi nap.
0: Jazz Boys, mindenképpen Transglobálra lehet, hogy kijövök amúgy, mert várjál ember, én konferálok.
1: Mikor? Most?
0: Nem, holnap. Hanem én konferálok egyet csütörtökön.
1: De hol?
0: Itt.
8: Ja.
0: De itt, mert amúgy...
8: Kit
0: mert akkor, amikor már nagyok, nézd meg, Szityúi, itt jönnek hozzák az ajándékokat. Tombol a felajánlások, Szityú?
10: Hello.
0: Még nem az. De hallottuk, hogy jókat szereztél.
1: Szóval...
0: Emlékszel a mini szófára tavaly? Amit kisorsoltunk, mindenki azt akarta megnyerni. Volt egy ilyen kis mini szófa.
8: Talán háromszög alakú, nem? Vagy valami, vagy nem?
0: Igen, valami. Igen, egy ilyen kis bútor. Mindenki örjöngött érte. Szityúik most szereztek egy kis fotelt aranyból. Meg egy óriás aranyórát állítólag ilyen 1,80 magas.
1: És igazi arany. Tömör arany.
0: Mit mondunk? Szóval én mindenképpen akarok, én fogok a konferálni.
1: De mit lehet konferálni?
0: Az, hogy ember, aki majd elmondja, hogy megsült a hurka, meg hogy lehet tombolát venni. Ilyeneket válasz.
8: Megsült a hurka.
0: Mindent a rádió.
1: Iskola rádió, hogy bemondod.
0: Megsült a hurka, mindig rohan oda.
8: Kész a lángos.
1: Tényleg, mikor volt ez?
8: Gyurcsány, megsült a hek. Kész a hek.
0: A töki, a szotyi, a rágógumi. A töki, a koton, a rágógumi. Na.
8: Én holnap jövök ki, mert ki kell jönni, meg a parti napra jövök ki, mert ki kell jönni.
1: Mindig van meló.
0: És akkor Roli alternap gondolom, nem?
1: Nem, én a punk napon szoktam itt.
8: Mit szoktam? Amikor Taréja jössz?
0: A punk napon szoktam fölépni. Amerikából jöttem. Megjött a kríz. Látod, új autót kapott. Nem az a fajta klubmatéja van, az a régi. Nem.
1: De klubmaté?
0: Ez Opel Adam volt, nem? Szerintem ez az volt.
1: Nem, ez ott
8: Éva. Én csak azt látom, hogy egy sárga valami.
0: Mert előttem, hogy 500-os volt neki, de gondolom, annyit eladott ebből a izéből.
1: De mi, az egy előrelépés a...
0: Ha jobb autót kaptam.
1: Adam.
0: Te, Roli, egy percet nem dolgoztál ilyen közegben.
8: Az elektromos, nem? Adam. Opel Adam.
0: De,
8: nem,
0: hogy, elektromos.
1: De hogy Opel Adam az jobb, menőbb autó, mint a...
8: De a Fiat 500. Biztos, mert újabb. Hát,
1: ja jó, de most nem az újabbsága.
0: De, amúgy, az... de amúgy igazad beszél, Roli. Hogy amúgy,
8: hát, hogy a stílusát nézzük, éve... akkor az 500-asnak jobb.
1: Igen, szerintem.
8: Amíg én nem tudom, melyik az Opel Adam.
1: Én tudom, melyik. Én tudom, melyik az Adam. És még ugyan nem vezettem.
0: Nem, ki még egyszer.
1: Nem vezettem.
0: Oké, és akkor azt jelenti, hogy mindenképpen jövök a csütörtöki bringa napra.
8: Mikor, szóval mikor izélsz?
1: Mikor nem jössz?
8: Mikor megsült a hurka? Mikor konferálsz?
0: Konferálok az eklektik napon is állítólag. Nem kell már. Nekem csak csütörtökön konferálok, meg szerintem még egy nap be van írva. Most engedjük a naptárba.
1: Hát, én most a kedves hallgatók élőben hallhatják a... Melyik Feri naplóját? Vagy nem, határidő naplóját? Ahogy megnézi.
0: Na, azt mondja, hogy konferálás.
8: Amúgy megnéztem ezt a kocsit, és igazából ilyen...
0: Az Opel Ádámos.
8: Nem mondtam ki. Azt,
1: én Ádámos.
8: Nem kimondani.
0: Kedden is konferálok.
8: De hogy kategóriában lehet. A Fiat, vagy az 500-ashoz van.
0: Igen, igen azért.
8: Tehát, hogy, hát...
0: Kedd, csütörtök és péntek fogok konferálni.
1: Konferálgat.
0: Tehát konferálok Ádámot majd az izé napon, az eklektik napon, azt senkit nem fogok ismerni.
1: Hát úgy jó.
0: Mert hogy fellépünk.
1: Nagy sikerű.
0: Tunaritz. Meglátjuk majd.
8: Trans Global.
0: Trans
8: Underground.
0: Asian Duffendation.
1: Te csak azt ismered. Ez már egy ideje megy.
8: Babó.
0: Baba ja, ezek a Fatimáik.
8: Fatimá.
1: Tudod, te mondtad be.
0: Tényleg.
1: Emlékszel, konferáltál?
8: És elállt az eső is, úgyhogy szerintem mindenki jöjjön.
0: Ma is én konferáltam.
1: Aha, így van.
0: Jó, a mai konferálásban
1: nincs
0: Csoki Csibé, Szenyor Fakundó, André, Zsuzsa, és jó magam, melyik vettünk részt gerinc oszlopszerűen, és számtalan...
8: Egyen élményt osztottunk meg.
0: Így van, és...
8: A régi maratonokról.
0: Azt gondolom, kimeríthetetlen.
8: Hétfőn kikérdezzük.
0: És akkor, mivel Csaki pontosan tudja, hogy hallgatja az adást. Figyelj, Csaki, beteszek egy számot, és akkor utána, hogyha az megvan, akkor mi át is adjuk, és akkor az nagyjából lesz még mindenre idő átkötni. Köszönjük szépen Csakinak, hogy hátulról tartotta nekünk a rádiós technikát. Köszönjük mindenkinek. Gyertek a Tilos Rádió maratonra. Ma sorsoljuk ki Balog Zoltánnak a kerékpárját.
1: A diótörőjét.
0: A diótörő. Most ne keverjük be a diótörő. Amúgy diótörés alapítványa ajánlotta.
1: Balog Zoltán diótörője, ez nem ugyanaz.
0: A Humenerő... Hogy mi a neve?
8: Emberi erőforrás.
0: Emberi erőforrások minisztériumának a kerékpárja, és akkor találkozunk, minden nap gyertek ki ide a Tilos Rádió maratonra, és legyetek velünk együtt, minél többet, szevasztok,
1: sziasztok!

Tilos Maraton. A Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, tilos, FM 90.3. Adás van!

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: A csengettyűs lábú kecske. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csengettyűs lábú kecske. Volt neki három gidája, Sángul, Mángul és Szőlőszemecske. A kecske család a legelő közelében éldegélt egy házikóban. Egyszer megtudta a kecske, hogy az éles fogú farkas a ház körül settenkedik, s lelkére kötötte gidáinak.
2: A szemetek nyitva legyen, ne rakoncátlankodjatok. Ha pedig valaki zörget, jól nézzétek meg, hogy ki az. Ott az ajtó hasadéka, s a kulcsukon is kiláttok. Ajtót csak akkor nyissatok, ha engem felismertek. Se a farkast, se a sakált be ne eresszétek.
3: Ne aggódjál, így teszünk.
1: Jött a farkas, és zörgetett az ajtón.
3: Ki az? Ki az ajtón?
4: Én vagyok. A ti anyátok.
3: Mit hazudozol hiába? Anyánk hangja gyengéd, kedves, a tiéd meg durva, érdes.
1: A farkas elment, de néhány perc múlva visszatért és zörgetett.
3: Ki az? Ki zörget az ajtón?
4: Én vagyok. A ti anyátok, a tüdőmben tegyet hozok, szájamban meg füvecske van.
3: Mit hazudozol hiába? Anyád melső lába fehér, a tiéd meg piszkos barna.
1: Ment a farkas egyenesen a malomba, és beledugta lábát egy lisztesságba. Fehér lett a lába nyomban. Visszatért, és újra elmondta mondókáját.
4: Én vagyok. A ti anyátok, a tüdőmben tejet hozok, szájamban meg füvecske van.
3: Mit hazudozol hiába? Anyánk hátsó lába piros, a tiéd meg piszkos barna.
1: Ment a farkas, és hennával befestette a hátsó lábát. Mikor az övé is piros lett, visszament a kecskeházához, és bebocsátást kért. A gidák ekkor kinyitották az ajtót, a farkas meg zsupsz beugrott a házba. Sángult és Mángult, akik a keze ügyébe estek, nyomban bekapta. Szőlőszemecske azonban még idejében el tudott menekülni, és a vizes árokba rejtőzött. Naplemente felé hazatért a csengettyűs lábú kecske. Az ajtóhoz érve látja, hogy tárva nyitva. Fejvesztetten hívogatta kicsinyeit, de nem kapott semmi választ. Ekkor még hangosabban szólította őket. Szőlőszemecske megismerte anyja hangját, előjött és elmesélte neki a történteket. Az anyja megkérdezte.
2: Farkas volt-e, vagy sakál volt?
3: Én bizony a rémülettől azt is elfelejtettem.
1: A kecske a sakálodójához ment. Megkérdezte tőle.
2: Te etted meg két gidámot? A kis Sángult meg a Mángult?
3: Én ugyan. Itten hiába kereskélsz. Nézd a hasam, olyan horpat, hogy már a hátamhoz tapad. Ez csak a farkas tehette.
1: A kecske a farkas házához ment, s felkapaszkodott a tetőre. A farkas odabent éppen tüzet rakott, hogy egy fazékban levest főzzön kölykeinek. A kecske ekkor vadul ugrálni kezdett a tetőn, a farkas kidugta a fejét és elkiáltotta magát.
4: Ki az, aki a tetőmön vakmerően ugrándozik? Ki az, aki a levesemet porral földdel szennyezi?
2: Csengős lábú kecske vagyok, páros lábbal ugrándozok. Négy patámat jól megvetem, két szarvam az égnek mered. Ki vitte el sángulomat? Ki ette meg mángulomat? Ki áll ki velem a harcra? Ki áll ki velem a harcra?
5: Élesfogú farkas vagyok. Én ettem meg sángulodat. Én vittem el mángulodat. Én állok ki harcra veled.
2: Mikor lesz a párviadal?
5: Mondjuk péntek reggel, ahogy virrad.
1: A kecske hazatért, aztán a pusztára ment és jól megtöltötte fűvel a gyomrát. Másnap kérte a pásztort, felje meg, és készítsen neki egy csupor vajat, meg egy merőkanál tejszint. Aztán fogta és ment vele a köszörűshöz. Azt mondta neki.
2: Élesíts ki, mindkét szar van.
1: A köszörűs csinált két acélszarvas helyet és ráerősítette őket a kecske szarvára. A farkas meg elment a felcserhez, és azt mondta neki.
5: Élesítsd ki a fogamat!
3: És mi lesz a fizetséggel?
5: Hát még azt is adjak neked.
3: Nem tudod, hogy a kenyér sem kell meg kovász nélkül?
1: Hazament a farkas, fogott egy tömlőt, felfújta és visszasietett a felcserhez.
5: Nesze, itt a fizetséged.
1: A felcser kinyitotta a tömlőt, de bíz abban, levegőn kívül semmi sem volt. Még a szempillája sem rebbent meg, de magában azt mondta.
3: Úgy elbánok majd én veled, még a mesékben is bent lesz. Hát azt hiszed, hogy felültetsz, rászedsz?
1: Azzal vette a harapófogót, mind kihúzta a farkas fogát, s kócot tett a helyükbe. Eljött a péntek reggel. A farkas és a kecske már a küzdőtéren voltak. Megegyeztek abban, hogy mielőtt összecsapnak, isznak még egyet. A kecske belemártott a száját a vízbe, de nem ivott. A farkas azonban annyit ivott, hogy a gyomra felpuffadt és elnehezedett. Aztán nagy hencegve neki gyürkőzött. Jött a kecske is acélhegyű szarvával. Feje, nyaka úgy állt, mint a cövek. Megszólalt a farkas.
5: Nyakad, fejed megfeszíted, majd most Móresre tanítalak.
1: Ezzel feléje ugrott, és el akarta kapni a torkát. Kóc fogai azonban cserben hagyták, s nyomban kiestek. Mikor a kecske ezt meglátta, lélegzetvételnyi időt sem hagyott a farkasnak. Neki turálta magát, s szarvával átdöfte a farkas torkát. Aztán sángult, mángult, kivette a farkas gyomrából, és hazavitte őket. Szólította szőlőszemecskét is, majd így szólt a három kicsinyéhez.
2: Kis gidáim, okuljatok ellenséget jó barátnak, soha többé ne nézzetek, és az ajtót mindenféle rossz népnek ki ne nyissátok,

0: a béka komája. Egyszer egy szegény asszony elment a garamra mosni. Meglátott ott egy akkora nagy pohos békát, mint a világ. Meg nem állt a szó nélkül.
1: Hely, béka, béka, én elmennék neked komának, ha engemet hínál.
0: Harmadnapra csak jön egy vízbe fúlt a szegény asszonyhoz. Mondja neki, hogy a békának kislánya született, jöjjön most el komának, ahogy ígérte. A szegény asszony el is ment. Mentek, mendegéltek egészen a garamig. Ott a vízbe fúlt, ráütött a vízre egy kis vesszővel. A garam menten két felé vált, szép száraz út választotta el. Megindultak a száraz úton. Mikor a meder közepére értek, hát egy nagy kő állt a útjukat, de a vízbe fúlt ráütött a vesszővel, a nagy kő elgurult, alatta pedig egy nagy lyuk volt. Abban lakott a béka. Ahogy a szegény asszony bement a lyukba, mindjárt ott találta az első házban a békát. Száraz békanyálból csinált ágyon feküdt, mellette meg egy fényes békatekenyőben kis magzatja aludt. Anyja ringatta, meg dételgette, hogy brekeke, brekeke, tó, koax, tó. Máskülönben igen szemetes volt a szoba. A szegény asszony felvette keresztlányát, s bármint utálta is a fertelmes kis jószágot, mégis megcsókolta, azután magasra emelte, s elmondta.
1: Ó, szép kis dedecske, gyönyörű gyöngyöcske, szülőid örömére nagyot lőj esztendőre.
0: A béka meg arra kérte komáját, hogy tisztogasson ki nála, de a szemetet ne vesse el, ha nem vigye haza. Még a másik szobáját is söpörje ki, de vigyázzon, hogy vagy egy fazekat fel ne fordítson, se a fedőt le ne vegye valamelyikről. Ezzel a béka befordult a falnak, és elaludt. A szegény asszony bemegy a másik szobába, látott a polcokon sok-sok fazekat, mind zöldmázos szilkék voltak, zöldmázos fedővel letakarva. Ő bizony meg nem állta, hogy meg ne nézze, mi van bennük. Egyenesen odament a polchoz, levette az első szilkéről a fedőt, hát abból csak kirepen egy hófehér lelkecske, s azt mondja suttogva,
2: Isten fizesse meg!
0: Az a leszáll. Levette a másikról is a fedőt, hát abból is hófehér lelkecske röppent ki, s az is azt mondta,
2: Isten fizesse meg!
0: S az is elszállt. Így sorba mind kitakargatta a szilkéket, mindegyikből egy-egy lelkecske szállt fel, s mindegyik azt mondta,
2: Isten fizesse meg.
0: Már megfordult a szegény asszony, hogy kimegy a szobából, amint az ajtó mellett meglát még egy betakart kettős fazekacskát. Mindjárt levette arról is a fedőket, s kiröppentek belőle az ő ikergyermekeinek a lelkecskéi. A szegény asszony nagyon megörült, mert két esztendővel azelőtt temette el őket. Egyszerre estek be a garamba. Elmondták az anyjuknak, hogy amint a vízbe fúltak, a béka mindjárt elfogta a lelküket, és azóta itt tartotta elzárva, hogy a mennyországba ne mehessenek. Mert még a lelkük nem jut a mennyországba, a garam ki nem veti a holttestüket, s a vízbe fúltaknak mindaddig a békát kell szolgálni. Azután a szegény asszony visszatette a két lelkecskét a kettős fazekacskába, letakarta, s az összesöpört szemét közé a kötényébe dugta. Akkor aztán elbúcsúzott a békától. De ahogy kiment a lyukból, már nem találta ott a vízbefultat, hanem a folyó mégis két felé vált előtte, mert két fehér hal összefogóckodva ketté hasította előtte a vizet. Mikor a szegény asszony a partra ért, s a garam megint összecsapódott, csak levette a fedőt a kettős fazekacskáról, hát kiröppentek belőle a gyermeklelkek. A garam pedig abban a szempillantásban kivetette a kövekre a két gyermektestet. A lelkecskék áldása foganatos lett. Az Isten megfizette a szegény asszony jó tettét. A gyermeklelkek visszamentek a gyermektestekbe. A szegény asszonynak megint volt fia is, lánya is, meg pénze is, mert a sok szemét, amit a békánál összesöpört, mire hazaérték, mind aranyjá ezüsté változott a kötényében. Ej, azután már igen jó dolguk volt. Nem szenvedtek semmiben szükséget.

0: Egy napon a mókus ráébredt. Ostobaság, hogy nem tud 5-nél tovább számolni. Felkerekedett hát, elsétált az erdő közepébe a tölgyfa iskolába, és megkérte az ott oktató Verebet, hogy tanítsa meg 10-ig számolni.
1: Minden tőlem telhetőt megteszek. De nem egyszerű, amit kérsz. Én magam 17-ig tudok számolni. De ne kérdezz, mennyi ideig tanultam, mert már nem emlékszem rá.
2: Jó tanítvány leszek,
0: ígérte a mókus.
1: A legtöbb állat sosem jut tovább 2-nél.
2: Kezdjük el.
1: Rendben.
0: Így történt, hogy a mókus attól kezdve minden áldott nap kora reggeltől késő estig a veréb osztályában ült. Mellette a kanalasgém, aki 2-ig tudott számolni. Előtte a méhecske, aki már 4-nél tartott, és egy tartályban az aranyhal, aki 7-ig jutott el. Egy hét elteltével a mókus el tudott számolni 6-ig. Nagy büszkén mesélte a hangyának, ám a hangya nem hatódott meg. Egy hónap múlva a mókus már 7-ig tudott számolni. A hangya azonban még kevésbé volt meghatva az eredménytől.
3: Mi az, hogy?
0: Kérdezte. A mókus nem tudta megmondani.
3: Ha nem tudod, mi az, hogy 7, miért akarsz annyira odáig elszámolni? Ha nem tudom, mi az a pehelycukor, akkor nem is gyúrok rá, pláne nem egy hónapig.
0: A mókus jó ideig töprengett a pehelycukron. Úgy vélte, a hangyának nincs igaza, másfelől úgy elfáradt a tanulástól, hogy másnap bejelentette a verébnek. Nem megy többé iskolába.
1: Kár! A

0: Mi az a 8?
1: Felelte a veréb, és titokzatos tudós képet vágott, mintha azt akarta volna mondani.
2: Erre csak akkor jöhetsz rá, ha a 8-at igazán szőröstül, bőröstül megismerted.
1: Ám nem folytatta. A mókus hazaindult. Aznap alaposan eltöprengett, de nem jutott 5-ről a 6-ra, sőt, talán azt sem értette, mi az, amin tűnődik. A következő napokban aztán elfelejtette a 7-et és a 6-ot is, így hamarosan ott tartott, ahol a hangya, aki már évek óta tudott, 5

0: létezik. Valamikor, réges-régen élt az egyik országban egy bölcs és boldog király. Csupán az keserítette el, hogy megöregedett és nem voltak gyermekei. Egyszer aztán gondolt egyet a király.
1: Kiválasztom országom legbecsületesebb gyermekét, és örökbe fogadom.
0: Rőpest megparancsolta, adjanak virágmagvakat minden gyermeknek, és kijelentette.
1: Azt, aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, fiammá vagy lányommá fogadom.
0: Nosza, elültették a gyerekek a magvakat, és reggel is este is megöntözték őket. Szón, Ill és Buzgón gondozta a magvakat, de aztán eltett 10 nap, majd 2 hét, aztán egy teljes hónap, ám a magvak a cserépen csak nem akartak kicsirázni.
2: De különös, vajon miért nem akarnak kicsirázni a virágmagvaim?
0: Anya azt tanácsolta neki,
3: ültesd át őket másik földbe.
0: Szónél át is ültette a magvakat, de megint csak nem akartak kicsirázni. Felbírat végre a nagy nap, amikor a királynak meg kellett tekinteni a virágokat. Az ünneplőbe öltözött tömérdek gyerek kitódult az utcára, és mindegyik egy cserép virágot szorongatott. De mi az? A virágokat szemügyre véve a király miért haladt el mindegyik gyermek mellett, és miért nem látszott az arcán egy szikrányi öröm sem? Az egyik ház előtt azonban hirtelen megpillantotta a pityerkő Szónélt, aki az üres virágcseréppel áldogáltott. A király nyomban megparancsolta, hogy hívják elébe a gyermeket.
1: Hát, te meg mit állsz itt ezzel az üres virágcseréppel?
0: Szónél ekkor hüppögve elmondta, hogyan ültette át a magvakat, ám azok nem csiráztak ki, és bizonyára azért nem, mert egyszer titok.

0: a gyermeket a szülés cserébe.
1: Király így szólt.
2: Emberek, a magvak, amiket a gyerekeknek kiadtam, főtt magvak voltak.

0: A két szikla, kórei népmese. Két szikla nyúlt a folyó fölé. Az egyik, az alacsonyabban lévő, folyton a vízben volt, a másik meg, a magasabban lévő mindig fent. A lenti ezt mondta.
1: Bár csak megnézhetném egyszer, mi történik a földön.
0: A fenti viszont így sóhajtozott.
2: Bár csak elporítana egyszer a víz.
0: Egyszer aztán olyan aszályos esztendő köszöntött be, hogy az alsó szikla megpillantotta a földet. Olyan szárasság volt, hogy mindenki égett. Az emberek kenyér nélkül maradtak, a barom bőgött éhségében, és körös körül olyan sárga lett minden, akár a napsugár.
1: Nem jó élni a földön,
0: mondta a szikla.
1: Hamarosan csupa hasadás megrepedés leszek. Mennyivel jobb volt az előtt, kristálytiszta víz csörgedezett mellettem. Vidám halak fickándoztak körülöttem, és lejtőztek alám. Amikor tovasiklott felettem a halászladikja, és az volt ám a mulatság, amikor köles húlt alá a magasból. Hány meg hány hal jött hozzám olyankor vendégségbe.
0: És ugyancsak örvendezett, amikor ismét elborította a víz, és visszatért saját birodalmába. De olyan év is volt, amikor a víz úgy felemelkedett, hogy ellepte a felső sziklát. A víz azonban zavaros és szennyes volt, és a szikla, akárhogyan is mereszthette a szemét, semmit sem látott, úgy elborította a sár.
3: Fúj, micsoda undoksár volt!
0: Kiáltott fel, amikor

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Tiszazug égköve, a szelevényi nagy tehenes holtág nagyon nagy bajban van. A vízszint drámaian lecsökkent, ha nem érkezik segítség, a holtág napokon belül teljesen kiszáradhat. Napjai vannak hátra. Kongatta meg a vészharangot a Petőfi Horgász Egyesület Facebook bejegyzése. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálata kialakította a szükséges hátteret. A szivattyús rendszer a tervek szerint hamarosan mintegy 300 ezer köbméter vizet emel át a hármas körösből a szelevény melletti holtágba. A pótlás célja a vízszint stabilizálása és a halállományon túl a madarak, kétértőek, valamint a teljes vízi világ élőhelyének megóvása. Szemlézte a Pecaverzum híradását a sokszínű vidék. A Helsinki Egyetem kutatói 22 szélfarmaktól távol befogott széncinegét ültettek érintő képernyő elé, amelyen szélturbinákról láttak videókat. Hogy jutalmat kapjanak, egy szürke pontot kellett megnyomniuk, mire a képen leálltak a turbinalapátok. Ezeket háromféleképpen festették, mindet fehérre, az egyik lapátot feketére, illetve olyan sárga-fekete-piros színkombinációra, amelynek kerülése a legtöbb fajnál ösztönös, nem igényel előzetes tapasztalatot. A kísérleti cinkék is óvakodtak tőle, hiszen a természetben a veszélyes nyílméregbéka vagy a keleti korallkígyó visel ilyet. Ha további vizsgálatok más madárfajoknál is igazolják az elriasztó hatást, az olcsó, hatékony festést egyéb létesítményeken is alkalmazhatják, számol be a Qubit.
2: A rovarok is érezhetnek fájdalmat, ezt próbálta igazolni kollégáival együtt Thomas White, a University of Sydney evolúció-ökológus és entomológus kutatója. Tanulmányuk a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban jelent meg. Kísérleteik során a házi tücsök, a Hirta domesticus csápját egy forró szondával érintették meg, és ekkor valami különös dolog történt. A rovar a megégett foltra fordította figyelmét, és ismételten tisztogatta azt, sokkal hosszabb ideig, mint egy ártalmatlan érintés nyomán, vagy érintési ilyen tenni. A megállapítások jelentőségét nem csak az adja, hogy a tücskök reagáltak az ingerre, hanem az is, ahogy ezt tették. A tücskök a forró szonda eltávolítása után is sokáig figyelték a területet, ami arra utal, hogy valamit belülről is érzékeltek, a károsodás tartós, lokalizált jelét. Az ausztrál entomológusok szerint ez a viselkedés bizonyíték lehet arra, amit a tudósok régóta vitatnak. A rovarok igenis fájdalomszerű állapotokat élnek át. A magyar narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

Tilos Maraton. A Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, Tilos, FM 90.3. Adás van!

0: Jó estét kívánok! Ez itt a Régen minden jobb volt, hátrafelé nyílezó történelmi műsor. Magam Balázs István vagyok, itt ülök Laskapál forgatókönyvíróval.
1: Sziasztok!
0: És nem ül itt velünk Csunderlik Péter szakmája szerint történész, ugyanis ő most egyéb elfoglaltságai miatt kénytelen kihagyni ezt a műsort, úgyhogy be kell érjétek velünk, de ígérik, hogy nem lesz kevésbé érdekes a témánk sem. Akik rendszeresen hallgatnak bennünket, azok hozzászokhattak már, hogy időről időre előveszünk nagy filmrendezőket, akiknek végig teperünk az élet művén, és megpróbáljuk megfelelni, hogy milyen gondolatvilágból, milyen értékkészletből táplálkoznak az ő filmjeik. Ezek az jellemzően általában jó hangzó nevű filmrendezők, Steven Spielbergtől kezdve Martin Scorsese, Ridley Scott, mindannyian sorra kerültek már. Aki ma este a témánk lesz, mondhatnám azt, hogy az ő filmjeivel is már szinte mindegyikkel foglalkoztunk ilyen-olyan irányból, tehát olyan jellegzetes, annyira jellegzetes és jól látható és ismert filmeket készített el, hogy a mi műsorainkból össze lehetne rakni akár egy életút műsort. Ezt most megtesszük egybefüggően. Tehát minden formában szembe jöttek már az ő filmjei, akármilyen tematikával vettük elő a filmművészetet. Őt úgy hívják, hogy Robert Zemeckis. Nagyon sokat foglalkoztunk már vele, tehát a Vissza a jövőbe trilógiát, tehát tulajdonképpen egy ilyen örökérvényű hivatkozási pontként használjuk a műsorunkban, amihez időről időre vissza tudunk térni, de hát olyan film olyan is, hogy ezzel alkalmas is erre, hogy bármilyen irányból tudunk rá hozzá csatlakozni. Vele fogunk ma este foglalkozni, ez egy nagyon hálás feladat, hiszen Zemeckisnek a világa is olyan, hogy nagyon rokon értelmű és nagyon jól kapcsolható a mi műsorunknak a világához, tehát jellemzően nagyon erősen használja a Zemeckis a popkultúra intézményét, műfaját, nagyon szeret kapcsolódni ezen keresztül az amerikai közélethez, a politikához, az amerikai elnöki hivatal betöltő személyekhez, irányzatokhoz, és ebből egy ilyen kis habarcsot szeret nagyon jó arányérzékkel és nagyon jó ízléssel elkészíteni. Pali, mit tudunk mi erről az emberről, azon túl, hogy ahogy mondani szokták a filmvilágban, egy kismesterről van szó, aki egy nagymester, jelesül Steven Spielberg szárnyai alól nőtt ki, de nyilván rá fogunk majd jönni, ahogy itt majd végigvesszük a filmét, hogy sokkal többről van itt, mint egy megbízható kismesterről. Ki ő?
1: Így van, hát ugye a Robert Zemeckis ugye 1951-ben született ugye Chicagóban, és hát főleg kelet-európai gyökerei vannak, azt hiszem ilyen litván-lengyel vonalról. Ugye különösen Egyesült Államokban ez mindig fontos hozzátenni, hogy kinek honnan jött át a családja.
0: Ugye nem Zemecki volt előtt.
1: Semmit nem lehet kizárni. És azt hiszem nem nyilatkozott egyébként erről, hanem ilyen különböző ilyen történészek nyilatkoztak erről.
0: Ez a közép-kelet-európai származás, ugye ez Spielbergnél is megvan, tehát ugye az őszülei ukránok, ukrán bevándorlók, tehát igen. Ez egy...
1: Igen, azt hiszem apai részről talán litván, és anyai részről talán lengyel, de nem 100%-os, és ez a családfa kutatás, és hát ugye Chicagóban nőtt fel, és hát azért a zene, ugye hát ő ez a klasszikus, ugye hát életkoránál fogva, ez a 60-as évek nemzedék tagja.
0: Abszolút, a nagy generáció.
1: Így van, és ezért az a fajta, hát minden, amit az Egyesült Államok kínálni tudott a 60-as években, azt ő megkapta.
0: Hát igen, ugye keleti, és hát Chicagót még nevezhetjük keleti parti városnak azért.
1: Inkább keleti part, mint más.
0: Ott azért volt élet.
1: Hogyne, és meg hát ugye ez a 60-as éveknek a különböző diákmozgalmai.
0: Igen.
1: És ő ugye hát középiskolában nem teljesített valami jól, mert hát ugye a kamasz korában már ugye a televízió, a mozi, és általában a különböző ilyen ugye a popzene, ugye a rockzene, elsősorban ugye a 60-as években, az különösen a Beatles, ő rajongott a Beatlesért, ezek teljesen ugye a televízió környékére sodorták, és Chicagóban több tévéállomásnak lett ilyen szerkesztője, tehát hogy írt műsorterveket, vágószobában dolgozott, hát egy ilyen mindenes volt gyakorlatilag.
0: Legjobb iskola, tehát ez a nem meghatározható egyéb feladatköröket.
1: Hát ha kell kávét főz, ha kell beolvas a híreket.
0: Tehát, igen, tehát ez óriási iskola ez. Tehát ez
1: abszolút.
0: Minden szegmensét látod egy munkafolyamat, egy alkotói folyamatnak.
1: És ugye 20-21 évesen ő felvételizik ugye Los Angelesben, ugye a University of Southern California-ra, a USC-re, és...
0: Ez George Lucasnak az iskolája, tehát ők folyamtársak voltak, ha jól tudom, ugye?
1: Igen, és hát...
0: Bár sokkal fiatalabb a Zemeckis, de ez ugye ez nem lehet gond.
1: Így van, és ugye akkor még nem az volt, hogy... Hiszen ugye ez a generáció teremti meg ezt, hogy... majd kijönnek egyetemről filmkészítők, és majd ők filmet fognak készíteni, hanem így a különböző szakemberek készítenek filmeket, akik már ebben a szakmában dolgoznak. Aha. És ugye ekkor járnak ugye egy időben részben Spielberggel, részben Lucasszal, ugye itt a Kaliforniába.
0: Ugye Spielberg itt egy külső ellen, tehát ő nem a UCS-en járt, tehát ő
1: filmeket
0: már,
1: készít, tévében dolgozik.
0: Igen, tehát itt a Lucasszal van inkább egy közösebb.
1: Abszolút közös pont.
0: Ez majd a művészetükben, tehát a Zemeckis témáiban is érezhető, de majd ha odaértünk.
1: Igen, és ugye itt találkozik ugye a Bob Gale-lel, ugye forgatókönyvíró társával, illetve producer társával, és Zemeckis azt nyilatkozza később, hogy gyakorlatilag ők voltak ketten, akiket nem igazán érdekelt az európai új hullám, aha, nem igazán néztek francia filmeket, ők a régi amerikai klasszikusokat imádták.
0: Tehát ez a tipikusan az inverze, a Coppola, a Lucas-féle európai gyökerekkel bíró kísérletező filmezésnek, amiben nyilván a Lucas rá kellett jönni, egy kicsit ebbe bele is zakkant, hogy ő ezt nem tudja művelni Los Angelesben, ugye a THX 1138 az is egy ilyen műfajkeverék akart lenni, de nem tudta megemészteni azt, hogy Amerikában nem tudsz olyan egzisztencialista műveket készíteni piaci pénzből.
1: Mert ott nem franciák élnek.
0: Igen. Tehát az Zemeckis akkor ehhez képest ennek a teljes ellentéte volt. Tehát gyakorlatilag egy ilyen kulturális hazai pálya volt nekik a Hollywood.
1: Abszolút, és ugye ők ott tanulták meg úgymond felfedezni ezeket a 30-as, 40-es, 50-es évek filmjeit, amiket gyerekként egyébként láttak, akár moziban, akár tévében, és hogy ez már kontextusba lett helyezve, és hát gyakorlatilag ugye az első szánypróbálgatásoknál ugye csinált különböző kisfilmeket, amiket például Spielberg is látott, és hát maga ugye Zemeckis is bement Spielberg irodájába ezután a vetítés után, hogy hát, hogyha ennyire tetszett neki a film, akkor tulajdonképpen akár dolgozhatnánk is. Igen.
0: Hát figyelj.
1: Közösen. És ugye az első filmje ugye a I Wanna Hold Your Hand.
0: Hát, lehet-e nagyobb megtiszteltetés egy Beatles fannak, hogy egy ilyen filmmel indítja el a karrierét, ami az első ilyen Beatles filmot úgy értem, hogy játékfilmes keretek között. Ugye ezekhez az 78-at írunk.
1: Így van.
0: Ez a film elkészült.
1: És ugye itt az a történet, hogy egy ilyen középiskolai csapat ugye el akar jutni a Ed Sullivan show-ra, ahol éppen fellép a Beatles 1964-ben.
0: Igen, tehát, és már itt megjelenik az, hogy ez a fajta nosztalgia faktor, ami egyébként az egész, különösen 80-as években az összes Zemeckis filmnél megjelenik az, hogy azon túl, hogy popkultúrát szeretjük, de az amerikai popkultúra iránti nosztalgia, tehát a régi, korábbi, egy-két évtizeddel korábbi hullámokat, ugye jelesül a rock and roll hullámot, az hogy tudjuk beépíteni a jelenbe. Tehát ugye, és akkor már ekkor itt föl is dereng a visszajövőbe egy picit, hogy a múltat be kell építeni a jelenbe. És ha hozzáveszünk ezeket, ami, és megint csak a George Lucas féle, ugye Lucasnak volt egy filmje, a American Graffiti, rock and roll és autók. Ez a két motivum tökéletesen megjelenik Zemeckisnél is. Az amerikai fiatalok ezt a két dolgot akarták birtokolni és megélni az életben, hogy legyen egy jó autójuk, és abban lehetőleg rock and roll szóljon.
1: És ugye Lucas nyomán, ugye Zemeckis is azt mondja, hogy tulajdonképpen, hogyha beülsz egy autó volánja mögé, akkor a saját fiatalkorodba tudsz eljutni.
0: Igen.
1: És
0: már megint a visszajövőbe.
1: De így van. Az abszolút egy ilyen központi motívum.
0: Igen, a felé folyamatosan gravitálni fogunk, tehát ne tessenek ettől majd megijedni.
1: Igen, és hogy Zemeckisnél ez a fajta, az autózás, ez valószínűleg ugye inkább Los Angelesben jöhetett, hogy ahova csak autóval lehet eljutni bárhova, rettenetes távolságok, meg az autópályák miatt.
0: Én próbáltam Los Angelesbe buszozni. Hát tudod, amikor a kelet-európai azt hiszi, hogy el akar jutni A-ból B-be.
1: Igen.
0: Ilyen eredetlen sikerrel.
1: és hogy tényleg az a fajta, az, hogy a nosztalgia az autóval, a technológiával történik, az, hogy az a lehetetlenség, hogy visszautazz a saját fiatalságodba.
0: Igen, és a történelembe, tehát itt már megjelenik az, hogy a kisember bele akar kerülni a történelembe, jelesül a Beatles-nek a bűvkörébe, és egy pillanatra ott állhat a reflektorfényben. És ez itt már egy picit a Forrest Gump-hoz kapcsolódni.
1: És ugye látjuk a Beatles-t, de csak ugye nagyon... ugye ezek a point of view kamerával, tehát csak részletekben, ugye alapvetően ugye hátat fordítanak a közönségnek, hogy a kamerának játszanak, tehát hogy megjelenik ugye a végén, amikor ugye már a rajongók elől menekülnek, ugye ez egy autóba, akkor is csak ugye nagyon óvatosan lehet őket látni, ugye a rajongó tömeg mögött, kvázi, tehát hogy már használja ezeket a technikákat, amik egyébként majd visszatérnek az életműben.
0: Jaja. Ugye menjünk tovább, az 1980-as Tragacs parádé című filmje, ez volt az első igazán olyan film, ami ahol kinyitotta egy kicsit a saját szárnyait.
1: Ez a kritikai siker, ami azt jelenti, hogy kereskedelmileg nem
0: igen,
1: volt
0: egy picit jól. Ilyen, picit, ugye én megnéztem ezt a filmet az adásra készülve, igen, tehát ez a manapság ez a TV2-n, vagy az RTL klubon ilyen vasárnap délután 3-tól leadják, és akkor mit tudom én így ebéd után lefekszel, és akkor emésztés közben nézem. Tehát ebben a műsorsávban való filmre. Nem arról van szó, hogy rossz film, itt már világosabban megmutatnak, hogy milyen világokat is épít Zemeckis. Megint az autó. Ugye egy használt autókereskedőről van szó.
1: Lehető legrosszabb értelembe igen, vett, aki rágógumival ragasztja vissza a sárvédőt.
0: Igen, ez mennyire amerikai. Tehát ez, és hogy ha ez még nem lenne elég, szeretne szenátor lenni. Tehát az, hogy Zemeckis folyamatosan úgy alakítja a történeteit, hogy valamilyen oknál fogva az amerikai politika egy picit így bekapcsolódjon, még ha csak ideiglenesen, vagy pillanatnyilag is. Tehát mindig megjelenik az elnök személye, ezt majd ugye később felerősödik, akár a Forrest Gump, akár a megint a visszajövőbe, hogy az amerikai elnök is valahogy bevonódik ebbe a sztoriba, nyilván csak mint statiszta, vagy mint lúzer, és van ez a figura, Kurt Russell játsza, aki szeretne összegyűjteni egy kis pénzt, ugye 60 000 dollár kell ahhoz, hogy az ő pályázatát elfogadják.
1: És az utolsó 10 000 hiányzik.
0: És 10 000 hiányzik, és tulajdonképpen már mindent összehazudozik az ügyfeleinek, hogy már most mindjárt megvan a pénz, és de valahogy mindig így ellene fordulnak a sors szeszélyei. Egyébként itt is az amerikai kapitalizmusnak egy olyan szép parabolája ez, ami megint végigvonul Zemeckis filmjein, nem ez a fő téma, soha nem ez a fő téma, de mindig látod azt, hogy ott van a háttérben az, hogy gyakorlatilag mivé teszi az embert ez a gátlástalan verseny. De ő ezt nem ilyen összevont, bozontos szemöldökű moralistaként tárja elénk, hanem hihetetlen vicces szituációkban, tehát alapvetően komédiákon keresztül.
1: Igen,
0: tehát és nevetünk ugye azon, hogy milyen a kapitalizmus.
1: És ugye ő is, ugye ez a két Bob, tehát Bob Zemeckis és Bob Gale, ugye hát ők írták ugye Spielbergnek, a Mesterlenek és Bolondokat.
0: Ja, igen.
1: Tehát, hogy az a fajta, ez az őrült vígjáték, ami lehet fekete humor, lehet akár ez a nagyon harsány, nagyon kifejező humor, akár ez a nagyon szubtilis, tényleg ezek a különböző rétegek egymásba játszatása.
0: Igen, és az, hogy esik szét minden, és mi tövig nyomjuk a pedált.
1: Igen, igen.
0: Ez a tipikus roncsderbi végjáték egyébként, vannak jó pillanatai, de már megjelenik itt a szembe is van egy Kurt Russell.
1: A versenytárs.
0: A versenytárs van szemben, és egymástól halásszák el pecabottal az ügyfeleket, és ott már megjelenik a Biff Tannen figurája. Nek egy ilyen előképe, ugyanaz a vörös, ilyen nagyon rosszul fésült haj, gazdag, arrogáns, és ugye őt kell legyőzni, őt kell megleckéztetni. Tehát már formálódik az a világ, ami elvezet majd a visszajövőbe filmekhez. Amúgy egy egyszeri megnézős dolog. Tud szórakoztató lenni, egy kicsit megfekszi az ember gyomrát, de már látni, hogy ebből a csávóból lesz valami.
1: Igen, és ez ugye kritikai siker volt, de hát kereskedelmileg nem igazán hozta a számokat, és hát ugye 1984-ig kell várni az első
0: igazán nagy siker, ugye a Smaragd románca, amit én 7 éves koromban láttam a Máté Szalkai moziban. A bátyám hívott, hogy gyere, nézzük meg a Smaragd románcát, mondjuk azt sem tudtam, hogy mi az, hogy Smaragd, sem pedig az, hogy mi az, hogy románca. Azt gondoltam, hogy ez egy szó. És majd időben meg fogunk tudni, hogy ez mit jelent. És akkor nézzük meg a Smaragd románcát. És nagy borzasztóan tetszett, ugye ott vésődött a homlok lebenyembe Michael Douglas arckifejezése, és ott szerettük meg ezt a színészt, azzal a jellegzetes Douglas-i állkapocs szerkezettel, és ezzel a hanggal, ami ugye nyilván egy Dörner György magyar hangjával,

0: ilyen talán drogcsempészeti ügyekbe, és ezért ő személyesen elmegy az őserdőbe, hogy tisztázza ezt a félreértést. És hát ugye egy nyugati férfi, vagy ő nyugati férfi, egy nyugati nő, aki délre kerül, és egyszerűen nem érti ezeket a problémákat. Ugye itt a forgatókönyvíró páros később ugye a George Lucasnak dolgozik, tehát hogy megvan az a fajta kapcsolat, ami már ugye egyetemi korból datálódik.
1: És itt köszön vissza az, amit mondtál, hogy alapvetően Zemeckis a régi amerikai hollywoodi filmekből igyekszik táplálkozni. Ez a film abszolút olyan, mint a Howard Hawks rendezte volna. Úgy ez a kalapos hős, aki elmegy egzotikus tájakra, és ott megszerzi azt, amit meg kell, vagy megcselekszi azt, amit meg kell.
0: Illetve egy ilyen screwball comedy, ez a veszekedős vígjáték, hogy így beszól a férfi és női hős egymásnak.
1: Ugyanakkor matiné film, tehát a gyerekeket is simán el lehetett rá vinni. Ugye mi is gyerekként láttuk, és már megjelenik, ami Zemeckisre nagyon jellemző lesz, majd kis, de egyébként már a Ragos Parádénál is az, hogy ez a képregényes világ, ez a képregényes túlzások, ez a szatirikus fogalmazás vizuálisan. Tehát az, hogy egy picit el van túlozva minden, túl harsány, tehát a realizmust azt igyekszik kerülni, amerikai nyelven fogalmaz.
0: Ugye hát ezért fura, hogy például a Rick és Mortyban megcsinálták a Visszajövőbe párosát rajzfilmben, ami már önmagában is egy rajzfilmes ábrázolás volt.
1: Igen, igen, igen. És ugye 1985-nél járunk, a nagy mű elkészül, a Visszajövőbe.
0: Az első
1: film a trilógiából, a Visszajövőbe. Hát nem tudom, hogy ez van-e értelme erről olyan sokat beszélnünk, mert annyiszor kiveséztük már ezt a filmet. Aki erre kíváncsi, hogy az ingás estünket, a 80-as évek ingás estét fönt van a YouTube-on, majd keresse meg, és ott egy picit közönség előtt is kiheherészünk magunkat ezt a filmet.
0: Tulajdonképpen, hogyha...
1: Megint arról van szó, amiről beszéltünk, hogy egy autóba üljünk be, és menjünk vissza a saját fiatalkorunkba. Ez egyébként a korszellemnek is egy tökéletesen megfelelő mintázata, hogy ugye 30 évvel ugye a középkorú férfi szeretne visszamenni a kamaszkorába. Mindenki szeretne 30 évet visszautazni, hogyha mondjuk 40-es éveiben van, hogy valahogy rendbe szedje a saját életét. A film abból indul ki, és az a legfőbb állítása, hogy mi lenne, hogyha az életünk csak egy rosszul megírt forgatókönyv lenne, és lenne lehetőségünk arra, hogy visszamenjünk, és újraírjuk az egészet. Tehát megint egy ilyen popkulturális feladványt kell megfejteni.
0: Illetve benne van az, hogy mondjam, a világ tud annyira aljas lenni, hogy neked muszáj tenned ezért, ez ellen valamit. És még például azt, hogy nem csak saját magad, hanem a szüleidnek az életét kell, hogy megjavítsd.
1: Igen. És az, hogy megint milyen érdekes az, hogy ugye ez a generáció, Spielberg, Zemeckis, Joe Dante, Richard Donner, ez azért egy szellemi kör. És ezek a figurák minden történetet úgy fogalmaztak meg, hogy a legfontosabb történeti erővonal az a család. Tehát az, hogy a családon belül kell a problémákat megoldani, ha azt megoldottad, akkor az kifelé meggyógyítja magát az egész. Tehát itt is nem az van, hogy visszamegyünk, és mit tudom én, öljük meg Hitlert, tudod, ilyenek szoktak lenni az időutazós filmek. Nem, a saját problémádat old meg, meg az apádnak, meg az anyádnak a problémáját old meg, és onnantól fogva ez szépen kifelé, egyébként ez egy milyen konzervatív gondolat, hogy az egyéni szinten kell kezelni egy problémát, és hogyha az egyént megoldottuk, akkor a közösség is életre kell. Tehát magától meggyógyul a közösség. Ugye ez egy klasszikus régenista filozófia volt, ami működött is, meg nem is, de ezt most hagyjuk, ne nyissuk ezt ki. Ajánljuk a Ronald Reagan adásunkat ezen a ponton.
0: Illetve benne van az, hogy hát a múltat megszépíti az önállítás. Hogy tulajdonképpen ma már úgy gondolunk vissza, hogy hát akkor még igazi értékek voltak.
1: Amikor még.
0: Így van.
1: Olyan, és Oszián Dalcin, mindenki, amikor

0: múltkor még. Így régi van. Szép nóta jön.
1: Ez korvács és kenyér. És hogy ez a fajta nem a csalódottság, hanem hogy amikor az ember rájön, hogy nem, a régi világban, amiről úgy beszéltek, hogy bezzeg amikor, ugyanolyanok voltak. Igen, igen.
0: Persze. És ugye itt jelenik meg már világosan az, hogy már nem csak a nagy kalandfilmekből merít Zemeckis, hanem az ő legfőbb mentora az nem más, mint Frank Capra. Aki látta az Élet csoda szép című filmet, az világosan felfedezi, hogy az egész Vissza a jövőbe ötlet, meg az, hogy milyen fordulatokat használnak a Bob Gill írta a forgatókönyvét, ugye, akikről említést tettél, az mind-mind Frank Capra filmjeiből, és egész pontosan az Élet csoda szépből származik. Eleve hogy a második részben az alternatív 1985-nek az ötlete is ebből. Ugye amikor az angyal odaszáll a főhős mellé az Élet csoda szépben, és gyere, megmutatom neked, hogy milyen lenne a világ nélküled. És egy ilyen lepusztult szar, ugye a kisváros teljesen egy ilyen lezüllött, elzüllött világ lenne nélküle. Ez egyértelműen látszik azt, hogy az alternatív 1985-et az innen jött. Még a bemutatás és az, hogy kaszinók mindenhol. Csodálatos, ezeket felfedezni csodálatos dolog.
1: És ugye a Douglas Sirk, ugye ez a 40-es, 50-es éveknek a kifejezetten ilyen romantikus és érzelgős romantikus filmjei, ami egyébként visszaköszön sokszor itt is, illetve hát a Forrest Gumpban is, tehát hogy az a fajta szirupos érzelgősséget is Spielberg csak a legjobb napjain tudta hozni,
0: igen,
1: abban megjelenik.
0: Lépjünk tovább, ugye a visszajövőben filmekkel mi egy műsor folyamat meg tudnánk tölteni, de ezt most ne tegyük meg, tettük már eleget.
1: Így van.
0: Jön egy új irány, a 90-es évek elején, vagy a 80-as évek vége, azt hiszem a Roger nyúl a pácban.
1: Az még ugye 88-as, az első még, két igen. rész között.
0: Az első kísérletezése Zemeckisnek egy olyan úton, ami majd később fertőződik el, de ne szaladjunk előre. Ez az animációs technikával való kacérkodás, illetve hogy hogyan lehet az élőszereplős filmet vegyíteni a digitális, illetve az animációs technikával. Ez egy jó kis fantáziafilm, alapvetően bele van implementálva azok a témák, a kapitalizmus kritika, a régmúltnak a visszasírása, ez a nosztalgikus hangvétel, mint az összes többi Zemeckis filmben. Neked mi a véleményed erről? Én ezt nagyon régen láttam, ilyen képek vannak belőle.
1: Igen, egyrészt ez a fajta...
0: Állítólag óriási siker volt ez.
1: Igen, igen, abszolút. Tehát egyrészt az, hogy szintén megint ugye ez a 40-es évek filmnoárjába térünk vissza.
0: Igen, igen, ugye
1: egy ilyen Humphrey Bogart-szerű magánnyomozó.
0: Bob Hoskins
1: így van.
0: Játsza.
1: És... eredetileg ugye Terry Gilliamet akarta Robert Eisner felkérni erre a munkára, de hát Gilliam előadta, hogy ezt hogy oldanám meg, hát inkább lecserélték. és Zemeckisnek tényleg ez a fajta, és ugye itt a fő probléma ugye a közlekedés, hogy ő a 40-es évek Los Angeles-en már éppen abban a fázisban van, hogy helyi villamosok legyenek, hogy a helyi tömegközlekedés meg legyen szervezve, de gyakorlatilag az autólobbi ezt próbálja megakadályozni. És itt is ugye feltűnik ugye ez a klasszikus film noir karakter, ugye a kiégett magánnyomozó, és ugye vele szemben ugye a femme fatale, aki egy rajzolt figura, ugye a Jessica Rabbit, ugye eredetiben a magyar hangja Kathleen Turner, és aki hát ugye próbálja elcsábítani ezt a magánnyomozót. A kettejük közti, hát hogy mondjam, szinte már fizikailag lehetetlen szituációban noha kiderül, hogy gyakorlatilag a szexualitásnak a megfelelője a vörös pecsenyézés. És viszont ugye az ő férje, ugye a Roger Newell, aki hát egy ilyen ripacs, aki ugye az amerikai ugye Hollywoodban játsza ezt a mindig ráesik az óriási ezer tonnás üllő, akit mindig megvernek, de hát ők egyszerűen csak szeretik egymást. És ugye feltűnik ugye a Doom bíró, ugye Christopher Lloyd szerepében, akinek hát egy ilyen vizsgáló bíró, és ő így nyomoz az ügyben. És mindig
0: ez a figura már benne volt a Tragacs parádéban is egy
1: igen,
0: kicsit.
1: Igen,
0: ez a
1: szellemi a bérgyilkos.
0: Ez a Szellemítő kettőből a nagy kalapács, tudod, ez a ránézel a bíróra, és tudod, hogy milyen ítéletet fog hozni.
1: Igen. És tulajdonképpen ez tényleg egyrészt ugye a kétféle technika ötvözése miatt érdekes, illetve az a fajta szabadság, amit a rajzfilm tud adni, hogy ott teljesen bármi lehetsz, és hogy ugye egy momentumot kivéve a rajzfilm figurák azok halhatatlanok, azok mindig élnek, ott vidámság van. És ezt a vidámságot akarja ez a bonyolult korrupciós gépezet eltüntetni, ezt a felszabadultságot. És hát tulajdonképpen nem is sikerül, pont ugye az Eddie Valiant, ugye a magánnyomozó miatt, aki ugye utálja a firkákat, tehát a rajzfilm figurákat, mert hogy egy firka volt az, aki a bátyára dobott egy zongorát, ami miatt ugye ő meghalt, és úgy gyászolja a bátyját, de maga az egész szituáció ez ilyen zemekiszesen, ilyen dupla fedelű, hogy egyszerre nagyon tragikus, és egyszerre nagyon komikus.
0: Hát, mint egy rajzfilm.
1: Igen, igen.
0: Mondhatjuk, hogy ez műfajteremtő volt az a film olyan értelemben, hogy azért a 90-es években az, hogy animációs karakterekkel bolondítottak meg ilyen szatirikus hangvételű gyerekfilmeket is akár, de akciófilmeket is, lásd, de ugye az utolsó akcióhősben, ugye Humphrey Bogarttal kell menni, a fekete-fehér Humphrey Bogarttal kell menni járőrözni, meg Viszkász a macska, aki megmentette már az életét Mozart, a Mozart gyilkosának. Tehát, egészen a Space Jam, ugye a Michael Jordan film, ami egyébként nem túl jó.
1: Így van, ugye ott volt ugye a Dick Tracy, azért, ami ugye egy rajzfilm sorozatot próbál élőszereplősbe átültetni, de ugye ott volt a Cruel World, ugye egy ilyen fura világ, ugye a Ralph Bakshi féle ilyen felnőtt animáció gyakorlatilag, amiben Brad Pitt és Kim Basinger, a rajzolt Kim Basinger ugye alakít, hát mondjuk azt, hogy érdekeset. Tehát, hogy abszolút egy ilyen műfajteremtő rész volt, aztán ugye ennek akkora költségei voltak, hogy ugye például ugye itt először és valószínűleg utoljára szerepelt együtt a Disney és a Warner sztárjainak a többsége. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes és nagyon szórakoztató film.
0: 1993, ha jól emlékszem, a Dead Becomes Her, ugye a
1: 92.
0: A 90-es évek elején elindult egy horrorfilmes reneszánsz, elsősorban Francis Ford Coppola Drakulájának köszönhető. Én emlékszem rá, általános iskolás voltam, amikor ez a két film egyszerre. Volt nálunk Sky News, és egyszerre mentek a filmnek a reklámjai.
1: Igen.
0: Jól áll neki a Halál címmel futott ez a film. Ez is egy nagyon erősen, megint az állandó zemekiszi téma köszön vissza, az idő, illetve az idővel való küzdelem.
1: Hogyan lehet visszamenni a saját életünkbe, csak a Los Angeles-i plastikai sebészet segítségével.
0: Igen, van egy Bruce Willis egyébként egy pocsék alakítással.
1: Feltételezem, direkt pocsék.
0: Persze, tehát igen, tehát szarul is jól kell játszani. Ha jól játszod, akkor szar.
1: Igen, tehát hogy ugye arról ismerni fel a rossz színészt, hogyha egy rossz színészt kell játszani, azt véletlenül jól csinálja.
0: Igen. Tulajdonképpen arról szól, hogy két nő, itt is van ez a megafin dolog, hogy van egy ilyen kis kütyű, ami az egész bonyolalmat okozza, ami jelen esetben majdnem olyan, mint egy időgép, majdnem olyan, mint egy DeLorean, csak nem autó, hanem ez egy kis üvegcse, ami az örök élet elixír tartalmazza, és ez a...
1: Külsődleges.
0: Külsődlegesen megőr. Gyakorlatilag nem csak, hogy megállítja az öregedést, de vissza is fordítja. Az embert a legjobb formájába alakítja vissza. De tulajdonképpen ez azzal jár, hogy bár ez megmarad, de alapvetően a test még így is törékeny marad, és gyakorlatilag rövid idő alatt egy ilyen össze-visszatört húsomóvá válik.
1: Hiszen nem sérülék, tehát nem sérthetetlen az a fajta test, igen. Hanem tényleg egy, minthogyha egy ilyen porcelán hely lenne az egész, ami mögött viszont...
0: Ami tényleg az, hogy tényleg csak annyi, hogy nem öregszik, de minden más gyengesége az megmarad. Tehát ugyanúgy meg lehet karcolni, ugyanúgy el lehet törni a csontokat. Ez viszonylag vicces ez a film. Ez óriási bukás volt állítólag, vagy mérsékelt siker.
1: Igen.
0: Valamennyire értem is, nem ültek annyira úgy a poénok. Nem volt az, talán a harsányságval volt itt valami, tehát nem tudott ez a sötét téma ezzel a fajta harsánysággal így összekapcsolódni, de nem tudni, hogy ez...
1: Hát ugye ez a film is...
0: Nyilván ezek nem objektív
1: persze.
0: Dolgok.
1: Illetve hát ez a film is ugye beletartozik abba a széles skálába, ami ugye kint Amerikában, illetve Európában is megbukott, nálunk viszont nagy siker lett.
0: Igen.
1: Abszolút. És hát gyakorlatilag egyébként valóban nem jó film. A film első fele az nagyon, nagyon aha. erős, és a második fele az úgy szétterjed. És hát ugye itt is ugye a Bruce Willis karakter, ugye a Manville. Uh-huh. Ugye ő az egyetlen...
0: Egy impotens temetkezési vállalkozó. Tehát ha van lelombozó...
1: Orvosból lett temetkezési vállalkozó.
0: Ha van lelombozó karakter.
1: Igen, és maga ugye ez a tragikus, komikus egymásba játszatása, hogy így nagyon vicces, ahogy ugye a színésznő karaktere ugye csak egy pillanat választja el attól, hogy éppen leessen a lépcsőn. És így hosszas másodpercekig így igen, gondolkodik, hogy na most mi történjen.
0: Igen, és ez a rajzfilmekből.
1: Majd megböki, és nagyon tragikusan össze-vissza törve a csontjai, legurul egy ilyen nagyon hosszú lépcsőn, amiből végén feláll és elindul, csak ugye a feje éppen más.
0: És megint az van, amit a Roger Newell-ban játszunk, hogy gyakorlatilag itt ilyen rajzfilm karakterek vannak. Tehát az, hogy így kapálódzik a lépcső tetején, az teljesen olyan, mintha egy rajzfilm figura tenné, tehát aki nem fog a gravitáció.
1: Az sem lőfegyver, semmilyen fizikai
0: dolog. Gyakorlatilag mégis a valóságban kell, hogy létezzen, és ebből fakad az ő sérülékenysége. Tehát igen. Gyakorlatilag itt a Roger Newell-nak egy ötletét vitte tovább élőszereplős változatban.
1: Igen.
0: 1995 a nagy mű ismét, tehát a második nagy mű, Forrest Gump. 95-ben kapott Oscart. Hát én azt gondolom, hogy ez egy tökéletes film. Itt nyílik ki teljesen az Zemeckis itt van olyan szinten csúcsformában. Ez a film az ő zenitje. Itt érik be annyira az ő művészete, hogy már ez a fajta komikus, ez a szatírikus hangvétel nem bizonyul elégnek, hanem itt már egy nagyon erős dráma is hozzá kapcsolódik. Megmarad a szatirikus hangvétel, de ilyen normalizáltabb formában. Tehát a rajzfilmes fogalmazásmód eltűnik, és helyette olyan a 90-es éveknek az első felének az ilyen az Oliver Stone filmeknek a világa van egy picit parodisztikusan megfogalmazva, és ez van összegyógyítva a Zemeckisnek a világával. Csodálatos kis elegyütt ebből össze.
1: Már a Forrest Gump egy pessimista világlátásból adódik, véleményem szerint. Az, hogy gyakorlatilag az emberi létnek nincs értelme. És ez majd ugye később a szemkivetettel lesz igazán helyére téve, de hogy már itt is megvan, hogy mit adott egy átlag amerikainak, mit adott az amerikai történelem a 20. század második felében, és hogy háború, tragédia, forrongás, kvázi forradalom, jogegyenlőtlenség, és ugye az elnökök különböző hatalomváltásai, és hogy ebben semmi pozitívum nincs, ebben a pozitívumot egy nem egy értelmiségi, hanem egy hátrányos helyzetű déli srác hozza meg, aki nem foglalkoztatnak ezek az ilyen értelmiségi dolgok, igen, hanem ő csak csinálja a saját dolgát.
0: Megint a Frank Caprai hős jelenik meg, ez az ártatlan, tiszta szívű kisember, aki a maga jóságával gyógyítja meg a maga körül lévő világot, és nem csak a maga körül lévő világot, hanem az egész amerikai történelmet. Hiszen azok a hihetetlenül jól működő harsány poénok, hogy amikor összetalálkozik az amerikai elnökökkel, és hogy akaratán kívül miket indít el. Ez olyan, mint egy ilyen gyógyító érintés. Az egyszerű kisember meggyógyítja az egyszerűségével, az együgyűségével, és a tisztaságával önmagát nagyon bonyolultnak és nagyon utolérhetetlenül zseniálisnak hívő politikát, az egész társadalmat. Ugye? Ez a fajta caprai naivitás itt jelenik meg a legtisztábban.
1: Ugye az, mert ugye több filmjében is megjelenik az, hogy a boldoguláshoz nem a cinizmus vezet, nem a lenézés, hanem az őszinteség. Egy váratlan olyan pillanat, amikor az ember szembesül saját magával, és el tudja mondani, hogy egyszer vállalva minden kockázatot, hogy én most őszinte leszek, és elmondom, hogy én mit gondolok, mit érzek, és egyébként a dolgok hogyan állnak.
0: Igen, tehát ez a méricskélés és a számítás nélküli őszintesség, tehát eztől utat, ugyanis a társadalom annyira meg lett már bonyolítva, vagy annyira bonyolult, hogy nincs felkészülve az egyszerűségre, ezért az egyszerűségnek váratlan és gyógyító hatása van. Ez a kulcsa nagyjából ennek a figurának, és az, hogy ez milyen szépen van formába öntve, az van egészen csodálatos.
1: És részben ugye az én véleményem szerint ez egyfajta kifordítása ugye a született július 4-énnek.
0: Abszolút, erről beszéltünk sokat mi Palival, hogy amikor az Oliver Stone-t volt lehetőségünk 2012-ben itt hallgatni a Puskin moziban, akkor így pusmogtuk, hogy akkor meg kéne kérdezni Alit, hogy mit érzett, amikor a Forrest Gumpot nézte? Sajnos nem kérdeztük meg.
1: Igen, ez örökbe bánni fogjuk.
0: Igen, de mondd tovább.
1: Igen, és hogy ugye itt a Forrest Gumpnál is tényleg az a fajta, tényleg mondom, ez a mer, hogy mondjam, tehát, hogy még Spielberg is azt mondaná, hogy ez azért talán túl cukrozott, ugye olyan jelenetek vannak benne, anyával való viszonya, az, hogy a Jennyvel való viszony, ugye a különböző, ugye a fekete párducoknál.
0: Ez oldja fel a popkulturális kis betétek, meg alkotóelemek, ezek oldják fel ezt a fajta cukrozottságot, hiszen olyan humorfaktort raknak bele az, hogy egy egyszerű ember, aki nem ismeri azt, hogy popkultúra, meg mármint azt, hogy nem tudja elhelyezni azokat a dolgokat egy ilyen kulturális koordinátrendszerben, amit ő lát. Azt hiszi a fekete párducokról, hogy ez egy jelmezbál. Hát hülyén vannak öltözve.
1: Igen, és ugye az ő ellentéte, ugye a értelmiségi szakember, ugye a Dan Hadnagy, aki a teljes depresszióba és a teljes cinizmusba menekül.
0: Aki a Tom Cruise karakterének a született júliusból egy tökéletes kifordítása, tehát azon igen, visítottunk.
1: Igen. És
0: így érette fejjel, amikor újra nézték.
1: Viszont ugye hát átvéve, illetve Forrestet követve, és átvéve az ő gondolkodását, ugye hiszen ugye főnök lesz ugye a rák cégben, gyakorlatilag ő is meggyógyul, kigyógyul ebből, és neki is lesz lába újból.
0: Uh-huh. Óriási siker volt a Forrest Gump. Nyilván, amikor egy rendező egy ilyen sikert átél, ugye megkapta a legjobb filmnek el Oscar díjat, meg a legfontosabb díjakat begyűjtötte, ilyenkor kell egy csavart tenni a valami más felé elindulni. Ezt meg is tette Robert Zemeckis a Kontakt című 1997-es Kapcsolat című filmmel, ami arról szól, hogy ugye alapvetően ez egy science fiction szeretne lenni. Természetesen az egészet a család témáján belül próbálja
1: értelmezni. Hát az abban rejlő problémák.
0: Gyakorlatilag nem feltétlenül az a kapcsolatot keresünk, az idegen lényekkel való kapcsolatot keresünk, hanem a saját életünkre vonatkozó gyógyírt, illetve a sérelmeinket próbáljuk ott odafönt valahogy megtalálni. Judy Foster egy magányos tudós nőt alakít, aki gyakorlatilag megszállottja az idegenekkel való kapcsolatfelvételnek. Ez meg is történik, illetve nem tudják, hogy mi az. Ugye visszajön egy üzenet, amit dekódolnak, és gyakorlatilag erre a kapcsolatfelvételre való fölkészülés, és az ennek a ilyen-olyan sikerre történt megvalósításra a filmnek a cselekménye, de valójában az egész film arról szól, hogy neki hiányzik az apja, és az ő hiányzó hangját szeretné betölteni valamivel. És ebben a tevékenységben találja meg ezt a hallgatózást, ugye ez a film erről szól, hogy figyeljünk a hangokra, a kopogásra, az, hogy mi jön vissza a sistergés után a mikrofonból, és de valójában ő az apját, ugye kisgyerekkorában egy ilyen traumatikus élmény kapcsán ugye ez benne maradt, mint seb, és ezt próbálja valójában ő feloldani.
1: Ugye részben ez az alapja az Interstellárnak, az Érkezésnek, igen, ugye a Christopher Nolan, Denis Villeneuve, tehát a 2010-es évek nagy rendezői tulajdonképpen innen eredeztethetőek, ugye ezek a fajta speciális cifik, ahol ugye a magánélet és a tudósi létet kell összeegyeztetni.
0: De egyébként korábbi dolog ez, tehát hogyha pont a Tóta V. Árpáddal volt egy műsorunk, ha emlékszel, ugye a Stanislav Lemmel kapcsolatban, a Solaris kapcsán is már ezt,
1: abszolút,
0: hogy valójában az ott van az óceán, azon az bolygón, és ott valójában tükörbe nézünk, tehát a saját problémáinkat látjuk bele abba a rettenetes nagy tömeg hullámzásba, amit neki, ugye a főhősnek meg kell fejteni, tehát tükörbe nézünk a világűrben, és nem pedig a messzességben, mert hiszen nem látunk semmit, és ahol nem látunk semmit, oda magunkat helyettesítjük be. Menjünk tovább, talán 2000-hez megérkeztünk, ami egy ilyen korszakzáró film. Talán ez Robert Zemeckis legpuritánabb filmje. Ez ugye itt arról van szó, hogy egy logisztikai rendszer embere kiesik a világból, és egy szigeten újra megtanul embernek lenni. Itt valójában Zemeckisnek a kis liblingje, a technika, az úgy fogalmazódik meg, hogy a technika hiánya az, amivel küzdünk, az, hogy azáltal próbálunk meg, legalábbis a főhős újra embernek lenni, hogy mindent elveszít.
1: Ugye hát egyébként Zemeckis feltehetőleg ateista, de itt azért megjelenik ez a fajta purgatórium rész, hogy tulajdonképpen ugye a főhős ugye ilyen motivációs beszédeket tart az időről egyébként.
0: Hát, mi másról?
1: De így van.
0: Az és
1: és hogy viszont pont ugye történik egy ilyen nem várt esemény, és gyakorlatilag ő két idő között reked.
0: És illetve az idő nélküliségben.
1: Igen.
0: Idő nélküliségben csak az van neki.
1: Dolga van, hogy ideje van, rengeteg.
0: És hogy nem halad sehova semmi.
1: Igen. És hogy ez hogy használja ki? És miként, és hogyan, és ugye ebben, ugye ott is, ugye egy saját családot kreál magának.
0: Igen, hát ugye ha megnézzük az ő fázisait, az ő ilyen kis szakaszait, akkor eleinte ugye megérkezik, minden probléma műszaki probléma. Hogyan kell tüzet csinálni? Honnan lesz kaja? Tehát először a hétköznapi kis legalsóbb szintű problémákkal kell foglalkozni. Végül, amikor ezek kialakulnak, akkor elkezdődik egy virtuális közösségépítés. Ott van Wilson, ugye a kosárlabda. Már égetővé válik az, hogy maga köré, még hogyha virtuálisan is szervezzen egyfajta társaságot, akikhez tudsz beszélni, mert ugye kell, az kell ahhoz, hogy ő ne bolonduljon meg, és így el lehet viselni az örök létet. Hogyha van legalább egy véres röplabda, ami egyébként egy nagyon szép Robinson Crusoe kifordítása az egész a szituációnak. Hát
1: itt is utalnék ugye és a His Girl Friday című Howard Hawks filmre.
0: Igen, és tulajdonképpen az, hogy egy spirituális szintre lép már az ő igényei. Tehát megtanul kilépni abból a műszaki koordinátorrendszerből, amiben egyébként a civilizációban is élt. Hiszen azért nem nagyon működtek az ő kapcsolatai itt a film elején. Tehát az, hogy nem volt, ugye Helen Hunt játssza a feleségét, nem nagyon volt nekik idejük egymásra. Állandóan nézni kellett a naptárat, hogy van-e, van-e egy óránk,
1: hogy
0: idő problémái voltak, na nesze, itt van egy kis idő, akkor gondolta Isten, és elvett mindent, és odaadott minden időt a világon. És gyakorlatilag az ő fejlődés történetre arra szól, hogy tanulj meg ismét úgy embernek lenni, hogy ne csak az alsó szintű műszaki szinten szervezd, és ezáltal ne terhel túl ezekkel az életedet. Egyébként egy nagyon, nagyon nehéz ezt a filmet, úgy ilyen filmet csinálni, hogy gyakorlatilag egy ilyen monodráma, de a Zemeckisnek a feszültségteremtő képessége van olyan szintű, és az emberismerete is, és a természetesen a filmes ismerete, a dramatista képessége, hogy ez a film ott tart végig. Tehát egy percig sem unalmas. Tehát nincs szó arról, hogy itten ilyen kimész kávézni. Nem mész ki kávézni. Fantasztikus, ahogy ezt eltalálta. Nyilván ez egy olyan film volt, ezzel le is zárult egyébként a Robert Zemeckisnek egy ilyen klasszikus filmes korszaka, és jöttek a 2000-es évek, egy óriási fordulópont volt mindenkinek. Amikor Robert Zemeckis elfordult a hagyományos filmkészítéstől, és kizárólag a digitális animáció felé fordult. Pali, mi a ferderáncos fasz történt Zemeckisszel a 2000-es években? Ehhez te kell lesz.
1: Na, tehát, hogy én úgy gondolom...
0: Mi történt itt?
1: Én úgy gondolom, tehát, hogy nem véletlenül hoztam fel ez a létértelmetlenségem, ezt a pessimizmust, hogy szerintem ő a szemkivetett végére eljutott odáig, hogy ő nem kíván színésszel dolgozni. Ő egy teljes kontrollt szeretne, amiben ő irányít mindent. Részben szintén ez a Lucas-i igény.
0: Igen, eszembe is jutott, igen.
1: És hogy gyakorlatilag ugye ez a motion capture technológia, tehát hogy a színészek arcáról, illetve a színészek játékáról bedigitalizálják, és gyakorlatilag ezt használják már úgy, ahogy egyébként a rendező szeretné. És ugye itt van ez a három film, ez a Polar Express.
0: Igen. Ezek ilyen gyakorlatilag ilyen karácsonyi rajzfilmek digitálisan.
1: És hogy tudod, ez ugye a technológiában oké, de hogyha nincs egy történet, amit el akarsz ezzel mesélni, illetve vagy nagyon közhelyes, vagy karakterek sincsenek, amiket ezek a egyébként felismerhető arcú színészek.
0: Úgyhogy Jim Carrey játszik az egyikben.
1: Abszolút, meg a Beowulfnál is, a Angelina Jolie egyértelműen fel lehet ismerni. Tehát, hogy
0: de rossz volt, azért emlékszem, arra beültem.
1: Az, igen, az sem volt jó.
0: Volt az.
1: Meg ugye ez a karácsonyi történet, ugye ez a három film, és hogy ő itt úgy gondolta, hogy majd ő ezt meg tudja oldani. De hát ugye történet nélkül, karakter nélkül...
0: Ezek ennyire rosszul megírt történetek? Én megmondom, hogy a Beowulfot néztem kizárólag meg, én a többiről lepattantam.
1: Ezeknek nincs értelmezhető története, illetve az a fajta kettősség, amit ugye többször felhoztunk, ez a rajzfilmesség, tragédia, komédia, stb. Ezek már abszolút... Jó, nem abszolút, de nagy részt nincsenek benne, hanem ez a nagyon egyértelmű, egyvágányon haladnak, mint a Polar Express. Tehát, hogy így elindulunk valahonnan, elérkezünk valahova, megtettük az utat. Nincsenek nagyon
0: Tehát ennyire, de ez úgy hangzik nekem, mint egy kísérleti film, hogy akkor most akkor nem foglalkozok a sztorival, meg a közönséggel. Nézzük meg, mit tud az eszköz maga.
1: Vehetjük egy ilyen kísérletnek.
0: Csak ezt ugye kísérletnek.
1: Hát meg igen, kísérleti filmek nem szoktak ilyen 50-60 millió dollárokba kerülni. Tehát, hogy ez egy kísérlet volt, elbukott.
0: Ezek nem voltak sikeresek?
1: Nem.
0: Egyik sem?
1: Nem. Ugye a tévés jogok miatt az ilyen karácsonyi cuccokból azért még vissza tud hozni mind a mai napig, de mozis bemutatókból abszolút bukás.
0: Tehát igazából ez az egész 2000-es éveket meghatározta, az elkezdtünk 2011-be. Természetesen magától érthető, hogy egy ilyen mélyrepülés után, ami egy évtizedig tart, csak egy óriási nagy visszatérés lehet az, ami őt ismét trekre rakja, hogyha már trekkekről beszéltünk. Ez meg is történt a Kényszerleszállás című elképzelhetetlenül csodálatos és fantasztikus filmmel. Így visszajönni egy ilyen sötét évtized után, lámint a Zemeckis életpályát illeti. Ugye a Denzel Washington Flight című filméről van szó, ami egy olyan érett...
1: Kényszerleszállás.
0: Ami egy olyan érett filmet jelent, amit akár Steven Spielbergnek is becsületére válhatott volna. A Washington olyat játszik itt, nyilván ő amúgy is egy ez a monolitikus színész, tehát szereti faltól falig betölteni a vásznat. Itt minden eset, mi lehetősége meg is volt rá, meg is tette. Gyakorlatilag ez a függőségekkel való szembenézés. Itt már a Zemeckis féle, az ilyen popkulturális harsány utalgatások, meg játszadozások, komédiázások, ami a 2000-es évek előtt jellemezte őt, itt már ez teljesen eltűnik. Így a Forrest Gump előtti időszaknak azért teljesen eltűnik. Tehát itt már a abszolút a dráma, és a karakter, és a történet a fontos. Gyakorlatilag arról van szó, hogy megválaszthatja az ember a saját megváltásának a körülményeit. És a film válasz az, hogy nem. Tehát amikor a megváltás jön, és jönnek a számunk kérések, még akkor is, hogyha igazságtalan, mert ez egy borzasztó igazságtalan helyzet, amiben ő keveredik, hiszen letette a repülőt. Arról van szó, hogy ugye ő kokainos állapotban letesz egy repülőgépet, viszont 6 ember meghal. És ez a 6 emberrel neki el kell számolni, még akkor is, hogyha esetleg nem ilyen bátor, hiszen ha mondjuk tisztán vezeti a gépet, akkor lehet, hogy sokkal rosszabbul alakult volna, valószínű, hiszen ezt megmérik.
1: Ugye az emberi teljesítő képesség határán van, és ugye nem tudjuk, hogy az a vodkától, a kokaintól, a saját tudásától, nem tudjuk mitől.
0: Csinál egy hajmeresztő mutatványt.
1: Ugye egy rossz helyzetbe kerül technikai problémák miatt, és ő ezt így lehozza, ugye kényszerleszállás, lehozza a gépet is, meg a szituációt is megoldja, de ugye egyrészt sosem tudjuk meg, hogy vajon képes lett-e volna erre. Egyébként tiszta állapotban.
0: Igen. Valószínűleg nem, mert ugye a szimulációban ezt megcsinálták sok pilótával, és valószínűleg ő sem tudta volna megcsinálni, de ugye volt olyan hülye, hogy megcsinálta, és fonák módon jól jött ki ebből, de attól még neki el kell számolnia. Borzasztó igazságtalan helyzet, és ez a fantasztikus ebben a történetben, hogy az embernek a megtisztulása egy igazságtalan helyzeten keresztül vezet. Itt így lehet megszakítani egy olyan spirált, amiben ez a figura is él, hogy folyamatosan hazudok, hogy de nekem van igazam. Igen, igazad van, és kit érdekel? Meg kell tisztulnod úgy, hogy a világ elbánt veled. Ugye, van egy ilyen dupla nyomás.
1: Mert ugye Whip Whitaker, tehát hogy Whip, ugye korbács, ami visszacsap a végén. Tehát, hogy így...
0: Jaj, de jó. Pali!
1: és hogy tényleg egyrészt ugye maga Denzel Washington karaktere, tehát hogy ugye, és itt is ő visszatér ez a fajta kettősség, hogy ugye amikor megjelenik napszemüvegben a reptéren, ugye kívülről azt látod, hogy mennyire cool és mennyire zseniális, mi viszont tudjuk, hogy ez azért van rajta, hogy eltakarja a bedagadt szemeit, hogy ne lehessen észrevenni, mennyire véreles.
0: Ugye Joker-kör az Ámbal Lájt dala megy mindig, amikor egy picit beüt a kokó, és akkor fölreken a szemüveget.
1: Igen.
0: De látjuk, hogy nincs jól valójában.
1: Igen, sőt, hogy egyre mélyebbre ássa saját magát.
0: Csodálatos a film. Én ezt gondolom igazából a komoly, a késői Zemeckis korszaknak a csúcsának. Miről érdemes még beszélni a Flight után? Készült még pár filmje, de igazából igen, ez már egy picit ilyen leszállóág, hogyha szabad ezzel a leszállás után így fogalmazni.
1: Én ugye ilyen trilógiákra osztottam az életművet, amik között így beékelődnek bizonyos filmek, mint például ugye mi volt 2000-ben még a másik filmje, ez a Hitchcocki thriller?
0: Temetetlen múlt.
1: Temetetlen múlt. Az csak egy
0: olyan, mint egy Stephen King regényt láttunk volna megfilmesítve.
1: Igen.
0: Áskálódjunk a múltba, és akkor tehát megint
1: akkor így nagyon divatosak volt ezek a G-horrorok, ezek a távol-keleti horrorok, és tulajdonképpen így csinált egy ilyet, de az ilyen stílus gyakorlat.
0: Igen.
1: És hogy nekem ugye ez a szövetség korszak, ugye a kényszerleszállás, ugye a kötéltánc, illetve az Isten hozott Marvenben, ami azt jelenti, hogy egyedül nem tudod megoldani a problémádat, muszáj más emberekre számítanod, és muszáj nem csak a saját családodon belül, hanem másokra is támaszkodnod. Uh-huh. Ami szerintem egyrészt ugye a filmkészítésnek is egyfajta metaforája, másrészt viszont az a fajta belátása Zemeckisnek, hogy egyedül nem lehet semmit megoldani, hanem mindig emberek tucatjaival kell együttműködni.
0: És ha már az idő, akkor le is járt az időnk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sajnos Zemeckis filmjeit, említésemért filmjeit itt meg is állapodhatunk, hiszen készült még egy-kettő, de azok igazából nem túl említésre méltók. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Két hét múlva találkozhattok velünk. Reméljük már Csundelik Peti is fog hozzánk csatlakozni. Magam Balázs István voltam, Laska Pál. Köszönjük a figyelmeteket. Szerbusztok!
1: Sziasztok!

0: Yeah.
1: Are you guys gonna like kick it old school?
0: Yeah.

Hello, hello, hello, péntek este. Filter 10-től évfélig itt a Tilos Frekon. Online és FM. Üdvözlet a műsor két házigazdájának, Waxman és Jaffa Z. Ma estére két guest. Solid az első órában, másodikban Caption Knuckles, a.k.a. Kapitány, Pókutca reprezent. Üdvözlet a Tesznak, stúdiói supporter. Az első órában Back in the Days, vissza a gyökerekhez. Második kora pedig megérkezünk 2027-be vagy 2028-ba, minden esetre modernebb tánczene. Évfélig Filter és Tilos péntek este.

Ez a track pedig a Michael Jackson, az új Michael Jackson film apropója révén. Jackson 5-nál járunk, és ez egy Underboss Edit.

be sure to encapsulate.

Sziasztok, itt a Tilos Rádió, benne a szigorúan ellenőrzött bitek. Azoknak, akik nem kezdték meg a kilátogatást a Tilos Maratonra, ma bármaknap, azoknak én zenélek most, úgyhogy live set, vinilekről, szigorúan ellenőrzött bitek, breakbeat, hajrá Tilos, sziasztok!

megélés.

is what, but they don't know what is what. They just strut.

Apollo, Boeing, Hashemah. Unekumbwa, ila. Zema yenga, zema.